0: egy kábítószerfüggőség, mert ezek is nagyon veszélyes, meg életveszélyes, szomorú dolgok, de ez arra, hogy úgy már megszoktuk, ilyen régi vágású dolgok ezek. Szóval ezekről az új dolgokról mit kell így, mit kell ezekről tudni, valamit kezdjünk el bemutatni, aztán majd elmerülünk a részletkérdésekbe.
1: Hát ugye a szerhasználattal szemben megjelentek az úgynevezett viselkedési függőségek, amikor nem egy szertől függök, hanem egy bizonyos viselkedés mintától. Ez lehet a szerencsejáték, ez lehet a vásárlás függőség, amik már szintúgy megjelentek az internetes
0: területen. Ezek is
1: területen.
0: Régibb dolgok.
1: Igen, viszont már az interneten is jelen vannak. És ugye az internet, ahogy így teret hódított, megjelentek ugye az online szerencsejátékok, online vásárlás, most már ugye a közösségi oldalak.
0: Tehát már nem kell elmenni egy kaszinóba.
1: Nem, semmi. Otthon a telefonomról mindent is elérhetek, pontosan ezért, mivel azonnal elérhető, elkezdek függeni tőle. Amit talán így szakemberként azt mondom, hogy kicsit aggasztó, az ugye főleg a tinik. Én tinikkel is foglalkozom, illetve felnőttekkel, és a tiniknél látom azt, hogy az online világ, hogy az online világban sikeres legyek, az fontosabb, mint a valós élet.
0: Meg az, hogy kicsit magyarázzátok el a hallgatóknak, hogy mit jelent ez, hogy gaming, social media, amit ugye mindenhol mantráznak, de hogy mi van e mögött, ugye ezek az új függőségi minták?
1: A közösségi oldalaknak ugye az volt elsődlegesen a célja, hogy az embereket közel hozza egymáshoz, tudjanak kapcsolódni, ha mondjuk egy rég elvesztett ismerőst meg szeretnék keresni, megtalálok, kapcsolatot felveszek, viszont ez átment már egy olyan irányba, hogy a közösségi oldalakon élem az életemet. Az a fontos, hogy ott mennyire vagyok népszerű, hány lájkot kapok, hány ismerősöm van, és nagyon sokan amúgy ezt arra használják, hogy a magányukat enyhítsék, vagy hogyha mondjuk önbizalmam nincsen, akkor kirakok egy képet, és kapok rá sok lájkot, kommentet, akkor már is jobban érzem magam. Viszont ugye ez átfordult oda, hogy most már mindent is megosztok. Onnantól kezdve, hogy mit reggeliztem, vagy éppen segítsétek eldönteni, hogy melyik ruhát vegyem meg. Tehát így a privát szféra az már úgy eltűnt. A privát szféra most már talán úgy van jelen, hogy csinálok több felhasználói fiókot, és akkor erről ezt osztom meg, de a másikról azt osztom meg, de az már csak egy ilyen szűk körnek.
0: Aha.
1: De és ennek ellenére viszont elmagányosodunk, hogy a közösségi oldalak tombolnak. És lényegében, ha már valaki nincs fent egy közösségi oldalon, az olyan, mintha már nem is létezne.
2: Abszolút, és amit a Judit mondott, azért azt nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy a valóság kezdi elveszíteni, csak a szükséges rossz. Tehát az, hogy be kell mennem az iskolába, és ott tölteni 6-7-8 órát, az csak így a szükséges rossz, de hogyha hazaérek, akkor indul a valóság, ahogy én fellépek egy játékra, vagy a közösségi oldalakra, vagy ha multitasking van, már pedig a fiataloknál
0: az
2: ez nagyon megy.
0: Azt teszik, vagy
2: amikor, multitasking, amikor 4-5 dolgot
1: csinálok
2: egyszerre. Tehát, hogy játszom, de közben nézem az Instagramot, ott is válaszolgatok, és megy a Netflixen egy sorozat, és azt is.
1: Hogy és közben még telefonálok
2: és
1: is.
2: És közben telefonálok. És hogy miért ennyire vonzó mondjuk egy játék egy gyereknek, mondjuk egy online játék. Mert elindul az online játék, és nagyjából minden egyértelmű. Tudom azt, hogyha én ezen a pályán elmegyek ide, akkor ez a jutalmam, ez a veszély vár rám, ezek a társaim, ezek az ellenségeim, minden egyértelmű a játékban. És ahogy kilépek a játékból, a valóságban minden kusza. Nem tudom, hogy a barátnőm miért hagyott ott, nem tudom, hogy anyámék miért veszekednek, vagy éppen miért válnak el, nem értem a barátaimat, az egész világ kusza. És sokkal egyszerűbb nekem belemenekülni az online játékba, mert ott minden egyértelmű. És ezért veszíti el, vagy az egyik oka, amire elveszíti a valóság a fontosságát, az ez.
1: Illetve én, bocsánat, azt meg hozzátenném, hogy mondjuk például egy tininél van egy rossz napom, rossz jegyet kaptam, összevesztem a barátaimmal, és mondjuk felmegyek egy online területre, egy online játékba, ahol van egy azonnali jutalmazás, egy sikerélményem, mert mondjuk begyűjtök még 10 új kupát, és akkor úgy megint jól érzem magam. És hogy sokszor a tiniknél ez egy ilyen érzelmi menedék, hogy itt viszont pozitív érzéseim vannak, itt sikeres vagyok. Csak hogy sokszor összekeverik ezt a virtuális

0: hogy milyen árat kell fizetni ezért a gyerekeknek?
1: Hát borzasztó. Főleg a tiniknél, ugye, ahol még az érzelmi rendszer az, ami működik, és az az elsődleges. Ugye van az úgynevezett prefrontális kéreg, ami egy 25 éves korunkig fejlődik körülbelül, valakinél tovább, de hogy ez van meghatározva, ami mondjuk az impulzus kontrollért felelős, az empátiáért felelős, az, hogy mondjuk hosszú távra is tudok gondolkozni, mert nagyon sokszor egy fiatal a jelenben él, hogy itt és most én mit érzek, és nekem éppen mire van szükségem, és azt, hogy tudom kielégíteni. És legtöbbször ugye mindig kérdezik tőlünk a szülők, tanárok, hogy de hát mennyi az a játékidő, ami már rossz, vagy ami káros. Itt nem a száma a fontos, hanem például mi történik akkor, ha megkérem, hogy hagyja abba, vagy hogyha nem játszhat. Vagy hogyha az élet egyéb területei elkezdenek sérülni, mert csak és kizárólag a játék lesz az első.
0: És, ha tehát mondjuk, már nem jár el focizni.
1: Nem, barátokkal nem sem jár. Beszélget, romlanak a jegyei, a szülőkkel is egyre ingerlékenyebb, tehát hogy tényleg elkezd dühöngeni, akár kiabál, csapkod, feszült lesz attól, hogy nem jut az ő játékához, és ez az talán, ami így nehéz, mert hogy hiába mondja neki mondjuk a szülő, de hát hogyha nem tanulsz, rossz jegyet kapsz, és akkor nem tudsz tovább tanulni, őt ez nem érdekli, ő csak addig lehet, hogy játszani szeretne.
2: Hogy mondok egy sokkal triviálisabb dolgot, tehát hogy mi vezet oda mondjuk, hogy egyéb függőségek is, hogyha visszamegyünk az időben, amikor nem volt internetfüggőség, de ugye jöttek a szerhasználók, és hogy nagyon sokszor azt láttuk, hogy a megfelelési kényszer, a teljesítménykényszer az, ami minden függőnél szinte jelen van. És az internet hatására ezeknél a tiniknél olyan szintű megfelelési kényszer, mert régen annyit láttam, hogy ennek az osztálytársamnak jobb cipője van. Most már viszont azt látom, hogy ha ezt nem érem el, akkor senki vagyok, ha nincs ilyen autóm, akkor nem érek semmit, ha nem ezt hordom, mert hogy az interneten, a közösségi médiában folyamatosan ez ömlik, hogy mit kéne elérned, hogy te egy teljes értékű ember legyél, hogyan kell kinézned, hogy teljes értékű ember legyél, hogy ez hihetetlenül, akikkel mi találkozunk, kamaszok megjelenik, hogy elérhetetlen külsejű, nyilván úgy elérhetetlen, hogy nem úgy született, hanem olyan nem ütött ember, az ideál, és hogy nekem is úgy kell kinéznem.
0: Most lehet, hogy ezt nem fogjátok elhinni. Én a második kerületben nőttem fel, ahol ugye nagyon gazdag gyerekek voltak az osztálytársaim. Mi szerintem egy alsó középosztályú. Most lehet, hogy nem hiszitek el, de én nem emlékszem arra, hogy én valaha is mondjuk összehasonlítottam a cipőmet az osztálytársaimmal, vagy a ruháimat, vagy én nagyon szorongtam, szorongásos gyerek voltam, de azért, mert én úgy éreztem, hogy én butább vagyok, vagy stb., de hogy ezek a külsőségek, komolyan nem tudom felidézni, de még gimnazista koromban se, középiskolában se, hogy engem ez valahogy zavart volna, és szerintem ez azért van, ezt majd le fogom ellenőrizni, mert ez most jutott eszembe, hogy a mi generációnk, ugye 67 éves vagyok, csak azért, mert a hallgatók nem biztos, hogy tudják, hogy tényleg a mi generációnkban ez nem volt téma az iskolában, pedig szerintem majdnem az összes osztálytársam gazdagabb volt, mint én, hiszen a rózsadombról jöttek.
1: Ez nyilvánvalóan így nevelés kérdése is, vagy mit hozok otthonról, vagy mit látok magam körül, talán most már azért nagyon domináns a külsőség, hogy azt hiszem, hogy attól leszek sikeres, hogyha külsőleg idézőjelben rendben vagyok, vagy a márkás cipőm van, vagy márkás táskám van, vagy évente 6-szor tudok külföldre utazni. Nagyon sokszor ugye ezek a közösségi média inkább egy ilyen hamis valóságot mutat, egy ilyen hamis illúziót, és ha te azt nem teljesíted, akkor te rossz ember vagy, akkor te nem vagy sikeres.
2: És hogyha amit mondtál, egyébként ezzel teljesen egyetértek, hogy teljesen más emberi értékben volt a verseny, hogy én nem vagyok olyan okos, hogy én, de hogy én azt érzem, és ez lehet, hogy csak ez egy ilyen szubjektív, de én azt érzem, hogy mintha tudatosan a közösségi média által lenne butítva minden, hogy ne ez számítson.
0: Pontosabban
2: hogy...
0: ezt nem az üzlet
2: de.
0: Csinálja, mert ugye a cipőket el kell adni, és lehet, hogy az én időmben, ugye a kis szocializmusban, amikor volt mondjuk kétféle cipő a cipőboltban, és senkit nem érdekelt, meg tényleg, ezt komolyan mondom, hogy én nekem nem volt ilyen szorongásom, hogy kinek milyen ruhája van, vagy

0: Ez nem számított.
1: Most már ez nagyon, nagyon előfordul meg, hogy így egymást utánozzák. Tehát például most a múlt télen azt vettem észre a fiataloknál, hogy hiába van nagyon hideg, vagy kabát nélkül jöttek, vagy nem volt felcipzározó, és egyszer az egyiket megkérdeztem, hogy nem fázol, vagy hogy miért jársz kabát? Ja, hát valakinél láttam, és akkor így én is.
0: Ez most ez a menő. Aha. Én olvastam egy cikket, hogy egy traumatológus vagy ortopéd doki írta, hogy könyörögve kéri a fiatalokat, hogy télen ne járjanak kilukasztott farmerba, mert hogy az később nagyon... nagyon drága lesz az ízületeknek, stb. Ő orvosként így valahogy ilyen cuki nagypapással írt, hogy könyörögve kérlek titeket, hogy
2: várjátok össze, lukakat a gatyán. Még egy, amit kérdeztél, eszembe jutott, hogyha mélyebben belegondolunk, az emberi agy azért az őskor óta olyan nagyon-nagyon sokban nem változott. Ugye?
0: Nem.
2: Semmiben, szinte. Tehát, hogy a mi agyunk egyébként, ha most ezt innen nézünk, mindig arra van, hogy vadásszunk, gyűjtögessünk, meg szaporodjunk. Viszont, hogyha tehát az agy információ feldolgozó képessége, az nem erre a világra való, mert hogy nem sokat fejlődött az őskor óta. Viszont ezt megmérték, hogy hogyan lehet megőríteni számítógépeket, megnézték, és úgy lehet megőríteni, megbolondítani egy gépet, hogy úgy működik, mint egy skizofrén, szósalátákat ír, stb. Hogyha az információ, amit ő elbír, annak a 10-szeresét, 20-szorosát rányomja egy informatikus, akkor a számítógép meg tud bolondulni. Tehát összezavarodik.
0: Aha, értem.
2: Az emberi agy tulajdonképpen egy professzionális számítógép. A mi információ feldolgozó képességünknek a több ezerszerese zúdul ránk naponta a közösségi médiából, az internetről. A pontos szám, nem tudom, hogy volt a kutatásban, hogy hány döntést kellett meghozni mondjuk egy mostani 70 éves embernek gyerekkorában, és akkor volt egy szám, hogy
1: mondjuk 15-20.
0: Mondjuk nem, legyen az, hogy
2: 20-50, valahogy így volt a szám, és hány döntést hoz meg 2025-ös volt a kutatás, 2025-ben egy átlagos kamasz, és kb. 1000.
0: Eszméletlen.
2: 1000.
0: Ebbe belegondolni mondjuk, és hogy tényleg ez mit csinál az idegrendszerrel, a személyiséggel. Hát igen.
1: Hát
0: na jó. Hát ne sápítozzunk. Ugye azt mondtam nektek még a műsor előtt, hogy nem akarok ítélkezni. És tényleg van bennem egy erős szándék, hogy nem ítélkezni akarok, hanem megérteni, és ha tudok egy picit segíteni. Mégis hogyan lehet próbálkozni, vagy milyen módszerek vannak, vagy milyen módszerek vannak a világban, és milyen módszerekkel lehetne megpróbálkozni itt kis hazánkba?
2: Egy módszert mondanék én, és aztán adom a lehetőséget a Juditnak is. Pont ezért egyébként saját indítatásból, csak egy nagyon rövid személyes szár, egy 2 perces, hogy...
0: Még ráérünk.
2: Hogy én úgy kerültem, vagy úgy alakult ez a netmentő alapítvány, úgy csináltuk, hogy egyébként én szerhasználó voltam, hosszú-hosszú éveken keresztül voltam különböző tudatmódosító szereknek a fogságában, és aztán már hosszú-hosszú évtizedek óta már nem használtam, és akkor egyszer csak elkezdtem játszani egy Clash Royale nevű játékkal, hogy a fiammal majd így biztos jobban tudok lazulni együtt. Na most a fiam 2 hét múlva már nem játszott, és én olyan szinten függője lettem ennek a játéknak, hogy már ebből otthon is voltam.
0: De hála Istennek a fiad nem. Én nem
2: a fiam nem. Levettem a terhet róla, és hogy azt mondtam, hogy Jézusom, és ezt kimondtam, hogy ez rosszabb, mint a drog. Hát azt éreztem, hogy elvonási tüneteim vannak, ha nem tudok játszani. Egészen a telefonomat nézem, hogy vajon hány kupám, vajon... Tehát, hogy... És akkor ebben így elkezdtünk elmélyülni. És így alakult a netmentő alapítvány, és az alapítványnak az egyik célja volt, hogy hogyan lehetne ebben segíteni. Rájöttünk, hogy ezt megoldani nem lehet. Tehát ezt megold, olyan nincs, hogy valaki ne használja.
0: Jung azt mondta állítólag, hogy a valódi problémáknak nincs megoldása.
2: Mm. Igen. És akkor itt jött be a prevenció. Tehát, hogy ha erről beszélünk, És minden prevenció után odajön egy-egy fiatal, hogy ő ezt érzi. És akkor viszont milyen megoldásokat tudnánk kínálni, hogyan tudnánk, mert azt nem mondhatjuk, hogy elvesszük tőle, mert azt nem tehet, hanem hogy hogyan tudnánk kereteket és határokat, mint ami minden felépülő életében fontos ebben állítani. Ez az egyik, a másik pedig a Dunaharaszti Gyerebeház projekt, ami azt gondoltam, hogy mi ezt így az ottani Váloci írják Gabriella aljegyző asszonnyal kitaláltuk, és a kutya nem fog eljönni, mert az volt a lényeg, hogy kamaszok jöjjenek, de le kell rakni a telefont. És beszélgetni Opa. Kell, csoportozni kell, együtt biliárdozunk, együtt nevetünk, együtt sírunk, közösen csináljuk a szendvicseket, stb. De le kell raknunk a telefont. És hát így meglett a hely, és mondtam, hogy hát ez lehet, hogy itt ketten fogunk állni, meg az önkéntesek, a kollégák. Nyitás óta teltházzal működik a hely. Ez most volt a harmadik születésnap. Nyitás óta, és lerakják a telefont, és csoportoznak 12-13 éves gyerekek, és biliárdozunk, és beszélgetünk. Tehát ők igénylik, csak valószínű otthon is azzal találkoznak, hogy a szülők is nyomják a telefont.
0: Na, pont ezt akartam mondani, hogy kéne ilyen szülősuli, vagy ez nem jó szó ez a suli, valami szülő, nem tudom micsoda, ki kéne találni valami jó nevet, és akár a tévében nyomni, a social médiába a szülőknek, hogy drágáim, milyen jó, hogyha kártyáztok a gyerekekkel, vagy fociztok, vagy mentek kirándulni szombaton.
1: Ilyen edukációs vagy... jellegű, de én egy picit másik oldalról Na. közelíteném meg pszichológus szemmel, hogy minden függőség mögött vagy ilyen kényszeres viselkedés minta mögött van valami trauma, valami fájdalom, egyszerűen azt érzem, hogy nem vagyok fontos, nem tudok kapcsolódni a kortársakkal, a szülőkkel, ezért belemenekülök valamibe, ahol viszont ugyan ideig, óráig, de jól érzem magam. És hogy arra rájönni, hogy mi áll le mögött, hogy ő mit próbál kompenzálni ezzel a függőséggel. És nagyon sok tininél tapasztaltam azt, hogy igen, otthon nem értik meg, kinevetik,
0: De
1: nem
0: ezért,
1: fogadják
0: hogyha
1: el.
0: Óvis korába játszik vele az anyukája, akkor lehet, hogy tini
2: igen.
0: korába
2: nagyon fontos,
0: nem lesz.
2: A szülőknek. Nem.
1: Hogy egy olyan kapcsolatban lehessünk a szülővel, amikor egyrészt a szülő is tudja azt mondani, hogy igen, figyelj, eddig lehet, hogy engedtem, hogy 6 órát gépez, most már nem. Hibáztam, elismerem, de én a te érdekeidet nézem. Mert egyrészt van a társas nyomás, hogy de hát a pistikék is játszanak, a nem tudom, matikáiknak is megengedik, és akkor kívülállónak érzi magát. De talán itt az egyik legfontosabb, hogy volt egy kliensem, aki, hát azzal kerestek meg a szülők, hogy a gyerek az játékfüggő. Aztán kiderült, hogy nem, csak a gyerek nem érzi magát a családtagjának, nincs megkérdezve tőle, hogy amúgy hogy vagy, milyen napod volt, csak az utasításokat kapja, csak a letolásokat kapja, és belemenekült egy világba, ahol nem bántják. Uh-huh. Tehát, hogy ez a része, hogy amúgy a gyerekem vajon mielől menekül ebbe a játékvilágba mondjuk, vagy a social médiában, mit próbál kompenzálni, és én hogy segíthetek.
0: A szülőknek?
1: Hát,
0: vagy a tanároknak, vagy a társadalomnak.
2: Én azt gondolom, hogy ami legfontosabb, és mi erről régen többször beszélgettünk, hogy igen, hogy merjenek segítséget kérni. Tehát, hogy ne ők akarják feltétlenül ezt megoldani otthon, hanem merjenek eljönni egy előadásra, merjenek eljönni egy workshopra, merjenek eljönni
1: egy pszichológushoz
2: például, és hogy hát meg azért és ezt nagyon-nagyon sok kamasz elmondja, hogy fú, ez a rohadt telefon, mondja a szülő is, hogy mennyit nyomja, de hogy kiderült, hogy apuka is, anyuka is, de sőt, még a nagymama is egyébként egész nap az interneten van. Lásd az én 83 éves édesanyám, aki éppen mindig valakit szid a Facebookon, még a mai
0: reméljük,
2: napig.
0: Most nem hallgatja ezt a műsort.
2: Nem, de ilyen aranyosan. Úgyhogy meg kedves idézeteket rak ki, de hogy függőként tud működni a szülő is, csak nem ismeri el. Nem mondja, hogy amúgy nekem is problémám van a telefonnal. Meg mert én ráfogom, hogy fontos vagy, ez nekem a munkám, hogy az e-mailemet este 10-kor nézem, de te még egy gyerek vagy. De neki nem a munkája, hogy este 10-kor az e-mailt nézze.
0: Persze.
1: De egyrészt ugye ez a modellkövető tanulás, ugye a Bandura modellje, hogy a gyerek leutánozza azt, amit lát, és hogyha azt látom, hogy ők is nyomkodják a telefont, sorozatokat néznek, és a többi, és a többi, hát akkor meg miért szól rám? Hát én ugyanazt csinálom, amit ő, és akkor a gyerekben ez így meg összezavarodik, hogy akkor most én miért vagyok érte lecseszve. Úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy egy olyan bizalmas kapcsolatot kialakítani a gyerekkel, ahol tényleg lehet beszélgetni őszintén, ahol meghallom a másikat. Tehát ez ilyen aktív hallgatás, hogy meghallom, hogy mire van szüksége, hogy miről beszél, és nem rögtön így beindul az, hogy de hát, de, és akkor mondom a szokásos szöveget, mert akkor a gyerek nem fog többet megnyílni. Igen. És hogyha otthon nem tud megnyílni, akkor megkeressünk egy olyan helyet, ahol viszont meg tud nyílni.
0: Van, amikor már nagyon nehéz ez a bizalmi légkör, uh-huh. és én ilyenkor szoktam azt mondani, hogy jó, akkor először csak pingpongozzatok, vagy akkor legyen egy ilyen átmenet, ahol közben egy picit beszélgetünk, vagy csak kártyázatok, és akkor így szép lassan, mert hát igen, az lenne a jó. Igen, és hát az iskolákban mit tudnak tenni a gyerekek? Most ugye vannak országok, ahol megpróbálják betiltani, de én ugye azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz lesz.
1: Hát nagyon.
0: Technikailag nem is biztos, hogy ez megvalósítható.
1: Hát meg itt talán a fő probléma az, hogy ha mondjuk valaki egy közösségi oldalra regisztrál, akkor nem kérik a személyit. Tehát lehet, hogy van egy 13 éves
0: kor. Tudják ellenőrizni.
1: Pontosan, tehát van egy 13 éves korhatár, de én beírhatom magam 19 évesnek is. A kutya nem ellenőrzi jelen pillanatban még. Tehát hogyha talán, mint azért sok olyan oldal van, ahova viszont mondjuk kell a személyit.
0: Új lenyomat?
1: Hát talán az nem, de akár egy személyével, hogy legalább nagyon sok helyen ugye fényképes igazolvány kell.
0: Igen. Ja, ezt nem tudtam.
1: De hogy a közösségi oldalakon meg nem. És hogy pontosan ezért van az, hogy számtalan ilyen interjút hallgattam végig fiatalokkal, akik aztán különböző függőségeket volt problémájuk, hogy vitatkozott az anyukájával, hogy ő szeretne az Instagramra regisztrálni, és az anyuka nem engedte. Azt mondja, hát tök mindegy, már utána 20 perc múlva regisztráltam.
2: A tiltás, mint ahogy azt láthattuk, egyéb függőségeknél is, hogy a tiltás az nem vezet sehova. Tehát az, hogy elvesszük a telefonokat, ugye volt ilyen, és egyébként mindenki két telefonnal járt, mármint volt egy, amit leadtak,
0: igen.
2: meg volt egy a zsebükbe, tehát hogy az nem hiszem. Inkább ez az egészségnevelés.
0: Na akkor mit szóltok ahhoz, hogy szakemberként, hogy ugye a Vilmos Hercegnek a fia, az most megy a kollégiumba.
1: Most láttam a videót róla.
0: És hogy nem lesz, eddig semmilyen telefonja nem volt, 13 éves. A világ egyik leggazdagabb családja. Tehát igen. azért ez érdekes. Semmilyen telefonja nem volt. Most ugye, mivel elmegy kollégiumba, kap egy telefon, de buta telefont fog kapni, nyomógombost, amin nincs internet. Ezt egy barátnőmnek mondtam a múltkor, akivel telefonon beszéltem valamilyen témáról, hogy hát szerintem az angol kishercegnek az osztálytársai szívesen oda fogják adni a okostelefonjukat, hogy játszon rajta. Erre azt mondta a barátnőm, hogy szerinte abban az elitiskolában többi gyereknek se lesz okostelefonja. Aha. Mert hogy ott olyan előkelő a társaság, ahol szerinte a szülőknek a túlnyomó része nem fog. Nagyon érdekes volt, ezen meglepődtem, mondom, azért ennek érdemes lenne utána nézni, hogy például ez ilyen nagyon elit iskolában, ez hogy van? Nagyon gazdag
2: Ez zseniális, tehát hogy amit mondasz, ez nagyon jó, hogy ez egy szerep modell lesz, hogy az ő gyerekese, tehát hogy Vilmos Herceg fia nem használ a telefont, és ott modell lesz sok gyereknek,
0: vagyis
2: meg sok
0: szülőnek. Vagyis csak buta telefonon föl tudja hívni az anyukáját.
2: Tehát, hogy meg kéne találni azokat az embereket, akinek tényleg van hangja a
0: pozitív
2: fiataloknál.
0: Influencereket.
2: Igen. És hogy ebből egy trendet csinálni, hogy mint hogy valamikor elkezdtem nézni ezeket a régi Nokia telefonokat, és mondom, de jó volt az. És akkor elkezdtem vadászni az interneten, hogy ebből egy trendet csinálni, hogy csak heti kétszer, nem? Tehát két napot legyen nálad reggeltől estig csak egy buta telefon. És éld meg
0: és
2: úgy,
0: az hogy... a menő, aki buta telefonnal jár igen. iskolába.
2: Tehát, hogy éld meg, milyen lehetett anyádéknak, amikor kaputelefonon csöngettek a másiknak. Úgyhogy ebből is lehetne egy trendet, vagy egy kihívást. Ugye fiataloknál ez, hogy egy kihívás, TikTok challenge, kihívás, igen. challenge. Ez folyamatos. Ebből is lehetne egy, hogy ki tud több órát buta telefonnal tölteni. Zseniális lenne. Tehát mondjuk ez egy jó aztán. Gyakorlat.
1: Mondjuk szerintem. Én arra emlékszem, hogy nekem is egy Nokia 3310-es volt az első telefonom, tehát így a kigyójáték, meg hogy a csengő hangokat te írtad be magadnak, és hogy majdnem, hogy az utolsó voltam az osztályban, aki kapott. És hogy nagyon rosszul éreztem magam kívülállónak, és hogy az a baj, hogy szerintem ez még manapság is van, hogyha nincs telefonod, akkor kívülálló vagy, akkor kicikiznek miatta, akkor nem vagy menő. Tehát, hogy ez megint egy támadási felület. Holott amúgy egy 10 éves gyereknek nem feltétlenül van szüksége a legújabb iPhone-ra, vagy egy nem buta telefonra, mert hogy amúgy a telefonnak az volt a funkciója, hogy el tudja mérni mondjuk a szüleimet, vagy a barátaimat, és így ennyi. De hát most már nézzük meg, hogy onnan sok ez, vagy a BKK bérlet a telefonon van mondjuk, vagy azzal fizetünk. Tehát,
0: már nem is
1: oda...
0: lehet máshol, mert egyébként már nincsenek izék pénztárak.
1: Hogy minden oda összpontosul, tehát muszáj vinni a telefont, mert ki van szolgáltatva neki, különben mondjuk nem tud bemenni az iskolába.
2: De akkor amíg lehet, óvjuk meg, mert felső tagozatban már nem lehet, mert ott fogja kapni a Viber csoportba a leckét, vagy a tanár ott küldi
1: igen,
2: át,
1: igen,
2: ha beteg.
1: Igen, igen, tényleg.
2: Az osztálytársak
1: Messenger csoportokba, tehát hogy amúgy meg az információ is mondjuk már így terjed egymás között.
0: Akkor hol az esélyegyenlőség, hogy aki szegény, és mondjuk nincs okos telefonja a gyereknek.
1: Igen, pontosan.
2: Szerintem azt már előbb megveszik, mint az ételt. Most hát, már, ha elromlik a telefon, az fontosabb, hogy legyen egy különben
1: hátrány éri a gyermeket.
2: Egy bilincs, tehát egy modernkori bilincs. Ugye, és a legnagyobb rabszolga, aki szabadnak hiszi magát, hogy mekkora szabadság, de hogy közben, és most magamról beszélek, nem a kedves hallgatókról, hogy egyszerűen, amikor én otthon felejtettem a telefont, egy olyan szorongás jött rám, mint hogyha egy testrészem, hogy vajon ki fog keresni, hogy bankolok, hogy fizetek, mert ugye a telefonommal fizetek. Nem kapom meg az e-mailt, nem tudok felhívni senki. Tehát, hogy egyszerűen,
1: és
2: az újabb autó... És az újabb autóknál egyébként a telefonnal nyitja már.
0: Azt a mindenit.
2: Ja. Úgyhogy...
1: Hát hál' Istennek nekem olyan problémám nincsenek, nincs, mondjuk három telefonom van, de hogy engem nem érdekel. Tehát akkor ha
0: visszahívom. De akkor miért van három telefonod?
1: Hát az egyik a privátom, van egy igen. telefonom, ami a családsegítő, meg van egy, amin a kliensek tudnak elérni. Szóval, hogy ezért, de mondjuk én ragaszkodom ahhoz, hogy mondjuk x idő után én már nem válaszolok, vagy nem, tehát hogy lerakom, és nem foglalkozom vele, mert muszáj, hogy legyen egy kis privát életünk.
2: Ebben a Judit egy pozitív példa, még nekem is, mert én nekem egy számom van, és mindenki mindenhol 20 éve ugyanez a számom, és mindenki tudja, és ezen hív kliens este reggel, de ő így lerakja, hogy szombat van, itt most akkor a munkatelefon.
1: Nyilván, hogyha olyan és sürgős helyzet van,
2: az más,
1: de hogy nem, mert muszáj, tehát hogy legyen mindenkinek egy kis pihenő, újra kell töltődnünk.
0: Aha, na szóval akkor mivel bíztatjuk, vagy mit javaslunk a gyerekeknek, és mivel bíztatjuk, mit javaslunk a szülőknek?
1: Őszinte kommunikáció talán itt, ami, hogy kommunikáljunk, beszélgessünk egymással, kinek mire van igénye, hogy kérdezzem meg a gyermeket, hogy amúgy mit ad neked ez a videójáték. Mi az, amit mondjuk a való életben nem kapsz meg? És hallgassuk meg, hogy mit mond, és segítsük neki, hogy ez a online térbe történő kompenzálás, ez menjen át akkor a való életben. Mert lehet, hogy azt mondja, hogy nem barátkoznak velem az osztálytársak. Akkor keresünk egy olyan közösséget, ahol viszont tudsz kapcsolódni a kortársakhoz. Beszélgetés, szerintem amúgy nagyon sok mindennek ez az alapja, hogy beszélgessünk. És igen, merjünk segítséget kérni. Számtalan olyan helyen voltunk, ahol mondjuk azt mondták, hogy jaj, ne rakjuk ki, mert hogy jaj, hát hogyha itt ilyen prevenciós előadás van, az azt jelzi, hogy probléma van. De hát probléma van, könyörgöm. Tehát minél tovább csinálunk úgy, mintha nem lenne, ez annál jobban gyűrűzik.
0: Igen,
1: és
0: igen,
1: menjünk
0: igen.
1: szakemberhez, nem ciki. Tehát, hogy még mindig egy kicsit azt érzem, hogy mentő pszichológushoz, akkor biztos őrült, vagy nem. Tehát a pszichiáter az, aki ezzel foglalkozik, a pszichológus nem. És ami nekem adott pillanatban mondjuk problémát okoz, azért kérjek segítséget, hogy jobban tudjak működni. Szerintem ez inkább menő, hogy jobban szeretnék lenni, mint sem, hogy egy skarlát.
2: Én csak annyit mondanék, hogy hiszek ebben, hogy van változás, csak nézzük meg a Dunaharasztiban azt a pici helyet, ami teltházzal működik, mert a gyerekeknek igénye van arra, hogy figyeljenek rájuk, igénye van arra, hogy vagy el tudják fogadni, hogy le kell tenni a telefont, meghozom ezt az áldozatot, és a valós időben is történnek dolgok, és nem csak az interneten.
1: És az lehet, hogy sokkal jobb.
0: Hát akkor az kéne, hogy minden helyen legyen ilyen gyerebeház, akár minden suliba lehessen, mit tudom én, egy ilyen pincehelység, ahova be lehet kuckozni a gyerekeknek mondjuk.
2: Ezen vagyunk, erre keresünk
1: lehetőségeket,
2: pályázatokat figyelünk, hogy ebből a gyerebeház projektből hogyan lehetne egy országos
1: hálózatot
2: csinálni.
1: Igen. Ahova bejönnek a gyermekek, és őszintén tudnak szakemberekkel beszélni, akik meghallgatják őket előítéletek nélkül, és mondjuk, ha már hetente egyszer tudom azt, hogy ki tudom ventilálni magamból az aktuális problémákat, már jobban vagyok.
0: Hát meg jó lenne azért, hogyha a sulikba is valahogy. Én úgy látom, hogy igaz, hogy már csak egy percünk van, hogy a szülők elveszítették a nevelési funkcióikat. Nem eldobták, hanem tényleg elveszítették. Ennek sok oka van, ezer oka, kétkeresős családmodelltől kezdve nagyon sok mindenig. A posztmodern társadalomnak az ezer arca. És hogy az iskola, hogyha elutasítja a nevelési funkciókat, tehát mindig csak azt mantrázza, hogy ők csak oktatnak, a család dolga, stb., akkor elveszítjük a generációkat. Tehát én meg azt mondom, hogy az iskoláknak kéne törni a fejüket azon, hogy hogyan tudnának ott közösséget építeni, a szeretetet valahogy hálózatosítani. Még hát egy záró mondatra van esetleg mód vagy idő?
2: Annyi a pozitív, hogy így a Netmentő alapítványt most már 4-5 leszervezett program van, és 200-300 gyerek per program szerte az országban, tehát van rá igény. Úgyhogy én...
1: Keressenek minket bátran, nyugodtan. Itt vagyunk, és segítünk.
0: Jaj, de jó. Hát és jó lenne az, hogyha tényleg sok ilyen alapítvány jönne létre, mert sajnos a 21. századra reagálni kell. Hát kedves hallgatóink, én nagyon-nagyon sajnálom, de a mai adásunk végéhez értünk. Köszönöm, hogy eljöttetek.
1: Köszönjük a meghívást.
0: 4 hét múlva találkozunk itt a Mária Rádió Függő Kérdések műsorában. Addig is írjanak nekünk az info@mariaradio.hu e-mail címre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség.
3: Kötelékeink, a szerhasználat, családi összefüggései. Ládai Eszter műsorát hallották.

Szent Ágoston gondolatait hallják. Ne sírj, mert szeretsz engem. A halál nem jelent semmit. Csupán átmentem a másik oldalra. Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy. Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre. Úgy szólíts, azon a néven, ahogy hívtál mindig. Beszélj velem, ahogy mindig szoktál, ne keress új szavakat. Ne fordulj felém ünnepélyesen, szomorú arccal, folytasd kacagásod, nevessünk együtt, mint mindig tettük. Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts. Hangozzék nevem házunkban, ahogy mindig hallható volt. Ne árnyékolja be távolságtartó pátosz. Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más. A fonalat nem vágta el semmi. Miért lennék a gondolataidon kívül? Csak mert a szemed nem lát? Nem vagyok messze, ne gondold. Az út másik oldalán vagyok. Lásd, jól van minden. Meg fogod találni a lelkemet, és benne egész letisztult szép gyöngéd szeretetemet. Kérlek, légy szíves. Ha lehet, töröld le könnyeidet, és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.

Maradj velem, ha utcák vadonában, nyüzsgő tömegben társtalan bolyongok, és összefog mindenki ellenem. Bűn buktatóin ne botoljék lábam. Védőn, mint vándort ráboruló lombok, takarj be, s fordíts befelé szemem. Maradj velem, s kísértetes magányom rémségeit rám zudulni ne engedd. Nincs hajladozóbb nátszál kívülem. S ha lelkem tépelődve sok talányon, testem törékeny cserepében szenved. Szép szavaidra, nyisd meg a fülem. Maradj velem, ha úttalan utakra terel a képzelet vad vágtatása. Ha nyugtalan szív tétován vezet, s kalandok fényei után kutatva, nyugalmas sírját esztelenül ássa, tedd homlokomra hűsítő kezed. Maradj velem, ha elragadna lázam, fékezz, ha vérem és vágyam csihol még. Sötétre szürkít már az alkonyat. Mind mélyebbre kell magamat alázzam, s ha rossz ritmusra hamisan dalolnék, te szólj helyettem, s vedd el hangomat. Maradj velem, ha éj sötétül kint benn, és benne elmerül és semmivé lesz, dal, ifjúság, barátság, szerelem. Ha mindent elhagyok, és elhagy minden, örök szépségre s ifjúságra élesz, s maradj örökre te, csak te velem. Gát István.

ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Ez 2008-ban tett meg igazán mély tartalommal. Férjem és az édesapám fél év különbséggel lett nagyon súlyos beteg, és az addig ilyen nagyon kiegyensúlyozott, boldog, nyugodt életem hirtelen egyik napról a másikra felborult, és megtelt fájdalommal, szomorúsággal, a kiszámíthatatlan jövő miatt érzett rettegéssel. Végig küzdöttem, nagyon nehéz év volt, nagyon kemény év, nagyon küzdelmes, és nem volt mindig reményteljes, néha nagyon kilátástalan pillanatokat éltünk meg. Ennek ellenére én végig tudtam, hittem azt, hogy nem veszíthetem el a férjemet és édesapámat. Ugyanakkor az is nagyon világos volt, hogy ehhez én nem vagyok elegendő, tehát az én erőfeszítéseim, az én küzdelmeim bármennyire legyenek kemények és kitartóak, akkor se elegendőek, és hogy Isten segítségére is szükség van. És 2010-ben, amikor ott álltam egy szikrázó fehér havas sípáján, és körülnéztem, és ott volt mellettem a férjem, az édesapám és a három egészséges gyönyörű kisfiam, akkor feltekintettem az égre, és azt mondtam, hogy köszönöm Istenem, hogy ezt lehetővé tetted nekünk. Ezek olyan időszakok az életben, és olyan pillanatok, amikor az ember közvetlenül megtapasztalja azt, amiben addig is hisz és él, hogy ott van Isten, és segít akkor, amikor ő elérte a határaihoz a saját erőfeszítésein végére.

Hadházi Barbara szociológus gondolatait hallották. A Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére az MTV a megbízásából a felvételt a Mária Rádió készítette.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.

0: Irgalmasság órája.
1: Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára.
2: Az Úrra hagyatkozik lelkünk, mert ő a segítőnk, és ő a mi oltalmunk. Benne örvend a szívünk, az ő szent nevében reménykedünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiatnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan

Szívemet csodálat árasztja el, hogy te, az abszolút úr, akinek senkire nincs szüksége, szeretetből így leereszkedsz hozzánk. Nem tudok eléggé csodálkozni, amikor így szoros kapcsolatba lépsz teremtményeddel. Ez ismételten kifürkészhetetlen jóságodat dicséri. Írja Faustina nővér. A tiszta szeretet nagy tettekre képes, és sem a nehézségek, sem az ellenállások nem törik meg. Amennyire erős a szeretet a nagy nehézségekben, annyira álhatatos a szürke, mindennapi nehéz életben is. Tudja, hogy egy dolog szükséges ahhoz, hogy Isten szeretetét elnyerjük, mégpedig az, hogy a legapróbb dolgokat is nagy szeretettel végezzük. Nem nagy dolog Istent szeretni, míg boldog az ember. Hálát adni néki, hogy sorsunk jól megy. De nagy dolog dicsérni őt, mikor a viszály tengere elnyel. Szeretni önmagáért, és bízni benne. Írja ugyancsak Faustina nővér.

Te vagy uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. Igazságodban ments meg, szabadíts meg engem. Fordíts felém füled, és siess segítségemre. Légy megmentő sziklám és erős váram, ahol oltalmat nyerjek. Mert te vagy Istenem, erősségem és menedékem. Ragadj ki a bűnösök kezéből. Te vagy reménységem, Istenem, ifjúkorom óta. Uram, benned bízom. Anyám méhétől te vagy támaszom, anyám ölétől fogva védelmezőm. Igazságodat hirdeti ajkam, és szabadító tetteidet egész nap. Ifjúságom óta oktatsz engem, Istenem, csodáidat mindmáig hirdetem. Amen. Fennen hirdetem végzéseidet, Uram, és nem vallok szégyent. Föllelkesülök parancsaidtól, mert örömöm telik bennük.

0: Mária, segíts, ó, el ne hagyj, hiszen az irgalmasság anyja vagy. A te jóságod és hatalmad minden bajtól szabadíthat. Ha már a földön nincs remény, szavaidra Istentől jön segély. Mária, segíts, ó, el ne hagyj, hiszen az irgalmasság anyja vagy. Csodálatos Isten anya, mutasd meg hát hatalmadat. Amen. Add meg, Urunk, hogy a békesség és a megértés szelleme uralkodjék az egész világon. Mária, magyarok nagyasszonya, béke királynője, könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Izajásnál olvassuk. Én vagyok az Úr, senki más. Rajtam kívül nincs más Isten. Bár nem ismersz, mégis felövezlek, hogy napkelettől napnyugtáig megtudják, rajtam kívül nincsen más. Én vagyok az Úr, és senki más. Én alkotom a világosságot, és én teremtem a sötétséget. Én szerzek jólétet, én idézem elő a bal sorsot is. Én az Úr viszem végbe, mind.

A megtalálás öröme. Evangéliumában Szent Lukács ír az elveszett bárányról. Jézus nem azt mondja, hogy az elkoborolt bárány próbál visszatérni a pásztorhoz, hanem hogy a pásztor indul el a bárány keresésére. A kezdeményezés a pásztortól, tehát Istentől indul ki. A pásztor addig keresi a bárányt, amíg csak meg nem találja. Erre a megingathatatlan alapra épül a mi reménységünk. Még ha elveszítünk is minden reményt, ha lemondunk mindenről, mégis megmarad az a remény, hogy pásztorunk soha nem mond le rólunk. Miután a pásztor rátalált bárányára, nem hagyja, hogy mögötte kullogjon, nem, hanem megfogja, örömmel a vállára veszi, és ki ne szeretne elveszett bárány lenni, nem csak azért, hogy a pásztor a saját vállán vigye, hanem hogy nagy örömet szerezzen neki azzal, hogy megtalálta. Az elveszett megtalálása mindig kimondhatatlanul nagy örömet okoz. Nem csak annak, aki ráakad, hanem másoknak is. Jézus azt mondja, hogy akkor az egész menny örömben úszik. Vajon milyen lesz a mi boldogságunk, amikor majd azt láthatjuk, hogy minden ismét a maga helyére került, mégpedig örökre. Gyakran felvetődik a kérdés, Isten miért engedi meg a bűnt? És miért engedi meg a bűnből fakadó tengernyi szenvedést? Miért teremtette úgy az embert, hogy az képes legyen bűn elkövetésére? És olykor szinte képtelen másképpen cselekedni. Jézus megsejtett valamit ebből a misztériumból. Különleges öröme kapcsolódik ahhoz, amikor rálel az elveszettre, öröme akkora, hogy elveszi a bűn, és az abból fakadó minden nyomorúság erejét. A menny vég nélküli öröm, mivel Isten szeretete és felfoghatatlan irgalma, amellyel megkeresi az elveszettet, egyik meglepetésből a másikba ejt minket.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenekelőtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szentmisék közvetítése, valamint a családok és közösségek bevonásával végzett imádságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol került lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most, kedves testvérek, kérjük az önök segítségét. Adományaik révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk, mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg önöket.
2: Dr. Dobszaj Benedek Ferenc szerzetes üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Urunk és Istenünk, köszönjük, hogy gondviselő úrunk vagy. Köszönjük, hogy megmutatod magadat ma is. Megmutatod az élet örömeiben, és sokszor prózai valóságában, mindennapi küzdelmeiben, fájdalmaiban és gyengeségeiben. Kérünk, nyisd meg a szívünket, hogy elsősorban reád vágyakozzunk. Kérünk, hogy tudjunk veled úgy kapcsolatban lenni, hogy a világban is jól vagyunk jelen. Könyörgünk, Urunk, különösen a fiatalokért. Add meg nekik, hogy tudjanak őszinték lenni magukhoz. Keressék belső, legmélyebb vágyaikat, azokat a vágyakat, amelyeket te oltottál beléjük. Kérünk, segíts meg őket, hogy merjenek döntést hozni, merjenek elköteleződni. Ne ijedjenek meg a világ törékenységétől, mindennapok változandóságától. És könyörgünk, Urunk, egyházadért, szenteld meg azt, hogy nekünk igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, hogy felfedezzük a te parancsodat, és erőt, hogy abban elköteleződjünk. Amen.
2: Dr. Dobszaj Benedek Ferenc szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Ívvel, szakértelemmel. A katolikus szeretetszolgálat félóráját hallják.
1: Ez a Szívvel, szakértelemmel, a katolikus szeretetszolgálat félórája. Munkatársaim nevében is örömmel köszöntöm Önöket a szeretetszolgálat műsorának 39. részében. Buze Bence vagyok. A katolikus szeretetszolgálat 2025-ben fennállásának 75. jubileumi évét ünnepelte. Az ünnepi rendezvények közül számunkra kiemelkedett a bakonybéli jubileumi nap. Ennek előadásait szeretnénk Önökkel megosztani műsorunkban. Kérem, ezúttal hallgassuk meg közösen dr. Várszegi Asztrik emeritus bencés főapátatya visszatekintését.
2: Kedves hallgatóim, nagy élvezettel hallgattam Peregrin atyának az előadását. Én egy szeletet próbálok ebből személyesen, illetve panohalma vonatkozásából kiemelni. A katolikus szeretet szolgálat történetét kigyűjtöttem internetről innen-onnan, mivel nagyon szeretem mindannyiukat, ezt a 8 oldalt vagy 9 oldalt ezt nem olvasom fel, ezt átadom írásba majd a szervezőknek. És akkor a másik rész. Annyit a múlthoz, ha az ember ezt végigolvassa, akkor azok a szerzetesek és szerzetesnők, akik arra vállalkoztak, hogy a szeretet szolgálatban szolgálatot vállaljanak, vezetést vállaljanak, nagyon keserves sorsuk volt. Tehát azt kell mondani, Szörényi Gáborra, Zalán Katalini, akik is, hát én még ezeket a szerzeteseket ismertem, teljes tisztelettel és irántuk való szeretettel tudok csak megemlékezni róluk, mert nem csak a nővéreknek volt keserves időnként az élete, hanem ezeknek a vezetőknek is személyileg, anyagilag, politikai tekintetben. A magam mondani valója annyit azt mondja, hogy személyes. Hát nem lennék ma keresztény, nem lennék bencés, ha nem oszlatták volna föl a szerzetes rendeket. Soproni vagyok, 500 méterre a bencés templom. Én 4 éves korom óta a bencés templomnak a kisminisztránsa voltam, aki még emlékezik Jáki Teodózatjára, az öregekre már nem tetszenek emlékezni. Hát én ezeknek voltam a kisminisztránsa, sőt, Zoárd atyával a galamb farmomat is a bencés templomnak a tornyából alapítottam meg, és vittem át Sopron elvi kapu 5 a belvárosba, és hát városi gyerek mit csináljon a tetőn, meg a padlásokon élt, hát ott tenyésztettem a galambjaimat. De amikor oda kerültünk, hogy az iskolában már nem volt hittan, meg nem illett hittanra járni, akkor az orsolya nővérekhez soroltam be. Úgyhogy engem egy egész sor máter nevelt kisgyerekkorútól, és azt mondtam, hogy ha lánynak születtem volna, akkor kutya kötelességem lett volna orvosait a nővérnek, és nem bencés atyának lenni. Máter Georgia Bedő Katalin itt nyugszik a bakonybéli temetőbe, őt látogattam is, sőt, betegágyánál rettenetes körülmények között még egy szentmisét is mutattam be. Ő egy hihetetlen, önálló Frau General németül, meg egy generális. Időnként egy pofont is kiosztott a sekrestjébe, amikor nyugtalankodtak a minisztránsok. Tartotta az éneket, az Isten tisztelete. Tartotta a rendtársaival kapcsolatot, így jutottam Máter Jolántához, aki engem zukhittamban tanított, matematikából korepetált, sőt, őtőle is majdnem kaptam egy fülest. Tudnék, többet korrepetáltak, és valamelyik kortárs leányzó odasúgta nekem, te imi, a majdot azt ellipszilonnal írják. És akkor én olyan gonosz kölyök voltam, hogy mondtam, igen. Ezt a Jolánta hallott, és azt mondta, imi, én olyan pofont adok neki, hogy leesik a fejed. Őneki volt egészséges egyház kritikája. Már papok voltunk, amikor azt mondta, hogy fiam, ti papok, teljesen megbízhatatlanok vagytok. Ez olyan szerzetesi egyház kritikus. Ez a Máter Jolánta, fölírtam, hogy el ne felejtsem, nevelte Sopronból és Mámagyőr egyházmegye helynöke Reisner Ferit. A Jolánta nevelte egy kármelita elöljárót, sőt, még orsolyita utánpótlást is neve, meg engem. És hát, hogy mondjam, hihetetlen türelemmel, szeretettel, jósággal, és én ezt... Téged is. Bocsáss, ugye ez ma új nemzedék. Akkor kiegészítem, mi Soproni. Csak az érdekesség kedvéért, tehát az, hogy mindaz igaz, amit Peregrin atya elmondott. Máter Jolánta például, amikor Sopronba evakuálták az orsait a kolostort, fölrakták őket egy teherautóra, mellette volt egy fiatal tiszt, aki elálmosodott. Vácik tartotta a vállán a fiatal tisztnek a fejét, hogy az nyugodtan tudjon aludni. De ennél vodabbat is mondok nektek, ez győri sztori. Amikor Győrbe kerültem, akkor Stenzel Trudi néni, másik Máter, fölfedezte, hogy én nekem van valami affinitásom az orsaitákhoz, és bejött azt mondja, kisatya, a nyugodtan alvó győri polgárok túlaludták az éjszakát, amikor bennünket elhurcoltak az ávósok. Mi történt? Bástya utcában volt az örömlányoknak a háza, és ott volt az orsaiták kolostora is. Az ávósok megjelentek a lábaparton, csöndesen onnan akartak fölmenni a zárdába, hogy evakuálják a zárdát, és az örömlányok megneszelték, és ezek a kurucok nekiugrottak az ávósoknak, tépték, rúgták őket, visítottak, és azt mondták, hogy rohadt piszok, ez az mindennek el, nem szépítették a jelzőket. Bennünket vigyetek el, mert mi legalább bűnösök vagyunk, de ezek ártatlanok. És hát ez egy 30 évvel későbbi visszaemlékezés volt. Mondta Trudi néni, hogy hát látod, fiam, Győr végig aludt az, a katolikus Győr végig aludta az evakuálásunkat, és ezek az örömlányok meg akarták menteni az életünket. Hát ilyen volt, de a Máter király bezárták a, hát hogy mondjam, az országos börtönbe, angol kisasszony volt később, és a kispapjaimnak a bástyán, hogy mondjam, elmagyarázta ez a csöpp kis asszony, németül, franciául tudott, két szakos tanárnő volt, angol kisasszony, lovagolt, sportolt, teljes modern, hogy mondjam, nevelő nő volt, szerzetes nő volt, berakták a pesti gyűjtőbe, szintén az örömlányok között, és azt mondta, olyan élethelyzetben voltam, amikor el kellett döntenem, hogy katolikus apácán maradok, vagy ezeknek az anyjuk leszek. És úgy döntöttem, hogy szeretettel ezeknek az anyjuk leszek. Persze, hogy nem adta fel az apáca voltat, csak az, hogy megtanult velük beszélni, és azt mondja, utána igen nehéz volt neki Budapesten közlekedni, mert hát ugye őket is kiengedték a börtönből, meg Ilonka néni is szabadon mászkált, úgyhogy egy-egy kereszteződésnél, egy-egy ilyen néhai hölgy a egykori anyja nyakába esett, és örvendeztek neki. Csak az, hogy életképek a feloszlatott szerzetes, egy tragédia volt úgy, ahogy Peregrin atya elmondta, és ezt még tragikusabban lehet, mert hát a magyar egyházat azért ott is megroppantották ezekkel a cselekedetekkel, de az, hogy ennek Isten irgalmából jó gyümölcsei is voltak. Na most Pononhalmát tekintve, következő tudom mondani, 18 éves voltam érettségi után, nem voltam bencés diák, beléptem a bencés rendbe, és hát döbbenet volt az első hónapoknak az élménye. Tessék elképzelni, ott van a Pannonhalmi apátság, normális körben, 300 diákgyerek a diákotthonba és az iskolába, 100 idős, reszketeg öreg szerzetes, néhány szerzetesnő, és körülbelül a bencés konvent is akkor 80-90, hát nálunk is besűrítették azokat az öregeket, akik életképtelenül kimaradtak a plébán. Tehát tulajdonképpen hát egy ilyen ember múzeumban jutott az ember, és akkor 18-as kérdeztük, hogy Úristen, ez az egyház, mi történt az egyházzal? És mit csináltak a mi elöljáróink, hogy mi megmaradtunk? Tehát ez lelkiismereti kérdés volt nekünk 18 éves korunkban. És az egész fiatalkoromat, és később azt kell mondani, az elöljáróságomat is gazdaggá tette az, hogy meg kellett tanulnom két öreg konvent közepette élni, és rengeteg öreg között élni. Az egyik öreg konvent az a saját rendtársaim, hogy mondjam, magaskorú közössége volt, a másik pedig a szociális otthon. Na most a szociális otthon az elképzelhető tarkaságot mutatta. Június 6-án Szent Norbert napja, Norbert volt a főapát. A főapáti ebédre meghívta a szociális otthon dignitásait, az elöljáróit, és életemben akkor láttam először szerzeteseket saját rendi ruháikba beöltözve, tehát 1906-an. Csodálkoztam Vendel apátra, milyen szép egy ciszter, feketén-fehér, ugye fehér a habitusuk, fekete a skapuláréjuk. Akkor szép lila övvel a premontrájuk, Mécs Laci bácsi gyönyörű fejével. De hát aztán ő is oda jutott, nem csak a Bakonyi balladát szavalt el egyszer egy időskori előadáson a betegszobán, hanem Páter Kerkai, a kalásznak az alapítója, akik tönkretettek, nyomorékát tették, és debillé tették a börtönbe, elmondta, mi volt a szándék azzal, hogy a magyar ifjúságot, magyar falusi agrárifjúságot összefogják spiritualitással, szellemmel megtöltve a jövő Magyarországot építsék. Aztán ott volt Páter Tüll, ő kalocsai igazgató volt, ő mondjam, egy eszményi előadás, előadó volt és szervező, ő volt majdnem egész végig a szociális otthonnak a vezetője. Összefogta a jezsuitákat, minden jezsuita lelkiismeretet vizsgált, imádkozott, beszámolt az el. Tehát a kolostoron, illetve a szociális otthon belül élték a maguk jezsuita rendje, a nyugodtan mondhatom nyugdíjas főapátként, Pannonhalmán, abban a 50 esztendében a legfegyelmezettebb szerzetes rendi közösség, azok a jezsuiták voltak. Hihetetlen, hogy derültünk is, hadd mondok, Rihárd atyával, meg Ambrussal lementünk mindig a jezsuita temetésre, mert az egy külön gyönyörűség volt, hogy hozzák a koporsót, megy a kereszt, és Páter Tüll kiáll, és vezényeli a temetési menetet. És akkor jön a kereszt, utána a gyertyavivők, és jön a halott. Hát a halottat hozták, de az öreg kivezényelte azt is, és akkor mi gonosz fiatalok megállapítunk, ez a szikut kadáver engedelmesség, úgy mint a holttest úgy engedelmes. Úgyhogy az öreg jezsuita kiáll, és akkor jön a halott. Na, ezt mindig megvártuk, amikor a Páter. De egészen addig, hogy Linus testvér, drága Ferences, nem tudom melyik, már egy kicsit olyan homályos volt, ilyen pohárfenék vastagságú szemüveggel nem látott, lejtette a szemüveget. Domonkos rendtársát, mi 20 évesek voltunk, ott ugrabugráltunk körülötte, Domonkos ugrott, és mondja neki, Linus testvér, mi baj van? Erre Linus, á, dehogy, prostata! Már mi is ebben a korban vagyunk, mikor mondom, Linus testvér, á, prostata! Szóval, kedveseim, az öregkor minden gyöngesége, minden más, a nők sem voltak különbek, Csitos Ágnes, csodálatos. Ő mindig behívott engem perjelként, hogy kisatya, haldoklik az XY, jöjjön, áldja meg. Bementem, és egy szobába, utána még 20 évig főapátként laktam abban a kicsi szobába, ott volt két súlyos beteg, a haldokló és a még elevenebb. Ágnes odahív, megáldom a haldoklót, és az Ágnes az anyai szeretet minden gyöngétségével, hát hogy mondjam, ápolgatta ott. Erre megszólal a még jobb karban lévő másik öreg következő maliciózus hangon. Ágnes nővér, engem nem szokott ilyen gyöngétséggel. Ágnes csipőből, majd annak is eljön az ideje. Szóval, most kedvesek, én nem szórakoztató délelőttöt akarok önöknek tartani, de én reggeltől estig én 120 ilyen dolgot fölírtam. Csak azt akarom, hogy mert önök különböző munkakörbe idősebb hangsúlyozzuk azt, hogy szeretet, a szeretet a mozgatója és mozgatórugója, és a testvéri szeretetből kell, hogy kiinduljanak, de imádkozzanak maguknak humorért is. Meg az, hogy fölismerjék a fonák helyzeteket, amikor lehet és kell nevetni. Mert van egy csomó olyan helyzet, ahol a kegyelem a nevetésbe, vagy hát ebbe. Mert így tudják maguk is földolgozni, meg így tudnak adott esetben azoknak a szegény betegeknek is segíteni. Elnézést, csak most puskázok, mert ide fölírtam egy csomó. Mécs László papköltő, mondtam, szépen szavalta a Bakonyi balladat. Már nagyon idős, hogy gyönyörű szép arca, hófehér feje, kijön reggel, kisfiam, hány óra van? Mondom, Laci bácsi, 9 óra. Reggel vagy este? ezek az eltévejedések. Akkor kérem, Halász Pius, hogy csak egy-két érdekeset atyák a neveket innen-onnan ismeri, Halász Pius, lefogott ciszter kolostor alapja. Mi minden este későn, mikor internálták Pannonhalmára, Domonkos atyával belopakodtunk, és magán szemináriumokat vettünk, hogy hogy kell kolostort alapítani. Ezt kitudakoltuk, és nagyon bölcsen elmondta, hogy testvérek, hibáztam, mert akkor, amikor a Bakonyi kolostorban nem engedtem meg a fűtést, vétettem a regula ellen. Mert ezt meg lehet csinálni a mediterrán égkörön, de itt, ahol hideg van a Bakonyban, itt fűteni kell. Tehát egy csomó, tehát az, hogy valamit átadtak a maguk nagyon nehéz, tragikus életéből, őszintén egyszerűen. Keresztúri Dezső, híres irodalmár, egykori miniszter, jön Pannonhalmára, hát én ugye a szocializmusban fölnőtt, abszolút, hát szekularizált fiatal, úristen, Keresztúri Dezső itt, meg a Zirci apátot keresi. Hát mi megfordult a világ? Na, Csóka Lajos azt mondja, menjen föl Asztik, és jelentse a apát úrnak, hogy Keresztúri professzor úr itt van. Hát teljes kétségbeesés, megyek föl, bekopogok, kiszól az apát úr, hogy na gyere te kópé! Na. Úristen, ez nem nekem szól, hát ugye nem voltam az apát úrral ilyen kapcsolat. Bemegy Keresztúri Dezső, egymás nyakába esnek. Hát kérem, az egykori zirci budapesti tanár és a kis cserkésze találkoztak 20 év után, vagy 25 év után. Pannonhalma, tehát azt mondták a kívülállók, a megfigyelik, hogy a reakciósoknak a központja volt. És azt olvastam a ABTL iratai között, hogy a bencések is reakciósok, de akik igazán reakciósok voltak, azok a jezsuiták. Hát ez nagyon tetszett a jezsuitáknak is, amikor visszajeleztem nekik. Galina testvér haldoklása. Csak az, hogy ez a realitás. Bementünk szintén a Domonkoshoz, Galina testvér, hogy ez volt a gyógyszerész testvér, laikus testvér jezsuita, tehát nem páter volt. Hogy van minden? Jaj, kisatyák, hát a végemet járom már. És tudják, hogy mit írt nekem egy rendtársam? Mit, Galina testvér? Az, hogy helyezzem magamat Jézus szentséges szívébe, és akkor könnyebben, hát szeretném tudni, hogy mit csinálna a helyembe, ha ő szenvedne annyit, mint én. Tehát tetszik lenni, hogy apne annyit, mint én. Tehát tetszik lenni, hogy a kritikus helyzetekben még a jámbor szöveg is kérdésessé vált, és az öreg ezt kimerte mondani. Tehát annyi ilyen fajta, hogy mondjam, tapasztalatra kellett szert tennem, mert tulajdonképpen, amikor hivatalosan főmonostori perjelként átvettem a rend keretébe az egykori járási állami szociális otthon, és lett, azóta is létezik, a Szent Adalbert idősek otthon a Pannonhalmán, tulajdonképpen két öreg otthont fúzionáltattam, mert hát a mi konventünk is legalább olyan erős, hogy mondjam, idősekből is, és betegekből állt. Szunyog Szavér, a nagy liturgikus, haldoklik. Lementem hozzá imádkozni. Prédikált magának. Következőt prédikálta. Szunyog Szavér. Te hányszor prédikáltál a híveknek, a boldog szenvedésről, a Beata Passióról, ez az első kánonnak a szövege. Hát most mit vagy oda, hogy egy kicsit beteg vagy, meg ez történt, meg az történt. Meríts erőt Jézus Krisztus szeretetét. Prédikált magán az öreg. Ezzel csak azt akarom mondani, és lekerekítem, mert lehetne sokáig mesélni itt, az, hogy nagy szeretet, nagy türelem a öregek, betegek iránt, de nagyon nagy rugalmasság, humorérzék. Tényleg azt tudom mondani, hogy megérteni az élet szituációkat, mert az az ápolóknak, a gondozóknak is könnyebbé teszi az életét, és lehet, hogy egy kis derűvel és türelemmel segít a haldoklónak, vagy a súlyos betegnek. És hát, hogy volt Bence és humor, ne botránkozzanak meg, de hát ez is hozzá tartozik. Az öregek nálunk mindig kimentek a kapuba, ott leültek egy-egy székre, jöttek a turisták, vagy az érdeklődők, és hát ez egy ilyen kommunikációs mezőny volt, és akkor az én Maros Círjék rendtársa a TS szervezés idején, 1957-58, ez régi antikvic, jön föl a falusi paraszbácsi, beszélgetnek tanárul, mondja neki Maros Círjék, hogy na, János bácsi, mi újság van? Jaj, tanár úr, már szedik össze a marhákat. Hát a teheneket akkor a TS-be. Erre az én kedves rendtársam, Szent Isten, csak ide ne jöjjenek, alig maradunk pár.

0: Csak az, hogy kedvesség, tehát szélsőséges helyzetben is nem a tragédia, hanem adott esetben a humor, vagy egy jól megválasztott szó, vagy valami átsegít, segít azon, hogy hogyan tudjunk mi az idősebbeket segíteni. Szunyog Szavér, a nagy liturgikus, ül az ágya szélén, bemegyek hozzá, és egy ilyen fehér albát, mise inget kértem, vagy kerestem. Rám néz szigorúan, és azt mondja, fiam, te most azt hiszed, hogy én semmit se csinálok, ugye? Őszintén voltam hülye. Igen, tévedsz, fiam, gondolkodom. Tehát bennük is a Bimbónak nevezett néhai egykori főigazgatót megkérdeztem, hogy nem, ő kérdezett meg engem, hogy főapát választás lesz. Asztrik, maguk kire szavaznak? Hát mondtam, Teofil atyát, hogyan kérdezhet ilyet, hogy kire szavazunk? Hát azért, mert én arra szavazok a főapát választásnál, akit a fiatalok akarnak. Mondom, honnan veszi ezt a merészséget? Azt mondja, jegyezze meg. Az új főapát engem már csak eltemet. De maguk fognak engedelmeskedni neki. Ez öregeknek a bölcsessége. De hadd mondok másik. Egyik rendtársam gyengé volt az érettségi, ezért 4-es kapott. El kellett dönteni, vagy a magyar, vagy a történelmi jegye lesz 4-es. És akkor a tanár azt mondta, egye fene, én adok neki 4-est, legfeljebb, ha főapát lesz, megtapossa a síromat. Na most, csak ez a gondolkodás, hogy az idős Bence is úgy néz a 18 éves, ha főapát lesz, és nem adtam meg, megtapossa a síromat. Na most, kedveseim, nem, még egyszer szeretném hangsúlyozni, amikor én ezt a derűsebb oldalát mutattam be, mert hát ez is találkoztam sok szenvedéssel is, meg reménytelenséggel is. Akkor abban szeretném megerősíteni, és ez az én zárószavam, hogy nagy szeretettel, nagy türelemmel és nagy derűvel, illetve a humorra való készséggel az is nagyon sokat segít és erősíti a munkánkat. Köszönöm türelmüket.
1: Köszönöm kedves rádióhallgatóink és ezúttal nézőink figyelmét egyaránt. Találkozzunk 2 hét múlva ismét a Katolikus Szeretetszolgálat fél órájában. Isten áldja Önöket, Laudetur Jézus Krisztus!
2: Szívvel, szakértelemmel. A Katolikus Szeretetszolgálat.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 4 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.

Nem ismerek mást, csak Krisztust, a megfeszítettet. Csak egy jegyesen van a földön, a megfeszített és elhagyott Jézus. Nincs más Istenem rajta kívül. Benne ott az egész mennyország a Szent Háromsággal, és az egész föld az emberiséggel. Ezért az enyém, ami az övé, és semmi más. De az övé minden fájdalom, és így az enyém is. Járom a világot őt keresve életem minden pillanatában. Ami fáj nekem, az az enyém. Enyém a fájdalom, amely most letör. Enyém a mellettem lévő lelkek fájdalma. Minden, ami nem békesség és öröm, ami nem szép, nem kedves, nem derűs. Így lesz ez hátralévő éveimben. Szomjazom a fájdalmat, a szorongást, a kétségbeesést, az elvállást, a száműzetést, az elhagyottságot, a kint, mindent, ami ő, és ő a fájdalom. Így kiszárítom a gyötrelmek tengerét sok mellettem dobogó szívben, és a mindenható jegyesemmel való közösség révén, távoliakban is. Haladok, mint a tűz, mely megemészt mindent, ami esendő, és csak az igazságot hagyja meg. Kiára Lubik.

Felfoghatatlan. Kiára Lubik elmélkedése. Felfoghatatlan, rendkívüli, hogy jelen vagy a tabernákulum csendjében. Valóságod teljesen rabul ejti lelkemet. Reggel bemegyek a templomba, és ott talállak. Futok a templomba, mikor szereteted sarkal, és ott talállak. Bemegyek véletlenül, megszokásból vagy tiszteletből, és ott talállak. És minden alkalommal mondasz valamit. Helyre igazítasz egy gondolatot, különböző hangjegyekkel valójában egyetlen dallamot komponálsz, melyet kívülről tud szívem, mely egyetlen szót visszhangoz bennem, örök szeretet. Ó, Istenem, nem is tudtál volna jobbat kitalálni. A te csendedben elhal életünk zaja. Szíved halk dobbanása felszárít minden könnyet. Csend. Csend, mely zengőbb minden angyali koncertnél. Csend, mely az igét közli az értelemmel. A szívnek pedig isteni gyógyírt ad. Csend, melyben minden hang helyére kerül. Minden fohász átalakul, a te titokzatos jelenléted. Ott van az élet, ott van a várakozás. Ott pihen meg kicsiny szívünk, hogy aztán szünet nélkül tovább dobog hasson.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hitünk és életünk sorozat új fejezete, Krisztológia, ezzel szeretnék foglalkozni. Első témánk pedig a történelembe belépő Isten. Mai adásunk hitünk és teológiánk legszebb egyben a legmélyebb titkához vezet bennünket. Azt a területet szeretnénk vizsgálni, amit az egyház teológiája úgy hív, hogy Krisztológia, vagyis a Krisztusra vonatkozó tanítás. Amikor Krisztológiáról beszélünk, akkor nem egy elvont fogalmat, nem egy távoli filozófiai elméletet boncolgatunk, hanem a történelem legfontosabb kérdését tesszük fel. Azt a kérdést, amit maga Jézus tett fel a tanítványainak. Hát, ti kinek tartotok engem? Meghalljuk a kérdést, sokszor, amikor az írásban olvassuk, kimondjuk, vagy bent halljuk a kis fejünkben, a kérdés hozzánk is eljut. Érezzük, hogy nem az apostolokat kérdezi pusztán az Úr, hanem minket. Hát te kinek tartasz engem? Látjuk, hogy a kereszténység mennyire gyökeresen különbözik minden más világvallástól. Azt mondjuk, hogy ez nem egy eszmerendszer, nem pusztán egy magasztos erkölcsi kódex, és nem is egy homályos, időtlen mitosz. 16. Benedek pápának van egy csodálatos, tiszta, kristálytiszta mondata, fogalmazása. Azt mondja, a kereszténység kezdetén nem egy etikai döntés vagy egy nagyszerű eszme áll, hanem a találkozás egy eseménnyel, egy személlyel. Ez a személy pedig a názáreti Jézus. A mi hitünk alapja pedig egy történelmi tény, hogy Isten belépett az emberi történelembe.

belépett a terünkbe, belépett a mi időnkbe. Amikor azt imádkozzuk Szent Misében, vagy más alkalmakkor, Poncius Pilátus alatt szenvedett, akkor érezzük, hogy ez nem egy hol volt, hol nem volt, hanem egy konkrét földrajzi és történelmi koordináta. A kereszténység ereje, és az a példátlan alakító erő, amely 2000 éve formálja a világot, az nem fakadhat egy szép gondolatból. Csak is egy páratlan húsvér történeti személyiségből fakadhat. Őrá tekintünk, ővel szeretnénk újból találkozni, őről szeretnénk gondolkodni, őt jobban megismerni, de ki volt ő valójában? Megkérdezhetjük az utca emberét, föltetjük a kérdést. Sokan azt fogják mondani, hogy Jézus egy csodálatos tanító volt. Jézus egy nagy próféta volt. Ez, aki talán azt mondja, hogy gyerkölcsi zseni, aki hirdetett igazságot, nagy igazságot, magát a szeretetet hirdette, csodálatos rátekintenünk. Lesznek bizonyára negatív hangok is. Ki minek látja őt, ki minek tartja őt. Amikor pedig a krisztológiával kezdünk foglalkozni, akkor azt látjuk, hogy ez azt mutatja nekünk, hogy bár jó szándékok lehetnek ezek a válaszok, de nem állják meg a helyüket. Jézus ugyanis olyan dolgokat állított magáról, amelyeket egyetlen egyszerű jó ember, vagy valami egyszerű bölcs tanító sem mondhatna. Az ő állítása megdöbbent bennünket. A szinoptikusok, az evangéliumok, amikor olvassuk őket, akkor azt mutatják, hogy Jézus a tanítását nem úgy kezdi, mint a próféták. Nem azt mondja, így szól az Úr, hanem úgy, hogy én pedig mondom nektek. Saját tekintélyével állítja szembe magát a törvénnyel. Saját tekintélyével, saját nevében tesz csodákat. És ami a legmegdöbbentőbb, gondoljunk erre, a korabeli zsidóság számára még inkább mennyire döbbenetes volt, bűnöket bocsát meg. Ki teheti ezt meg, mindenki tudja, egyedül az Isten. És amikor pedig felteszik neki a kérdést, az idők végezetéig visszhangzó választ fogunk kapni tőle. Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Ezzel a kijelentéssel Jézus a saját isteni előéletére utal, magára veszi az Ószövetségi Isten nevét. Nagyon érdekes C.S. Lewis, az angol híres gondolkodó, író, teológus, Nárnia könyvek, bizonyára ismertek számukra, Nárnia sorozat. C.S. Lewisnak a logikai levezetése hogyan mutat rá erre a helyzetre. Úgy nevezik ezt a teológiában, irodalomban, hogy Lewis-féle trilemma. Hallottunk már dilemmáról, itt most trilemma, nyilván a hármas szó benne van. Lewis így fogalmazott, egy olyan ember, aki pusztán ember létére olyanokat mondott, mint Jézus, nem lehetett nagy erkölcsi tanító. Vagy őrült volt, vagy pedig a pokol ördöge. Választanod kell, mondja Lewis, ez az ember vagy Isten fia volt, és ma is az, vagy pedig őrült, esetleg valami még rosszabb. De ne jöjjünk elő semmi olyan leereszkedő képtelenséggel, hogy ő egy nagy emberi tanító volt. Ezt a lehetőséget ő nem hagyta nyitva számunkra. Nem állt szándékában. Döbbenetes ez a levezetés, ugye? Trilemma. Választásra kényszerít bennünket Jézus. Választásra. A három szó angolban elbetűvel kezdődik: Lord, Liar és Lunatic. Úr, vagy hazug, vagy őrült, dilinyós? Ki vagy te, Jézus? A Keresztény vagyok című művében olvashatjuk ezt, Lewisnak ezt a gondolatát, érdemes visszatérnünk hozzá. De halljuk meg Kajafás kérdését. Te vagy a Messiás, az áldott Isten fia? És halljuk Jézus egyértelmű igenjét. Ezt a kijelentést abban a pillanatban a hallgatósága pontosan értette. Tudták, hogy ez Isten káromlás, méghozzá javából, ha nem igaz, és azonnal halálra is ítélték. Isten káromlás, ha nem igaz. A krisztológia tárgykörének tehát az az alapköve, nagy botrány és egy nagy csoda, az Isten ember titka. De valljuk, hogy nem csupán Isten küldötte érkezett el hozzánk, hanem maga Isten jött el. Szent Ágoston ezt a kettőséget olyan szépen költő, ilyen, és mégis hajszál pontos
teológiai élességgel, így fogalmazta meg, megismerte a mi gyengeségünket, de nem veszítette el a maga istenségét. Magához vette azt, ami nem volt, s megmaradt annak, ami volt. Ágostan. Kedves hallgatók, kedves testvérek, ez a megistenülés titka. Ez a megistenülés igazi titka. A végtelen, felfoghatatlan, időtlen Isten megengedi, hogy korlátok közé szoruljon, hogy éhezzen, szomjazzon, hogy sírjon Lázár sírjánál, rettegjen a Getsemáni kert éjszakájában. Isten emberré lett, hogy az ember megistenülhessen. Fjodor Mihajlovics Dosztojevszki Jézus egyedülállóságáról beszél, érdemes idéznünk. Hogyha valaha is felmerül bennünk a kérdés, hogy mit jelent egy hívő ember, egy nagy gondolkodó számára a történelmi Krisztus, a történeti Krisztus, akkor érdemes felidéznünk az ő szavait. 1854-ben szibériai számüzetésből szabadulva egy levélben így tett hitvallást arról a Krisztusról, aki megmentette az életét. Dosztojevszki ezt írta tehát. Nincs szebb, mélyebb, rokonszenvesebb, értelmesebb, bátrabb és tökéletesebb dolog, mint Krisztus. Sőt, mondok valami még félelmetesebbet, ha valaki bebizonyítaná nekem, hogy Krisztus az igazságon kívül áll, és az igazság valóban Krisztuson kívül lenne, akkor én inkább Krisztussal maradnék, mint az igazsággal. A mi prohászkánk, Prohászka Ottokár, püspök úr, azt mondja, Krisztus nem csak a történelem egy lapja, hanem a történelem lelke. A kereszténység, ahogy láttuk, nem egy eszme, hanem maga a történelembe lépő Isten, Prohászka Ottokár, a nagy püspök lelkíró, így fogalmazta ezt meg, ezt a titkot, nem csak egy lapja a történelemnek, hanem ő a történelem lelke. Őt keressük, vele szeretnénk találkozni.

A folytatásban pedig a témánk Krisztológia, az ige testélet, Krisztus valóságos emberség és a két természet. Folytassuk tehát elmélkedésünket, gondolkodásunkat Jézus Krisztus titkáról. Az első részben arról beszéltünk, hogy a kereszténység alapja egy történelmi botrány és csoda. Az, hogy a végtelen Isten belépett a mi véges világunkba. Föltesszük a kérdést, hogy mit jelent ez valójában, hogyan lehetséges ez. Jut eszünk be József Attila csodálatos költőnk egyik verse, tulajdonképpen címe, csonka versnek is tekinthetnénk, de a címe maga az első két sor. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Ez a hihetetlen közelség, ez a megtestesülés igazi titka. Az örök ige, a Szent Háromság második személye valóságos, teljes emberi természetet vett föl. Amikor tanulmányozzuk a krisztológiát, az egyik legfontosabb dolog, amit le kell szögeznünk, Jézus nem csak eljátszotta az embert. A korai egyházban megjelent egy tévtanítás, az úgynevezett doketizmus, amely azt hirdette, hogy Jézusnak csak látszat teste volt. Azt gondolták, méltatlan lenne az Istenhez a sár, a por, a verejték, a szenvedés, a vér, a könnyek. De látjuk az evangéliumokat, egészen mást mutatnak. A názareti Jézus valóságosan éhezett 40 napos bőtje után, valóságosan megszomjazott a szamariai asszony kútjánál, Jákob kútjánál, amikor vele találkozott, valóságosan szomjazott a keresztfán, elfáradt, elaludt a viharban, hánykolódó bárkában, sírt, gyászolt a barátját könnyekkel, Lázárt, vért izzadt, retteget haláltusájában. Látjuk és szemléljük ezeket a képeket, amit valóságosan megélt. Nazianzi Szent Gergely 4. században élt egyházatja, tökéletes választ ad erre. Azt írja, amit nem vett föl, azt nem is váltotta meg. Amit nem vett föl, azt nem is váltotta meg. Gondoljunk bele, ha Krisztusnak nem lett volna igazi emberi lelke, igazi emberi akarata és értelme, akkor az emberi lélek, akarat és értelem nem részesült volna a megváltásban. Jézus emberi természete valósággal képes volt a szenvedésre, és éppen ezen a valóságos hús-vér emberségen keresztül gyógyította meg a mi sebzett természetünket. De kérdezzük meg, hogyan fér meg egyetlen lényben a teremtő és a teremtmény? Hogyan lehet valaki egyszerre Isten és ember? Sokan próbálkoztak a történelem során ezt ésszel megmagyarázni, és sokan tévútra tévedtek. Valaki azt mondta, a kettő keveredik, mint hogy a bor és a víz keveredik. Mások szerint Jézus csak egy ember volt, akibe beleköltözött az isteni ige. Az egyház azonban hosszas és fájdalmas küzdelmek árán a 451-es kalcedóni zsinat, és fájdalmas küzdelmek árán a 451-es kalcedóni zsinaton zseniálisan és véglegesen csodálatosan megfogalmazta a hitigazságot. Ez a dogma így szól, Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember egy személyben. Két természet van benne, az isteni és az emberi, és ez a kettő össze nem elegyítve, változhatatlanul, meg nem osztva, és szétválaszthatatlanul egyesül. Ez a hipostatika unió, a személyes egység titka. Szinte a Szent Háromság ellenképe, míg ott egy isteni természet van három személyben, itt két természet találkozik egyetlen isteni személyben. Pál apostol írja Filippiekhez írt levelében,

csodálatos őskeresztény himnuszt idéz. Krisztus bár isteni természetben volt, kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Ez a kenózis, teológiai kifejezés, kiüresítés. A végtelen Isten nem változott meg isteni létében, hiszen az Isten nem változhat, de a fiú Isten saját személyes egységébe vett fel egy emberi természetet. És mivel a személy egyetlen egy, ezért jogos, amit a teológia a tulajdonságok kicserélésének nevez. Mivel az az ember, aki Máriától született, ugyanaz a személy, mint az örök ige, ezért Szűz Máriát joggal nevezzük Isten anyának. És mivel a kereszten függő ember ugyanaz a személy, mint a fiú Isten, ezért Pál apostol joggal mondhatja, hogy a dicsőség urát feszítették keresztre. A teremtő belépett a teremtmények közé, hogy a teremtményeket felemelje a teremtőhöz. Erről a felemelésről, a megváltás drámájáról szólunk majd a folytatásban. De most is idézzünk a nagyok közül, nagyoktól, Szent Ágoston, betlehemi paradoxon, mennyire ismerős Ágoston idézetének a háttere, amikor arról a felfoghatatlan titokról beszélünk, hogy a végtelen Isten és a véges emberi természet hogyan találkozott Jézus személyében, akkor az ókeresztény egyházatják sokszor a költészet nyelvét hívták segítségül. Ágoston az egyik karácsonyi beszédében így fogalmazta meg a megtestesülés megdöbbentő paradoxonát. Ő, aki a világot tartja, most egy jászolban fekszik. Ő, aki a csillagokat alkotta, egy asszony emlőjén csüng. Ő, aki az angyalok kenyere, szénán pihen. Ő az egek ura, és egy földi édesanyja gyermeke. Ágoston mellett pedig a másik csodálatos nagy klasszikus, Szent Atanáz, Atanásios, az imént említett kenózis céljáról, a kiüresedés céljáról. Isten emberré lett, hogy az ember megistenüljön. Sokszor feltesszük a kérdést, miért vállalt az Isten fia ezt a hihetetlen önkiüresítést, miért vette fel a mi gyenge emberi természetünket. Satanáz az, aki a IV. Században egyetlen azóta is sokat idézett mondatban adta meg a választ. Igen, Isten emberré lett, hogy az ember megistenüljön. Hogy így is fordíthatjuk, mert ő ember lett, hogy mi istenekké legyünk. Kedves testvérek, kedves hallgatók, ebben a mondatban sűrűsödik teljes keresztény reménységünk. Isten leereszkedett a mi világunkba, a mi sötétségünkbe, hogy minket fölemeljen a saját dicsőségébe, a saját világosságába. Legyen neki dicsőség mindörökké. A folytatásban pedig szemléljük a megváltás drámáját. Miért lett Isten emberré?

A folytatás tehát, Krisztológia bevezetés, a megváltás drámája, miért lett Isten emberré? A befejező részben, zene után elérkeztünk ahhoz a kérdéshez, ami talán a leginkább érinte a személyes életünket. Ezzel láttuk, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. De felmerül bennünk a kérdés, hogy miért volt erre az elképesztő isteni vállalkozásra szükség? Miért lett Isten emberré? Krisztus a történelem egyetlen igazi közvetítője. Csak ő állhatott hídgyanánt a két véglet, a végtelen Szent Isten és a bűnös véges emberiség között. A végtelen Szent Isten az egyik parton, és a bűnös véges emberiség a másikon. Az összekötő, aki emberi természete révén alatt áll Istennek, így tud képviselni minket. Isten mi személye révén pedig felett áll az embernek, így áldozata végtelen értékűvé válik. Canterbury Szent Anselm, 14. század nagy gondolkodója, híres könyvében, amelynek éppen ez a címe, Cur Deus Homo, vagyis miért lett Isten emberé, igyekszik válaszolni erre, logikája a következő. A bűnbeeséssel az emberiség egy olyan szakadékot teremtett, egy olyan adósságot halmozott fel Istennel szemben, amit emberként a maga véges erejéből soha nem tudott volna jóvá tenni. A végtelen Istent megsértő bűn végtelen elégtételt követelt, csak hogy erre az ember képtelen volt. Egyedül Isten tudta volna megadni ezt a végtelen elégtételt, de Istennek nem volt miért fizetnie, hiszen ő nem ő vétkezett. Az embernek kellett volna fizetnie, de ember nem volt képes erre. Ehhez tehát egy Isten emberre volt szükség, valakire, akinek emberként volt miből áldozatot hoznia, és akinek a cselekedete Istenként végtelen értékű volt. Itt azonban egy nagyon fontos dolgot kell, kedves testvérek, rávilágítanunk, hogy elkerüljünk egy súlyos félreértést. A kereszténység megváltástanát sokszor úgy karikírozzák, mintha az Atya Isten egy sértődött vérszomja zsarnok lenne, akinek a haragját csak a fia kényszenvedése és vére tudja csillapítani. Rettenetes ez a pogány Isten kép. Isten maga a szeretet. A megváltás műve nem Isten haragjának a csillapítása, hanem az Isten ember végtelen szeretetből fakadó engedelmességének gyümölcse. Krisztus nem kényszerítették a keresztre, azt mondja az evangéliumban, életemet adom, senki sem veszi el tőlem, én magam adom oda. Krisztus emberi akarata teljesen szabad volt a halál vállalásában, és éppen ezzel a végtelen szabad, atyát és embereket szerető engedelmességével szerzett nekünk váltságot. Megfordította Ádám engedetlenségét. Krisztus engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Pilinszky János egy interjúban döbbenetes erővel így mondta ki, a kereszténység nem vallás, hanem egy dráma. Isten drámája a történelemben. Valóban az. Isten részéről a megváltás teljesen ingyenes, Isten semmi nem kényszerítette rá. Egyedül a saját irgalmas ember szeretete indított arra, hogy utánunk nyúljon a sárba, és a sár most valóságos, a sárgolyó, az ember, aki elmerül benne, kiválaszthatott volna

más módot is a megmentésünkre, bajom. Igen, a mindenható Isten egyetlen szavával megbocsáthatott volna. De azt látjuk, hogy ő a legkiválóbb módot, a megtestesülést választotta, mert így mutatta meg leginkább az irántunk való felfoghatatlan szeretetét. Közeledünk az adásunk végéhez. Egy modern hasonlattal hagy éljünk korábban idézett C.S. Lewis gondolata nyomán. Jézus nem csupán egy új utat mutatott a jóhoz, mint a földi tanítók. Nem odaállt a szakadék szélére, hogy átkiabáljon nekünk néhány jó tanácsot, hogy ugorjunk át a túloldalra. Ő maga lett a híd, maga lett az út. A megváltás, ha úgy tetszik, a történelem legnagyobb transzplantációja. Az emberiség haldoklott a bűn miatt, Isten pedig az ige megtestesülésével és a kereszt halállal a saját szívét adta oda a mi beteg melkasunkba, hogy újra éljünk. Krisztológia. A krisztológia nem elmélet. A krisztológia annak a felismerése, hogy valaki annyira szeretett minket, hogy elhagyta az eget, felvette a mi nyomorúságunkat, és a halálon át utat tört számunkra az örök életbe. Hát ti, kinek tartjátok őt? Ez az a kérdés, amire mindannyiunknak a saját életünkkel kell megadnunk a választ. Legyen idézet, ha az előző két blogban találkoztunk olyanokkal, akiket méltó volt idézni, és az Isten igazság csodálatos gazdagságából merítettek és szóltak hozzánk. Hát akkor most a befejezéshez közeledve, a megváltás drámája kapcsán Aquinas Szent Tamást idézzük, a kereszt mint tanító szék. Amikor Krisztus megváltói művére a keresztre tekintünk, akkor gyakran csak fájdalmat és szenvedést látunk, Aquinas Szent Tamás pedig a csodálatos középkor legnagyobb teológusa arra figyelmeztet minket, hogy a Golgota sokkal több ennél. Azt mondja, a kereszt nem csupán a szenvedés fája, hanem a tanítás katedrája is. Vagyis Krisztus onnan a magasból mutatta meg a legnagyobbat Isten szeretetéből, megbocsátásából, engedelmességéből. Ott tartotta a legfőbb prédikációját, a legnagyobb tanítását szavak nélkül. Aquinas Szent Tamás mondata pedig tehát ez, újból mondom, a kereszt nem csupán a szenvedés fája, hanem a tanítás katedrája is. És az utolsó idézetünk pedig a mai napra, Nagy Szent Leó pápa, ha nevét hallom, mindjárt karácsony jut eszemben, és most sem fogunk csalatkozni, a lélekben ott is leszünk mindjárt. A legnagyobb alakja talán azoknak, akik a karácsony örömét meg tudják fogalmazni, az ember megváltott ember méltóságáról beszéde így szól. Ismert fel, ó keresztény, a te méltóságodat. Mint hogy az isteni természet részesévé lettél, ne akarja bűnös életmódra visszatérve a régi alacsonyságodba süllyedni. Emlékezzél, milyen főnek és milyen testnek vagy a tagja. Ne feledd, hogy kiszabadultál a sötétség hatalmából, és áthelyeztek Isten országába, és az ő csodálatos világosságába. Hát ha megértjük, milyen árat fizetett értünk az Isten ember, és hogyan emelte fel megváltással a mi emberi természetünket, az egész életfelfogásunkat, akkor meg kell változtatnunk. Leó pápa ezzel biztat bennünket fönséges, emelkedett szavaival, a megváltott ember méltóságával igyekezzünk válaszolni erre, a mindennapi életünkben, szavak nélkül talán, tanúsággal. Ez a válaszom Krisztus a kérdésedre. Ki vagy te nekem? A szeretet műve, amelyet tőled tanulva, téged utánozva igyekszem megvalósítani. Ez legyen most ma a legnagyobb válaszom, tanúságom. Kinek tartalak téged? Kiben van az én reménységem? Kiben van az én és a mi üdvösségünk? Ennek a reményében búcsúzom a kedves hallgatóktól. Áldott szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.
1: Szeptember 16-a, Simon István napja a Mária Rádióban, a mai nap költője sorozatban, hiszen ő 1926. szeptember 16-án született. Simon István annak a korosztálynak a gyermeke, aki egészen fiatalon megélte a háborút, annak a korosztálynak a gyermeke, amelyik megszenvedte nagyon súlyosan azt, ami világégésként van jelen. 18 évesen katona és 47-ben kerül csak haza az orosz fogságból, de ugyanakkor itthon pedig egy olyan közeg fogadja 46-47-ben, ami a fényes szelek nemzedéke titulussal van illetve, amelyiknek az a jellemzője, hogy felemeli a tehetséges és szegény fiatalokat és tanítatja őket. Sokat köszönhet tehát ennek a kezdetnek Simon István, és ugyanakkor ennek a kezdetnek a lelkesedése végtelül megtörik, amikor az 50-es évek elején megkezdődik egy nagyon, nagyon embertelen, felfoghatatlanul ostoba diktatúra Magyarországon, és még nagyobb törés éri őket az 56-os forradalom és annak leverése során. Mindez végkíséri Simon István gondolkodását, életét, és lehet, hogy ez is belejátszott abba, hogy 48 évesen ment el tőlünk. Szeptember 16, Simon István a mai nap költője sorozatban. Szeptember 16, Simon István. Születésnapja ezért ma, a mai nap költője sorozatban néhány versét fogjuk megmutatni itt a Mária Rádióban, és felidézzük Simon István életét. Szegény paraszti családból született a Zala megyei Bazsiban. 1926-ban. Ez a szegény paraszti család, amelyik földművelésből élt, de nem a saját földjeit művelte igazán, ezt a gyereket mégis tanítatta. Az általános iskoláit nyilván a saját falujában végezte, és aztán Sümegen járt középiskolába. Behívták 18 évesen katonának, és 47-ben kerül csak vissza az orosz fogságból. Még az a nagy szerencse, hogy visszakerült, hiszen sok-sok tízezer ember nem került vissza az orosz fogságból. Volt annak az időnek ez a fényes szelek nemzedéke egy nagyon pozitív folyamata, vagy mozgalma. Ez pedig az, hogy a tehetséges, szegény gyerekeket, azokat felkarolták úgy, hogy tanították igen magas szinten. Simon István is először népi kollégista, majd ötvös kollégista lett, és elvégezte az egyetemet magyar-német szakos tanárként. Valamikor volt egy kicsi törés az életében az egyetem alatt, mert abba hagyta az egyetemet, de aztán újra elvégezte, 52-ben kapta meg a diplomáját. 26 évesen tehát. Amikor hazaért, versei azonnal megjelentek az Új Hangban, aztán a Szabad Népben, ő pedig újságíró lett, az Új Hang főszerkesztője volt 55-56-ban. 57-től a Kortárs egyik alapítója és rovatvezetője, és 64 és 74 között pedig főszerkesztője volt. Simon István közéleti szerepet is vállalt, 1963-tól országgyűlési képviselő volt, és 71-től haláláig, az 1975-ben bekövetkező haláláig Színház Művészeti Főiskolán magyar irodalom tanárként dolgozott. A Magyar Írók Szövetségének titkára is volt, és aztán Bazsin helyezték nyugalomra, miután egy súlyos betegségben 48 évesen meghalt. Költészetét érdemes felidéznünk. és éppen ezért ma néhány verse a Mária Rádióban elhangzik. Szeptember 16, tehát Simon István napja a mai nap költője sorozatban. Simon István, húsvéti körmenet. A fű zöldbe, s fehérbe öltöztek a fák. A megyvirág szagú égre parabolát, száz karikát rajzolsz, pogány duhajunk szél, szél áprilisi. Míg a baldahin lengő aranysátrát dalárda, gyertya és csengő kíséri, s négy ember a magasba tartva viszi. Elől gyerekek párja csoszog, aztán a lányok fehérben, s talpik feketében az iparosok. S végül árad a görbeútú kék hegyek alatti tiszta falu megfáradt, áhítatos, kimosdott népe. Áldott szombat este. Arang szó aranyos felhők igevezve, duhaj nótát csap a téres világnak. Mennek, mennek, fölcsap a por. A tömzsi labdarózsa csokor, az alma és körtefágak mind, mint valami csokor. Énekelnek, istállók, pajták s fészerek közt a hosszú úton. Fehér ingük alatt az ér kötélként kitaggat nyakukon. Törtek sok századokon át, pestisen át, háborún át, de évenként egyszer csak vígan kidalolják, teli torokból, világgá szórják a tavaszi porból a nagy himnuszt, az Alleluját. S addig a tavasz, zöld és fehér keveréke, áldást ad a dűlőkre, ekékre, hersen ceres dárdás buzája, elbújhat már benne a nyúl. Hersen ceres dárdás buzája, elbújhat már benne a nyúl. A menet utolsót kanyarul, allelujázva, mert itt a tavasz. És egy verejtékes nyár jön, a virágsugaras, minden évben halottaiból föltámadó, ős mezei világra. Simon István, húsvéti körmenet.

megkopott álmokat. Sodornak az évek, az idő tüské, a szívedig érnek, ameddig szeretnek, tán megáll az óra. Tegnapra ébredsz fel, holnap virrad óra. Fékeznéd az időt, ám ha felednek.

ki is gyenge. A szív nem mozdul, csak a láb ment.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
4: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel. Segítse az Úr betegeiket, azokat, akik börtönben sínylődnek, vagy szenvedélybetegség rabjai.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké, ámen!
5: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafüzér imádságot, az Árpád-hegyi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy

0: Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszem a Szentlélekben, hiszem a katolikus nagyszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmet megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Jézus tanítványaival az utolsó vacsora után a Getsemáni kertbe ment. Tudta, hogy szenvedés vár rá, ezért ezt mondta tanítványainak: halálosan szomorú a lelkem, maradjatok itt, és virasszatok. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneimet, adj erőt, hogy szívemet egyre inkább feléd fordítsam, és szeressem azokat, akiket rám bíztál. Mi atyánk, aki a mennyedben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mi éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Amen. A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Mennyei Atyám, felajánlom neked a sok ezer sebet, a borzalmas fájdalmakat és Jézus ostorozásakor folyt drága látos vérét. Engesztelésül a magam és minden ember testiségben elkövetett bűneiért. Ilyen bűnök megakadályozására, az ártatlanság megőrzéséért, különösen a rokonságomban, a plébánián és a környezetemben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltes

0: az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fogolt tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Beletiprás az emberi becsületbe, az emberi méltóság.

0: világvilágosság megalázása és meggyalázása sátáni mű. De ha ilyenkor engedjük Krisztus szeretetét lelkünkbe áradni, megnöveli emberi méltóságunkat, becsületünket. Kérjük Jézust, hogy tudjuk csöndben elviselni az igazságtalan meggyalázásokat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel. Ez már nem lehet emberi erő. Ez a szenvedésmező, amely kereszthordozással jár végig, emberileg képtelenség. Botlazodásossal és elesésekkel és a sireneinek karjaira is rászorulva, de végre maga érkezik a választott dombra, és vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy utána Mária, és nem lehet összeroskadni. Ez is maga a lehetetlenség. Lehetetlen testben, emberi erővel az anya mondta meg. Már odaérte, már hozzák a szegeket, Istennek és Isten anyának szánt feladat az emberekért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Uram, hálát adok neked, mert utolsó órádban is rám gondoltál, és saját édesanyádat nekünk adtad. Kérlek, segíts, hogy méltó lehessek hozzád és égi édesanyámhoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Könyörögjünk, édes Jézusom, aki a kevélyeknek ellenállsz, az alázatosoknak pedig kegyelmet adsz. Alázatos szívű anyánk, esedezze általad kérlek, add meg kegyelmedet, és minden kevénységből mentes szent akaratodnak zúgolódás nélkül örömmel engedelmeskedjen. Mindenkor és mindenkor isteni végzéseidben, aki élsz és uralkodod mindörökkön örökké.
1: Amen.
3: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Úrunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Úrunk által.
1: Amen. Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
4: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösség beteg és szenvedő tagjaiért ajánlottuk fel.
5: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Szeptember 16-a. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt. Ezt Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levelében olvassuk, a 4. fejezet 12. versében. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt. Hát bizony nagy ajándék, ha valaki már ifjú korában hitre juthat. Timóteusnak ez megadatott, hogy ifjan hitet kapott. Ez az ajándék azonban egy nagy felelősség is. Így lehet és így kell leélni az egész életét. Ifjúként is példa lehet az ilyen ember hívőknek és nem hívőknek. Példa lehet az ifjú ember, a hitet kapott ifjú ember beszédben, magaviseletben. Példa lehet szeretetben, tisztaságban. Az ilyen embernek, akárcsak Timóteusnak, gondja lehet ifjúként is az igei tanítása. Én is megremegtem. Micsoda kegyelem, hogy 20 éves korom óta hirdethetem az igét. Akárcsak te, testvérem, szolgálhatsz az Úrnak. Azzal a kegyelmi ajándékkal, amit tőle kaptál. Azon a helyen, ahova téged állított az Úr. Vedd észre ezt az ajándékot. Becsüld meg. Ne hanyagold el. Gondolj arra, hogy ezt az ajándékot mások is felismerték benned. És megerősítették. Ápold a hitedet. Abban ne rekedj meg. És előrehaladásod nyilvánvalóvá váljon mások előtt is. És ehhez szükséges önmagaddal is többet foglalkoznod. Csak így lehetsz áldássá mások számára. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket!

0: Dr. Balázs Pál atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Szent lelket kérjük, hogy küldje rájuk a bölcsesség és az értelem lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és jámborság lelkét és az istenfélelem lelkét, hogy ebben a világban úgy tudják megtalálni a helyüket, amire hívja őket a jó Isten. Ha a világban, a házasságban, akkor úgy, ha a papi hivatásban, a szerzetesi elkötelezettségben, akkor úgy, de ilyen értelemben magányosak ne legyenek. Mint ahogy a világi ember számára is a házasság hivatás. Persze meg kell találni a megfelelő partnert. Ugyanúgy a papi szerzetesi nem magányos hivatás, hanem az egy mélyen elkötelezett személyes hivatás. Azt kell mondanom, hogy anélkül, hogy itt álmodoznánk róla, hogy egy szerelme hivatás, egy szerelmes dolog. Tehát szeretem azt, amit csinálok, és érzem azt, hogy személyesen fűződöm hozzá. Enélkül nem megy. Ez nem szakma. Annál több. Van szakmaiság is benne, mert tudás is kell, meg tanulni is kell hozzá, de ennél sokkal több.
0: Dr. Balázs Pál atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
2: Hírpercek.
3: Családi napra készül a Váci Egyházmegye fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmából. Középiskolásoknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Afrika ismeretlen arcát árul fel a Máltai Szeretetszolgálat fotókiállításán. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett Önöknek és Kassa Regina olvas fel. Családi napra készül a Váci Egyházmegye fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmából. A szervezők szeptember 19-én szombaton 9 órától kezdődő családi napon színes programokra, hálaadó szentmisére és ünnepi előadásra hívják a híveket és minden érdeklődőt. A Püspöki Palota kertjében és a Váci Egyházmegyei Könyvtárban bemutatkoznak az egyházmegye intézményei, szervezetei és közösségei. 15 órától hálaadó szentmisét mutat be Marton Zsolt megyés püspök a Nagyboldogasszony Székesegyházban. Olvasható a sajtó meghívóban. A 19 óra 30 perckor kezdődő Együtt építjük című történelmi játék 14 képben mutatja be a Váci Egyházmegye 1000 éves történetét. A darabot, melyet Meskó Zsolt írt és rendezett, a plébániai közösségek és csoportok előadásában a Székesegyház előtti téren láthatja a közönség. Magyarországon egyedülálló kezdeményezés, hogy egy egész estés előadáson több mint 500 ember játszon egy színpadon, önkéntes alapon. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. Feltétel, hogy az utazó csoport legalább egy országhatárt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. A nyertesek 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatást kaphatnak az utazók számától és a megtett távolságtól függően. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Afrika ismeretlen arca tárul fel a Máltai Szeretetszolgálat fotókiállításán. Az Afrika láthatatlan arca című tárlaton az Ison Művészeti Központban várnak minden érdeklődőt, aki az afrikai élet meghökkentő, megrázó, ugyanakkor örömteli és vidám pillanataira kíváncsi, tudatta a Máltai Szeretetszolgálat. Működésük a magyar emberek segítőkészségének kifejeződése, és ez igaz a hazánktól sok ezer kilométerre is. Középiskolai csoportok számára élménybeszámolóval egybekötött, vezetett látogatásokra is lehetőség nyílik a nemzetközi munkacsoporttal előre egyeztetett módon, a nemzetközi@maltai.hu e-mail címen keresztül. A tárlathoz kapcsolódóan várnak minden érdeklődőt október 14-én 18 óra 30 perctől a Hársfa utca 25 szám alatti központba, ahol a Kenyában végzett segélymunkáról és a 2024 óta zajló komplex gyógypedagógiai programról is beszámolnak majd. A kiállítás kerekasztal beszélgetéssel és meglepetés koncerttel zárul október 28-án 18 óra 30-tól. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 16-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.

Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él én bennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten fiának hitében élek, aki szeretett és feláldozta magát értem.

0: tovább hitüket. Add meg nekünk, Urunk, a tiszta és álhatatos hitet.
1: Megváltottál minket Istennek, szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik keresztjüket felvéve nyomodban jártak, add meg nekünk, Urunk, hogy erős lélekkel viseljük az élet megpróbáltatásait.
1: Megváltottál minket Istennek, szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik megmosták ruhájukat a bárány vérében, add meg nekünk, Urunk, hogy legyőzzük a test és a világ minden csábítását.
1: Megváltottál minket Istennek.

Istenünk, te Szent Kornél pápát és Szent Ciprián püspököt, néped gondos pásztorává rendelted, és megadtad nekik, hogy vérük ontásával tegyenek tanúságot rólad. Engedd, hogy közben járásukra gyarapodjunk hitben és álhatatosságban, és odaadó lélekkel munkálkodjunk az egyház egységén. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából.

0: A Szent Atya az isteni gondviselés humoráról és könyvtáros édesanyjáról. 14. Leó pápa levele a Szepesi Egyházmegye felállításának 250. évfordulójára. Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítása. Megjelent angolul 14. Leó pápa, Szabad a kegyelem hatására című könyve. Major Balázs régész előadása a Szentszéki Magyar Nagykövetségen.
1: A Szent Atya az isteni gondviselés humoráról és könyvtáros édesanyjáról. 14. Leó pápa szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén, hétfőn délelőtt meglátogatta a vatikáni apostoli könyvtárat, valamint az apostoli levéltárat, és e látogatás keretében megnyitotta az Aqua, Katasztrófa és Csoda címmel rendezett kiállítást. Leó pápa a kiállítás megnyitásakor rögtönözve így szólt az egybegyűltekhez.
2: Vorrei solo dire che Dio nella sua provvidenza e qualche volta con certo umorismo ci fa ricordare sempre che Dio è con noi.
1: Mielőtt felolvasnám nektek a már kész beszédemet, csak annyit szeretnék mondani, hogy Isten a maga gondviselésében néha egy bizonyos humorral mindig emlékeztet minket arra, hogy velünk van.
2: Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria. E oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.
1: Sokan talán nem tudják, hogy édesanyám könyvtáros volt, és ma a születésnapon pontosan azért vagyok itt egy könyvtárban, hogy köszöntselek titeket.

0: 14. Leópápa levele a Szepesi Egyházmegye felállításának 250. évfordulójára. Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítása.
1: 14. Leópápa atyai gesztusa az idén 250 éves Szepesi Egyházmegye felé. 250 évvel ezelőtt, 1776-ban alapították meg kánonilag a mai Szlovákia területén található Szepesi Egyházmegyét. A jubileum év ünnepélyes lezárására 2026. szeptember 26-án kerül sor a szepeshelyi Szent Márton székesegyházban. 14. Leópápa erre az alkalomra Mário Greg bíborost, a püspöki szinódus főtitkárát nevezte ki különleges megbízottjává. A szentszék szeptember 12-én tette közzé a szentatya Mário Greg bíboroshoz intézett latin nyelvű levelét, amely Rómában Szent Péternél 2026. augusztus 8-án 14. leópápaságának második évében kelt. A pápai levél felidézi a Szepesi Egyházmegye alapítását és annak történelmi jelentőségét. A szentatya így fogalmaz. Sohasem feledkezze meg arról a legnagyobb szeretetről, amelyet Isten fia mindenek előtt a kereszten mutatott meg a világ üdvösségéért. A szepesi nyáj, miközben Krisztushoz és az ő egyházához rendíthetetlen hűségben felidézi egyházmegyei történetének örömök és fájdalmak között megtett évszázados útját, fennhangon zengi a Te Deum himnuszt, és ebben az évben különös gonddal ünnepli azt a rendkívüli eseményt, hogy immár 250 esztendő telt el ezen egyházmegye kánoni felállítása óta. A szentatya levelében arra is emlékeztet, hogy a Szepesi Egyházmegyét elődje, 6. Pius pápa alapította 1776. március 13-án a Romanus Pontifex kezdetű bullával, szem előtt tartva a mai Szlovákia ezen területén élő híveinek lelki szükségleteit. A jubileum alkalmából František Trstenský szepesi megyéspüspök egyházmegyei jubileumi évet hirdetett, amelyet az imádság és a lelkipásztori elmélyülés időszakának szántak. A szepesi főpásztor és a reábízott hívek azt kérték 14. Leópápától, hogy küldje el képviselőjét a jubileumi záró ünnepségre. A szentatya ennek a kérésnek elegettéve Mário Greg bíborost bízta meg azzal, hogy az ünnepségen az ő nevében elnököljön és lelki buzdítást intézzen a résztvevőkhöz. A pápa levelében ezekkel a szavakkal adja át megbízatását. Ezért jelen levelünkkel különleges megbízottunká nevezünk ki téged a fent említett ünnepségre, amelyet szeptember hónap 26. napján tartanak ünnepélyes szertartással a Szepesi Egyházmegye Szent Márton püspök tiszteletére szentelt székesegyházában. 14. Leópápa arra kéri különleges megbízottját, hogy a jubileum résztvevőit a keresztény remény megújítására buzdítsa. Buzdítsd mindazokat, akik részt vesznek ezen az eseményen, hogy megújult erővel és új buzgósággal őrizzék meg az élő reményt Isten ígéreteinek elnyerésére. Hiszen a jubileum során bőséges lelki javakban és az irgalmas Úr kegyelmeiben részesültek, amelyek kétségkívül nagy segítséget nyújtanak mindennapi munkájuk végzésében. A szentatya arra is megbízást ad Mário Greg bíborosnak, hogy nevében köszöntse a Szepesi Egyházmegye püspökét, a jelenlévő főpásztorokat és papokat, a szerzeteseket és szerzetesnőket, a világi hatóságok képviselőit, valamint a világi híveket, és tolmácsolja számukra a pápa jó indulatát. A levél befejezésében 14. Leópápa biztosítja különleges megbízottját imádságáról és a fájdalmas szűzanya, valamint Szent Márton püspök közbenjárását kéri küldetésére. Mi magunk is imádságainkkal kísérünk téged, tisztelendő testvérünk, küldetésed teljesítésében. A fájdalmas Szűz Mária és Szent Márton püspök közbenjárását kérve. Neked pedig már most örömmel adjuk apostoli áldásunkat, irántad való jó indulatunk jeléül és a mennyei ajándékok zálogául. Azt kívánjuk, hogy ezt megfelelő módon add tovább az ünnepség valamennyi résztvevőjének. A jubileumi ünnepségen Mário Greg bíborost pápai küldöttség kíséri. Ennek tagja Michal Janiga atya, alsókubini esperes plébános, a Szepesvárajai Teológiai Intézet pasztorálteológiai oktatója, valamint Marek Tomaga atya, bírósági helynök és ugyancsak a Szepesvárajai Teológiai Intézet oktatója. A jubileum év egyik kiemelkedő eseményére már június 27-én Esztergomban sor került. A bazilikában 4000 szlovák zarándok részvételével ünnepelték a Szepesi Egyházmegye fennállásának 250. évfordulóját. A helyszín történelmi jelentőségű, hiszen a szepesség hívő közössége hosszú évszázadokon át az esztergomi főegyházmegyéhez tartozott, és azon belül különleges önkormányzati jogokkal rendelkezett. A szepesi prépostság már az önálló egyházmegye 1776-os létrehozása előtt sajátos egyházi közösséget alkotott. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Esztergomban František Trösztyenszky szepesi megyés püspök volt, a zarándokokat pedig Erdő Péter bíboros prímás köszöntötte. A bíboros hangsúlyozta, a szepesi egyházmegye létrejötte, nem szakította szét a korábbi egyházi kapcsolatokat. Ellenkezőleg az egyházmegyék közötti kötelékek tovább erősödtek. Erdő Péter bíboros felidézte a magyar és a szlovák püspöki kar 20 évvel korábbi, ugyancsak az esztergomi bazilikában kinyilvánított kiengesztelődését is. A közös nyilatkozat vezérgondolatát Szent II. János Pál pápa szavai adták. Megbocsátunk és bocsánatot kérünk. A bíboros szerint az azóta eltelt 2 évtizedben a magyar és a szlovák egyház kapcsolatát már nem csupán az egyetértés és a megbékélés, hanem erős együttműködés jellemzi, amelyet barátságnak is lehet nevezni. Számomra, felvidéki magyar katolikus pap számára külön öröm, hogy Erdő Péter bíboros úrnak köztudottan szívügye volt és maradt is a magyar-szlovák kapcsolatok ápolása, a békés viszony és jó együttműködés előmozdítása. Hálásak vagyunk ezért. Már kispapként ott lehettem a szülőfalumhoz közeli esztergomi bazilikában, ahol az említett 20 évvel ezelőtti megbékélési nyilatkozatok felolvasása és aláírása kerültek. Az azóta eltelt 2 évtized során pedig nem csak külső megfigyelője, de aktív részese lehettem a két nemzetközi kapcsolat érlelődésének. Örömmel töltött el, hogy augusztus végén egy szepességi egyházjogi szimpóziumon beszélgetve a megyés főpásztorral, František Trösztyenszky püspökatyával, sugárzó örömét, nagy háláját és őszinte boldogságát tapasztaltam meg, amikor az esztergomi ünneplésre, a szívélyes fogadtatásra emlékezett vissza, és osztotta meg lelki élményeit. Továbbra is feladatunk a hídépítés, a nemzetek között is, szomszédos népek között különösképpen is. Csak így lesz egyházunk katolikusnak, egyetemesnek nevezhető. Segítsen ebben Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, a Szlovákia pátrónájaként tisztelt hétfájdalmú szűzanya, égi közbenjárása is.

Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítását hallották. Megjelent angolul 14. Leó pápa Szabad a kegyelem hatására című könyve. 14. Leó, Freedom Under Grace, azaz Szabad a kegyelem hatására című könyve, angol nyelven is a könyvesboltokba került. A kötet a Szent Atya a Szent Ágoston örökségéről szóló gondolatait gyűjti egybe, amelyek meghatározó szerepet játszottak lelkiségének és a világról alkotott szemléletének formálódásában. 14. Leó pápa, Szabad a kegyelem hatására, gondolatok az engem formáló lelki hagyományról című könyvének angol nyelvű kiadása szeptember 15-én kedden jelent meg az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és a brit nemzetközösség országaiban. A Szabad a kegyelem hatására a Szent Atya Szent Ágoston örökségéről szóló gondolatait gyűjti egybe, amelyek lelkiségét és a világról alkotott látásmódját is formálták. A kötet különösen érdekes lehet az angol nyelvű olvasók számára. 14. Leó az első pápa, aki a Szent Ágoston rendből érkezett, egyben az egyház első Egyesült Államokbeli pápája, akinek anyanyelve az angol. A Penguin Random House kiadó közleménye szerint a kötet Robert Prevost atya, a Szent Ágoston rend egykori általános elöljárója beszédeiből, homíliáiból és személyes írásaiból válogat. Ezek az írások feltárják azt a belső indítatást, amely későbbi, szemlélődő megközelítésének hátterében áll. A későbbi 14. Leó pápa írásaiban mintegy asztalhoz hívja az olvasót, hogy vele együtt gondolkodjon a 2001. szeptember 11-i terrortámadások következményeiről, az új politikai ideológiák megjelenéséről, valamint arról, miként válaszolhat az egyház a szegénységre és az emberi jogokat érintő konfliktusokra. A kiadó közleménye kiemeli. 14. Leó Szent Ágoston műveiből merít, akit lelki atyának nevez, és olyan életfelfogást tár az olvasó elé, amelynek alapja a közösség, a szolidaritás és a társadalom peremére szorult emberek szolgálata. Az Egyesült Államokban a Szabad a kegyelem hatására az Image Books, a Penguin Random House Christian Publishing Group kiadásában jelent meg. Az Egyesült Királyságban és Ausztráliában a Penguin Random House UK Enlighten kiadója gondozza a kötetet. Az eredeti olasz nyelvű változatot a vatikáni könyvkiadó adta ki, Liberi Sotto la Grazia címmel. A könyvből hangos könyv is készül. A kötetet megnyitó homíliákat és beszédeket az Emmy-díjas amerikai humorista és hívő katolikus Stephen Colbert olvassa fel, a könyv főszövegét pedig a díjnyertes narrátor és Grammy-jelölt Scott Brick tolmácsolja.

Major Balázs régész előadása a Szentszéki Magyar Nagykövetségen. A magyar történelem és napjaink szellemi-lelki kulturális örökségét bemutató sorozat keretében a Szentszéki Magyar Nagykövetségen szeptember 14-én hétfőn kora este Major Balázs egyetemi oktató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészeti intézetének igazgatója előadást tartott a Szentföld középkori keresztény örökségének megmentése címmel. Vetített képes bemutatója során a Szír Magyar Régészeti Misszió legújabb kutatási eredményeit ismertette, amely a Szír tengerpart közelében fekvő Krak lovagvárában folytatott népes kutatócsoportjával immár sok eszendeje. Kvek Péter Szentszéki Magyar Nagykövet köszöntötte az előadás kezdetén a vendégeket, akik egy része a Szentszéki Követségek vezetői és munkatársai voltak, másrészt pedig a régészeti szakma olaszországi képviselői, illetve Rómában működő egyháziak és világiak. Major Balázs bevezetőjében a Szíriában található Krak lovagvára történetét ismertette, amely a világ egyik legjobban megmaradt és legfontosabb középkori keresztes lovagvára. A Földközi-tenger kereti partjától mintegy 35 kilométerre egy 650 méter magas vulkáni kupon emelték egykoron Homs városától nyugatra. Az eredeti várost 1031-ben éppen Homs emírje építette, hogy ellenőrzése alatt tartsa a tengerpartot a belső országrészsel összekötő utat. 1110-ben a keresztesek foglalták el az erődöt, és felismerve annak stratégiai jelentőségét letelepedtek ott, és az erőd helyén új citadellát emeltek az idők során. Az akár 4000 ember befogadására képes Krak lovagvára így a legjelentősebb, legerősebb váruk lett. 1150 és 1250 közötti időszakban a keresztes hadjáratok idején Krak a johanniták, a Szent János lovagok főhadiszállása volt. A helyőrség még békeidőben is mintegy 2000 főt szállásolt el. Az erőd mintegy 3000 négyzetméteres alapterületét 3 méter vastag külső fal veszi körül 13 bástyával. Major Balázs előadásában részletesen ismertette az utóbbi években a Krak lovagvárában folytatott feltárási munkát, amely főként a gótikus termek, folyosók és a szép keresztboltozatos kápolna építészeti és festészeti rekonstrukciójára irányult. A gondos munka eredményeként sikerült többek között egy csupasz, gótikus falmező eredeti freskójának témáját rekonstruálni, kevéske freskotöredékből és a kváderkövek eredeti kontúrvonalait jelző karcolataiból, s mint kiderült, az eredeti freskó Krisztus mennybe menetelét ábrázolja, angyalok támogatta mandorlás alakja alatt, a szűzanya áll az apostolokkal. A Major Balázs régésszel készített hosszú és alapos stúdióbeszélgetésünket későbbi adásunkban sugározzuk.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Szeptember 3-án ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a Magyar Nemzeti Múzeumban a Lélek a fényben című kortárs kiállítás. A tárlat közel 200 olyan gyermek és fiatal, megrázó, mégis felemelő alkotását gyűjtötte egybe, akik súlyos, daganatos betegséggel küzdenek. A szívmelengető kezdeményezés különösen fontos mérföldkő az erdélyi közösség számára, hiszen a kiállított művek jelentős része Erdélyből érkezett. A tárlatanyaga a Kárpát-medencei összefogás erejét tükrözi. Magyarország és a Vajdaság mellett számtalan erdélyi kisgyerek öntötte formába belső világát, félelmeit és a gyógyulásba vetett hitét. A rajzok és festmények nem a betegséget, hanem az életörömöt, a gyermeki tisztaságot és a határokon átívelő összetartozást hirdetik. Közös gyökerek, közös remény. A kiállítás megálmodója és kurátora, Todorovics Rea, író-újságíró hívására megszületett gyűjtemény, megrendítő tanúságtétel a művészet gyógyító erejéről. Az erdélyi kisgyermekek jelenléte a tárlaton rámutat arra, hogy a legnehezebb élethelyzetekben sincs távolság. A törődés és a szeretet nem áll meg a határoknál. Ez a kiállítás nem a küzdelemről vagy a szenvedésről szól, hanem az életről és a reményről. Az erdélyi gyermekek rajzai különös erőt és belső derűt hoztak a múzeum falai közé, olyan fényt, amelyből mindannyian töltekezhetünk, emelte ki Todorovics Rea. A megnyitóval elindult tárlat az elkövetkező időszakban október 4-ig szeretettel várja a látogatókat, családokat és közösségeket is a Magyar Nemzeti Múzeumban. Lélekhang koncert a Pilisvörösvári Nagyboldogasszony plébánia templomban. 2026. szeptember 20-án vasárnap 16 órakor őszi koncertet ad a Lélekhang kórus. Immár 4. alkalommal vesz részt az együttes az Ars Sacra Fesztivál programsorozatában, mely idén 20. alkalommal kerül megrendezésre. A jubileumi fesztivál mottója: reményt és jövőt adok nektek. Ezt az üzenetet igyekeznek a zene nyelvén, a koncert keretein belül is átadni a közönségnek egy lélekemelő zenei utazás során, mellyel hitet és erőt kívánnak adni a hétköznapokhoz is. Helyszín: Pilisvörösvár Nagyboldogasszony plébánia templom, Pilisvörösvár templom tér. A részvétel díjtalan, szeretettel várnak minden érdeklődőt. Szeptember 19-én jubileumi családi nap keretében emlékeznek meg a Váci Egyházmegye 1000 éves fennállásáról. Gyerekprogramok, koncertek, interaktív kiállítás a könyvtárban. Püspökök egymás között. Beer Miklós és Marton Zsolt beszélgetését hallgathatják meg az érdeklődők. Együtt építjük címmel Magyarországon egyedülálló történelmi színpadi játékban 30 plébániai közösség 500 szereplőjével tekintik át az 1000 év történetét. Író-rendező Meskó Zsolt. Minden program ingyenes. Részletek az együttépítjük.hu oldalon olvashatóak. Szeretettel várják az ide látogatókat.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Hetvenegy éves 14. Leó pápa, Isten éltesse a Szent Atyát. 2000 éves kincseket rejt Róma új föld alatti múzeuma. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. 14. Leó pápa szeptember 14-én lett 71 éves. Ez a második születésnapja, melyet pápaként ünnepel. Robert Francis Prevost néven 1955-ben Chicagóban született, ahol előbb az ágostonosok kis szemináriumában tanult, majd 1977-ben matematikából, később teológiából szerzett diplomát. Az ágoston rend tagjaként kezdte szolgálatát, majd hosszú éveken át Peruban lelkipásztorként és püspökként is szolgált. Számolt be róla a Magyar Kurír. 2023-ban Ferenc pápa a püspöki dikasztérium prefektusává nevezte ki, majd bíborossá kreálta. Ferenc pápa halála után 2025. május 8-án a konklávé őt választotta Szent Péter utódává. 14. Leó pápai jelmondata in illo uno unum, vagyis ő benne az egyben egyek. A Szent Atya szolgálatának középpontjában a béke, az egység és az emberi méltóság védelme áll. Imádkozzunk 14. Leó pápáért, szolgálatáért és szándékaira. Róma egyik legfontosabb ókori emlékegyüttesének új, föld alatti terei nyíltak meg a látogatók előtt szeptember 8-án Rómában. A Colle Oppio álló Traianus fürdői alatt két különleges leletet, amint egy 10 négyzetméteres Citta di Pintát és a monumentális nagy mozaikot is restaurálták, írja a hely.hu. A szakemberek szerint Róma alatt szinte mindenütt történelmi kincsek rejtőznek. A beruházás nem csak a régészeti emlékek restaurálására terjed ki, de javították a föld alatti terek megközelíthetőségét, és új útvonalat, valamint világítást alakítottak ki. A múzeum nem csak a turistáknak, hanem a történelem iránt érdeklődőknek is izgalmas időutazást kínál az ókorba. Az új múzeumi útvonal szeptember 12-től szombattól látogatható. A látogatások számát azonban korlátozzák, hogy a különösen érzékeny ókori leleteket megóvhassák. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél, melynek Budapesten a Margit körút 23 szám alatt található országúti ferences plébánia emeleti kápolnája ad otthont. Szeretettel várnak minden olyan házaspárt, akik szeretnének közösen elcsendesedni és megerősíteni a szövetségüket, tájékoztatott a vasárnap.hu. A programsorozat 2026. szeptemberétől 2027. májusáig tart, és minden hónap első hétfőjén 20 órai kezdettel várja a résztvevőket. Az alkalom mottója Szent Pál kolosszeiekhez írt leveléből származik, mindenek fölött pedig a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Amire a résztvevők számíthatnak, elcsendesedés és közös imádság az oltári szentség előtt. Egymásért és a családokért végzett elmélyült imádság, majd beszélgetések, melyeken lehetőség lesz megosztásra és a lelki közösség megélésére is. A szervezők a házaspárokért kukat cjk.hu e-mail címen várják az érdeklődést. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 16-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Ez 2008-ban tett meg igazán mély tartalommal. Férjem és az édesapám fél év különbséggel lett nagyon súlyos beteg, és az addig ilyen nagyon kiegyensúlyozott, boldog, nyugodt életem hirtelen egyik napról a másikra felborult, és megtelt fájdalommal, szomorúsággal, a kiszámíthatatlan jövő miatt érzett rettegéssel. Végig küzdöttem, nagyon nehéz év volt, nagyon kemény év, nagyon küzdelmes, és nem volt mindig reményteljes, néha nagyon kilátástalan pillanatokat éltünk meg. Ennek ellenére én végig tudtam, hittem azt, hogy nem veszíthetem el a férjemet és édesapámat. Ugyanakkor az is nagyon világos volt, hogy ehhez én nem vagyok elegendő, tehát az én erőfeszítéseim, az én küzdelmeim bármennyire legyenek kemények és kitartóak, akkor se elegendőek, és hogy Isten segítségére is szükség van. És 2010-ben, amikor ott álltam egy szikrázó fehér havas sípáján, és körülnéztem, és ott volt mellettem a férjem, az édesapám és a három egészséges gyönyörű kisfiam, akkor feltekintettem az égre, és azt mondtam, hogy köszönöm Istenem, hogy ezt lehetővé tetted nekünk. Ezek olyan időszakok az életben, és olyan pillanatok, amikor az ember közvetlenül megtapasztalja azt, amiben addig is hisz és él, hogy ott van Isten, és segít akkor, amikor ő elérte a határaihoz a saját erőfeszítésein végére.

0: Hadházi Barbara szociológus gondolatait hallották. A Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére az MTV-a megbízásából a felvételt a Mária Rádió készítette.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntjük a hallgatói családodon. Önök a szerda reggeli napindítót hallják Észak-Komáromból. Szeretettel köszönti önöket!
1: Berta Péter!
0: Lépes Lóránt atya! Ma 2026. szeptember 16-a van. Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk emléknapja. Hallgassuk meg a mai evangéliumot Szent Lukács könyvéből, a 7. fejezetből, a 31-től a 35. versig. Egy alkalommal Jézus így szólt a néphez. Kihez hasonlítsam e nemzedék fiait? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz, furuljáztunk, de nem táncoltatok, síránkoztunk, de nem zokogtatok. Eljött keresztelő János, kenyeret nem eszik, bort nem iszik, erre azt mondjátok, ördöge van. Eljön az emberfia, eszik és iszik, erre meg azt mondjátok, nézd a falánk is borissza embert, a vámosok és a bűnösök barátját. Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták.

0: Vannak kötekedő, kákán is csomót kereső emberek. A keresztény ember életét azonban mindenkor Isten üzenete, a lelkiismeret szava irányítja. Kinek a kedvét keresem vallási életemben? Istenét vagy az emberekét? Nem ingat-e meg helyes életvitelemben a lelketlen, felelőtlen kritika? El tudom-e viselni az emberek gáncsoskodását, ha azt megalapozatlannak látom? Többre tartom-e a közvéleményt, mint az egyház tanítását?
1: Hallottuk az evangéliumból, hogy keresztelő Szent János önmegtagadó életét éppen úgy elítélték, kikezdték kortársai, mint Jézus emberi magatartását. Ezért most így könyörögjünk.
0: Add, Urunk, hogy helyes lelkiismerettel és jó szándékkal végzett tetteinkben ne zavarjon, ne akadályozzon minket mások lelketlen, felelőtlen kritikája. Add, hogy önmegtagadásainkban is az áldozatos szeretet segítsen bennünket. Óvj meg minket attól, hogy bármit is csupán emberi elismerésért, földi dicséretért tegyünk. Segítsünk bennünket, hogy a legnehezebb áldozatvállalásától se riadjunk meg, ha Isten dicsőségéről vagy fele barátaink megmentéséről van szó. Istenünk, atyai jóságoddal lendíts rát minket a megaláztatáson, keserűségen és botrányon, amíg hitünk útját járunk.
1: Urunk Jézusunk, neked is keserűséget okozott a farizeusok rosszindulatú kritikája. Kérünk, állj mellettünk megpróbáltatásaink idején, hogy minden lelketlen kritika ellenére is megmaradhassunk keresztény elveink mellett.

Kedves hallgatóink, mint már a bevezetőben is elhangzott, ma szeptember 16-a van. Ez az év 259. napja. Ma az Editek ünneplik névnapjukat. Az Edit női név, germán eredetű, elemének jelentése, birtok, örökség, vagyon és harc. Következik három rövid válogatásunk a teljesség igénye nélkül, mi minden is történt szeptember 16-án az elmúlt évszázadokban. Első körben pillancsunk rá néhány eseményre. 1848-ban megalakult az Országos Honvédelmi Bizottmány szeptember 16-án. 1978-ban Budapesten üzembe helyezik az automata levél irányító gépsort. 1987-ben aláírják a montreali jegyzőkönyvet az ózonkárosító gázok betiltásáról. Végezetül 1988-ban megalakult a Recski Szövetség, a volt munkatábor rabjainak érdekvédelmi szervezete. A következő válogatásunkban arra pillantunk rá, akik is látták meg a napvilágot szeptember 16-án az elmúlt jó 300 évben. 1745-ben született, szeptember 16-án, Mihail Ilaliovics Kutuzov, orosz marsal, hadvezér. 1895-ben Karl Dönitz, német tengernagy, kancellár. 1893-ban látta meg a napvilágot Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas magyar kémikus. 1911-ben Benedek Tibor, magyar színész, konferencié. 1912-ben Sárosi György, magyar válogatott labdarúgó, Olaszországban tevékenykedő edző. 1927-ben látta meg a napvilágot Peter Falk, amerikai színész, talán legismertebb szerepe hazánkban, Kalambó felügyelő volt. 1929-ben született, szintén szeptember 16-án nem meglepő módon, Szigeti Géza, Jászai Mari díjas magyar színész. 1956-ban David Copperfield, amerikai bűvész. 1961-ben Csapó György, romániai magyar színész, rendező, színházigazgató. Végezetül szintén ezen a napon látta meg a napvilágot, 1961-ben Szalai Anna Mária újságíró, a Magyar Média és Hírközlési Hatóság elnöke. Utolsó válogatásunkban pedig arra pillantunk rá, akik is hunytak el szeptember 16-án az elmúlt jó ezer évben. 1087-ben hunyt el harmadik Viktor pápa. 1897-ben Kondor Gusztáv csillagász, matematikus, az akadémia tagja. 1932-ben Roland Ross, Nobel-díjas brit orvos. És szintén szeptember 16-án hunyt el, 1977-ben Maria Callas, görög operaénekesnő. Kedves hallgatóink, ez volt a mai naphoz kötődő rövid válogatásunk a teljesség abszolút igénye nélkül. Természetesen mindenkivel együtt örülünk, akinek valamilyen okból ünnep ez a mai nap.

Kedves hallgatóink, újabb állandó rovatunk következik, ami pedig nem más, mint a héten megjelenő Remény heti lap, következő lapszámából egy ajánló. A héten megjelenő lapszám vezércikkét Zalka Lórend bősi pedagógus írta. Séta vagy rohanás? Harangszó vagy telefoncsörgés? Gitárjáték vagy gépzene? Kukoricakása vagy vargányos szőnyegen pihentetett lazac? Imádság vagy üres fecsegés? Kínáltatik a választási lehetőség, amely a cikkből derül ki bővebben, hogy mit is takar pontosan. A háborúban lévő, illetve onnan hazatérő katonáknak és családjaiknak lelki segítségre is óriási szüksége van. Erről szól a heti lap 5. oldalán található összeállítás, ahol a katonalelkészek feladatairól is ír az újság. Ki vagy és miért? Teszi fel a kérdést Csendkóstoló című rovatában Jakubec Márta felelős szerkesztő. A szeptember 12-én Alsóbodokon elhangzott homília szerkesztett változatát kapják készhez az olvasók a friss lapszámban. A nemzetek közti békért és kiengesztelődésért folytatott imádság Isten szolgálja Gróf Eszterházy János mártír közbenjárásának kérésével is zajlott az ajándóközpont területén. Nagy András atya a természetes és a mesterséges intelligencia témáját járja körül cikkében. Vajon a keresőmotorok világa képes helyettesíteni az emberi intelligenciát? Hangzik el a kérdés. A harangozási szokásokról Bocsár Gyula fogalmazta meg gondolatait. A búcsújárásokról Lőrinc Sarolta Aranka készített egy anyagot a Remény heti lap számára. 90 éves a Csukárpakai kápolna. Kopasz László mutatja be azt a kis építményt és építésének történetét. Ki volt Bencsik Sándor kannonok? A 250 éves Rozsnyói Egyházmegye köztiszteletben álló papjának életútjáról Bali Mária ír.

Szent István napi megemlékezés volt Vajkán, gyerektábort szerveztek Diósförgetpatonyban, járműveket áldottak meg a Csicseri plébánia udvarán. További ehhez hasonló hírek olvashatóak alap második oldalán. Lelki olvasmányok és versek is várják az olvasókat a 4. és a 11. oldalon. Az évkező idő 25. vasárnapjának olvasmányain túl homília is található a friss lapszámban, méghozzá soron következő vasárnapra, melynek szerzője Srankó László atya. Kedves hallgatóink, ez volt a Remény ajánló, a héten megjelenő magazinból adtunk egy kis ízelítőt. Műsorunk folytatódik, maradjanak velünk!

Gágyúr József, remény. Remény, te élő égi ajándék. Isten kezében talán csak játék, vagy enyhet adó mennyei balzsam. Ha bukdácsolunk a búban, bajban, ha játék vagy, ne légy törékeny. A balzsam védj, a seb ne égjen. Remény, te égi ajándék, balzsam, legyél örök, légy halhatatlan.

0: Október 10-én ismét Mária Völgybe hívja a híveket a Remény, a Felvidéki Magyar Katolikus Hetilap. Az őszi zarándoklatot magyarok nagyasszonya ünnepe alkalmából szervezik meg, lehetőséget teremtve a közös imádságra, találkozásra és lelki feltöltődésre. A zarándoklat programjáról, üzenetéről és arról, miért fontos napjainkban is útra kelni egy-egy kegyhely felé, Molnár Tamás atyával, a Remény főszerkesztő helyettesével, a zarándoklat egyik szervezőjével beszélgetünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Tamás, hogyha október 10-én, tehát ismét Mária Völgybe hívjátok a magyar híveket, mit jelent ez a kegyhely a felvidéki magyarság és a katolikus hívek számára? Milyen múltra tekint vissza ez az őszi zarándoklat, amelyet a Remény szervez?
1: Ez a történelmi Magyarország területének legősibb Mária kegyhelye, illetve a magyar alapítású pálosok éltek egykor ezen a helyen, valamint itt került második alkalommal felajánlásra a magyar nép, a magyar nemzet a szűzanya oltalmába, tehát nekünk magyaroknak ez egy nagyon-nagyon fontos és jelentőségteljes kegyhely, aminek ugye gyönyörű múltja van, és említettem ilyen távolabbi múltat, de például Eszterházy János mártír is, akinek a boldoggáavatási pere zajlik, volt, amikor ide hívta össze a híveket közös imára, és hát aztán a közelebbi múltból is, ha tekintünk eseményekre, akkor évről évre talán mondhatnánk, hogy a felvidékről a legtöbb magyar hívő ilyenkor gyűlik össze, illetve ezen a helyen gyűlik össze, Mária Völgyben a magyarok nagyasszonya ünnepéhez közeleső szombaton megrendezett búcsún. És hát idén is, ugye október 8-án van Szűz Mária magyarok nagyasszonyának a főünnepe, és hát ehhez legközelebbi szombatot választva, a 10-ét tűztük ki, és beszéltük meg a kegyhelyet vezető szerzetesekkel, hogy megtarthassuk ezt a szabadtéri nagy magyar búcsút. Ugye kint a Kálvária tövében, a Lurdi barlangnál lesz majd az ünnepi szentmise, illetve az azt megelőző lelki program, hiszen Istennek hála, minden bizonyal idén is olyan sokan érkeznek, hogy nem férnénk be a kegy templomba, ahol persze ettől függetlenül a nap folyamán lehet imádkozni, ott szentségimádást végezni, illetve a templom környékén a szentgyónásukat is elvégezhetik majd az zarándokok, hogy valóban elnyerhessék a teljes búcsút.
0: Ugye a zarándoklat szó szerint úton levést jelent, ugyanakkor lelki értelemben is útról beszélünk. Mitől lesz több egy ilyen alkalom egy kirándulásnál, vagy egy közösségi találkozónál?
1: Ugye vannak, akik idén is gyalogosan indulnak el, de sokan autóbuszokkal kelnek útra, így vagy úgy, de meghozzák a maguk áldozatát, és éppen ennek az áldozatnak a felajánlása azzal a céllal, hogy igen, én ezt valakiért, valakikért, valamilyen szándékért felajánlom, hogy én ezt a szűzanya kezébe leteszem, hogy én ezt a szenvedést az ő szent fiának áldozatával egyesítem. Ez az a többlet, ami túlmutat, hogy nem csak egy kirándulás, nem csak egy egészségügyi túra, nem csak egy szépen eltöltött nap lesz, hanem érdemszerző nap lehet egy ilyen zarándoklat. Hogyha úgy állunk hozzá, hogy akár az áldozatvállalást, akár például az autóbuszra befizetett anyagi összeget, akár ott elvégzett imákat, azt, hogy igen, jelen vagyunk, imádkozunk, bekapcsolódunk az imádságba, éneklésbe, hogy érezzük a testvéri közösségnek a megtartó erejét, hogy mások is ugyanezzel a szándékkal, ugyanezzel a jó céllal ott vannak, hogy még vagyunk sokan magyarok a felvidéken, akik komolyan gondoljuk azt, hogy Mária népe vagyunk, és hozzá kell folyamodnunk. Ez adja azt a többletet, hogy igen, érdemszerzővé váljon, és a kéréseink, így gondolom, hogy könnyebben meghallgatásra találnak, ha az Úr és a szűzanya, aki közben jár értünk, látják, hogy mi tényleg komolyan gondolva, akár áldozatot is hozva valamiért ilyen szándékkal kelünk útra, és éljük át ezt a napot majd.
0: Említetted, atya, hogy egy zarándoklaton sokan valamilyen személyes szándékot, kérést, vagy éppen hálát visznek magukkal, tehát érdemes már otthon az indulás előtt lélekben is készülni erre a napra?
1: Úgy gondolom, hogy mindenképpen jó felkészülni, hangolódni akár a kegyhely történetét már otthon is, megismerni, olvasgatni róla, de főként igen így lelkileg elhatározni, hogy ezt a lelki megújulásunk céljával és milyen konkrét szándékokat magunkkal véve abban a lelki tarisznyánkban indulunk útra, hogy aztán tényleg ott már a lényegre fókuszálva tudjunk imádkozni. De akinek éppen ott fogalmazódik majd meg egy szándék, hogy a Szentlélek ott sugal valamit, hogy miért kért imádkozzon, akkor ez a spontán ima szándék is mindig nagyon-nagyon jó lehet, és biztos, hogy minden bizonnyal hasznos is, hogy ha az Úr úgy gondolja, hogy ott jusson eszünkbe valaki valami, akkor azért is ott bátran imádkozzunk majd.
0: Sokan úgy gondolják, hogy a zarándoklat elsősorban az idősebb, rendszeresen templomba járó korosztályt szólítja meg. Ti kiket vártok Mária völgybe? Fiatalokat, családokat is sikerül általában megszólítani?
1: Igen, minden korosztályt szívesen látunk és szeretettel várunk. Természetesen a hűségesen kitartó imádságban állhatott idős korosztályt is, de fiatalabb családokat, nyugodtan a nagyszülők elhozhatják unokáikat, a szülők gyermekeiket. Ez egy szép családi nap is lehet egy-egy család számára, akik együtt tudnak érkezni, szülők, gyermekek, nagyszülők egyaránt. Tehát minden korosztályt szeretettel várunk, és úgy gondolom, hogy ott mindenki a kegyhelyen megtalálja a neki való helyet, ahonnan a legjobban át tudja élni ezt. Tehát nyugodtan jöhetnek erre a szabadtéri szentmisére a legkisebbekkel is, akár ugye akiket még babakocsiban hoznak, ebben a természet szép ölelésében akár őket is ott tudják tologatni, tehát nem fognak senkit sem egyáltalán zavarni, így tehát mindenkit valóban szeretettel várunk, akár a mozgássérült időseket is, hiszen ott akár tolókocsival is tudnak közlekedni az úton, és nem kell, hogy mindenki megjárja a Kálvárián, felmenjen a keresztútra, de az oltárhoz, a szabadtéri barlanghoz mindenki oda tud jönni, azt mindenki meg tudja közelíteni akadálymentesen.
0: Azok számára, akik szeretnének részt venni ezen az ima alkalmon, a rándokladon, milyen gyakorlati tudnivalók fontosak? Szükséges-e az előzetes jelentkezés, regisztráció?
1: Nem szükséges előzetesen jelentkezni, mindenkit szeretettel várunk. Akik autóbuszokkal érkeznek, akkor úgy, mint az előző években a község autóbusz megállójánál fognak a kedves hívek kiszállni az autóbuszokból. Javasoljuk, hogy az autóbuszból kiszáll zarándok csoport, akár keresztet, lobogót vagy a falujuk zászlaját véve ünnepélyesen együtt vonuljon a kegy templomhoz. Utána pedig ott, akik szeretnék, elvégezhetik a szentgyónásukat, és aztán utána elfoglalhatják helyüket a szabadtéri oltárnál, ahol 9 órakor kezdődik majd a lelki program, és aztán 10:30, tehát 10:30 az ünnepi szentmise, amelyet idén Szabadkáról, tehát délvidékről, a Vajdaságból érkező megyés püspökatya, főtisztelendő méltóságos excellenciája Fazekas Ferenc püspökatya fogja bemutatni. Öröm számunkra tele, hogy a Kárpátai járó volt püspök, és most egy újabb külhoni magyart hívhatunk, most ugye a Vajdaságból, a jelenlegi Szerbia területéről. Tehát ezzel is kifejezve, hogy mi külhoni magyarok igenis összetartozunk, és örülünk annak, hogy hasonló kihívásokkal küzdve az imában is össze tudunk fogni.
0: Tehát magyarok nagyasszonya ünnepe alkalmából október 10-én Mária völgybe hívja a felvidéki magyar híveket a Remény Katolikus hetilap. A közös imádságra, találkozásra és lelki feltöltődésre lehetőséget kínáló őszi zarándoklatról Molnár Tamás atyával, a Remény főszerkesztő helyettesével, az esemény egyik szervezőjével beszélgettünk. Tehát köszönöm a beszélgetést, jó Isten áldjon benneteket, minden jót kívánok.
1: Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: szerda reggelenként nem szokatlan, sőt megszokott, hogy teremtésvédelmi témákkal foglalkozunk. Ez a mai reggelen sincs másképp. És itt köszönhetem egy régi jól ismert vendégünket, dr. Sipos József növényorvost itt a körünkben. Szép napot kívánok!
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szép napot kívánok önnek és a kedves hallgatóknak!
0: Mindörökké, amen! Most itt vagyunk egy nyárvégi időben, lassan már kopogtat az ősz az ajtónkon, és ilyenkor azért a legtöbb hagyományos vidéken különféle illatok terjengnek a levegőben, most nem éppen a friss músnak az illatára gondolok, hanem mondjuk a szilva, és ugye most van hagyományosan a szilva lekvár készítésének az ideje, és a mai beszélgetésünket a szilva köré szerveznénk. Egy hagyományos gyümölcs, azért minden rendes falusi porten valószínűleg megtalálható egy szilvafa, vagy legalábbis megtalálható volt. Kicsit arról beszélgettünk, hogy mi ez a hagyományos gyümölcsünk, mik a kihívásai, vagy mit tudunk vele kezdeni, hogy az unokáink is láthassák ezeket a szilvás portákat.
1: Nagyon örülök a téma felvetésnek, mert javába benne vagyunk a szilvaszüret és a lekvárkészítésnek az idején. Tudni kell, hogy ugye a szilva, bármerre járunk a Kárpát-medencében, egy igazi kincs, hiszen nagyon értékes, frissen fogyasztva, készülhet belőle lekvár, befőtt, aszalvány, szörp, sütemény, gombóc, és természetesen a jogszabályok betartása mellett pálinka is. És nagyon fontos, hogy sokan kérdezik tőlem is, hogy mitől igazán érett a szilva. A szilva, tudni kell, hogy a szilva nem attól érett, hogy kék színű, akkor szedjük le általában, amikor a fajtára jellemzően elérte azokat a jegyeket, hogy a színe megfelelően színeződött, húsa kellemesen puha, ízletes, és zamatos, a magja pedig a magba váló fajtáknak megfelelően elválik a gyümölcs hústól. Itt megállok egy pillanatra. Az idejében is többen érdeklődtek, hogy a mag körül a húsállomány miért olyan barna, ilyen sötét barna, hogy az valamilyen kortani probléma. Szeretném megnyugtatni a kedves hallgatókat, nem kortani probléma, hanem a nagy meleg hatására szinte megfőtt a mag mellett a húsállomány, és úgynevezett karamellizálódott a gyümölcscukor, ezért is van az a bebarnulás a mag körül, tehát ez nem tartozik ugye kortani problémának. És nagyon fontos, hogy a legigazább jellegzetes tünete a szilvának a hamvasság, ami a szilva termésen kialakul, és sokan azt gondolják, hogy ez betegségnek a tünete. Nem, tudni kell, hogy a szilva héján látható fehéres hamvas bevonat, ez a természetes viaszrétegnek a megjelenése. Ez védi valamelyest a gyümölcsöt a kiszáradástól, illetve bizonyos külső hatásoktól. Friss fogyasztásra, tárolásra ne bánts, tehát ha hosszabban szeretnénk tárolni, ne nagyon töröljük le ezeket a kis viasz rétegeket, ne szorongassuk a gyümölcsöt, de ha például jó lekvárnak szeretnénk felhasználni, akkor vagy befődnek, mindenféleképpen megmossuk a termést, akkor bizony valamelyest lejön ez a viasz réteg.
0: A következő kérdésem az lenne, hogy nyilván az ember a szilvákba belegondol, meg egy kicsit olvas, akkor hallott már mondjuk a besztercei szilváról, vagy azt hiszem, megpróbálom helyesen kiejteni, az egyik délszláv fajta a csecsánszka, ami még talán elég gyakori, de mégis mik most a jellemző szilvák, vagy éppen mit érdemes telepíteni, hogyha esetleg szeretnénk, akkor mire figyeljünk a fajta választásnál, ha a szilva telepítésre adjuk a fejünket?
1: Nagyon jó a gondolat, és szeretném megosztani önnel és a kedves hallgatókkal, ugye közeledik majd a gyümölcsfák ültetésének az ideje, ugye október-november az első fagyokig, majd utána pedig koratavasszal a fagyok elmúltával. Felmerül a kérdés, hogy milyen faj és fajtát ültessünk a kertbe. Én, ha javasolhatom, az ön által említett besztercei szilva a legismertebb hagyományos fajtán közé tartozik, nagyon jól alkalmazkodik. De sajnos nem csak a szilvánál, hanem úgy összefoglalva a csonthéjas termésű gyümölcsöknél a koratavaszi hideg fagy nagyon komoly termésveszteségeket idézett elő. Ez a fagy nem kímélte a besztercei szilvát sem. Ezért azt szoktam javasolni, ha van lehetőségünk, akkor virágzási sorrendben próbáljunk ültetni szilvagyümölcsfákat. Alapnak nagyon jó a besztercei szilva, hiszen nagyon értékes fajta, csak nagyon növényvédelmileg, amit megfigyeltem, hogy érzékeny a szilva himlőre, vagyis a sarkavírus fertőzésre. Ez egy kis gyengítő tényező az ő esetében. Említette ön a csacsanszka lepotikát, amely, vagy másképpen úgy is mondjuk, hogy csacsaki lepotika, ez egy korán érő, nagyszemű, tetszetős, magaváló fajta, nagyon jó beilleszthető a termesztési sorba, csak ugye, hogyha korán érik, akkor korán is virágzik, és erre oda kell figyelnünk, hogy a fagyos időszakban érzékenyebben reagál a fagyokra. Amit szeretnék javasolni, az a prezident. A prezident egy későn érő nagygyümölcsű fajta, befőttnek is kiváló, süteményekbe is szeretettel használják, díszítésnek, meg jó szilvás gombócba is nagyon finom. Ez a fajta már jobban tudja tolerálni a hideget, és a virágzási ideje egy picit a késő időszakra tolódik át, április végi időszakra, akkor bízunk benne, már kisebb mértékben jelenik meg a fagynak a hatása. Ezért sajnos már ezt is kell nagyon nézni egy-egy fajta választásnál.
0: A tavaszi fagy az egyik probléma forrás, és egy-két betegség még fölmerül, talán mire érdemes figyelnünk a szilvák gondozásánál, akár tavasszal, akár télen, vagy milyen betegségekre kell felkészülni. Itt a fajta leírásoknál is említenek különböző rezisztenciákat még a sarkán kívül is, tehát milyen kihívások vannak, hogy mire jó még figyelni a korai fajták mellőzésén kívül.
1: Ami nagyon lényeges egy-egy növényvédelmi tervezésnél, ha most indulunk az őszi időszakba, akkor a levelek szegyűjtése vagy mulcsozása után mindenféleképp a lemosó permetezés ne maradjon el, de ez bázsgyümölcsfánál, fáinnál is nagyon fontos. Ami a szilvánál érzékeny probléma lehet, az pedig a monéliás fertőzéskor a tavasszal, ami akár a termést, virágot, fásrészt is tudja károsítani. A másik nagyon alattomos betegség a szilvahimlő, amiről már említést tettem, de érdemes lesz odafigyelnünk a kártevőkre is, az pedig növényvédelmi előrejelzéssel, csapdázással lehet előrejelezni, ez pedig a szilvamolynak a megjelenése, ami külön probléma forrásként jelenik meg. Ekkor látjuk azt, amikor a termésben egy kis mézgásodós kifolyás látható, akkor bizony most, hogy szedjük a szilvát is, bizony benne van, meg ha szétnyitjuk a szilvát, látjuk, hogy ilyen ürüléknyomok vannak benne. Az általában a szilvamolynak a kártétele. Ezeket tudjuk biológiai növényvédelemmel is tudjuk fogni, gyéríteni, de mindennek az alapja a csapdák, a szexferomon csapdáknak a kihelyezése. De vannak különféle virágot károsító rovarok, különféle eszelények, különféle egyéb molyok, amelyek okozzák ezeket a problémákat. A poloskák is meg tudnak jelenni ilyen tájban az érő gyümölcsön, tudnak kellemetlen hatást kialakítani, de leginkább az előbb felsoroltak okozzák a legnagyobb problémát. Próbáljuk megvédeni a jó termést ahhoz, hogy kiváló minőségű, jó szilvalekvárunk rotyogjon az üstben, vagy a lábasban, ki hogyan főzi ezt a csodálatos nedvűt.
0: Hát ez azt hiszem tökéletes végszó is volt a mai beszélgetésünkhöz. Nem maradt más kötelességem, mint hogy megköszönjem Sipos József növényorvosnak, hogy megosztotta velünk tapasztalatait és gondolatait, és köszönöm, hogy beszélgethettünk erről a témáról. Áldott szép napot kívánok!
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét tudtunk egy kicsit beszélgetni. Szép áldott napot kívánok önnek és a kedves hallgatóknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: A Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség 27. országos métabajnoksága Kürtön. Megújult Kicsin temploma. Helytörténeti előadás Léván. Szeptember 4-e és 6-a között rendezte meg Kürtön a 27. országos métabajnokságát a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség. A rendezvény szervezői feladatait a helyi 22. számú Majer István cserkész csapat látta el. A bajnokságon 435 cserkész és közel 150 látogató vett részt. A rendezvény péntek este ünnepélyes megnyitóval és zászlófelvonással kezdődött. A mérkőzésekre szombaton került sor. A verseny idén is két, kölök és suhanc kategóriában zajlott. A kölök kategóriában 16, a suhanc kategóriában 9 versenycsapat mérte össze az erejét. Elsőként a csoportkörök, majd az elődöntő meccsek következtek. Kölök kategóriában az ipolysági cserkészeknek sikerült győzedelmeskedniük. A helyi cserkészek sem szomorkodhattak, a suhanc kategória győztese Kürt versenycsapata lett. A szombati nap ünnepélyes díjkiosztóval, oklevelek és vándorkupa átadásával, valamint meglepetés tűzjátékkal zárult. A mérkőzések mellett színes esti kísérőprogramokkal készültek a szervezők a bajnokság ideje alatt. Idén pályázati források segítségével megújult a Garamenti 377 lakosú kicsint római katolikus temploma. Az ünnepi Szent Misén Monsignor William Judák nyitrai megyés püspök, Monsignor Gyúcsó Zoltán püspöki helynök, Hubka József helyi plébános és a Párkány esperesi körzet papjai működtek közre. A Szent Mise főként magyar, részben szlovák és latin nyelven zajlott. William Judák megyés püspök homíliában elismeréssel szólt a helyi egyházközösség, különösen pedig a polgármester munkájáról, aki a hagyományokat őrizve mindent megtett az ősi templom fenntartásáért, majd áldást adott a felújított templomra és a hívekre. A Szent Mise után körmenettel vonultak az egyházfők és a hívek a főút mellett álló, közelmúltban szintén a község által felújított Nepomuki Szent János szoborhoz, amelyet szintén megáldott a püspök atya. A szobor a falu régi lakosainak jóvoltából épült. Léva városa idén ünnepli első írásos említésének 870. évfordulóját. A lévai Revicki Társulás hertőtöneti szakosztályai szívügyének tekinti az évfordulót, ezért szeptember 8-án előadás sorozatának 138. előadásán elmintette fel a város gazdag történetét. Az eseményt Müller Péter, a helytörténeti szakosztály vezetője nyitotta meg. Sok szeretettel és kitüntető tisztelettel köszöntötte a délután előadóját, Novák Mezőlaki Margarétát, nem csak mint elismert régésztörténészt, hanem mint a szakosztály társalapítóját. Az előadó gazdag vetített képanyagával és élvezetes előadásmódjával kötötte le a szép számban megjelent közönség érdeklődését, és korszakról korszakra mutatta be Léva városának történetét. Az előadó behatóan foglalkozott a középkori Lévával, a magyar királytól neki adományozott vásárrendezési, vámszedési, sőt ezüstpénzverési jogokkal is. Ezt követően az előadó részletesen tárgyalta a lévai várat birtokló családok történetét. Az előadást követően a jelenlévők között kötetlen, jó hangulatú társalgás alakult ki a régi Léváról. A híreket szerkesztette és felolvasta Berta Péter. Hírénkről bővebben a Felvidék ma, a Mahét és a Magyar Kurír honlapján olvashatnak kedves hallgatóink.
0: Híreinket hallották.

0: 8 óra.
1: A Nap Szentje című műsor következik.
2: Szent Kornél pápa. Szent Fábián pápa halála után 14 hónapig nem választottak pápát Rómában, mert mindazok, akik számításba jöhettek volna, a börtönben voltak. Végül 251-ben egy tiszta életű, nagyon becsületes papot választottak pápává, és ekkor lett Kornél a pápa. Kornél pápa gyakran váltott levelet Szent Ciprián püspökkel, aki nagyon tisztelte a pápát. S mivel ma Cipriánnak is ünnepe van, ismerkedjünk meg az ő életével. Kartágóban született 200 körül, 58 évet élt. Szent Ciprián az ősegyházban egyike azoknak a püspököknek, akikről a legtöbbet tudunk. Kartágóban született tehát, 248-ban választották meg szülővárosa püspökévé. Isten azt akarta, hogy nagyon viharos időszakban kormányozza az egyház hajóját. Előkelő családban született, kiváló nevelésben részesült. Iskolái elvégzése után ügyvéd és egyben a retorika tanára lett. Gazdagsága révén az élet minden élvezetét megkóstolhatta. Egy Cecilius nevű pap barátja hatására hívő lett, és 246 húsvétján megkeresztelkedett. Tisztasági fogadalmat tett, s vagyona jelentős részét eladta, árát pedig a szegényeknek szétosztotta. Többé nem olvasta a pogány írókat, csak a Szentírás tanulmányozásának szentelte az életét. 248-ban Donátus püspök pappá szentelte. Annak halála után pedig megválasztották a város püspökévé. Mivel abban az időben Kartágó Észak-Afrika egyházi központja volt, Ciprián nem csak a város püspöke, hanem a közel 150 tagból álló püspöki kollégiumnak is a feje lett. 10 évig tartó püspöksége állandó szenvedéssel és harcokkal telt el. Papjai és hívei elé a belső bajokkal szemben elsősorban a saját példáját állította. Józan ítélőképességgel találta meg mindig az arany középutat, a kegyetlen szigor és a lazaság között. Nem sokkal azután, hogy átvette egyházmegyéje vezetését, kitört a Décius féle keresztényüldözés. A kegyetlen császár elhatározta, hogy egytől egyik kiirtja a keresztényeket. A papokkal kezdte, majd elrendelte, hogy minden keresztény áldozatot mutasson be pogány isteneknek. Aki ezt a meghatározott időpontig nem tette meg, azt bebörtönözték és megkínozták. Hogy a nyáj ne maradjon pásztor nélkül, Ciprián elhagyta a várost, és egy évig rejtőzött annak környékén, onnan irányította híveit. Akadt ingadozó, hittagadó közöttük. Egyeseknek sikerült igazoló bizonyítványt szerezniük anélkül, hogy hitüket megtagadták volna. Az utóbbiak később komoly kérdés elé állították az egyházat, sőt szakadást idéztek elő. Ezekre komoly vezeklést szabott ki Ciprián, de visszafogadta őket. A püspök irgalmasságával egy akkori időszerű és kényes kérdést oldott meg. A két évig dúló pestis járvány miatt sokan meghaltak. Ciprián nagyszerűen és nagylelkűen szervezte meg a betegek ápolását. Még a pogányok is bámulták. Mások meg azt mondták, hogy éppen a keresztények miatt büntetik őket az istenek. Kimondták a jelszót, Cipriánt az oroszlánok elé. Olvasok Szent Ciprián püspök vértanúságáról készült prokonzuli aktákból. Galerius Maximus helytartó így szólt Ciprián püspökhöz. Te vagy-e a Tassius Ciprianus? Ciprián püspök válaszolt. Én vagyok. Helytartó, te adtad ki magad a szentségtörő emberek főpapjának? Igen, én, válaszolt a Ciprián. A szentséges császárok megparancsolták neked, hogy végezz el a szertartásokat. Ciprián válasza, nem teszem meg. Galerius Maximus rászólt. Fontold meg. Ciprián válaszolt. Az én álláspontom igaz, ilyen igaz dologban nincs mit fontolgatni. Tedd azt, amit parancsoltak neked. A helytartó ezt mondta, sokáig éltél szentségtörő lelkületben, sok embert szerveztél be gonosz összeesküvésbe. A római isteneknek és a szent vallásnak ellenségévé lettél. A jámbor és szentséges uralkodók, Valerianus és Gallienus fenségek, és a nemes Valerianus császár sem tudott téged vallása követésére visszatéríteni. Rád bizonyult, hogy gyalázatos bűnöket követtél el, és ezeknek az embereknek vezére is voltál. Ezért elrettentő példa leszel számukra, akiket aljas bűnöddel magad köré gyűjtöttél, a megsértett jogrendet véred ontása állítja helyre. Ezután ez volt a határozat, karddal kell kivégezni Cipriánt, aki fölkiáltott, hála legyen érte az Istennek. Ciprián meghalt 258. szeptember 14-én. Írásai közül a legismertebb, a mi atyánkról írt magyarázata. Szent Ágoston öt beszédben dicsőítette Cipriánt, Szent Jeromos pedig drága kincsnek nevezte. Szent Kornél és Szent Ciprián emléknapján így imádkozunk. Istenünk, te Szent Kornél pápát és Szent Ciprián püspököt, néped gondos pásztoraivá rendelted, és megadtad nekik, hogy vérük ontásával tegyenek tanúságot rólad. Engedd, hogy közben járásukra gyarapodjunk hitben és álhatatosságban Krisztus a mi Urunk által.
1: A Napszentje című műsort hallották.

0: hangversenyekkel várja idén a zenekedvelő közönséget a Komáromi Orgona koncertek sorozata. Az első alkalom szeptember 20-án vasárnap este 7 órakor lesz a Komáromi Szent András Bazilikában Aljoszef Kratochvil cseh orgonaművészet koncertet. Hogy milyen zenei élményt ígér a nyitó hangverseny, és mi várható az idei sorozat további részében, arról Stubendek László kántort, a Komáromi Orgona koncertek szervezőjét kérdező dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörök ilyen. Hát nagy öröm ez tulajdonképpen nem csak személyesen nekem, hanem a komáromiaknak és az ide látogatóknak is, hogy évről évre megrendezhetjük a Harmonia Sacra Danubian a név alatt most már, hát bizony szinte 30 éve már, kisebb-nagyobb szünetekkel és átalakításokkal a egyházzenei koncertünket, egyházzenei fesztiválunkat.
0: Ugye az első vendég József Kratochvil cseh orgonaművész. Mit kell róla tudni, illetve mivel érkezik közénk?
1: Hát a klasszikus zenével elsősorban. Ő Valaszke Mezi Zsicsi, tehát folyók mellett van ez a kisvároska, hasonlóan, mint Komárom, két nagy folyók találkozásánál. Hát kíváncsian várjuk, hogy ő milyen játékot, milyen stílust hoz ide, ebbe a templomba, erre az orgonára, mert hál' Istennek még működik a Komáromi Szent András Bazilika orgonája. Kíváncsian várjuk. Igen.
0: Tehát ön kántorként jól ismeri ezt a hangszert itt Komáromban. Mit szeret benne a leginkább, és mi az, amit egy orgona művész koncert alkalmával egészen másképpen tud megmutatni, mint például a liturgiában?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert tulajdonképpen a templom elsősorban templom, de orgonák főleg itt találhatók, nagyvárosokban, természetesen filharmóniában, és így tovább, és így tovább. De Komáromban egy olyan jó orgonák van, hogy néha ilyen amatőr kántor orgonista, mint én is, rájövök, olyan hangszínek vannak benne, olyan kombinációk, hogy hát az ember elájul, hogy íme ilyen 160 éves hangszer, ilyen kombinációkat, hangokat tud kiadni. Nagy büszkeség ez, de természetesen nagyon kell rá vigyázni. Kérdezhetnék sokan, hogy miért csak 3 koncert van, például orgona koncert. Nos, ez az utóbbi időkben alakult ki, mert kezdetben, amikor elkezdtük ezeket szervezni, ezeket a koncerteket,

0: egyéb más hangszeres és vokális mű, egyházi mű is. De jött a Covid, és szinte be kellett szüntetni. Kaptunk egy olyan lehetőséget viszont, hogy azt mondták, hogy 100 fő lehet a templomba, de több nem nagyon, és milyen zenekar, meg ilyesmi nem. De 100 fő ebben a hatalmas székesegyháznyi templomban, ebben a bazilikában, az szinte elveszik, és egy orgonista nagyon szépen be tudja tölteni a templomot. Így lett aztán, alakultak ki az orgona hangversenyek, és fokozatosan, mikor aztán az énekarok, a nagyobb énekarok is meglettek, szépen mondva, engedve, jöhettek ide. Azóta megint kombináljuk, de orgona hangversenyből 3 az, ami hivatalos, és a fesztivál része. Itt van nem messze Nagy István, orgonaművész. Ő már tavasszal az orgonák éjszakáján egy csodálatos koncertet adott, és nem csak őszre korlátozódott ez a zenei bemutatkozás, hanem most már korábban tavasszal, nyáron is, viszont az, amivel számolni kell, és most a nyáron nagyon meglepett bennünket, jött ez a hatalmas meleg. Ez szinte tódult be a templomba, és a Szent András templom híres arról, hogy még karácsonykor is olyan kellemes meleg van, viszont húsvétkor már nagykabátba kell a liturgiát énekelni. És
1: igen, a vastag falaknak köszönhetően.
0: Igen. Hatalmas egy épület, óriási beltere van, magassága, és az az orgona is többek között azért szól ilyen jó, ami meglepett bennünket most, mert olyan akusztikában a templomnak, olyan helyekre bukik, folyamodik és csúszik, hangzik a hang, az egyes sípok hangja, hogy olyan élmény volt legutóbb például a Foré Requiemjét énekeltük 3 kórus és orgona előadásában a Mohácsi csata hőseinek emlékére. Hát az valami csodálatos volt, hogy milyen hangok kombinációja jött létre, és hangzott ez a mű.
1: És kántor úr, mit tapasztal, mennyire lehet ma egy orgonakoncerttel megszólítani azokat, akik egyébként talán ritkán hallgatnak klasszikus zenét?
0: Meg lehet. Óriási lehetőségek vannak manapság, hogy kérdesse, hogy juttassa el azt a hírt az emberek fülébe, hogy itt egy valami csodálatos dolog hangzik el, születik meg és hangzik el.
1: Ha valaki még gondolkodik azon, hogy valamelyik vasárnap, ugye most ősszel eljöjjön-e a bazilikába, mivel csábítanál a komáromi orgona koncertek hangversenyeire?
0: Hát mind emberek vagyunk, ezért az egyik ilyen csábítási lehetőség az, hogy a hangversenyek Komárom városának támogatásával jönnek létre, zajlanak. Tehát belépni díjat nem kell fizetni. Továbbá az, hogy mondjuk neki, gyere el vasárnap, vagy jöjjön el vasárnap, hallgassa meg, hogy hangzik. És sokan vannak olyanok, akik már rendszeres visszatérői a templomi látogatásnak, legyen az mise vagy misén kívül. Tehát számtalan lehetősége van, nem hiszem, hogy mi kihasználtuk már mindent, de érdemes ezzel foglalkozni.
1: Tehát akkor röviden összefoglalom, József Kratochvilcse orgonaművész koncertjével kezdődik, tehát az idei komáromi orgonakoncertek több alkalmas sorozata, a nyitó hangverseny szeptember 20-án, vasárnap 19 órakor lesz a komáromi Szent András bazilikában. A sorozatról Stubendek László kántor

0: Gábortól, a Komáromi Orgona koncertek szervezőivel beszélgettünk, és köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm, hogy elmondhattam ezeket a zenei titkokat és rejtelmeket.
0: Jó Isten, áldjon minden jót kérnek, mindörökké, amen.

0: Kedves hallgatói család, a mai napindító végére érkeztünk, megköszönjük, hogy velünk indították a mai napot, ha tehát itt továbbra is maradjanak a Mária Rádióval. Megköszönjük Budapesten szolgáló technikusnak a közreműködését, áldott szép napot kívánva búcsúzik önöktől.
1: Berta Péter.
0: Lépes Lóránt atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Loyolai Szent Ignác, önfelajánlás. Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen, vedd értelmemet, akaratomat és emlékezésem. Mindazt, amim van és ami vagyok, te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korlátlanul rendelkezésed. Csak...
1: Mária Rádió. A tegnapi napon volt Szent Györgyi Albert Nobel-díjas magyar orvos biokémikus születésének évfordulója. Ráemlékezve hallgassák meg Nyitrai László műsorát.
2: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Szeretettel üdvözlöm a stúdióban Nyitrai László professzor urat, aki az izmok biokémiájával foglalkozik, és talán vannak néhányan a hallgatók közül, akik emlékeznek arra, ilyen vagy olyan tanulmányaikból, vagy egyéb forrásból, hogy az egyetlen Nobel-díjasunk, aki itt dolgozott, amikor elnyerte ezt a magas kitüntetést, Szent Györgyi Albert, ugyancsak az izom biokémiájában nagyon nagy eredményeket ért el. Ma van a születésnapja, 1893-ban született, és Nyitrai professzor úr pedig ugyancsak, mint mondtam, izmokkal foglalkozik, tehát bizonyos tekintetben Szent Györgyi munkája folytatójának tekinthető. Hogyan alakult ez a pálya?
3: Én is köszöntöm a hallgatóságot, és köszönöm Nálai professzornak, hogy meghívott ezen a jeles napon, mert Szent Györgyi Albertről mindig szívesen beszélgetek és beszélek. Biokémiát tanítok az egyetemen, és minden óra első mondata az szokott lenni, hogy megkérdezem a hallgatóktól ki, hogy ki a legnagyobb magyar biokémikus, és szerencsére azért tudni szokták, hogy Szent Györgyi Albertről van szó, és hogy hallotta a hallgatóság, hogy ő az a Nobel-díjasunk, aki magyarországi kutatásaiért kapta a Nobel-díjat. Ugyan azt hiszem, hogy legtöbben a C-vitamin felfedezéséhez kapcsolják az ő Nobel-díját, ami a Nobel-díj indoklásában szerepel, de nagyobb súllyal az a munka, amit a sejtlégzés molekuláris hátterének a felderítése kapcsán végzett a először angliai, illetve a hollandiai laboratóriumokba és fejezett be a budapesti laboratóriumokba. Ugye ez még a 30-as évek eleje volt, gyakorlatilag 33-ra a C-vitaminnal kapcsolatos versenyfutás egy amerikai kutatóval, akit egyébként Kingnek hívtak, és talán azt mondhatom, hogy kicsit nemtelen eszközökkel az elsőséget el akarta venni Szent Györgyi Albertől. Ez az úgy aztán rendeződött, és Albert, illetve aztán a C-vitamint szintetikusan előállító angol kutató együttesen kapták meg a Nobel-díjat 37-ben. És utána Albert azt gondolta, hogy most már megértette az életműködésnek az egyik titkát, sejtlégzést, nem sokkal egy picit tovább szeretett volna magasabb szintre lépni, azaz a molekuláris szintről a sejtszintre, a szervek működésének a szintjére, és nagyon jól meglátta, hogy az izom működés sok szempontból egy olyan működése a szervezetünknek, amit már akkor a 30-as évek technikája mellett is lehet tanulmányozni, akár molekuláris szinten.
2: Hát az izomműködés tanulmányozással azt hiszem egy egész magyar csoport kialakult több neves taggal. Nem vagyok benne biztos, hogy Straub professzor is foglalkozott ezzel, meg aztán többen mások.
3: Így van, tehát körülötte egy nagyon tehetséges csapat alakult ki, ez nyilván adódott az ő megnyerő személyiségéből, abból a nagyon más kutatói légkörből, amit ő hazahozott és Szegeden, mikor kinevezték professzorra, megvalósított. És az a csapat, ami körülötte kialakult, ahogy mondtam, akkor a 30-as évek második felétől egész 45-ig, amíg Szegeden dolgoztak, addig gyakorlatilag az izom működés titkait kutatták, és az a csapat, miután ő a háború végeztével felkerült Budapestre, körülbelül a csoportnak a fele, kétharmada jött vele, és itt Budapesten a Puskin utcában, a Trefort kertben hát hogy mondjam, alakult meg a második Szentgyörgyi laboratórium, és aztán az a híres izomcsapat hát szélet szét a világban, miután 47-ben ugye Szentgyörgyi Albert látta, hogy Magyarországon a alapkutatásnak nincs jövője. Őnek is sikerült ugye elmenni az Egyesült Államokba, és nagyon ügyesen megszervezte, hogy az ő csapatából közel egy tucat fiatal kutatót különböző helyekre a világba meghívatott, és gyakorlatilag majdnem mindenki eltávozott. Pont a maradók között volt Straubev Bruno, akit a hallgatóság valószínűleg névről ismert. Ő volt az izom két fő fehérjéje közül az aktinnak, az egyiknek a felfedezője. Ez Szegeden történt 42-ben.
2: Most egy kicsit térjünk vissza az eredeti nagy felfedezéshez, ugye az izom légzés és az izom anyagcserének a kutatásához. Hogy lehetne ezt egyszerűen megvilágítani a kedves hallgatók előtt?
3: Hát igen, Szentgyörgyi Albert arra volt kíváncsi, abban az időben egy nagyon nagy tudományos vita folyt a világban, mi a szerepe az oxigénnek a sejtek működésében, és mi a szerepe a hidrogénnek. A hidrogén talán kevesebbet mond a hallgatók számára. Ugye a szerves molekulák arról híresek, hogy ugye szén van bennük, és mindig a szén mellett sok hidrogén atom is kapcsolódik hozzájuk. És kérdés volt, hogy amikor a sejtlégzés során a táplálék molekulából az energiát valahogy kipréseli, kiszedi a szervezet, ez milyen módon szedi. Milyen módon történik meg a hidrogénnek van ebben főszerepe. A hidrogént elektronnal együtt, vagy ez az oxidáció a kémiában, ezek a molekulák leadják, ezek az oxidációs lépések energiát szolgáltatnak. Másrészt viszont a végén ott van az oxigén, ahova az elektronok a szerves molekulákból végső soron rákerülnek, és az oxigénből lesz víz, amit kilélegzünk, és ennek a lépéseit szerette volna feltárni a világ, és nem volt ismert, hogy a hidrogén a fontosabb, vagy az oxigén. És hát itt tulajdonképpen rendet vágott Szentgyörgyi Albert olyan értelemben, hogy mind a kettő pont olyan fontos. Igen. Ma már tudjuk, hogy az elektron a végső elektronakceptor, viszont az oxidációs lépéseknél, mint az ő általa részben leírt a magyar tankönyvekben Szentgyörgyi Krebs ciklusnak, vagy citrát ciklusnak, vagy trikarbonsav ciklusnak nevezett folyamatban a szerves molekulákból, amik szénhidrátból vagy zsírokból jönnek, több lépésben az elektronok lekerülnek hidrogénnel együtt, ez volt az egyik lépése a sejtlégzésnek, és ezek végső soron majd az oxigénre kerülnek. Ma már tudjuk, akkor ebben ez még nem volt világos abban a híres sejtszervecskében, amit mitokondriumnak hívnak, és felszabadul az a úgynevezett univerzális valuta, amivel minden sejtők minden esetben, ha energiára van szükség, fizet, ez az ATP, aminek aztán a működése, az izom működés kapcsán is fontos szerepe volt a következő nagy felfedezésében.
2: Úgy tudom, hogy az elméletnek az alapjait, végsősorban is talán nagyon fontos részleteit Angliában dolgozta ki, csak utána tért haza Magyarországra.
3: Így van, Hollandiában, aztán Angliában, Cambridge-ben dolgozott. Igen, kétségtelen, hogy a kutatásainak az első fele, ahogy mondhatnám, körülbelül ott zajlott, de azt itt folytatta, tehát mindenképpen azt lehet mondani, hogy a Nobel-díjhoz még a szegedi munka is egy kicsit hozzájárult, a C-vitamin esetében pedig döntő mértékben, ugye ezt is talán a hallgatóság zöme tudja, a piros paprika Igen. volt a kulcsa C-vitamin izolálás.
2: És hát Klebersben Kuno, mert ő hívta vissza. Én úgy tudom, hogy akkoriban ugye a magyar kultúra megerősítése érdekében körbejárt a világon, hát ez Európát jelentette, és a neves, nagyon nagy eredményekre jogosító személyiségeket fölkereste, és hazacsábította. Tehát többen kerültek Szegedre, meg más intézményekhez, és hát a magyar tudomány 30-as évekbeli szép sikereit azért ezek alapozták meg, ezek a visszahívott professzorok.
3: Így van. Klebersberg szerepe Szentgyörgyi Albert világéletében nagyra értékelt, és köszönte neki, hogy ezt a lépést megtette. Bizonyos értelemben akkor a konzervatív magyar professzori kar ellenében, hiszen akkor ő nagyon fiatal volt, Magyarországon még nem ismerhették, Budapesten nem is sikerült ugye ez a letelepedés, és Klebersberg intézte el, hogy Szegeden kapott egy tanszéket.
2: Ettől lett a Szegedi Egyetem a Shanghai listán az első a magyarok közül.
3: Valószínűleg ez egy döntő.
2: Mert azt még most is figyelembe veszik, ezt az ő Igen. munkásságát az értékelésnél. Egyébként ma sem nagyon szívesen fogadnak be akármilyen kiváló külföldről érkezett, akár magyar, akár külföldit. Így nehéz világszínvonalú eredményeket elérni. Talán változik ez.
3: Így van, de talán, hogy egy mondat erejéig visszatérhetek a Szentgyörgyi iskolára. Maradtak azért Magyarországon, ahogy mondtam, Strauwe Brunon kívül néhány kollega. Kettőt említenék meg, mert az egyik a szegedi biokémiának lett a professzora, egész időskoráig Guba Ferencnek hívták. Az ő utódja pedig Dux László lett, aki aztán a Szegedi Egyetemnek rektora is lett. Tehát sikeres tanítványnak, vagy rektor helyettese, bocsánat, igen. Igazad van. A budapesti vonal esetében pedig egy fiatal kollega Bíró Endrének hívtak, aki nem ment el, aki még bízott a magyarországi helyzetben 48-ban, itt maradt. Ő alapította meg az ELTE-n a biokémiai tanszéket, picit később, és ennek a tanszéknek én lehettem Gráf László akadémikus után tanszékvezetője több mint egy évtizedig, tehát én, ha úgy tetszik, egy negyedik generáció szentgyörgyi tanítvány vagyok, aki közvetlenül ugyan nem dolgozhattam.
2: Igen, így van. Igen, szentgyörgyi dédenoka. Hát ő egy rendkívül színes egyéniség volt, ugye talán most kevesebbet beszélünk a politikai, meg egyéb szerepvállalásairól, arra külön történészek készülhetnek föl, de amikor elment Magyarországról, akkor ugye teljes mértékben az izom működésével kezdett foglalkozni, és úgy tudom, hogy az unokaöccse, Szentgyörgyi András, vagy Andrew Szentgyörgyi is izommal foglalkozott, és ő vele te szoros kapcsolatban voltál.
3: Így van, így van. Tehát az izomkutatás kapcsán gyakorlatilag 45-re lezárult az a téma, amivel ő elkezdett foglalkozni, felfedezték, izolálták, és évtizedekkel előremutató kísérleteket csináltak az izom működés kapcsán, ugye ez a miozin és az aktin fehérje. Egy olyan dolgot csináltak, amit aztán később a biológiában a 80-as, 90-es években tudtak megcsinálni, azaz egy kémcsőbe el tudták játszani, hogy hogy működik egy szerv, ebben az esetben az izom. Beletettek egy kémcsőbe, izolált ezt a két fehérjét, miozint és az aktint, és azt az előbb említett univerzális energiavalutát, az ATP-t, és az izomból kivont izomszálakkal a saját szemükkel látták, hogy a két fehérje és az egy kis molekula hatására szépen összehúzódik. A világ tudománytörténetben ez volt az első olyan eset, ahol a saját szemével láthatta a kutató, vagy ha nagy szavakat használok, az emberiség, hogy hogy is működik a szervezetünk molekuláris szinten. Ugye a molekulák túl kicsik, hogy egyébként láthassuk őket, de ma már vannak ilyen módszerek, ahol ténylegesen a kémcsőbe el lehet játszani egy-egy szerv működésére, úgy tetszik, és ebben nagyon nagy utat megérdemelte volna bőven a második Nobel-díjat is. Abban az időben nem merült fel, hogy egy kutató kétszer kaphat Nobel-díjat. Az én szememben, bár mondtad Gábor, hogy én ezen a területen dolgozom, ezek nagyobb felfedezésnek tekintem magam szemében, mert sokkal inkább előtte volt a korának, mint a sejtlégzés kapcsán, ahol ugye sok kutató ezen a témán dolgozott.
2: Hiszem, ha látom, ugye, bár tehát van, ez egy másik megismerési mód, itt a tudomány alatt.
3: És a kérdésed második fele, amikor Amerikába kiment, az izomműködést megértettük, gondolta ő, néhány évig dolgozott ezen a témán, utána azt gondolta, hogy tovább lép, az ő végső célja már a kezdetektől az volt, hogy megértse az élet működését. Az izomműködésen keresztül még nem értette, hogy mi az élet. Akkor kezdett el kutatni, amit úgy ismert talán a nagy közönség, hogy a rák alapjait akarta volna megérteni, ami ugye egy elég alapvető dolog mindannyiunk számára, és akkor kezdett el azzal foglalkozni, hogy talán az elektronok mozgásán keresztül lehet megérteni az élet titkát. Megmondom őszintén, ez már nem volt egy sikeres kutatási terület, itt már nagyot nem alkotott, viszont ahogy mondtad, az unoköccse, Szentgyörgyi András folytatta ezt a témát, kvázi átvette tőle, és néhány korábbi tanítványa is, akik Amerikába szakadtak, vagy részben Magyarországon maradtak, mint az említett Guba és Bíró profok, folytatták az izomkutatást, és Szentgyörgyi András is nagyon szép eredményeket ért el. Ugyan ő nem került a Nobel-díj közelébe, de megint csak elfogultam, mert említetted, hogy én nála dolgoztam posztdoktorként Amerikában. ő volt talán a legnagyobb nagykövete a világban a szentgyörgyi munkásságának a, hogy is mondjam, azt az egyrészt személyiséget, amit ő képviselt, a magyarságát beleértve, és a tudományos eredményeit, akit ő ismert, és nagyon nagy szociális hálója van, Szent Györgyi volt, már szegény ő is meghalt néhány évvel, Szent Györgyi Andrásnak is tovább vitte, és ezért van, hogy a világban egy biokémia, egy biológiai konferencián ma is, ha megemlítődik Szent Györgyi András, Albert neve, akkor a többség még tudja, hogy kiről van szó.
2: Önneki emlékszem, például a Nature-ben is nagy renoméja volt, tehát hivatkoztak rá, idéztek tőle. Ez a, mondhatjuk, a világ első számú tudományos folyóirata, tehát egy olyan magazin, amiben alapkutatásokat is, sőt, főleg azokat közölnek, azoknak az eredményeit, de ugyanakkor véleményeket, különböző elképzeléseket, és hát Szent Györgyit ott mindig megkülönböztetett tisztelettel emlegették, habár a Szent Györgyi azt elég nehezen mondták.
3: Hát ebbe beletörik az angol szászok nyelve, hiszen a G betűt nem tudják kiejteni, tehát Györgyi lett belőle.
2: Egyébként az elektronikus rákelméletével valamennyire közvetve én is kapcsolatba kerültem, mert sok kvantumkémikus eredetileg nekem az volt a szakmám, próbálkozott különböző számításokkal, és egy konferencián is részt vettem éppen Rómában, ahol ezzel foglalkoztunk, az megint csak Szent Györgyi nevének a vonzerejét mutatta, hogy hatalmas alapítványt tudtak összehozni a kutatások támogatására, és a pápa is fogadta a konferencia résztvevőit, úgyhogy ennek volt nagy hatása, de hát úgy tűnik, hogy nem ez a megoldás, nem az elektronikus szinten lehet keresni a ráknak a...
3: Igen, de ha ezen a területen Amerikában nem is ért el nagy eredményeket Albert, egy szerepe biztos, hogy volt, az a kis halászfalu Massachusetts államban, Cape Codban, Woods Hole-nak hívják, ahol ő dolgozott, az egy zarándokhely lett, nagy részt az ő személyiségének köszönhetően. Tehát én ezt nem tőle, hanem Szent Györgyi Andrásról tudom, aki akkoriban ott élt szintén, hogy szinte havonta jelentek meg az akkori és a mai ezen a területen, vagy egyáltalán tudomány nagyjait ismerők számára olyan nevek, mint mondjuk néhányat Watson, Crick, a DNS kettőspirál felfedezői, és sorolhatnám a Nobel-díjasokat. Egyszer összeszámoltuk, ott nála, aki a házában is ott volt, az legalább 38 Nobel-díjas. Akit ők vendégül látták, és a tudományról beszélgettek, ott Woods Hole-ba lenni abban az időben, azt gondolom, hogy a tudomány, vagy a tudósok számára egy fantasztikus élmény lehetett.
2: Hát ő maga is egy showman volt tulajdonképpen, így tehát van. Az egész megjelenése, meg a fizimiskája, szabad ezt a szót használni, az látszott rajta, hogy élvezi a szereplést, és nagyon jól tudott magyarázni is.
3: Így van. Egy anekdótát, ami hát valószínűleg igaz, már bőven 70 fölött volt, Magyarországon nagyon sokat ugye tengerparton nem tölthetett el időt, és ő meg akart tanulni a tengerbe a sziklákról fejest ugrani, és megtanult, és csónakból is megtanult fejest ugrani, 70 fölött.
2: És vízisíjelni is megtanult.
3: Vízisíjelni, úszkáltak ott Andrewval, ott ilyen nagyon elős áramlások vannak a golfáramlások, ott nem messze a Cape Cod mellett, tehát vigyázni kell a tengeri úszással. Ő egy nagyon lelkes úszó, tengerúszó is volt. Nagy horgász is volt például.
2: Hát akkor ide kívánkozik, hogy a szüleim, amikor Szegeden éltek, apám ott volt egyetemi tanár, akkor egy társaságban jártak a Szent Györgyivel, csónakázóba úgy hívták, és ott nagy evezések voltak, tehát fölmentek a szamos torkolatig, és igen kellemes mozgással kitöltött időt töltöttek, tehát Szent Györgyi abban is jeleskedett.
3: Igen, igen, tehát híresen vendégszerető volt, és minden kutató jutott a most charming, a vagy mi a jó szó erre, ugye elegáns, de nem igazán fejezi ki azt, hogy milyen volt vele beszélgetni.
2: Igen, igen, hát élmény, nagyon gondolom. Na most térjünk vissza egy kicsit talán az izom működéshez, ugyanis amennyire én ezt átlátom, szemben a Szent Györgyi Krebs ciklussal itt a molekuláknak az összetétele, a szerkezete nagyon nagy szerepet játszik, mondhatnám ez a kulcsa az egész működésnek, és itt aztán közben jön az a kutatási módszer, amit hát most már igen széles körben alkalmaznak, és nem is egyedülileg kizárólag a Röntgen diffrakció, de most már mindenféle más módszerek is vannak, hogy ezeknek a hatalmas molekuláknak a szerkezetét meg tudjuk ismerni. Ráadásul még a működését is bizonyos tekintetben különböző helyzetekbe be lehet fagyasztani ezeket, és akkor abból értékes információ vonható ki. Tehát az ember tulajdonképpen elámul, amikor látja ezeket a csoda ábrákat, amik tökéletesen megmagyarázzák még a laikusnak is, hogy mi a lényeg.
3: Így van, és én azt gondolom, hogy azért is nagyon előre szaladt időben Szent György Albánt a 40-es években, mert ugye akkoriban a fehérjékről még nem sokat tudtunk. Amikor ők elkezdték a kutatásaikat, én azt gondolom, hogy a fehérjék azon túl, hogy a legbonyolultabb kémiai összetételi molekulák, ezért kapták ugye a protein, a legelső, a legbonyolultabb nevet, annyit lehetett tudni, hogy meg lehet őket fogni a laboratóriumban értelem, vagy izolálni, tisztítani lehet őket, hogy ezt csinálta ő meg. Ebbe volt nagy,
2: és legnehezebb
3: fázis korában. Természetesen, hogy az hogy nézhet ki, az még nagyon-nagyon messze volt, hiszen igen, ugye még jó 10 évnek kellett eltenni, hogy az első röntgenkristallográfia fehérje szerkezetet meglássuk, ami nem a izomfehérje volt, ami egy bonyolult, nagyon nagy méretű fehérje. Ugye ez a mioglobin, aztán hemoglobin volt. A miozin szerkezetét, meg az aktin szerkezetét a 90-es évek közepére sikerült feltárni olyan szintre, amivel aztán egyértelműen meg lehetett magyarázni, hogy mit is látott Szent György Albert a 40-es években.
2: Igen. És hát akkor megkérdezném, hogy a te konkrét kutatásaid hogyan csatlakoznak ezekhez?
3: Hát ahogy említetted, meg beszéltünk róla, mint negyedik generációs Szent Györgyi tanítvány, én kaptam az én mestereimtől a témát, ez részben itt az egyetemen Bálint Miklós professzor volt, részben pedig Amerikában posztdokként Szent Györgyi András. Én elsősorban azt vizsgáltam, hogy ez a Szent Györgyi labonban történt, hogy az izomműködés hogy szabályozódik. Ugye azt már azt mondhatnám, hogy Szent Györgyi korában még nem, de körülbelül 10 évre már rá lehetett sejteni, hogy a kálcium ionoknak van döntő szerepe, és az én első munkáim arra irányultak, hogy a kálcium szerepe mi a izomműködés beindításában.
2: Most akkor egy laikus kérdés. A magnevé, ami magnéziumot tartalmaz, azt sokszor ajánlják izomfájdalmaknak a leküzdésére. Ennek van köze a kálcium szerepéhez?
3: Van, nem a szabályozás, hanem a közvetlen szerepe. Egyébként ezt Szent György Albert csoporta derítette fel, és még egy fontos dolog vele kapcsolatban, hogy ő volt a főnök, de a fiatalok, és most a két fiatal, egyik a Szent György András, a másik pedig Bíró Endre, 1947-et írunk, még Budapesten vagyunk, és ők fedezték fel, hogy a magnézium ion jelenléte szükséges ahhoz, hogy az izom összehúzódhasson. De nem ilyen szabályozásmódban, mint a kálcium, tehát nem egy nagyon pici mennyiség kell a sejtben, hanem azért kell a magnézium, mert ez a bizonyos ATP, ez a univerzális energiavalóta, ez kizárólag a magnéziummal komplexet alkotva fog hozzákötődni a miozinhoz, és tudja az energiáját kontrakcióra használni. Tehát igen, tehát akkor magnézium nélkül nincs normál izomműködés.
2: A koszogók sokat köszönhetnek Szent Györgyi Albertnek.
3: Így van,
2: ez teljes
3: mértékben
2: akkor,
3: igaz.
2: Hogy minél jobb és szorosabb kapcsolatba kerüljünk ezzel a Nobel-díjas óriással, azt javaslom mindenkinek, koszogjon, amennyit csak tud.
3: Így van, helyes.
2: Az jó.
3: Helyes. Így van. Szerintem Szent György Albert is futkározott, legalábbis idős korában Woodsholban bizonyosan.
2: Igen, tehát itt látjuk, kedves hallgatóink, hogy egy rendkívül színes egyéniség, aki nem csak egy bizonyos területen tudott óriásit alkotni, hanem át tudta tekinteni az egészet, és ugye nem beszéltünk most szándékosan a közéleti szerepéről, ami egy egészen más típusú egyéniséget kíván, de ott is megállta a helyét kiválóan. Tehát mondhatjuk, hogy egy igazi reneszánsz ember volt, és azáltal, hogy ő hazajött Magyarországra, és itt érte el a kiváló eredményeit, azt hiszem valamennyien büszkék lehetünk rá, és szívesen emlékszünk rá ma születésének évfordulóján.
3: Így van, és ha utolsó mondatokként, meg gondolom a időnk végénél járunk, ha már a Mária rádióban beszélgetünk, nagyon kicsit kimerészkedett az irodalom Mezsgyéri és Szent György Albert, és írt egy nagyon szép zsoltárt, Psalmus Humanus címmel, amit angolul írt, de magyarul is lefordították és olvasható, amiben az ő világképéről beszél. Egyébként én úgy tudom Szent György Andrástól, hogy ő nem volt igazán a valláshoz közel álló, bár katolikus családban nevelkedett, de talán mondhatom, inkább agnosztikus volt, de ez egy gyönyörű zsoltár, érdemes elolvasni.
2: Akkor ezt ajánljuk a kedves hallgatóknak. Jó estét kívánok, köszönöm az interjút.
3: Köszönöm szépen is.
1: Nyitrai László emlékműsora hangzott el Szent Györgyi Albert Nobel-díjas magyar orvos-biokémikusról. Köszönjük a figyelmet!
4: Hírek.
5: Családi napra készül a Váci Egyházmegye fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmából. Középiskolásoknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Afrika ismeretlen arcát árul fel a Máltai Szeretetszolgálat fotókiállításán. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett Önöknek és Kassa Regina olvas fel. Családi napra készül a Váci Egyházmegye fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmából. A szervezők szeptember 19-én szombaton 9 órától kezdődő családi napon színes programokra, hálaadó szentmisére és ünnepi előadásra hívják a híveket és minden érdeklődőt. A Püspöki Palota kertjében és a Váci Egyházmegyei Könyvtárban bemutatkoznak az egyházmegye intézményei, szervezetei és közösségei. 15 órától hálaadó szentmisét mutat be Marton Zsolt megyés püspök a Nagyboldogasszony Székesegyházban. Olvasható a sajtó meghívóban. A 19 óra 30 perckor kezdődő Együtt építjük című történelmi játék 14 képben mutatja be a Váci Egyházmegye 1000 éves történetét. A darabot, melyet Meskó Zsolt írt és rendezett, a plébániai közösségek és csoportok előadásában a Székesegyház előtti téren láthatja a közönség. Magyarországon egyedülálló kezdeményezés, hogy egy egész estés előadáson több mint 500 ember játszon egy színpadon önkéntes alapon. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. Feltétel, hogy az utazó csoport legalább egy országhatárt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. A nyertesek 400 000 forint értékű utazási kerettámogatást kaphatnak az utazók számától és a megtett távolságtól függően. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Afrika ismeretlen arca tárul fel a Máltai Szeretetszolgálat fotókiállításán. Az Afrika láthatatlan arca című tárlaton az Ison Művészeti Központban várnak minden érdeklődőt, aki az afrikai élet meghökkentő, megrázó, ugyanakkor örömteli és vidám pillanataira kíváncsi, tudatta a Máltai Szeretetszolgálat. Működésük a magyar emberek segítőkészségének kifejeződése, és ez igaz a hazánktól sok ezer kilométerre is. Középiskolai csoportok számára élménybeszámolóval egybekötött, vezetett látogatásokra is lehetőség nyílik a nemzetközi munkacsoporttal előre egyeztetett módon, a nemzetközi@maltai.hu e-mail címen keresztül. A tárlathoz kapcsolódóan várnak minden érdeklődőt október 14-én 18 óra 30 perctől a Hársfa utca 25 szám alatti központba, ahol a Kenyában végzett segélymunkáról és a 2024 óta zajló komplex gyógypedagógiai programról is beszámolnak majd. A kiállítás kerekasztal beszélgetéssel és meglepetés koncerttel zárul október 28-án 18 óra 30-tól. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 16-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
4: Híreinkkel véget.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a budavári Nagyboldogasszony templomból. A misét Süllei László atya celebrálja.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szent Kornél pápára, Szent Ciprián püspökre emlékezünk a mai napon. Szentmisénket elhunyt Louisért ajánljuk föl. Imádkozzunk együtt kalkuttai Szent Terézzel a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöt lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni. Úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket egy csodálatos világban. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, s bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmez! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Istenünk, te Szent Kornél pápát és Szent Ciprián püspököt néped gondos pásztorává rendelted, és megadtad nekik, hogy vérük ontásával tegyenek tanúságot rólad. Engedd, hogy közbenjárásukra gyarapodjunk hitben és álhatatosságban, és odaadó lélekkel munkálkodjunk az egyház egységén. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, törekedjetek értékesebb adományokra, ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek. Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengőérc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet profétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözők között, odaadhatom a testemet is égő áldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevés. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem ismernek. Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet. Ez az Isten igéje. A Zsoltár válasza: boldog az a nemzet, melyet az Úr örökségül választott magának. Boldog az a nemzet, melyet az Úr örökségül választott magának. Dicsérjétek az Urat citerával, tízhurú hárfán zengjetek néki. Énekeljetek néki éneket, zengjetek zsoltárt újongó szóval. Boldog az a nemzet, melyet az Úr örökségül választott magának. Sziklaszirád az Úr igéje, minden tettét hűség vezeti. Az igaz lelkűséget és a törvényt szereti, tele van a föld az Úr irgalmával. Boldog az a nemzet, melyet az Úr örökségül választott magának. Boldog az a nemzet, amelynek az Úr az Istene, a nép, amelyet örökségül választott magának. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Boldog az a nemzet, melyet az Úr örökségül választott magának. Alleluja, alleluja! Uram, a te tanításod lélek és élet, örök életet adó igéid vannak. Alleluja!
0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal Jézus így szólt a néphez. Kihez hasonlítsam e nemzedék fiait? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz. Furuljáztunk, de nem táncoltatok, siránkoztunk, de nem zokogtatok. Eljött keresztelő János, kenyeret nem eszik, bort nem iszik, erre azt mondjátok, ördöge van. Eljött az emberfia, eszik és iszik, erre meg azt mondjátok, nézd a falánk és borissza embert, a vámosok és a bűnösök barátját. Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az evangélium is sok-sok gondolatot tartalmaz, hoz elénk. Az első, amit mindenképp látnunk kell, az az, hogy Jézust kifogásolják, Jézust kritizálják. Mi is, hogyha nincs kedvünk egy közösségben ott lenni, valami miatt a kedvünk nem tudott fölemelkedni ahhoz a közösségi programhoz, akkor nekünk fürújázhatnak, siránkozhatnak, bizony mi nem tudunk hozzá kapcsolódni a közösséghez. Hányszor vagyunk így életünk folyamán? Azonban Szent Pál apostolnak Korintusiakhoz írt levelében a szeretett himnusz, az a közösségi szellem, amely Korintusban hiányzott, azt most Szent Pál, mint egy himnuszba szedi számukra. Ma Szent Kornél pápát, Szent Ciprián püspököt ünnepeljük. Érdekes, az egyház ma nem valami különleges hősi történettel kezdi az ünnepet, hanem Pál apostol egyik legszebb szövegével, a szeretet türelmes, a szeretet jóságos. Az ember ilyenkor egy kicsit zavarba jön, mert ezt hallgatni nagyon jó. Csak amikor otthon vagyunk, és valaki harmadszor kérdezi meg ugyanazt, amikor veloti előttünk áll a pénztárnál, pontosan akkor kezdi keresni a pénztárcáját, amikor valaki a templom előtt azt mondja, csak egy pillanatig tartalak föl, és 20 perc múlva még mindig ott vagyunk, akkor már nem olyan egyszerű. A szeretet türelmes. Szent Pál mondja ezt, és ezt könnyebb elhinni, mint megpróbálni. A szeretet első próbája, amikor az a másik, legyen a férjem, a feleségem, a gyermekem, a barátom, a munkatársam, az idegesít. A szeretetnek az a próbája a legnagyobb, amikor a közelálló ember az ott van velünk, de az idegen sokszor könnyebb szeretnünk. Az idegenről ugyanis nem tudjuk milyen. A családtagról viszont pontosan. Tudjuk, hogyan teszi le a szemüvegét, tudjuk, hogy mindig hol keresi a kulcsát, tudjuk, hogy ha azt mondja, mindjárt indulok, akkor még legalább 20 perc kell. És mi a legrosszabb? Ő pontosan ugyanúgy ismer minket. tudja rólunk ugyanezt. Az együttélés egyik nagy titka, nem kell mindent kijavítani a másikban. Mert ha az ember az egész életében azon dolgozik, hogy a másikat tökéletesítse, a végén lehet, hogy már csak egy tökéletesen elviselhetetlen házastársra, gyerekre, barátja lesz. A szeretet ugyanis nem azt mondja, olyanná teszlek, amilyenné én szeretnélek. Na, a szeretet arról beszél, segítek neked olyanná válni, amilyenné Isten szeretne tenni. Szent Ciprián megtanulta, az egyházban sem tökéletes emberek vannak. A püspök egyáltalán nem valami békés, problémamentes egyházban élt, éppen ellenkezőleg. Többféle keresztény üldözés, Décius Valerianus keresztény üldözése folyik. 246. április 18-án keresztelkedik meg, s rá 2 évre püspöke pappá szenteli. Üldözés, járvány, belső viták, széthúzás, bizonytalanság. És voltak keresztények, akik az üldözésben megtagadták Krisztust. Amikor pedig elműlt az üldözés, vissza akartak jönni. És akkor megkezdődött a vita. Vissza lehet-e fogadni a bűnösöket, akik bemutatták a császárnak az áldozatot, pogány istenek előtt tisztelegtek, akkor tehát ők elbuktak. Az azt jelenti, hogy a rigorista szemlélet, amikor az abszolút jót mi kitűztük, akkor mi egészen tisztává váltunk, akkor bizony a másik ember nem fér már oda. Aki egyszer megtagadta Krisztust, az többé már ne is jöjjön. Ez az egyik tábor. A másik, ugyan már felejtsünk el mindent. Ciprián pedig valahol a középen állt, és az igazságot nem lehet feladni, de az elesett embert sem lehet elveszíteni. Felemelő gondolat. Van olyan szeretet, amelyik azt mondja, minden rendben van. És van olyan szeretet, amelyik azt mondja, ez nincs rendben, de én akkor sem hagylak magadra. Mennyivel több, mennyivel krisztusi. Milyen érdekes, ugyanezt mondja Szent Pál. A szeretet nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. A szeretet nem puhaság, nem azt jelenti, hogy mindent ráhagyunk a másikra. A szeretetnek van gerince,

0: Van itt az én családom a legfontosabb, az én gondom, az én imádságom. Helyette azonban azt mondjuk, mi atyánk. Ciprián szerint azért, mert keresztény emberként soha nem lehet így egyedül imádkozni. Amikor a mi atyánkot mondjuk, akkor bele kell férnie. Ott kell lennie mellettem annak is, akit nem nagyon kedvelek. Annak is, aki megbántott. Annak is, akivel összevesztem. Annak is, akiről azt gondoltam, Uram, kezd vele valamit, mert én nem tudok. És Isten talán ilyenkor el is mosolyog. Éppen ezért mondtam, hogy mi atyánk. Isten az én atyám, de te ne zavarj bele. Ha az én atyám, akkor neked is az atyád. És ha te az ő gyermeke vagy, akkor előbb-utóbb nekem is kezdenem kell veled valamit. Kereszténység egyik legnagyobb kihívása. Isten könnyebb szeretni, mint a szomszédot, a mellettem lévőt. Isten nem szól vissza, a szomszéd viszont igen. Isten nem hagyja nyitva a fokrémes tubust, a családtag igen. Isten nem parkol mellénk, úgyhogy utána nem tudunk kiállni. Más viszont igen. Jézus azt mondja, a szeretet ott kezdődik, ahol már nincs kedvünk hozzá. Mi a titka annak, hogy ezt a szeretetet Szent Pál apostol újra és újra hangsúlyozza? A szeretet nem tartja számon a rosszat. Nem írja föl. Nem jegyzi meg. Tavaly sem hívtál föl. 2019-ben ezt mondtad, 21-ben ezt csináltad. A szeretet csak azt mondja, ezt a könyvet be kell zárni. Ciprián ott van az életével tesz tanúságot. Életükkel fizetnek Krisztus szeretetéért. És ma az egyház emlékezik azokra, akik életükkel mutatták meg, hogy a szeretet többet ér az életnél. Cipriánhoz fűződik ez a mondat, Isten nem a hang, hanem a szív hallgatója. A szeretet végső problémája, végső próbája. Megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három. De köztük legnagyobb a szeretet. Tudtam-e szeretni? Tudtam a mellettem lévőnek megbocsájtani? Nem a haragot megtartani? Uram, taníts meg bennünket szeretni. Isten nem a hang, hanem a szív hallgatója. Uram, minden nem sikerül jól. Sokszor hibázok. Sokszor nem tudtam szeretni. De szeretném megtanulni. Mert tudom, hogy végül csak a szeretet marad. És a szeretet soha el nem múlik. Amen. Imádkozunk testvéreim, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanunk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
1: Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben. Hallgass meg, Urunk! Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát. Hallgass meg, Urunk! Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük. Hallgass meg, Urunk! Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szentvéredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait. Hallgass meg, Urunk! Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be Luis testvérünket és halottainkat örök országodba. Hallgass meg, Urunk!
0: Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, s add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.

Áldott vagy Urunk mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindörökké. Áldott vagy Urunk mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el néped adományait, amelyeket szentvértanúid szenvedése napján mutattunk be előtted. Add, hogy ami Szent Kornélt és Szent Cipriánt az üldözetés idején megerősítette, az minket is állhatatossá tegyen az élet zaklatásai között, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Szent Kornél és Ciprián hitünkért vérüket ontották, a megváltó nyomába léptek, és kegyelme csodálatos erejét hirdetik, mely gyöngeségében is hősi avatja értett szenvedő híveidet, és bátor tanúságtételre ad erőt nékik, Krisztus a mi Urunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Mindenség Ura Istenek. Dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, Fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk föl neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal, Leó pápánkkal, Péter főpásztorunkkal, és minden igaz hívővel, akik a katolikus és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked az örök élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenekelőtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádi apostolaidról, valamint Kornél, Ciprián vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre ad, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáitól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottait körében. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt. Tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emeltette hozzád az Istenhez, mindenható Atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való föltámadásáról, dicsőséges mennyveneteléről és ajándékaidból fölajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, s fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk. Szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színeli, hogy mi, akik erről az oltáról, fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, mik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmatból mégis bocsáss-e minket szentjeid körébe. Istenünk, de mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítás szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelüljetek ki szívből egymással, legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram,
nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Imádkozzunk Ervin Gábor boldog avatásáért. Mennyei atyánk, szenteltessék meg a te neved. A te nevedet szentelik meg a vértanúk, akik irántad és embertársaik iránti szeretetből életüket adják. Egyházmegyénk fiatal papja, Ervin Gábor, katolikus hite alapján mentette az üldözötteket. Ezért vállalta a szenvedést és a halált. Add, hogy példájára mi is őszinte szívvel törekedjünk a főparancs teljesítésére. Ervin Gábor atyát pedig mielőbb a boldogok és a szentek sorában tisztelhessük. Amen.
1: Könyörögjünk. Az áldozat által, amelyben részünk lehetett, kérve kérünk, Urunk Istenünk, tedd otthonossá bennünk szent lelked erejét, hogy Szent Kornél és Szent Ciprián példájára evangéliumod igazságának jó tanúivá legyünk, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.
2: Szentmisét közvetítettünk a budavári Nagyboldogasszony templomból. A misét Süllei László atya celebrálta.

A szó az ember legnagyobb kincse, mondta volt nagyapám, ahogy ott ültünk egy este a borízű almafa alatti kispadon. Aki oktalanságra pazarolja, Istent gyalázza ezzel. Mert Isten azért adta a szót, hogy gondolatainkat közölni tudjuk egymással. Megértsük egymást, és a világ békességét szolgáljuk. Tőle tanultam egyik legfontosabb tudásomat, mely végig segített életem göröngyös útján. A kimondott szó és az emberi idő értékét. Ekkor már iskolába jártam, s egy este ezt mondta nagyapám. Holnap ne jöjj haza az iskolából, hanem erígy egyenest le a tóhoz. Városba kell mennem, de napnyugtára ott várok rejád a szokott helyen, a füzes alatt. Fölcsillanhatott a szemem, mert szerettem nagyapámmal erdőt, mezőt járni, de különösképpen a tavat. Ott leszek, ígértem örömmel. Másnap azonban történt valami az én számomra nevezetes dolog, ami kiverte fejemből a nagyapámnak tett ígéretet. Kissé kényelmetlenül éreztem magam, ahogy a ház felé ballagtam, de bíztam abban, hogy nagyapám megérti, mi történt, és nem neheztel az elmaradásért. De nagyapám nem értette meg. Ott fogott el a tornác sötétjében. Bése engedett a házba. Ülj le oda a padra, mondta kurtán. Leültem. Ő állva maradt. Ide figyelj, mondta komoran. Ha egyszer megígérted valakinek, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszel, és nem vagy ott időben, csak két mentséged lehet. Meghaltál, vagy olyan beteg vagy, hogy mozdulni sem tudsz. Hogy nem haltál meg, azt látom. Nos, mi a betegség? Hadd hívjam a doktort. Elmondtam neki nagy szorongva ott a sötétben, hogy mi történt. Nagyapám szó nélkül végighallgatott. Mikor aztán kifogytam a szóból, megszólalt. Súlyos, lassú beszéddel. Ide figyelj, mondta. Vannak emberek ezen a földön, akik úgy dobálják ide-oda a szavakat, meg az ígéreteket, hogy azoknak semmi értékük nincsen többé. Mi, vasok, nem ezek közé tartozunk. Ha mi mondunk valamit, az áll, mint a sziklakő. Ha mi a szavunkat adjuk, azt tartjuk is, ha bele pusztulunk is. Érted? Értem. Hebegtem megrendülve. Dehogy is érted? Csapott le rejám a szava. De elmagyarázom úgy, hogy megértsed. Látod itt a mellényem zsebében az aranyórát? Nagyapámtól kaptam, amikor leérettségiztem. Amikor leérettségizel, a tied lesz. Ez az óra számomra minden csecsebecsénél értékesebb. De ellophatod, visszaadhatod, vagy megtérítheted az árát. Ellophatod valakinek a lovát, a tehenét, ökrét, vadászpuskáját. Mindenét ellophatod és visszaadhatod megint, vagy megtérítheted az árát. Csak egy valamit, ha ellopsz valakitől, nem térítheted meg soha. És ez az idő. Ha valakinek az idejét lopod, azt úgy megloptad, hogy soha jóvá nem teheted. A várakozásban eltelt időt semmi hatalom a földön nem hozhatja vissza. Nincs. Eltelt, vége. Örökre elveszett. És te voltál az, aki a jóvá tehetetlen veszteséget okoztad. Érted? Értettem. Úgy megértettem, hogy attól a naptól kezdve, ha valakinek szavamat adom, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszek, akkor már ott vagyok 5 perccel azelőtt. Még ha vénasszonyok esnek is az égből, ahogy drága jó nagyapám szokta volt mondani. Erre neveltem gyermekeimet és unokámat is. Nem azért, mert késni neveletlenség, hanem mert több annál. Aki 5 percet késik,
az 5 percet ellop valakinek az életéből, amit nem tehet jóvá soha. A megbízható embert még ellensége is tiszteli, mondta volt nagyapám, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfúj a szél. Bizony, igaza volt. Ezért viharzik úgy a történelem szele, mert sok szemetet kell még elfújnia, míg sziklát talál.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Száztizennyolcadik pont. Ez a helyzet állandó skizofréniába taszít minket. Ami a technokratikus önfelmagasztalás végletéből, amely nem ismeri el más élőlények saját értékét, abba az ellentétes reakcióba esik át, hogy tagadja az emberi lény minden különösebb értékét. Az emberi mi volttól azonban nem lehet eltekinteni. Nem jön létre új kapcsolat a természettel új emberi lény nélkül. Nincs ökológia megfelelő antropológia nélkül. Ha az emberi szemét pusztán egy lénynek tekintik a többi között, amely a véletlen összjátékából vagy fizikai determinizmusból származik, fennáll a veszélye, hogy meggyengül a felelősségtudat az ember lelkiismeretében. A félresiklott antropocentrizmusnak nem feltétlenül a biocentrizmusnak kell átadnia a helyét, mert ez új egyensúlyvesztés bevezetését jelenteni, ami nem megoldaná a problémákat, hanem újabbakat okozna. Nem lehet megkövetelni az emberi lénytől a világ iránti elkötelezettséget, ha egyúttal nem ismerjük el és nem értékeljük egyedülálló képességeit az embernek. A megismerést, az akaratot, a szabadságot és a felelősséget. 119-es pont. De az sem lenne jó, ha a félresiklott antropocentrizmussal szembeni kritika háttérbe szorítaná a személyek közötti kapcsolatok értékét. Amennyiben a környezeti válság a modern kor etikai, kulturális és lelki válságának a termése, vagy külső megnyilvánulása, nem áltathatjuk magunkat azzal, hogy begyógyítjuk a természethez és a környezethez fűződő kapcsolatunkat annélkül, hogy az ember összes alapvető kapcsolatát gyógyítanánk. Amikor a keresztény gondolkodás megköveteli az emberi lény különleges, a többi teremtményt meghaladó értékének az elismerését, alkalmat ad minden emberi személy megbecsülésére és mások elismerésére ösztönöz. Az emberi személyt továbbra is jellemzi az a nagyfokú nemesség, hogy nyitott egy te-re, akit képes megismerni, akit képes szeretni, és akivel képes párbeszédet folytatni. Ezért a teremtett világgal való megfelelő kapcsolat érdekében nem kell gyengíteni az emberi személy szociális dimenzióját, de a transzcendens dimenzióját, az isteni te felé való nyitottságát sem. Mert nem lehet olyan kapcsolatot javasolni a környezettel, amely elszigetel a többi személlyel és az Istennel való kapcsolattól. Ez ökológiai mázzal álcázott romantikus individualizmus és fullasztó immanenciába zártság lenne. 120. pont. Mivel minden összefügg mindennel, a természet védelme az abortusz igazolásával sem összeegyeztethető. Úgy tűnik, nem járható a bennünket körülvevő gyenge lények elfogadásának tanösvénye, akik néha bosszantóak vagy kellemetlenek, ha nem védjük meg az emberi magzatot, még ha érkezése kényelmetlenségeket és nehézségeket okoz is. Ha elvész az egyéni és a társadalmi érzékenység az új élet elfogadása iránt, akkor az elfogadásnak a közösség számára szükséges többi formái is elapadnak.
0: Mária Rádió. Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
3: Müller Péter egyik bejegyzése nagyon megragadott, és sokszor olvasgatom, a következőképpen szól. Sok angyal van közöttünk, aki nem csupán áruhát öltött, de a születése pillanatában odafennhagyta az angyal múltjára való emlékezetét is. Ő maga sem tudja, hogy angyal. Nem emlékszik rá, csak érzékenyebb, finomabb. És bármilyen sötét és mélyre süllyedt genszter világban élünk, ő úgy érzi, hogy mégsem tehet meg mindent. Neki nem szabad. Mindenki lop, neki nem lehet. Mindenki megbízhatatlan, Link, ő nem lehet az. Mindenki gátlástalanul hazudik, ő elpirul. Nem engedi hazudni a származása. Egyszerű, romlatlan lelkű emberek. Jók, tiszták és becsületesek. Rengetegen vannak. Ezekre mondjuk, hogy rendes emberek. Nem idevalók. Emlékeznek még egy erkölcsre, amit ma már régóta nem tanítanak. Hozzák magukkal. Bár nem tanulták, nem is tapasztalhatták sehol, a vérükbe van írva. Tudják, hogy másokhoz jónak kell lenni, és bár roppant hátrányos manapság, tisztességesnek kell maradni. Hogy angyallal beszélsz, azt onnan tudod megállapítani, hogy felelősséget érez érted. Nem profétálni kezd, hanem vállal téged, mert el kell számolnia veled. Fontos vagy neki. Akkor is, ha egyszer lát az életében. És azt szeretné, ha ő is fontos lenne neked. Akár csak egy futó pillanatig. Jó az ilyen angyalokkal találkozni. És higgyünk benne, hogy vannak. Isten műve rajtuk keresztül különösképpen is dolgozik. Alakítja és formálja ezt a világot. Mi is csatlakozzunk ebbe az angyal műbe, ebbe az angyali csoportba. Nem egyszerű, de nagyon megéri. Ha sokszor úgy tűnik, hogy megsebződünk, kudarcot is vallunk, mégiscsak megéri. Mindennél többet ér.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.

megkopott álmokat, sodornak az évek, az idő tüské, a szíved ígérnek, ameddig szeretnek, tán megáll az óra, tegnapra ébredsz fel, holnap virrad óra. Fékeznéd az időt, ám ha felednek.

kézgyenge. A szív nem mozdul, csak a láb ment.

0: Hírpercek.
1: 71 éves 14. Leó pápa, Isten éltesse a Szent Atyát. 2000 éves kincseket rejt Róma új föld alatti múzeuma. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. 14. Leó pápa szeptember 14-én lett 71 éves. Ez a második születésnapja, melyet pápaként ünnepel. Robert Francis Prevost néven 1955-ben Chicagóban született, ahol előbb az ágostonosok kis szemináriumában tanult, majd 1977-ben matematikából, később teológiából szerzett diplomát. Az ágoston rend tagjaként kezdte szolgálatát, majd hosszú éveken át Peruban lelkipásztorként és püspökként is szolgált. Számol be róla a Magyar Kurír. 2023-ban Ferenc pápa a püspöki dikasztérium prefektusává nevezte ki, majd bíborossá kreálta. Ferenc pápa halála után 2025. május 8-án a konklávé őt választotta Szent Péter utódává. 14. Leó pápai jelmondata in illo uno unum, vagyis ő benne az egyben egyek. A Szent Atya szolgálatának középpontjában a béke, az egység és az emberi méltóság védelme áll. Imádkozzunk 14. Leó pápáért, szolgálatáért és szándékaira. Róma egyik legfontosabb ókori emlékegyüttesének új, föld alatti terei nyíltak meg a látogatók előtt szeptember 8-án Rómában. A Colle Oppio álló Traianus fürdői alatt két különleges leletet, amint egy 10 négyzetméteres Citta di Pintát és a monumentális nagy mozaikot is restaurálták, írja a hely.hu. A szakemberek szerint Róma alatt szinte mindenütt történelmi kincsek rejtőznek. A beruházás nem csak a régészeti emlékek restaurálására terjed ki, de javították a föld alatti terek megközelíthetőségét, és új útvonalat, valamint világítást alakítottak ki. A múzeum nem csak a turistáknak, hanem a történelem iránt érdeklődőknek is izgalmas időutazást kínál az ókorba. Az új múzeumi útvonal szeptember 12-től szombattól látogatható. A látogatások számát azonban korlátozzák, hogy a különösen érzékeny ókori leleteket megóvhassák. Házaspárok közbenjáró imaestje indul az országúti ferenceseknél, melynek Budapesten a Margit körút 23 szám alatt található országúti ferences plébánia emeleti kápolnája ad otthont. Szeretettel várnak minden olyan házaspárt, akik szeretnének közösen elcsendesedni és megerősíteni a szövetségüket, tájékoztatott a vasárnap.hu. A programsorozat 2026. szeptemberétől 2027. májusáig tart, és minden hónap első hétfőjén 20 órai kezdettel várja a résztvevőket. Az alkalom mottója Szent Pál Kolosszeiekhez írt leveléből származik, mindenek fölött pedig a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Amire a résztvevők számíthatnak, elcsendesedés és közös imádság az oltári szentség előtt, egymásért és a családokért végzett elmélyült imádság, majd beszélgetések, melyeken lehetőség lesz megosztásra és a lelki közösség megélésére is. A szervezők a házaspárokért@cjk.hu e-mail címen várják az érdeklődést. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 16-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió gyálon az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Juhász Gábor atyával.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit! A legutóbbi alkalommal a 322. pontnál fejeztük be, és a 321. pontot tárgyaltuk, annak kapcsán pedig rengeteg mindent. Na még egyszer akkor a 321. pontot, tehát mindenek előtt a közösség és a küldetés szolgálatának szentségeivel foglalkozunk, amelyből kettő van. Két szentség, az egyik az egyházi rend, a másik a házasságnak a szentsége, és az egyházi rend itt az első, ezzel kapcsolatban múltkor kifejtettem rengeteg mindent. Most a 322. pontnál mi az egyházi rend szentsége? Tesszük fel a kérdést a kompendiummal. A válasz az a szentség, mely által a Krisztustól apostolaira bízott küldetés folytatódik az egyházban az idők végezetei. Na mindenek előtt a szentség szóval kapcsolatban biztos elmondtam, de ismételni jó dolog. Tehát mindenek előtt azt jelenti, itt nem a szanktitásról van szó, vagy a szakralitásról, hogy valami megvan szentelve, akár tárgyilag, akár alanyilag, hanem a szakramentum szó az, amit itt a szentség magyar szó jelent, és ugye 7 szakramentum van, amint ezt oly sokszor elmondtuk. Tehát ez a 6. a sorban, a felsorolás, a tanulás sorrendjében az egyházi rendnek a szentsége. Egyházi rendnek a szakramentuma. Mi a szentség? Egyáltalában látható jel, mely láthatatlan kegyelmet közöl. Egyrészt látható jel, amely közli a szentséget, tehát valaki fel van szentelve, akkor közlik vele a szentséget, illetve látható jel által egy láthatatlan kegyelmet kap az a férfi, akit az Anya Szent Egyház méltónak talál, az egyházi rend szentségének a felvételére. Tehát az egyházi rend szakramentumának a felvételére. Tehát mi történik ezáltal? A Krisztustól apostolaira bízott küldetés folytatódik az egyházban az idők végezetéig. Tehát akit pappá szentelnek, az a Krisztustól az apostolaira bízott küldetés folytatja az egyházban. Ennek nagyon-nagyon mély ontológiai, és ezzel egy spirituális jelentősége van, hiszen nem lehet eléggé átgondolni, hogy mit is jelent az, hogy Krisztus bízott meg minket az üdvösség szolgálatával, amely üdvösség nélkül nincsen örök élet, és tulajdonképpen, hát mondjuk azt nem érdemes élni. Tudom, hogy ez manapság elég furcsán hangzik, még nem szoktak ilyeneket mondani, de attól ez még így van. Tehát az ember az ősbűnnel a sátán fogságába került, és Krisztus Urunknak a megváltása az, ami már az Ószövetségben is lehetővé tette azt, hogy az Ószövetségi rend szerint valaki a kegyelem titkos útjain üdvözüljön, illetve hát most pedig az egyháznak a tanítása és a kegyelem rendjének az alapján valaki üdvözüljön. Tehát ezt képviselni, ezt továbbadni, valóban ennek megfelelni, ez egy óriási, a legnagyobb hivatás a világon. Nagyobb, mint királynak lenni, ma nagyobb, mint császárnak lenni, bárminél nagyobb, mert nem az e világot ápolja az ember, hanem teljességgel a mennyek országának szolgára lett szentelve, arra, hogy minél több lelket megmentsen a kárhozattól, a sátán fogságából, egész életét erre teszi föl. Ez könnyű elmondani. Persze én is realizálom, hogy nagyon könnyű elmondani. De az ember egy életen át mélyül bele ennek a jelentésébe. Tehát soha, de soha nem áll meg az ember, legalábbis én ezt tapasztalom, ennek az igazságnak, ennek a hivatásnak, küldetésnek a megértésében elmélyedni. És hát ez félelmetes, tegyük hozzá. Tehát nagyon szép, nagyon jó, hogy a papi méltóság és a papi tekintély meg ilyenek, ami a hívek részéről a papnak kijár, de ugyanakkor a papnak a felelőssége Krisztus előtt, hát na az nem jár ki a hívőnek, az a papnak jár ki. És az félelmetes. Az félelmetes a felelősségre vonás. Hogy mit is kell tennünk. Ezért jó az embernek tanulnia, imádkoznia, komolyan gondolnia Isten szentségét, mert egyszer oda fog állni eléje, és számon kérik rajta azt a végtelen kegyelmet, amit kapott azzal, hogy Krisztus apostolainak küldetését bízták rá annak minden kegyelmével. Szóval, amikor imádságban ezt újra és újra átgondolom, újra és újra csak azt mondom, Uram, irgalmaz nekünk. Krisztus kegyelmez nekünk. Uram, irgalmaz nekünk. Mert az ember csak egyre jobban rájön arra, hogy milyen kegyelmet kapott a jó Istentől, de igazából fel nem fogadja. Ez egyszerűen csak túl nagy, csak a mindenséget jelenti, a legbensőségesebbet, a legmagasztosabbat, amit Isten rábízhat egy férfira, és ezt nem lehet eléggé elmélyíteni. Miért nevezzük az egyházi rend szentségének? Ez a 323. pont. Az egyházi rend egyházi testületet jelent. Tehát itt az ordóról van szó, és ordó, vagyis rend, vagy amivel ordinálják az embert. Tehát egyházi rend, egyházi testület. Ezt jelenti ez a kifejezés, melynek egy különleges konszekrálás, ordináció által válik tagjával valaki. Tehát ez kell a szentelés, hogy fölszentelik azt a férfit, a megfelelő szavakkal, a megfelelő anyaggal, a megfelelő, tehát a szent olajjal, és hát természetesen a püspök teszi ezt, és akkor ő valóban megkapja ezt a küldetést, amihez, hát azt lehet mondani, hogy egyrészt méltók nem vagyunk, amikor fölszentelnek bennünket, semmiképpen sem nőttünk fel hozzá, hanem egy életen át nőünk fel hozzá. Ez ilyen, de nem csak a papságnál, hanem a házasságnál is ilyen. Egy életen át növünk fel hozzá, hogy valóban az emberek, mint férfiak és nők, jó házastársai akarnak, tudjanak lenni egymásnak, ahogy halad az idő, minden áldott nap és minden új helyzet új kihívást jelent, amihez fel kell nőni. Tehát ilyen módon soha nem áll meg a tanulás, soha nem áll meg az önreflexió, hanem mindig egyre mélyebben tudunk benne elmélyedni. Na még egyszer, tehát az egyházi rend egyházi testület, melynek egy különleges konszekrálás által válik tagjával valaki. Tehát ez igenis egy elkülönülés a hívektől, mint ha tetszik, akkor mint laikusoktól, mint testülettől, mindannyian az Atyaszent Egyházba tartozunk, de az egyházi rendben lévők egy különleges konszekrálást kapnak, kifejezetten, hogy Krisztusnak a küldetésében kapjanak részt. Ha tetszik, akkor itt lehet mondani azt, hogy ők az adóprincípium. Ők azok, akiknek az egész életük abból áll, abból kell álljon, hogy megszentelve önmagukat, megszentelik az embereket, tehát a liturgia által, Krisztusnak a szentségei által megszentelik az embereket. A megszentelést elmélyítik az értelmes emberben, azáltal, hogy tanítják ezeknek a jelentését, illetve mit csinál a pap, amikor tanít? Egyrészt megvédi a nyájat, tehát elmondja a nyájnak, hogy néz ki a bárányba bőrbe burkolt, öltözött farkas. Hogy néz ki a farkas, amelyik be se öltözött báránybőrbe. Mi a jó, mi a rossz? Tehát megvédeni, növelni, erősíteni, szolgálni, vezetni a nyájat. És itt a nyáj az nem azt jelenti, hogy a birkákat, hanem Isten nyáját, a bárányokat. Ugye a birkát azt Magyarországon kifejezetten is úgy szoktuk mondani, mint ostoba birka. Ezt mondom, manapság nem szoktuk mondani, de látjuk, hogy nagyon sokszor valóban az Anyaszent Egyházban is egy-egy csoport, akik később eretnekségként eltávoznak az egyházból, bizony elképesztő birkák tudnak lenni, mert a józan paraszti ezeket nem használják. És így nem engedik, hogy a megszentelő kegyelem és a segítő kegyelmet megvilágosítsák őket. Tehát továbbmenve ez szentelés, ordináció, a Szentlélek különleges ajándéka által, tehát ezen szentelés, amely a Szentlélek különleges ajándéka, ezáltal lehetővé válik a szent hatalom gyakorlása Krisztus nevében és az ő tekintélyével, Isten népe szolgálatára. Ezért mondtam az előbb, hogy mivel ez tehát egy felszentelés, egy hatalom gyakorlásával jár, méghozzá Krisztus nevében, az ő tekintélyével. Ezért van az, hogy a pap az nem János bácsi, az nem Tibi bácsi, hanem tisztelendő úr, vagy tisztelendő atya, vagy főtisztelendő atya, vagy plébános úr, vagy plébános atya, vagy valami ilyesmi. De semmiképpen sem Jani. Tehát ez sajnos a második Vatikán zsinat után rengeteg ilyen lazaság jött be, és sajnos ez bejött itt az Anyaszentegyházba is, hogy egyszer csak a pap, nem adják meg neki a tekintélyt. Hát ez egy dolog, meg se követi el a tekintélyét, mert egyszerűen eltűnt ez az ontológiai különbség, ennek a hangsúlyozása, ezzel egy sajnos a megélése is, a tudatos megélése a papságban, hogy Krisztus rendelt téged valamire, ennél többet ember nem kaphat, sem tekintélyt, sem felelősséget, számonkérést, ugye, ezt sem kaphat ember többet, tehát végül is 6 éved van, fiam, arra, hogy erre fölkészüljél, légy olyan kedves, és tanuld meg, hogy miről van szó, aztán próbáljunk felnőni hozzá. Ha nem tetszik a rendszer, akkor meg ne szenteltesd föl magadat, mondd meg akkor a prefektusnak, vagy a rektornak, vagy valakinek, hogy ebből mégse kérek, valami lazább életet szeretnék élni. Meg lehet csinálni, csak ha lehet, akkor időben. Épp most a napokban hallottam egy történetet, ez nem Magyarországon történt, hanem Angliában. 30 papot szenteltek föl, abból az egyik az a szentelés napján, tehát nem mondta el az első miséjét, hanem a szentelés délutánján elment a barátnőjével. Tehát ott hagyta a papságot. Mondtam is előbb a beszélgetésben, hogy na, ilyen extrém dolgot még nem hallottam. Hallottam már egy-két dolgot, ez azért viszi a prímet, szó se róla. Ez egyébként 1965 táján történt, tehát 65-ben zárult le a második Vatikán zsinat. Ebből a 30 felszentetből összességében 15-en hagyták ott a hivatásukat.

van bízva, ha egyszer felszentelték, hogy hogyan gondolja el, hanem megvan az egyház tanítása, ugye a szent hatalomnak, a hármas hatalomnak a gyakorláson rábízva. A szentségek, tehát a papi hatalom, a prófétai hatalom, vagy ha tetszik, akkor a tanítás, tehát ismernie kell a dogmatikát, ismernie kell a biblikumot, ismernie kell mindazt, amire az anyaszentegyház tanítása alapszik, és nem az új teológiában, hanem a teológiában. Ősileg. És nem pedig, hogy a 20. században én vagyok Joe bácsi a fatelepről, és én kitaláltam egy új teológiát. Tehát nem erről van szó, hanem valóban az anyaszentegyház tanítását tanítani. És hát a harmadik, az ennek a fényében, a természet fölötti megszentelésnek a fényében, a természet fölötti erejével, a természet fölötti tanításnak a bölcsességével vezetni az embereket. Tehát a királyi, prófétai és papi feladat az, amit megkapunk Krisztustól, ehhez hatalmat kapunk, papok, és ezért van az, hogy mint Krisztus képviselői rendelkeznek hatalommal és tekintéllyel a papok. Tehát nem azért adunk tiszteletet a papnak, ugyanígy a püspöknek is, mert ő a legjobb gördeszkás, mert ő főz a legjobban, mert ő mit a sört főz a plébánián, frankon biciklizik, hát elképesztő, hogy hogy focizik. Teljesen mindegy, abszolút mindegy. A lényeg az, hogy a megszentelést, vagyis a szent liturgiát a legnagyobb tisztelettel és méltósággal végezze, a tanításban hű legyen ahhoz, amit Krisztus tanított, és tanít minden a mai napig az anyaszentegyházban, és ott legyen, ott éljen a hívek körében, és tanítsa őket. Mélységében, bölcsen, fokozatosan, nemzedékről nemzedékre. Miközben ő maga is egyre teljesebben érti azt a tanítást, amelynek a tanítására megbízta őt Krisztus az egyház szolgálatával. Tehát így kell ezt felfogni. Tehát ez a tekintély, a papságnak a tekintélye, az nem egy türannizmus, ez nem arra adatott, hogy eszem, iszom, jól mulatok, erkölcstelen életet élek, de pap már vagyok szentelve, ezért mindenkinek itten hódolnia kell. Ez mi nem pogányok vagyunk, hanem Krisztus szolgái. Tehát aki a legnagyobb akar lenni közöttetek, az legyen a mindenkinek a szolgája. Tehát ez érvényesül itt is. Ennek kell érvényesülni. Így értelmezzük ezeket a dolgokat. Tehát igenis van tekintély, a papság igenis irányítási, tanítási, megszentelési felsőbbséggel rendelkezik, és éppen ezért az ő tekintélyének, az atyaságának kijár a tekintély, azt meg kell adni, sőt, sokszor mondom, beszélgetve hívekkel, hogy rá kell kényszeríteni a papra, hogy bizonyos értelemben ne beszéljen, bizonyos értelemben ne öltözködjön, bizonyos értelemben ne viselkedjen, mert nem méltó a hivatalához. Tehát ő többé nem Pistike a fatelepről, ő István atya, ő Tibor atya, ő Géza atya, vagy bármi ilyesmi. Ő neki fel kell nőnie ahhoz, hogy ő Krisztust jeleníti meg a krisztusi tanítással, megszenteléssel, a krisztusi tekintélyelvezetéssel. No, mi a helye az egyházi rend szentségének az üdvösség isteni tervében? Ez a 324. pont. A válasz, a szentség előképei az Ószövetségben, a leviták szolgálata, Áron papsága, és a 70 vén. Na nézzük ezt. Tehát az Ószövetségben látjuk meg az előképeket. Egyrészt a leviták szolgálata. Mit csináltak a leviták? Ők azok, akik a liturgiával voltak megbízva. Ők azok, akik a szent áldozatokat az Ószövetségben bemutathatják. Tehát csak is Lévi utódai. És Lévi utódai közül lett kiválasztva, ugye Mózes által, akarom mondani, Isten által, Isten választja, aki Mózesnek elmondja, hogy a te testvéredet, Áront, felszenteled, felkened, főpappá. Tehát a főpapság is az Ószövetségben a leviták közül jön.

Tehát a leviták papi szolgálata, aztán Áron papsága, ugye a főpapság, a főpapi vonal, aki a legnagyobb áldozatokat bemutathatta az előírások szerint, és végül itt van a 70 vén. Kik voltak a 70 vén? Ők azok, akikre leszáll a Szentlélek, lásd a Számok könyve, 11. fejezetben, és ők ezen túl ítélkeznek. Isten szelleme leszáll rájuk, hogy a népet már segítsenek a nép közötti vitás ügyekben ítélni. Mert eddig ugye Mózes csinálta, és hát szegény kimerült ő is, meg a nép is várva a sorsára, mert annyi vitás ügy volt nagy nép között, nagy bajok vannak, sok nép között sok baj van. És ezért 70 vén segítette Mózest, de ő nekik is kellett a Szentlélek, a Isten lelke leszáll rájuk, és megvilágosítja őket, hiszen ítélni az egyedi esetekben úgy lehet, hogy az ember ismeri az egyetemes igazságot. És az egyetemes igazság fényében látja meg, hogy itt és most akkor tényleg mi is az eljárás, kinek van igaza, mik a legfőbb elvek, és ezek alapján döntjük el a dolgokat. Igen, ezek az előképek Jézus Krisztusban teljesedtek be, aki kereszt halálával az egyetlen közvetítő Isten és az emberek között. Tehát Krisztus az, akinek a tanítása és egész élete képviseli az Isten által adott egyetemes igazságokat. Ha tetszik, akkor természetesen a természettörvényt is képviseli, de a legfontosabb dolog, hogy az isteni igazságokat, a természetünket meghaladó igazságokat mondja el, mutatja meg nekünk, és ilyen módon ő a legfőbb tanító. Az igazság fényében ő a első és legfőbb vezetőnk a konkrét életben, ahogy a törvényeket alkalmazzuk az életre. Tehát éppen ezért ő a király. Krisztus a királyunk mindörökké, nem csak majd a halálunk után, most is ő a király. Tehát ha megkérdezzük, hogy egy-egy országnak miért van, hogy egyszer jobb, másszor pedig rosszabb, és azért, mert egyszer jobban alkalmazkodnak az isteni és az emberi és a természettörvényekhez, mint máskor. És azt látjuk, hogy a történelemben újra és újra ez volt, kicsit jobban ment az embereknek, akkor rögtön elszemtelenedtek, úgy gondolták, hogy nem kell ezt templomba járni, hogy az embernek jó dolga legyen, majd mi megmutatjuk, hát megmutatták. És mindaz, amit az atyáik nemzedékei évszázadokon keresztül felépítettek, azt egy-két nemzedék alatt le is rombolták. Tapsoljuk meg őket, és kezdjük előre az egész bulit. Hát sajnos ez az emberiségnek a tragédiája, elfelejti azt, hogy mi a kötelessége a mindenható Isten előtt, mit kell tennie, mi az, amit nem spórolhat meg, mert hiszen Isten teremtette, Istennek hálával tartozik, Isten megmentette őt az ősbűn után, és éppen ezért még inkább egészen teljességgel és mindenek fölött hálára tartozik. Azt tetszik, az isteni áldozat, Krisztusnak a kereszt áldozata az, amiért ennek a világnak van értelme. Ez a kereszt áldozat nem csak életben tartja, hanem az üdvösség felé vezeti a világot, kiérdemelve számára a megszentelés és a segítő kegyelmet, ami nélkül egyszer nem érdemes élni. Amint ezt látjuk, minden ateista társadalomban megnövekszik az erkölcstelenség és az öngyilkosság száma. Erkölcstelenség, mert a szellemi dolgokban már nem akarják megtalálni, nem találják meg, nem akarják megtalálni a boldogságukat, és hát elkezd növekedni a kétségbeesettek száma, és öngyilkosok lesznek. Tehát ezeket azért jó, ha az ember meglátja, mielőtt beleesik a sátán csapdájába. Tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy ugye Krisztus az egyetlen közvetítő Isten és az emberek előtt, között, a Melkizedek rendje szerinti főpap. Na, itt nézzünk egy picit erre a főpapságra. Tehát az úgynevezett római kánonban találjuk meg ezt, hogy a római kánon hivatkozik erre, hogy fogadja el, kéri a szentmisét bemutató pap a római kánonban a konszekráció után. Már ott van az oltáron Krisztus szent teste és vére. És kéri Istent, hogy fogadja el ezt a szent áldozatot, ahogy elfogadta valamikor Ábelnek az áldozatát.
Ábrahámnak az áldozatát és Melkizedeknek az áldozatát. Miért ezt a hármat sorolja föl a római, az úgynevezett római kánon, vagy egyes kánon, vagy eucharisztikus ima? Azért, mert ők még a Mózesi Szövetség előtt mutatnak be áldozatot. Tehát Ábrahám minden hívőnek az atya. Melkizedek minden, de minden hívő atya, Ábrahám neki mutatott be áldozatot, vagy arról nem neki, hanem neki adott a zsákmányból, a harc után, amit zsákmányolt, hogy mutasson be áldozatot a magasságbeli Istennek. Ezzel Ábrahám, mint egy Melkizedeket nagyobbnak ismerte el, mint ő maga. Ezért ez a Melkizedek rendje szerinti főpap, aki minden hívőnek a főpapja, ő az, aki hát mint egy mintája Krisztusnak, mintája a papnak. Az egész univerzum és minden nép legfőbb papja, ő neki az előképe, vagyis Krisztus egyetlen egyetemes papi szolgálatának a megjelenítője. Tehát egyedül Krisztus az igazi pap, a többiek az ő szolgái, ahogy ezt a sokat emlegetett Aquinoi Szent Tamás mondja számunkra. Igen, ez az igazi pap. Rengetegen kikiáltják magukat papnak, mert csak egyetlen igazi pap van, ő pedig Krisztus, és csak azok mondhatják magukra, hogy ők papok, akiket Krisztus felszentelt. Más nem. Más nem. És csak az taníthat Krisztus nevében, hogyha tetszik, akkor mondjuk így, hogy csak az abban tanít Krisztus, akiben szentségileg ott tud jelen lenni. Lásd, aki meg van keresztelve, meg van bérmálva. A maga módján már Krisztusnak az egyetlen papi prófétai és királyi szolgálatában részesül, a maga módján, maga életállapotában. Analóg módon. Aztán, hogyha valaki megházasodik, akkor a családja, felesége, férje, gyerekei, stb. Viszonyában ő neki egy nagyon-nagyon fontos feladata, Krisztusnak a megjelenítése, tanítása, joga és kötelessége. Igen, a gyerekeink, én tudom azt, hogy ma nem így élünk, de azt tudom azt, hogy a mai liberális társadalomban gyerekektől tanulnunk kellene nekünk, legalábbis a liberális így látja, és ezért van az, hogy a gyerekeknek semmilyen fegyelmezésük nincsen, semmiféle tekintély nincs előttük, egyszerűen szétzúzzák a társadalom józan rendjét. De hát hangsúlyozott, igenis, fegyelmezni, és tanítani kell a gyerekeket, és megszentelni, vagyis fiam, amíg az én házamban laksz, addig te templomba mész, ahogy édesapám ezt mondta. Nekünk valamikor, igen, és teljesen igaza van, mert ettől félnek a szülők, hogy ez elidegeníti a gyereket. Miért idegeníteni el? Miért? Miért nem idegenedik el a gyerek attól, hogy egy fillért nem hozott még haza, de mindig van neki reggeli, ebéd, vacsora, fűtés a lakásban, ajándékokat kap, tanulhat nyugodtan, legfeljebb nem akar tanulni. Miért? Az miért nem fáj neki? Szóval értsünk szót. Aki gondoskodik valaki másról, annak bizonyos jogai vannak azzal a másikkal szemben. Jogai vannak ott. Természetesen. És hát persze, hogyha valakit papá szenteltek, akkor ebben az egyetemes egyetlen papságában részesül Krisztusnak, vagyis minden nép számára hirdetni kell az evangéliumot, minden nép számára, mindig, mindenhol, mindenütt, mindenkinek az egyetlen Krisztus a tanítója, megszentelője, tanítója és vezetője, mint Krisztus a mindenség királya. Hát ezek mind-mind, amikor ezekről beszélünk, akkor ezek olyan dolgok, amiket lehet azt mondani erre, hogy hát szép tanítás. Ez nem szép tanítás. Ismét mondom. Hogyha megkérdezzük azt, hogy miért nincs eső, miért kérte valaki, hogy legyen eső? Miért volt ilyen a termés? Miért kérte valaki, hogy ne legyen ilyen a termés? Voltak országos esőkérő körmenetek, litániák, imádságok? Nem tudok róla. A következő pont, ahol folytatnunk kell a 325. pont,
Hány fokozata van az egyházi rend szentségének? Három fokozata van, melyek az egyház organikus szervezetében, az a szervezet szervezetében semmi mással nem helyettesíthetők. Tehát ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az egyház egy hierarchikus szervezet. Hieros, az a tárgyilag szent. A tárgyilag szent az azt jelenti, hogy vagy szacer, vagy hieros, a görögben hieros. Tárgyilag szent. Ez azt jelenti, hogy valami meg lett szentelve. Például egy kehely, amit szentmiséhez használtunk, az szacer lett, az hieros lett. A pap, aki föl van szentelve, az Istennek lett ajándékozva, konszekrálva lett. Az apáca, akit konszekrálnak, konszekrált szűz, Istennek szentelt szűz. Tehát különlegesen is bűnös dolog ő neki elhagyni az Istennek szenteltséget. Éppen ezért nagyon fontos, hogy tanulni kell ahhoz, hogy az ember egyáltalán ide eljuthasson, tanulás nélkül nem tudja fölfogni, mibe került bele, mit vállal fel, és hogyha nem tudja, pillanatok alatt a kísértések a számára feldolgozhatatlan, mivel nem érti a lényeget. Történések eltérítik az ő céljától, és szépen szétszedik az ő tudatosságát. Tehát három fokozat, melyek az egyház organikus szervezetében semmi mással nem helyettesíthetők. Tehát az organikus szerkezet, ez azt jelenti, hogy szervesen egybeilleszkedik a szervezet, az három fok, a püspökség, a papság és a diakonátus. Mindjárt lesz a püspök szentség és hatás, stb. Az a lényeg számunkra, hogy ez egy hatalmi leosztás, ha tetszik. Hatalmi, de itt a hatalom, ez nem arról szól, mint amit manapság hozzátársítanak a pusztán polgári életben, hogy én nekem milyen pénzügyi hatalmam van, nekem milyen fizikai hatalmam van, tehát evilági hatalmam van. Tulajdonképpen egy papnak túl sok evilági hatalma nincsen, de teszem azt a püspöknek se, amennyiben ő neki van egy elfogadottsága, tehát a hívek valóban hisznek, és látják azt, hogy a püspök valóban szeretné őket megszentelni, hát akkor engedelmeskednek a tanításnak, követik a püspök atyának a gondolomgalakmeneteit, de hogyha a hívő egyszer csak ott hagyja az anyaszentegyházat, nem hisz semmiben, hanem mit tudom én, elmegy mondjuk a Fábiános társaságba, hogy eladja a lelkét a sátának, vagy valami ilyesmi, hát azt is csinálni, csak nem muszáj, de a püspök nem tud mit tenni. Tehát nem tudjuk börtönbe rakni, hogy most fiam, gondolkodjál el magadról. Az más kérdés, hogy az istentelenség előutóbb nagyon súlyos bűnökhöz vezethet, de az már a laikusokat, tehát a civil, a polgári bíróságnak a dolga, és nem pedig az egyházi bíróságnak a dolga. Tehát a püspök egy olyan hatalommal, szentségi hatalommal rendelkezik, amelyben ő egyrészt papot tud szentelni, más nem, csak a püspök, másrészt pedig hát ő az, aki az egyház rendjét fenntartja, az egyházi tanítást fenntartja, egybetartja. Éppen ezért az ő szava, az ő egyház fegyelmi rendelkezései, azok Krisztus tekintélyével rendelkeznek. Tehát ez nem olyan dolog, hogy a püspök azt mondta, hát akkor azt mondta, én meg mást mondok. Hanem a püspöknek egy krisztusi szava van. Az persze természetesen ez nem azt jelenti, hogy a püspök akkor lehet akármilyen bivaj, és nyugodtan mondhat bárkinek bármit, esetleg még udvariatlan is lehet, hanem ezek krisztustalan dolgok, istentelen dolgok, hanem természetesen neki atyának kell lennie, jó pásztornak kell lennie, hiszen Krisztus a jó pásztor, és az ő hatalmában, az ő tekintélyében részesedünk, különleges módon is a püspök. De itt arról van szó, hogy az ővé az egyházmegye. Ő az egyházmegyének az atya. Ő az, akinek
egybe kell tartani, akinek minden a gondja, a felelőssége, ezt a felelősséget elfelejtik sokszor hangsúlyozni, hogy, hogy ez nem csak egy tisztelet, hogy persze püspök atya, hogy ne püspök atya, hanem azért a jó Isten előtt iszonyatos felelősség van, rettenetes felelősség van, hogy fiam, mit csináltál a papjaiddal? Mit tanítottál a híveidnek? Miért csavarogtál az egyház megyében, vagy a világban ahelyett, hogy a csinál a dolgot végezted volna. Tehát a jó Istennek azért megvannak a szavai a papsághoz, a papi rend képviselőihez. És sok mindenben lehet irigyelni a papságot, meg a püspököket, de az biztos, hogy amikor a szentek, mondjuk Szent Ágoston erre reflektál az ő írásaiban, hogy ő püspök, és azt mondja, hogy veletek vagyok keresztény, értetek vagyok püspök, és óriási a felelősség. Hát, akkor ő nagyon-nagyon tudatosítja ezt mindannyiunkban, hogy milyen felelősséggel vagyunk az Isten népéért, hogy őt valóban megszenteljük hitelesen is Krisztusnak a méltóságával, tekintélyével, tanítsuk a hiteles tanítással, és vezessük valóban együttérzéssel, de megfelelő fegyelemmel és komolysággal visszatérve. Tehát a püspök szentelés hatása micsoda? A püspök szentelés az egyházi rend szentségének teljességét adja, a püspököt az apostolok törvényes utódává teszi. Beiktatja a püspöki kollégiumba, az összes egyházak gondjának részesévé teszi a pápával és a többi püspökkel együtt, és főruházott a tanítás, a megszentelés, a kormányzás hivatalával. Megint ugye újra és újra ezt szoktam elmondani. Itt így van a sorrend, hogy tanítás, megszentelés, kormányzás, és sokkal inkább szeretem mondani azt, hogy megszentelés, tanítás, kormányzás miért? Azért, mert a megszentelés adja a természet fölötti vonatkozást. A megszentelés az, ami a megszentelő kegyelmet és segítő kegyelmeket adja. Ugye ettől lesz az egyház, hogy megkereszteltek, szentségben részesülők azok, akik az egyháznak a tagjai. Tehát ez az első megszentelés. A megszentelés ez természetesen hozzátartozik, hogy valamit már tanítottunk annak, aki a szentségeket felveszi, de azután, hogy felvette a szentséget egy életen át, kell, hogy tanuljon. És hát természetesen a felsőbbségnek, aki többet tud, aki több kegyelmet kapott, kifejezetten a kormányzásra, neki kormányoznia kell, és neki meg kell adni az engedelmesség alázatosságával, vagy az alázatos engedelmességgel, a tekintélynek meg kell adni a tiszteletet, és valóban követni kell a tanítást, a vezetést, ahogy ő azt előírja, hiszen egyetlen egy egyház megyét, az egyházat képviseli ő Krisztusnak, a fölszentelt szolgája és megjelenítője, ezért így kell ő hozzá viszonyulni. Tehát az egyházi rendnek ez a szentségének, az egyházi rend szentségének a teljessége, amit a püspök szentelés ad, a püspököt az apostolok törvényes utódává teszi. Tehát ők a teljességgel az apostoloknak, a hatalmának, a megbízatásának a teljességét kapják meg, beiktatja őket ezzel együtt a püspöki kollégiumba. Ez a püspöki kollégium, tehát mint az apostolok kollégiuma, ha tetszik, ugyan a püspök is együtt vannak, egyetlen kollégiumban, egymással, közösségben kell legyenek, és így az összes rész, az egész egyháznak bizonyos értelemben minden egyes püspök a terhét magán hordozza a megszenteléssel, a kormányzással, a tanítással. Jó, ennyi volt, letelt az időm, legközelebb 2 hét múlva folytatjuk. Dicséretessék a Jézus Krisztus!

0: Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézést hallottak, Juhász. Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Családi napra készül a Váci Egyházmegye fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmából. Házaspárok közbenjáró imeestje indul az országúti ferenceseknél. 71 éves 14. Leó pápa, Isten éltesse a Szentatyát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Családi napra készül a Váci Egyházmegye fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmából. A szervezők szeptember 19-én szombaton 9 órától kezdődő családi napon színes programokra, hálaadó szentmisére és ünnepi előadásra hívják a híveket és minden érdeklődőt. A püspöki palota kertjében és a Váci Egyházmegyei könyvtárban bemutatkoznak az egyházmegye intézményei, szervezetei és közösségei. 15 órától hálaadó szentmisét mutat be Marton Zsolt megyéspüspök a Nagyboldogasszony székesegyházban. Olvasható a sajtó meghívóban. A 19 óra 30 perckor kezdődő Együtt építjük című történelmi játék 14 képben mutatja be a Váci Egyházmegye 1000 éves történetét. A darabot, melyet Meskó Zsolt írt és rendezett, a plébániai közösségek és csoportok előadásában a székesegyház előtti téren láthatja a közönség. Magyarországon egyedülálló kezdeményezés, hogy egy egész estés előadáson több mint 500 ember játszon egy színpadon, önkéntes alapon. Házaspárok közbenjáró imaestje indul az országúti ferenceseknél, melynek Budapesten a Margit körút 23 szám alatt található országúti ferences plébánia emeleti kápolnája ad otthont. Szeretettel várnak minden olyan házaspárt, akik szeretnének közösen elcsendesedni és megerősíteni a szövetségüket. Tájékoztatott a vasárnap.hu. A programsorozat 2026. szeptemberétől 2027. májusáig tart, és minden hónap első hétfőjén 20 órai kezdettel várja a résztvevőket. Az alkalom mottója Szent Pál kolosszeiekhez írt leveléből származik, mindenek fölött pedig a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Amire a résztvevők számíthatnak, elcsendesedés és közös imádság az oltári szentség előtt, egymásért és a családokért végzett elmélyült imádság, majd beszélgetések, melyeken lehetőség lesz megosztásra és a lelki közösség megélésére is. A szervezők a házaspárokért@cjk.hu e-mail címen várják az érdeklődést. 14. Leó pápa szeptember 14-én lett 71 éves. Ez a második születésnapja, melyet pápaként ünnepel. Robert Francis Prevost néven 1955-ben Chicagóban született, ahol előbb az ágostonosok kis szemináriumában tanult, majd 1977-ben matematikából, később teológiából szerzett diplomát. Az ágostonrend tagjaként kezdte szolgálatát, majd hosszú éveken át Peruban lelkipásztorként és püspökként is szolgált. Számol be róla a Magyar Kurír. 2023-ban Ferenc pápa a püspöki dikasztérium prefektusává nevezte ki, majd bíborossá kreálta. Ferenc pápa halála után 2025. május 8-án a konklávé őt választotta Szent Péter utódává. 14. Leó pápai jelmondata In illo uno unum, vagyis ő benne az egyben egyek. A Szentatya szolgálatának középpontjában a béke, az egység és az emberi méltóság védelme áll. Imádkozzunk 14. Leó pápáért, szolgálatáért és szándékaira. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 16-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Kalazanci Szent József ünnepén, augusztus 25-én évről évre felidéződik bennem az a himnusz Kalazanci Szent Józsefhez, amelyet Sik Sándor fogalmazott meg. Szentje és Atya kegyes iskoláknak kezdődik ez a himnusz, és talán a hangsúlyos gondolat ebben a himnuszban hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Kalazanci Szent József így állhat előttünk. És itt mi a Mári Rádióban valahol ezt a célt tűztük ki magunk elé, hitre, tudásra, szép életre, jóra vezessük, segítsük a minket hallgatókat. Milyen jó, hogy ezt már több mint 20 éve teheti a Mári Rádió. Milyen jó, hogy közös összefogásunkkal végezhetjük ezt a szolgálatot, hirdethetjük a jó hírt, az örömhírt, Isten szavát, Isten igéjét minden ember számára, aki csak valamilyen módon rátalál a Mári Rádió hullámhosszára. Hálásak vagyunk kedves hallgatóinak, hogy segítik, támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Nyár folyamán többféle akció is volt, amelyben kértük a hallgatók támogatását, és azt látjuk, hogy sikerrel járt mindez, mert elkezdett csökkenni az az adósság halmaz, amely tavasz végén, nyár elején felhalmozódott itt a rádióban. Hálásan köszönjük tehát mindenkinek az adományát, kérjük terjesszék a rádió jó hírét, és biztassanak másokat is, hogy segítsék anyagiakkal is a rádió műsorát, a rádió működését. Hálásak vagyunk, imádkozunk minden adakozónkért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Szent év van az idén. A szent évnek Ferenc pápa remény zarándokai nevet adta. És ennek alkalmából mi a Mária Rádió, a Mária úttal közösen a Ferenciek terén létrehoztunk egy zarándokpontot, a Mária út zarándokpontját. Ez a Ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez a zarándokpont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok, itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A szent évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk és zarándokoljunk, mert a szent évben a remény zarándokai az a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a Ferenciek terén, a Ferences templom bejáratánál. Gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk, és amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a szent évben, Szabó Tamást hallottátok.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: A család nem csak a magánélet legfontosabb közössége, hanem társadalmi kérdés is. Döntéseink a gyermekvállalásról, az egymás iránti felelősségről, közös jövőnket is alakítják. Vendégünk Dúró Dóra országgyűlési képviselő, a Mi Hazánk elnök helyettese, akivel családról, gyermekvállalásról és szolidaritásról Prontvai Vera beszélget.
2: Azt láttam a Facebook oldalán tegnap, szeptember 1-én, hogy 3 fiú és 1 lány kezdi önöknél a családban most a tanévet. Most 4 viszonylag még kicsi gyerkőc mellett hogyan tudja ellátni egyéb feladatait mondjuk a parlamentben.
3: Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget. Az életem első számú küldetése, hogy édesanyja vagyok, és ez minden mást megelőz, és a férjem is így gondolkodik, hála az égnek, és így tudjuk a családi életet úgy szervezni mindig, hogy a gyerekeink ne szenvedjenek hiányt törődésben, gondoskodásban, figyelemben sem. Nyilván a szeptember elsője, meg az első hete az minden családnak, pláne több gyerekes családoknak nem unatkozással telik, nekünk sem, de hát igyekszünk helytállni, és ebben az időszakban különösen figyelni arra, hogy minden rendben legyen, mindenkinek legyen elég füzete, könyve, beérjenek a felszerelések, és próbáljuk meg a gyerekeknek is lelkileg is könnyebbé tenni az iskola kezdést, illetve ezeket a heteket.
2: A férje is politikus. Hogyan tudják összehangolni ezt a családdal? Tehát én mindig azon gondolkodom, amikor így nyomon követem az eseményeket, hogy mi történik az országgyűlésben, vagy az országban, hogy ki van a gyerekekkel nyáron.
3: Egyrészt már van közöttük, aki egyedül is el van, tehát a lányom gimnazista, úgyhogy bőven, és a legkisebb gyermekünk pedig nagyon, nagyon szereti. Mindegyik gyerekünk szereti a másikat, de hogy ott egy nagy lány és a kisfiú közötti szimbiózis az nagyon erős, de hála az égnek mind a 4 nagyszülő tudja segíteni egyébként a családunkat, és ez szükséges is. Nem elsősorban a karrierépítés miatt értékes, ez nyilván jó az, hogyha az ember meg tudja oldani, hogy családon belülről kap segítséget a gyermeknevelésben, de hát a gyerekeknek is életre szóló élmény a nagymamákkal, nagypapákkal töltött idő.
2: Önben mit változtatott meg az anyaság?
3: Az életem legnagyobb változását hozta el az anyaság. Nekem egy meghatározó élményem, egy új élet kezdődött számomra, és mintha akkor nyílt volna ki a világ valójában. A szülés élményeimet egy nagyon erős élményként éltem meg. Egyrészt maga a fájdalom érzés is annyira kitágította a határaimat, hogy azóta tudom, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy valami fáj, akkor annál még azért vannak fokozatok, és hogyha az ember úgy érzi, hogy fáradt, akkor még vannak fokozatok. Tehát, hogy egy ilyen típusú élmény, az úgy gondolom, hogy azért megváltoztatja az ember, túl azon, hogy világra hoztam egy életet, akiért onnantól kezdve felelős vagyok, akinek az életében az édesanyja vagyok, aki az első években mindenképpen az első számú személy az ő életében, és ott tanul az ember szerintem a legtöbbet magáról, az életről, amikor egy újszülött gyermeket el tud kísérni évtizedeken keresztül, és végig nézi, végig követi a sikereit, kudarcait, nehézségeit, örömeit, tanulását. Olyan mértékben felmagasztalja az embert szerintem, amit nehéz is szavakkal kifejezni.
2: És a gyermekeik hogy bírják a gyűrődést idézőjelben? Azt, hogy önöket ugye azért nap mint nap látják, a gyerekek szülei esetleg, vagy nyomon követik, hogy mit csinálnak.
3: Amikor megszülettek a gyerekek, akkor én már országgyűlési képviselő voltam.
2: Nagyon
3: tehát ők ebben
2: 23
3: évesen, igen, és 24 évesen édesanyja is lettem. Tehát ők már úgy születtek, hogy ez a helyzet előtte adott volt számukra. Mi megbeszéltük ezeket a dolgokat velük, hogy a mi munkánknak ilyen a természete. Egyrésztről természete az, hogy a nyilvánosságban zajlik, tehát minket felismernek az utcán, nekünk a ránk vonatkozó véleménynyilvánításokat jobban kell tűrnünk, többet kell tűrnünk, de én nagyon híve vagyok a beszélgetésnek, és a gyerekeinkkel mi minden este beszélgetünk, tehát ez egy elmaradhatatlan program, és így, ha akár bennük felmerül valami, ami a mi közéleti szerepvállalásunkkal kapcsolatos, akár az iskolában, akár bárhol internetről olyan információ jut el hozzájuk, akkor mi ezt mindig meg tudjuk beszélni, és ezzel így ki tudjuk simítani, rendbe tudjuk tenni az ő lelkükben is és azt, hogy ez milyen munka. Másrésztről pedig elmondtuk nekik, hogy ennek csak ilyen a természete, de ez nem feltétlenül jobb vagy rosszabb, mint egy másik munka, hanem mivel ez a nyilvánosság előtt zajlik, ennek vannak következményei, míg mondjuk az ő életükben jelen vannak a pedagógusok, az a munka nem a nyilvánosság előtt zajlik, de ugyanúgy lehetnek konfliktusok, vagy lehet valaki nagyon jó az adott szakmában, attól, hogy mondjuk a nyilvánosságnak ilyen értelemben nem része, az még nem minősíti mondjuk valakinek a munkáját.
2: Nagyon fiatalon kezdte a pályafutását, és nagyon fiatalon lett édesanya. Nem érzi néha azt, hogy valami úgy kimaradt az életéből?
3: Nagyon jó ez a kérdés, és én úgy érzem, hogy akkor maradt volna ki az életemből bármi, hogyha nem lettem volna édesanyja, vagy ha később lettem volna édesanyja, mert semmi másból nem tanultam az életről annyit, mint az anyaságból, és semmi nem ad annyi örömöt, és semmilyen közéleti pozíció, vagy bármilyen elismerés nem szerez akkora örömöt, mint a gyerekeim, és az a csoda, az a család, ami minden nap otthon vár, és ezért én nagyon hálás vagyok, hogy ezt így sikerült kialakítanunk a férjemmel.
2: Hogyha lenne itt velünk mondjuk egy olyan várandós anyuka, aki egyrészt nem akar teherbe esni, mondjuk megerőszakolták, nem viheti haza a kisbabáját, mert otthon a szülei mondjuk nem engedik, és úgy érzi, hogy neki ez az egészhez nincsen ereje, energiája, neki mit javasolna?
3: Nagyon nehéz egy ilyen élethelyzet. A hitet szeretném benne erősíteni, hogy minden olyan helyzetből, ami első ránézésre nehéznek is tűnik, van kiút, és ezt nem csak az ilyen válsághelyzetekre vonatkoztatva kell érvényesíteni az életben, hanem mindennel kapcsolatban. Számomra a kereszténység az nem mondom, hogy elsősorban, de nagyon nagy részben ezt jelenti, hogy nem feladni kell egy nehéz helyzetben, és a könnyebb megoldást választani, vagy a könnyebbnek tűnő megoldást választani, hanem bízni, remélni, és a hit által keresni a megoldást. Egy édesanya, aki úgy érzi, hogy nem tudja vállalni a gyermekét az adott pillanatban, egyrészt ez megváltozhat akár néhány hónapon belül is, hogy ha megváltoznak a körülmények, és például segítséget kér, ezt nagyon szeretném tudatosítani minden krízis helyzetben lévő várandós édesanyában, hogy lehet segítséget kérni, nem szégyen segítséget kérni, de nagyon sokan vagyunk, akik az ő gyermekükre is értékként tekintünk, életként tekintünk, védendőként tekintünk, és szeretnénk őket is segíteni. És nagyon fontosnak tartom azt a gondolatiságot ezzel kapcsolatban, ami a püspöki konferenciának a nemrégiben kiadott közleményében szerepel, hogy az anyát és a gyermeket együtt és egyszerre lehet segíteni. Tehát azt a szembeállítást, amit itt nagyon sokan tesznek ilyenkor, hogy az anya érdekeit és a gyermek érdekét szembeállítják egymással, ezt egy fals dolognak tartom, hiszen az anya és a gyermek érdeke ebben a helyzetben is ugyanaz. És hogyha pedig végképp úgy érzi, hogy nem tudja a gyermek felnevelését vállalni, akkor örökbe tudja adni a gyermeket. Nagyon sokan vannak, akik várnak arra, hogy akár csecsemőt örökbe fogadjanak, és szívesen felnevelik, és jó helyre tud kerülni.

0: Nemrég részt vettek a Mária Rádió egyik beavató zarándoklatán egy szombat délelőtt. Egyrészt honnan tudták, hogy van ez a zarándoklat? Másrészt az, hogy a gyerekeikkel jöttek el, ez azt is jelenti, hogy a gyerekek nyitottak erre. Holott a mai fiatalok nem biztos, hogy úgy örömmel mennek anyával, meg apával zarándokolgatni a budai hegyekbe.
1: Kifejezetten kerestünk olyan programokat, amik közelebb hozzák őket egyrészt a valláshoz, a hithez, mondjuk akár a természethez is, és gyerekeknek érdekesebb vagy élvezetesebb lehet. Mivel még csak 6 éves, most lesz 7 éves a legkisebb gyermekünk, ezért olyan zarándoklatot kerestünk, ahol kifejezetten gyerekeknek, gyerekek bevonására is van lehetőség, egyrészt a távolság miatt, másrészt a megálló helyek miatt, tehát hogy őnekik még van nyilván egy olyan igényük, vagy teherbírásuk, amit figyelembe kell venni, és nem szerettük volna az, hogy egy rossz élmény legyen nekik, hogy eljönnek zarándokon, és akkor ez egy túlterhelés mondjuk fizikailag számukra, és így találtunk rá a pálosoknak erre a zarándoklatára. Már nagyon régóta terveztük egyébként, hogy elmegyünk a gyerekekkel együtt, szeretnénk őket kezdettől fogva hitre, vallásosságra nevelni, és ezért igyekszünk közösségi programokon is részt venni, amennyire az elfoglaltságaink, így mindannyiunknak összesen, mert sportolnak is, meg egyéb elfoglaltságaink is vannak, de hogy ezek megengedik, és középiskolában nem véletlenül járatjuk a lányunkat, és még a fiaink, még általános iskolások, de középiskolába őket is katolikus intézményekbe szeretnénk, hogyha majd járnának, mert az már egy olyan életkor, amikor ennek nagyon nagy jelentősége van, hogy milyen közösségbe kerülnek be, kik lesznek a barátaik, akár párkapcsolatuk is kialakulhat majd abban az életkorban már, és ez nagyon fontos szempont ami számunkra és életünkben, hogy hozzánk hasonlóan gondolkodó közegben legyenek.
0: Sokszor beszélt arról a magyar közéletben, hogy jót tenne az országnak, hogyha a kereszténység alapértékei egy kicsit erősebben jelen lennének.
1: Ez maximálisan így van, ugye egy francia külügyminiszter volt az, aki azt mondta, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz.
0: Nem lesz.
1: Így van, és szerintem ezt most már mindenki számára világos és látható, és ez nem csak Magyarországra igaz, hanem egész Európára, de hogyha még inkább kitágítjuk az egész földön, azt látjuk, hogy azok a civilizációk maradnak fenn, és akár a demográfiáról beszélünk, akár a kulturális identitásról, amelyek életében fontos szerepet tölt be a vallás, és amelyek pedig ezt eldobják, és háttérbe szorítják, azok pedig hanyatlóban vannak, és Európában ennek a demográfiai krízisnek, amiben most már évtizedek óta gyakorlatilag egész Európa benne van, ennek a megoldása nem képzelhető el a keresztény értékek érvényesítése nélkül, ami alatt értem egyrésztről a családnak a megbecsülését, másrésztről magának az életnek a védelmét.
0: Önnek mi volt az a meghatározó Isten élménye? Erre emlékszik, amikor...
1: A gyerekeim születése, hogy ez lehet így. Én nekem az tényleg, minthogyha én nekem egy új kaput nyitott volna ki az Isten ezzel számomra. Amit én addig az életről gondoltam, az teljesen megváltozott akkor, és egy olyan, ez nem egyik napról, nem egyik pillanatról a másikra történt meg, hanem egy bizonyos idő után én láttam, hogy az, hogy én nőként, édesanyaként fel vagyok ruházva azzal a képességgel, hogy én egy másik embert a szívem alatt hordhatok, és hogy őt világra hozhatom, és hogy a testemből táplálhatom. Ez az életnek a legfőbb értelme, és hogy ennél értékesebbet egy ember nem tud létrehozni, mint egy másik embernek az élete. És ez bennem akkor olyan mélyen kikristályosodott, hogy azóta is ez kísér el a mindennapjaimon.
0: Önt vallásosan nevelték?
1: Nem kifejezetten.
0: Mikor találkozott a hittel így először?
1: Nem kifejezetten, de nem is ateisták a szüleim, tehát istenhívők, de nem voltunk az a nagyon vallásos család. A férjem családja viszont sokkal inkább. Az ő anyai nagyapja görögkatolikus pap volt, és az 50-es években templomot is épített, tehát melyiket? Egy olyan időszakban, Fülöpön, Hajdú-Bihar vármegyében.
0: Igen, a csók görög katolikus.
1: Igen, igen, és ők nyilván ebből kifolyólag sokkal vallásosabbak, és az ő vele való találkozásomat követően váltam én is ennyire vallásossá, illetve nyilván egy különböző életkorokban különbözőképpen jelenik meg a hit szerintem az embernél. És hogyha már édesanya vagyok, és szintén azért is felelős vagyok, hogy a gyerekeim egészségesek legyenek, és nem csak fizikailag, hanem mentálisan is, és lelkileg is egészségesek legyenek, akkor erre is tudatosan figyelmet kell fordítanom. Tehát ma a tizenévesek körében egészen elképesztő, hogy mennyi a szorongó, a depressziós, az élet értelmét kereső fiatal, és a szülőknek, a családoknak óriási szerepe van ebben. Tehát a legfőbb gyermekvédelem az a családvédelem, és ezt a hétköznapokban szülőként mindannyiunknak gyakorolnunk kell, vagy kellene, és ezért is vagyok erre különösen érzékeny, hogy a gyerekeim is megkapjanak olyan támpontokat, amik akár a tizenéves korukban jelentkező kihívásokban segítenek nekik eligazodni.
0: De hogyan lehet a keresztény értékeket megerősíteni mondjuk ma Magyarországon? Mi az önök feladata, mi lenne az önök feladata ott a parlamentben, és mi nekem a saját életemben, a saját családomban, a saját munkakörömben?
1: Hát az egyik legfontosabb az, hogy vállaljuk, tehát hogy valljuk meg a hitünket, akkor is, hogyha emiatt kinevetnek minket, vagy valami fajta ósdi idejét múlt gondolatnak tekintik azt, hogy mi Isten hívők vagyunk, vagy megbélyegeznek, mert ez nem tudományos, vagy nem racionális, vagy ehhez hasonló. Talán sokan találkoztunk ezekkel a bélyegekkel, és hogy vállalni kell, hogy a tudománynak vannak korlátai, a racionalitásnak vannak korlátai, a hitnek nincsenek korlátai. És hogy pont ez az azáltal, hogy az ember lelkiséggel rendelkező lény, ebből következik az, hogy a hit nélkül nem is értelmezhető. És aki azt mondja, hogy neki nincs hite, valójában szerintem azoknak is van hite, csak még nem találták meg, vagy nem találják, vagy valami olyan hatás érte őket, ami miatt elfordultak ettől, de hogy szerintem az ember, mint lény nem értelmezhető a hit nélkül, illetve különböző pótlékokkal megpróbálják helyettesíteni a hitet, és mindenféle spirituális divatoknak hódolnak, de ez is mutatja, hogy egyébként alapvető igénye van erre az embernek, csak nagyon sokan ugye üzletet is csinálnak ebből, szóval ez egy messzire, messzire vezető kérdés. Tehát az elsődleges, hogy megvalljuk a hitünket, és akár a családunkban, akár a közéletben, akár a rádióban, tehát hogy ez igazából éppen ott, ahol vagyunk, és ezt minden helyzetben bátran és büszkén vállaljuk, és szerintem ennek ereje van. A lányomnak most a kötelező olvasmánya volt a Quo Vadis ezen a nyáron. Annak is az egyik legfőbb üzenete ez, hogy milyen ereje van annak a becsületnek, tiszteletnek, tartásnak, amit úgymond hétköznapi emberként a keresztények ott azon körülmények között is vállaltak, most Péter történetétől el vonatkoztatva szintén. Az a példa, amit a környezetünk lát, annak én úgy gondolom, hogy igenis ereje van, és hogyha ezt hitelesen és következetesen képviselni tudjuk, akkor az a környezetünkre is hatással lesz. Nyilván a korszellem az nem ebbe az irányba hat, sajnos, de vannak olyan országok, ahol kvázi reneszánszát kezdi élni a katolicizmus. Másrésztről azt is látom, és nagyon sokat foglalkozom a digitális gyermekvédelemmel például, mert ezek az eszközök sokkal súlyosabban károsítják a gyerekeinket, mint azt első ránézésre gondolnánk, és nagyon sok olyan kapcsolatot, vagy olyan élethelyzetet, ami mi számunkra természetes, ők nem is fognak már megtanulni. Ezt szeretném ettől megóvni, ezt a nemzedéket, és egyre többen vannak szülők is, és egyébként gyerekek is, akik erre rájönnek, hogy ezek nem valódi élmények, nem valódi kapcsolatok, hanem egy virtuális világ, ami valójában nem is létezik, és nekik igényük van arra, hogy igenis legyenek húsvér barátaik és szeretett kapcsolataik.
0: Van a Bibliában egy mondat, hogy szeresd az ellenségedet, szeressétek ellenségeiteket. És azon sokat gondolkodtam az elmúlt időszakban, hogy ez például az önök hivatásában, ezt hogyan lehet megélni keresztény hívő emberként?
1: Ez az egyik legnehezebb része a kereszténységnek, úgy gondolom, hogy az ember őszintén így viszonyuljon. Van a Gary Chapmannek, aki a szeretett nyelveket is írta, egy műve, amiben van egy mondat, amit én nagyon sokszor elmondok magamnak, magamban, hogy türelemmel, megértéssel és nagy lelkűséggel kell az embertársaink felé fordulni. Ezt próbál, tehát a türelem és a megértés az már fél siker az ehhez vezető úton. Ha megpróbálom megérteni akár a politikai ellenfelemet, vagy bárkit, akivel éppen konfliktusban vagyok, az már úgy gondolom, hogy az első lépés abba az irányba, hogy megpróbáljuk valahogy feloldani a konfliktust. Kétségtelen, hogy ez nem egy könnyű része az életnek, de emlékszem az egyik prédikációra, ami pont ehhez a részhez kapcsolódott, amit hallgattunk, hogy hát azt megtenni, hogy aki jót tesz velünk, azt szeretni, azt ugye ez egy nagyon könnyű dolog, tehát azzal azt mindenki meg tudja csinálni, azt nehéz szeretni valóban, akit ellenfelünknek tekintünk, vagy bizonyos szempontból akár az is. Ez az egyik. Másrészt, hogy megpróbálom nem a személyhez kötni a konfliktust, hanem egy értékrendi ütközést tapasztalok és látok, tehát, hogy ő gondol valamit a világról, lehet, hogy téved, lehet, hogy én is tévedek sok dologban, és megpróbálom ebbe az irányba terelni a nézetkülönbséget, hogy akkor ütköztessük az érveket, és akkor valakinek igaza lesz a végén, és akár formálhatjuk is egymást ezáltal. Tehát, hogy a megértés az első, amit e tekintetben kiemelnék, a másik pedig az, hogy a személytől elválasztani, amennyire lehet a konfliktust.
0: Hogyan tudjuk szeretni azokat az embereket, akiknek esetleg más a bőrszínük, vagy más a nemi identitásuk, mint amit mi gondolunk, hogy esetleg az?
1: Én úgy gondolom, hogyha van egy közös értékrend, amit vallanak, az egy jó, vagy vallunk, az egy jó kiindulási alap lehet akár szeretet tekintetében is, és a szeretet az nem feltétlenül jelenti azt, hogy mondjuk akár egy bűnözőt abban a helyzetben vagy életformában hagyunk, amiben ő él, hanem megpróbálunk segíteni neki, hogy egy normális életet éljen, ami tényleg méltó az Isten teremtményéhez, az emberhez, és a szeretet megnyilvánulása az ebben a segítségnyújtásban érhető tetten. És akkor is, hogyha van köztünk nézetkülönbség, akkor is én úgy gondolom, hogy ebbe az irányba érdemes elindulni, hogyha valaki megtagadja a kereszténységet, vagy akár még messzebb megy, és akár káromolja is az Istent, hogy megpróbálni rávezetni arra, hogy valójában ez az út az, ami számára is egyébként a gyarapodásnak az út. Ezek általában azért komplexebb problémák, tehát az főleg hát gyerekek igen. esetében, hogy egy gyerek valami mondjuk agresszív, vagy nem tartja be a viselkedési normákat, ott nem elsődlegesen a gyerek a hibás, hanem a család a legtöbb esetben. Tehát a szülőnek van egyfajta felelőssége, hogy milyen embert nevel a gyermekből, mi az, amit megenged neki, mi az a példa, amit mutat neki, az is nagyon fontos. Tehát, hogy sokszor persze jelentkezik mondjuk egy iskolai konfliktus két gyerek között, van egy elkövető, meg van egy sértett, de ha egy elkövető gyerek van, ott általában nem ő magától találta ki azt, hogy így viselkedjen, hanem annak megvan a maga persze. oka, és hogyha ezt a problémát meg szeretnénk szüntetni, akkor mélységében kell kezelni, és ezeket a mögöttes okokat is fel kell tárni.

0: imádkozik mondjuk este vagy reggel, nem tudom, hogy mikor van erre ideje, akkor mit kér a mai magyar társadalom számára?
1: Békét. és ezt, hogy találjunk vissza arra az útra, ami megtartja ezt a közösséget. Tehát olyan a magyar államnak az 1000 éves történetében nem volt, hogy mi saját önszántunkból tagadjuk meg az élet továbbadásának az értékét. Volt itt minden, tehát majdnem minden tényleg, a háborúktól kezdve természeti katasztrófák, vagy járványok, vagy tehát nagyon sok minden történik 1000 év alatt nyilván, de olyan nem volt, hogy azt megkérdőjelezte volna bármilyen ideológia, vagy pláne nem a fősodratú gondolatiság, hogy az élet továbbadása az nem egy érték. És most ez történik. Európában is ez történik, Magyarországon is ez történik, és ez az, amiből az következik, hogy egy olyan civilizációban élünk, amelyik önszántából felszámolja saját magát. Ez teljesen nyilvánvaló, hogy ez nem lehet az életnek az értelme, és erre megint nagyon sok választ lehet adni, hogy mi az életnek az értelme, de az biztos nem, hogy megszakítjuk, még az biztos nem, hogy nem adjuk tovább. Ha az élet értelme az lenne, hogy nincs szükség az életre, akkor nem lenne élet. Számomra ez a legfontosabb közéleti téma vagy kérdés, hogy ahhoz találjunk vissza, hogy a legfontosabb érték az az élet, és hogyha ebben van egy konszenzus, akkor minden egyéb problémát egyébként meg fogunk tudni oldani.
0: És ön szerint lehet ebben konszenzus?
1: Deák Ferenc azt mondta, hogy igaz ügyért küzdeni akkor is köteles,

0: hallják ezt a véleményt is, nyilván ma már nagyon sok véleményt hallanak. Ugyanakkor, hogyha különböző vitákban részt veszek, és most már ez 17. éve vagyok országgyűlési képviselő, és ezt mindig is képviseltem, akkor én nem találkoztam még olyan érvel, ami eltántorított volna ettől, hogy én így gondolkodjak erről, és hogyha az embernek van valami fajta küldetése az életben, nyilván az sokféle lehet, nem mondom azt, hogy egy gyermektelen embernek az élete az értéktelen, nyilván nem gondolom így, kezdve a papokkal, ugye, tehát, hogy meg hát rengeteg szentünk van, akiknek nem volt gyermekük, tehát, hogy másban is ki lehet teljesedni, de hogy az uralkodó korszellem az ne kérdőjelezze meg az élet értékességét, és akkor lehet egy gyarapodó közösségről beszélni.
1: Amikor reggel felkel, és mondjuk útnak indítja a gyerekeit, és utána elkezdi élni, vagy tenni a napi feladatait, akkor mi az a cél, ami így ott tartja önt ebben a pozícióban, helyzetben, mert ez azért rengeteg erő kell a nyilvánosság előtt működni.
0: Tudom jól, hogy nagyon sok ember van, aki hasonlóan gondolkodik, mint az a politikai közösség, amihez én is tartozom, és egyrészt szeretném megerősíteni őket, hogy nekik is könnyebb legyen az értékeiket vállalni. Másrészt nyilván vannak különböző szakmai, szakpolitikai célok, amiket az ember el tud érni, akár konkrétan az országgyűlésben is, vagy általánosságban a közéletben. Tehát, hogy ez ilyen fajta motivációs problémám egyáltalán nincsen, de görcs sincsen bennem azzal kapcsolatban, hogyha most én országgyűlési képviselő vagyok, akkor nekem valamilyen fajta számokban mérhető eredményeket kell produkálnom mindig, mert ez ennél sokkal bonyolultabb és összetettebb munka, mint hogy ezt ilyen módon lehetne mérni. Vannak olyan emberek, akik elfogadják azt, amit mondunk vagy képviselünk, vannak, akik figyelnek ránk, és azért szimpatizálnak velünk, meg hát nyilván vannak olyanok is, akik nem értenek velünk egyet, de hogy igazából hatással tud lenni az ember, mikor, mekkora közösségre, és ez megint mekkora hatással, tehát hogy édesanyaként van a 4 gyermekem, őrájuk nagyon nagy hatással tudok lenni, az 4 ember, és hogyha én semmi más nem adok a világnak, csak 4 jó embert, én attól is végtelenül boldog leszek. Hogy az ember fia azért jött, hogy szolgáljon. Az ember nagyon hajlamos az önzésre szerintem, és eleve ugye ösztönszerűen úgy vagyunk beprogramozva, hogy a saját élet létfenntartásunkat biztosítsuk, és hogyha visszamegyünk az ősközösségbe, hogy a vadászat és az egymástól elvett élet, tehát amikor voltak olyan helyzetek, amikor tényleg élet-halál kérdése volt mindez, de szerintem az ellenségeink szeretése mellett egy másik kihívás és kiteljesedés az életben, hogyha az ember maga elé tud helyezni más embereket, más embereknek a szükségleteit. Ez a gondolatiság sokszor átsegít engem a fáradtságon, a nehézségen, és türelmet ad, amikor mondjuk belőlem is előjönnek önző gondolatok, hogy hú, most már megint nem tudtam ezt csinálni, vagy nem jutottam oda, vagy nem saját magammal nem tudtam foglalkozni, akkor ez mindig megnyugtat ez az idézet.
1: Ez lett volna az utolsó kérdésem, hogy van én ideje? Mert ez is egy nagyon divatos fogalommá vált, az én idő az anya számára.
0: Ahhoz, hogy mentálisan rendben legyek, ahhoz tudom, hogy mire van szükségem. Ennek egy része a sport, más része a hit, harmadik része az olvasás, és ezt összekapcsolom, és ezt tudom, hogyha ha bizonyos időt ezekre tudok fordítani, akár naponta, akár hetente, akkor rendben vagyok, és ezt igyekszem ezt kiszakítani magamnak.
1: Mit sportol?
0: Nagyon sokfélét. Nagyon szeretek sportolni. A lovaglás az most egy ilyen, hát mondhatjuk, hogy kedvencem, de aerobikra is járok, úszni is szoktam, úgyhogy...
1: Honnan van ennyi energiája 4 gyerek mellett?
0: Hát belőlük például, igen. Az embernek úgy kell kialakítani az életét, hogy eldönti, hogy mi az, ami fontos, és mi az, amire szán időt. Az, hogy én elmegyek szórakozni, vagy ilyesmi, nekem erre nincsen igényem. Tehát ahogy mondom, én, hogyha megvan a sportom, tudok olvasni, az elrepít egy másik világba, tehát például, meg ha az ember végig olvassa akár történelmi, vagy akár egyházi tematikájú könyveket, Regőci István atyának az életét, az Isten vándorát elolvassa valaki, vagy Placid atya életét, Olofszon Placid atya életét, tisztel. Tehát hogy olyan erőt tud belőle meríteni, meg egy picit helyre rakja azért a hétköznapjait, hogy jó, hogy fáradt vagyok, vagy nincs időm, vagy így érzem, de azért mégse vittek el 10 évre gulágra. Szóval azért, és ott

0: itt vannak ezek a példák előttünk, a közelmúltból is, életem első rorátem is ilyen például Placid atya tartotta, tehát hogy személyesen is volt alkalmam találkozni vele, és akkor az ember úgy átértékeli az ő hétköznapi problémáit, meg nehézségeit, úgy gondolom.
1: Dúró Dóra országgyűlési képviselővel, a Mi Hazánk elnökhelyettesével, a családról, a gyermekvállalásról és a keresztény értékrend védelméről Prontvai Vera beszélgetett.

0: az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Dicső király a vértanú, kezedből kapnak koszorút, a földi létet megvetik, s te otthon tégben adsz nekik. Füledbe, Urunk, jusson el szavunk, mely kérőn esdekel, míg győztes dalunk énekel, minden vétkünk töröljed el. Ti vértanúk hitét adod, győzelmüket te aratod. Légy győztes bűneink fölött, bocsásd meg őket, s adj erőt. Kérünk, kegyelmes jó Atya, Atyának egy szülött fia, és Szentlélek végasztalót,

0: Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy veled mennyi jót tett. Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, hogy veled mennyi jót tett. Ő megbocsátja minden bűnödet, és minden betegségedet meggyógyítja. Életedet megváltja a sírtól, szeretetével és könyörületével meg is koronáz. Egész életedet elhalmozza javakkal, és megújul ifjúságod, mint a sasoké. Az Úr igazságot szolgáltat, és minden elnyomottnak megvédi jogát. Mózessel megismertette útjait, és Izrael fiaival nagy csodáit. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy veled mennyi jót tett. Ahogyan az Atya könyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik félik őt. Könyörületes az Úr és jóságos, hosszantűrő és nagy irgalmú. Nem pöröl velünk szüntelen, és haragja nem tart örökké. Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem gonoszságunk szerint fizet vissza. Mert amilyen messze van az ég a földtől, olyan nagy a szeretete az őt félők iránt. És amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. És ahogy az Atya megkönyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik félik őt. Ő jól tudja, hogy miből formált, nem felejti, hogy csak por vagyunk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, virul, mint a mező virága, de egy kis szellős már vége van, a helyét sem ismerik többé. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ahogyan az Atya könyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik félik őt. Áldjátok az Urat mind, ti kezének művei. Az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még unokáikkal is. Azokkal, akik szövetségét híven őrzik, és hűségesen teljesítik parancsait. Az Úr a mennyben állította fel trónját. Királyi hatalmával uralkodik a mindenségen. Áldjátok az Urat, ti angyalok, ti hatalmasok, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok intő szavára. Áldjátok az Urat, ti mennyei erők, szolgái, kik akaratát teljesítitek. Áldjátok az Urat, mind ti kezének művei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Áldjátok az Urat, mind ti kezének művei. Döntéseid útját ad megértenem, csodás tetteiden szemlélődöm.
1: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Azokban a napokban az Úr dicsősége elhagyta a templom küszöbét és megállt a kerubok fölött. A kerubok fölemelték szárnyukat, és szemem láttára fölemelkedtek a földről, és amikor eltávoztak, felemelkedtek a kerekek is, és megálltak az Isten háza keleti kapujának bejáratánál, és Izrael Istenének dicsősége ott volt fölöttük. Ez az az élőlény volt, amelyet Izrael Istene alatt láttam a Kebár folyó mellett, és megértettem, hogy kerubok voltak. Mindegyiknek 4 arca és 4 szárnya volt, és emberi kézhez hasonló valami volt a szárnyuk alatt. Arcuk olyan volt, mint azoknak az arca, amelyeket a Kebár folyó mellett láttam. Mindegyik egyenesen haladt maga előtt. Az Úr szózatot intézett hozzám. Emberfia, Jeruzsálem lakói így szóltak testvéreidhez, fogoly társaidhoz és Izrael egész házához. Távol vagytok az Úrtól, azért a miénk lett az ország. Ezért mondd meg nekik, ezt mondja az Úr, az Isten. Igen, elküldtem őket messzire a népek közé, szétszórtam őket idegen országokba, és rövid időre én lettem számukra a szentély azon a földön, ahová mentek. Ezért mondd meg nekik, ezt mondja az Úr, az Isten, összegyűjtelek benneteket a népek közül, egybegyűjtelek minden országból, ahová szétszóródtatok, és nektek adom Izrael földjét. Megérkeznek és kiirtanak benne mindent, ami gyalázatos és utálatra méltó. Akkor egyetlen szívet adok nekik, és új lelket. Kitépem testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik, hogy törvényeim szerint éljenek, tartsák szem előtt parancsaimat, és teljesítsék őket. Akkor népem lesznek, én meg az Istenük leszek. De akiknek a szívük bálványaikhoz és szégyenteljes tetteikhez tapad, azoktól számon kérem útjaikat, mondja az Úr, az Isten. Akkor a kerubok fölemelték a szárnyukat, és a kerekek is követték őket. Fölöttük ott volt Izrael Istenének dicsősége. Az Úr dicsősége fölemelkedett, elhagyta a várost, és azon a hegyen állt meg, amely a várostól keletre van. A lélek fölemelt, és látomásban elvitt a káldeusokhoz, a számúzöttek közé, az Isten lelke. Azután eltűnt a látomás, amit láttam, és én mindent elmondtam a száműzötteknek, amit az Úr látnom engedett. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Az Úr dicsősége a templom küszöbéhez szállt. A templom tele lett a felhővel, és az udvart betöltötte az Úr dicsősége ragyogásával. Az Úr dicsősége elhagyta a templom küszöbét. Jeruzsálem, hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, de te nem akartad. Meglátjátok, elhagyatott lesz házatok. Az Úr dicsősége elhagyta a templom küszöbét.
2: Olvasmány Szent Ciprián püspök és vértanú levelezéséből. Ciprián szeretett testvérének, Kornélnak. Ismerem hitedet és erényességed dicső bizonyságait, testvér. Hitvallásod jó hírét nagy-nagy örömmel vettem, és szinte úgy érzem, hogy magam is társad vagyok, sőt részesedem érdemeidben és dicsőségedben. Ez természetes, hiszen egy az egyházunk, egy szív, egy lélek vagyunk, és megbonthatatlan az egyetértésünk. Paptársai dicsérete fölött melyik pap ne örvendezne úgy, mint sajátja fölött? Mely testvériség nem örvendezik bárhol is a testvérek örömével? El nem mondható, hogy mekkora lelkesedés és újongás fogadta a bátorságodról és sikeredről érkezett jó híreket. Te voltál testvéreid vezére a hit megvallásában, sőt a testvérek hitvallása még nagyobbá tette a tiedet. Azzal tehát, hogy elsőnek léptél a dicsőség útjára, sokakat tettél a dicsőség társává, azzal pedig, hogy mindenki nevében elsőnek voltál kész hitvallást tenni, hitvalló lelkületet öntöttél a népbe. Ezért nem is lehet tudni, mit dicsérjünk inkább, vajon a te mindenre elszánt és szilárd hitedet, vagy pedig a testvérek egyéforrott szeretetét. Mert nálatok a nagy nyilvánosság előtt bizonyosodott be a példamutató püspök erénye, de ragyogó volt az egységes testvéri közösség csatlakozása is. Nálatok valóban egy a szív, és egy az ajkatokon felhangzó vallomás is. Hitvallóvá lett az egész római egyház. Íme, szeretett testvérem, ragyogó volt az a hit, amelyet a Szent Apostol hirdetett rólatok. Lelki szemeivel ő már akkor előre látta dicséretre méltó hősiességeteket, valamint férfias helytallásotokat és szavaival jövendő érdemetekről előre tanúskodott. Amikor az atyákat dicsérte, azzal versenyre hívta ki az utódokat. Egységes magatartásotokkal, bátorságotokkal nagyszerű példát adtatok a többi testvérnek, az egységre és a lelki erősségre. Szeretett testvér, mivel az intelmet adó Úr gondviselése tanít rá, és az isteni irgalmasság üdvös tanácsai figyelmeztetnek, hogy immár elközeleg versenyünk és küzdelmünk napja, ezért amennyire csak lehetséges, tekintettel a szeretetre, amelyel egymáshoz ragaszkodunk, különösen arra buzdítunk, hogy az egész néppel együtt szüntelenül kell imádkozni, virasztani, bőjtölni. Ezek ugyanis a mi mennyei fegyvereink. Segítenek, hogy megálljuk a helyünket, és bátran kitartsunk. Ez a mi lelki erődítményünk, ezek isteni nyilaink, amelyek megvédenek minket. Gondoljunk sokszor egymásra, legyünk egy szív és egy lélek, mindenkor imádkozzunk egymásért, a nehéz órákat és a megpróbáltatásokat pedig enyhítse kölcsönös szeretetünk. Amikor kezdünk, és a közös hitért harcolunk, küzdelmünket nézi Isten, nézi Krisztus, és az angyalok is ránk figyelnek. Mekkora dicsőség, milyen kitüntetés Isten jelenlétében küzdeni, és Krisztustól jutalmul koszorút nyerni. Harcoljunk teljes erővel, készüljünk a halálos küzdelemre tiszta lélekkel, teljes hittel és az áhítat fegyverével. Mekkora dicsőség, milyen kitüntetés Isten jelenlétében küzdeni, és Krisztustól jutalmul koszorút nyerni.
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra évedélre jár, s bennünket imádságra hív.

0: Dicsőségünket szerzi meg. E fénytől mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég. Szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyám, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivégazzunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
1: Uram, téged szólít kiáltásom, mert nagyon remélek igéidben. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram! Parancsaidat én megtartom. Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem. Intelmeidet én híven őrzöm. Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, mert nagyon reménykedem igéidben. Téged kutat szemem virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem. Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram! Ítéleteid szerint éltess engem! Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényedtől távol vannak. Te azonban közel vagy, Uram! Minden intelmed maga a hűség. Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, téged szólít kiáltásom, mert nagyon remélek igéidben. Ismeri az Úr az emberek gondolatait, hogy azok hiába valók. Uram, számon kérés Istene! Számon kérés Istene, jelenj meg ragyogva! Kelj fel, ki a földet megítéled, fizess meg a gőgösöknek. A gonoszok, Uram, meddig? Meddig újjonghatnak még a gonoszok? Fecsegnek és hangoskodnak, és kérkednek a gonosztevők. Uram, megalázzák népedet, sanyargatják örökségedet. Özvegyet és jövevényt megölnek, és árvákat legyilkolnak. Azt mondják, ezt nem látja az Úr, ezt nem veszi észre Jákob Istene. Értsétek meg végre, ti balgák a nép között, ti esztelenek, mikor tértek észre? Aki fület teremtett, az ne hallana, és aki formált a szemünket, az ne látna. Aki népeket fenyít, az ne büntetne. Ő, aki bölcsességre oktatja az embert. Ismeri az Úr az emberek gondolatait, hogy azok hiába valók. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ismeri az Úr az emberek gondolatait, hogy azok hiába valók.
0: Nekem az Úr erős váram, és oltalmazó sziklám. Boldog ember, akit te oktatsz, Uram, akit törvényedre megtanítasz, hogy nehéz napjaiban enyhülést találjon, amíg a gonosznak megássák a sír. Mert népét az Úr nem taszítja el, nem hagyja el örökségét, mert igazságos lesz az ítélet, és azt követi minden igaz szívű. A gonosztól kivéd meg engem,

Polano zürich centa volno mar locascio. Ost montam marino galabo, seretet et fentor tottura. O megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.

0: Così così la tira torna. Ich aus Artotlom wirteli tilik. Da ne ke mosura rüschwaro. Ana di kem sikajo zista. O ki ellenük fordítja gaztetteiket, saját gonoszságuk pusztítja el őket. Elpusztítja őket az Úr, a mi Istenünk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Nekem az Úr erős vára, és oltalmazó sziklám.
1: Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus Krisztus nevében, így adjatok hálát általa Istennek az Atyának. Háló áldozatot hozok neked, Uram, és segítségül hívom az Úr nevét. Könyörögjünk. Mindenható irgalmas Istenünk, Te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra, segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: راديو.
1: Szeptember 16-a, Simon István napja a Mária Rádióban, a mai nap költője sorozatban, hiszen ő 1926. szeptember 16-án született. Simon István annak a korosztálynak a gyermeke, aki egészen fiatalon megélte a háborút, annak a korosztálynak a gyermeke, amelyik megszenvedte nagyon súlyosan azt, ami világégésként van jelen. 18 évesen katona, és 47-ben került csak haza az orosz fogságból, de ugyanakkor itthon pedig egy olyan közeg fogadja 46-47-ben, ami a fényes szelek nemzedéke titulussal van illetve, amelyiknek az a jellemzője, hogy felemeli a tehetséges és szegény fiatalokat, és tanítatja őket. Sokat köszönhet tehát ennek a kezdetnek Simon István, és ugyanakkor ennek a kezdetnek a lelkesedése végtelül megtörik, amikor az 50-es évek elején megkezdődik egy nagyon, nagyon embertelen, felfoghatatlanul ostoba diktatúra Magyarországon, és még nagyobb törés éri őket az 56-os forradalom és annak leverése során. Mindez végkíséri Simon István gondolkodását, életét, és lehet, hogy ez is belejátszott abba, hogy 48 évesen ment el tőlünk. Szeptember 16, Simon István a mai nap költője sorozatban. Szeptember 16, Simon István születésnapja, ezért ma a mai nap költője sorozatban néhány versét fogjuk megmutatni itt a Mária Rádióban, és felidézzük Simon István életét. Szegény paraszti családból született a Zala megyei Bazsiban. 1926-ban. Ez a szegény paraszti család, amelyik földművelésből élt, de nem a saját földjeit művelte igazán, ezt a gyereket mégis tanítatta. Az általános iskoláit nyilván a saját falujában végezte, és aztán Sümegen járt középiskolába. Behívták 18 évesen katonának, és 47-ben került csak vissza az orosz fogságból. Még az a nagy szerencse, hogy visszakerült, hiszen sok-sok tízezer ember nem került vissza az orosz fogságból. Volt annak az időnek ez a fényes szelek nemzedéke egy nagyon pozitív folyamata, vagy mozgalma. Ez pedig az, hogy a tehetséges, szegény gyerekeket, azokat felkarolták úgy, hogy tanították igen magas szinten. Simon István is először népi kollégista, majd ötvös kollégista lett, és elvégezte az egyetemet magyar-német szakos tanárként. Valamikor volt egy kicsi törés az életében az egyetem alatt, mert abba hagyta az egyetemet, de aztán újra elvégezte, 52-ben kapta meg a diplomáját. 26 évesen tehát. Amikor hazaért, versei azonnal megjelentek az Új Hangban, aztán a Szabad Népben. Ő pedig újságíró lett, az Új Hang főszerkesztője volt 55-56-ban. 57-től a Kortárs egyik alapítója és rovatvezetője, és 64 és 74 között pedig főszerkesztője volt. Simon István közéleti szerepet is vállalt, 1963-tól országgyűlési képviselő volt, és 71-től haláláig, az 1975-ben bekövetkező haláláig Színház Művészeti Főiskolán magyar irodalom tanárként dolgozott. A Magyar Írók Szövetségének titkára is volt, és aztán Bazsin helyezték nyugalomra, miután egy súlyos betegségben 48 évesen meghalt. Költészetét érdemes felidéznünk, és éppen ezért ma néhány verse a Mária Rádióban elhangzik. Szeptember 16, tehát Simon István napja a mai nap költője sorozatban. Simon István gyönyörű terhem. Emlékeim kutatom, semmi. Vagyis minden. Most mit tegyek? Kezdem már magamat zsebelni, ahogy a villamos jegyek gyűrt garmadájából zavartan az érvényeset keresem, vagy a pénzem, mit megmutattam, és már kötve hiszik el nekem. Pedig megvolt. Belekötött anyám talán egy kiflire reggel a zsebkendő csücsökbe, de nem érdekelt semmi se. Füttyentve jó magasra dobtam, s a föld nyelte el a szép garast. Ne kérjétek tőlem mostan. Honnan tenném le újra azt? Mondom, apáim földje nyelte el, melyből vétettem én. És nem is bántam, mert illő helyre esett, hogy nem csak az enyém. Mi a szegényre mindig rával, ha van neki egyszer fizet, a nagylelkűek gesztusával. Keresem azóta is köztük reménnyel a kincsem, hitem, és olykor úgy érzem, széna közt a tűt, de kazlastul is elviszem vállaimon oda, mi haszna kedvem, miről énekelt, s meg megrodjanva is alatta önzetlen viszek szép tehert. Gyönyörű terhem, sorsom, emlék, hitem, mintha a földutak gödrein magánosan mennék, annyi nyomot csak fölmutat, mint kihajló bokorága a csüngő szénaszálakat, az örök gerebje fogaiba, ami mindenhol fönnakad. Gyönyörű terhem Simon Istvántól.
0: Hírpercek. Családi napra készül a Váci Egyházmegye fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmából. Középiskolásoknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Afrika ismeretlen arcát árul fel a Máltai Szeretetszolgálat fotókiállításán. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett Önöknek és Kassa Regina olvas fel. Családi napra készül a Váci Egyházmegye fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmából. A szervezők szeptember 19-én szombaton 9 órától kezdődő családi napon színes programokra, hálaadó szentmisére és ünnepi előadásra hívják a híveket és minden érdeklődőt. A Püspöki Palota kertjében és a Váci Egyházmegyei Könyvtárban bemutatkoznak az egyházmegye intézményei, szervezetei és közösségei. 15 órától hálaadó szentmisét mutat be Marton Zsolt megyés püspök a Nagyboldogasszony Székesegyházban. Olvasható a sajtó meghívóban. A 19 óra 30 perckor kezdődő Együtt építjük című történelmi játék 14 képben mutatja be a Váci Egyházmegye 1000 éves történetét. A darabot, melyet Meskó Zsolt írt és rendezett, a plébániai közösségek és csoportok előadásában a Székesegyház előtti téren láthatja a közönség. Magyarországon egyedülálló kezdeményezés, hogy egy egész estés előadáson több mint 500 ember játszon egy színpadon önkéntes alapon. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. Feltétel, hogy az utazó csoport legalább egy országhatárt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. A nyertesek 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatást kaphatnak az utazók számától és a megtett távolságtól függően. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Afrika ismeretlen arca tárul fel a Máltai Szeretetszolgálat fotókiállításán. Az Afrika láthatatlan arca című tárlaton az Ison Művészeti Központban várnak minden érdeklődőt, aki az afrikai élet meghökkentő, megrázó, ugyanakkor örömteli és vidám pillanataira kíváncsi, tudatta a máltai szeretetszolgálat. Működésük a magyar emberek segítőkészségének kifejeződése, és ez igaz a hazánktól sok ezer kilométerre is. Középiskolai csoportok számára élménybeszámolóval egybekötött, vezetett látogatásokra is lehetőség nyílik a nemzetközi munkacsoporttal előre egyeztetett módon, a nemzetközi@maltai.hu e-mail címen keresztül. A tárlathoz kapcsolódóan várnak minden érdeklődőt október 14-én 18 óra 30 perctől a Hársfa utca 25 szám alatti központba, ahol a Kenyában végzett segélymunkáról és a 2024 óta zajló komplex gyógypedagógiai programról is beszámolnak majd. A kiállítás kerekasztal beszélgetéssel és meglepetés koncerttel zárul október 28-án 18 óra 30-tól. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 16-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen. Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
3: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Éme az Úr szolgáló leánya,
3: legyen nekem a te igéd szerint.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn,
3: és mi köztünk lakozik.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: és fiatal, megrázó, mégis felemelő alkotását gyűjtötte egybe, akik súlyos, daganatos betegséggel küzdenek. A szívmelengető kezdeményezés különösen fontos mérföldkő az erdélyi közösség számára, hiszen a kiállított művek jelentős része Erdélyből érkezett. A tárlatanyaga a Kárpát-medencei összefogás erejét tükrözi. Magyarország és a Vajdaság mellett számtalan erdélyi kisgyerek öntötte formába belső világát, félelmeit és a gyógyulásba vetett hitét. A rajzok és festmények nem a betegséget, hanem az életörömöt, a gyermeki tisztaságot és a határokon átívelő összetartozást hirdetik. Közös gyökerek, közös remény. A kiállítás megálmodója és kurátora, Todorovics Rea, író-újságíró hívására megszületett gyűjtemény, megrendítő tanúságtétel a művészet gyógyító erejéről. Az erdélyi kisgyermekek jelenléte a tárlaton rámutat arra, hogy a legnehezebb élethelyzetekben sincs távolság. A törődés és a szeretet nem áll meg a határoknál. Ez a kiállítás nem a küzdelemről vagy a szenvedésről szól, hanem az életről és a reményről. Az erdélyi gyermekek rajzai különös erőt és belső derűt hoztak a múzeum falai közé, olyan fényt, amelyből mindannyian töltekezhetünk, emelte ki Todorovics Rea. A megnyitóval elindult tárlat az elkövetkező időszakban október 4-ig szeretettel várja a látogatókat, családokat és közösségeket is a Magyar Nemzeti Múzeumban. Lélekhang koncert a Pilisvörösvári Nagyboldogasszony plébánia templomban. 2026. szeptember 20-án vasárnap 16 órakor őszi koncertet ad a Lélekhang kórus. Immár 4. alkalommal vesz részt az együttes az Ars Sacra Fesztivál programsorozatában, mely idén 20. alkalommal kerül megrendezésre. A jubileumi fesztivál mottója: reményt és jövőt adok nektek. Ezt az üzenetet igyekeznek a zene nyelvén, a koncert keretein belül is átadni a közönségnek egy lélekemelő zenei utazás során, melyel hitet és erőt kívánnak adni a hétköznapokhoz is. Helyszín: Pilisvörösvár Nagyboldogasszony plébánia templom, Pilisvörösvár templom tér. A részvétel díjtalan, szeretettel várnak minden érdeklődőt. Szeptember 19-én jubileumi családi nap keretében emlékeznek meg a Váci Egyházmegye 1000 éves fennállásáról. Gyerekprogramok, koncertek, interaktív kiállítás a könyvtárban. Püspökök egymás között. Beer Miklós és Marton Zsolt beszélgetését hallgathatják meg az érdeklődők. Együtt építjük címmel Magyarországon egyedülálló történelmi színpadi játékban 30 plébániai közösség 500 szereplőjével tekintik át az 1000 év történetét. Író-rendező Meskó Zsolt. Minden program ingyenes. Részletek az együttépítjük.hu oldalon olvashatóak. Szeretettel várják az ide látogatókat.
1: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt! A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A Szent Mónika ima csoport a dicsőséges rózsafűzért imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent

0: de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, s magukkal vitték az előkészített illatszereket is. Úgy találták, hogy a kő el volt a sírtól hengerítve. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. Még fel sem mocsúdtak meglepetésükből, már két férfi jelent meg mellettük, ragyogó ruhában. Ijedtükben a földre szegeződött a tekintetük, de azok így szóltak hozzájuk. Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt. Az emberfiának, mondta, a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de harmadnap feltámad. Erre eszükbe jutottak e szavai. A sírtól visszatérve mindent hírül adtak a 11-nek és a többieknek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyom!

0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat, s így folytatta. Megvan írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. Ti tanúi vagytok ezeknek, én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, még fel nem öltitek a magasságból való erőt. Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét kitárva megáldotta őket. Áldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égbe. Leborulva imádták, aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyom szűk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak a irgalmatra.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. Ekkor harsány hangot hallottam az égben. Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és az ő fölkentjének uralma, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk színe előtt. De legyőzték a bárány vérével és tanúságuk szavával, s nem kímélték életüket, mint halálig. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket adj meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad. Karja bizonyságot tett hatalmáról, szétszórta a szívük szándékában a gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosakat pedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Gondjába vette szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
6: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: 71 éves 14. Leó pápa, Isten éltesse a Szent Atyát. 2000 éves kincseket rejt Róma új föld alatti múzeuma. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. 14. Leó pápa szeptember 14-én lett 71 éves. Ez a második születésnapja, melyet pápaként ünnepel. Robert Francis Prevost néven 1955-ben Chicagóban született, ahol előbb az ágostonosok kis szemináriumában tanult, majd 1977-ben matematikából, később teológiából szerzett diplomát. Az ágostonrend tagjaként kezdte szolgálatát, majd hosszú éveken át Peruban lelkipásztorként és püspökként is szolgált, számol be róla a Magyar Kurír. 2023-ban Ferenc pápa a püspöki dikasztérium prefektusává nevezte ki, majd bíborossá kreálta. Ferenc pápa halála után 2025. május 8-án a konklávé őt választotta Szent Péter utódává. 14. Leó pápai jelmondata in illo uno unum, vagyis ő benne az egyben egyek. A Szent Atya szolgálatának középpontjában a béke, az egység és az emberi méltóság védelme áll. Imádkozzunk 14. Leó pápáért, szolgálatáért és szándékaira. Róma egyik legfontosabb ókori emlékegyüttesének új, föld alatti terei nyíltak meg a látogatók előtt szeptember 8-án Rómában. A Colle Oppio álló Traianus fürdői alatt két különleges leletet, amint egy 10 négyzetméteres Citta di Pintát és a monumentális nagy mozaikot is restaurálták, írja a hely.hu. A szakemberek szerint Róma alatt szinte mindenütt történelmi kincsek rejtőznek. A beruházás nem csak a régészeti emlékek restaurálására terjed ki, de javították a föld alatti terek megközelíthetőségét, és új útvonalat, valamint világítást alakítottak ki. A múzeum nem csak a turistáknak, hanem a történelem iránt érdeklődőknek is izgalmas időutazást kínál az ókorba. Az új múzeumi útvonal szeptember 12-től szombattól látogatható. A látogatások számát azonban korlátozzák, hogy a különösen érzékeny ókori leleteket megóvhassák. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél, melynek Budapesten a Margit körút 23 szám alatt található országúti ferences plébánia emeleti kápolnája ad otthont. Szeretettel várnak minden olyan házaspárt, akik szeretnének közösen elcsendesedni és megerősíteni a szövetségüket, tájékoztatott a vasárnap.hu. A programsorozat 2026. szeptemberétől 2027. májusáig tart, és minden hónap első hétfőjén 20 órai kezdettel várja a résztvevőket. Az alkalom mottója Szent Pál kolosszeiekhez írt leveléből származik, mindenek fölött pedig a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Amire a résztvevők számíthatnak, elcsendesedés és közös imádság az oltári szentség előtt, egymásért és a családokért végzett elmélyült imádság, majd beszélgetések, melyeken lehetőség lesz megosztásra és a lelki közösség megélésére is. A szervezők a házaspárokért kukat cjk.hu e-mail címen várják az érdeklődést. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 16-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.

0: santo. La pace sia con voi.
1: Dal libro della Genesi. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Parola di Dio.
2: Dicsétessék a Jézus Krisztusnak, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Nagyváradi stúdióból egy kis technikai malőr után sikerült kapcsolódnunk a vatikáni térre, ahol is a Szent Péter térre, ahol elkezdődött, ahogy hallják a kedves hallgatók is, a mai általános kihallgatás, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéről érkező zarándokok és hívek csoportjaival. A Szent Atya az olasz nyelvi beszédében folytatja a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai című katekézis sorozatát. A Szent Atya katekézis alapjául a Teremtés könyvéből vette a Szentírásból az első fejezet 27-28-as vers sorait. Miután a Szent Atya több nyelven összefoglalják a katekézisét, különleges üdvözlő szavakkal fordul majd a jelenlévő hívekhez, zarándokokhoz, és az általános kihallgatáson mi atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással ér véget. A szentírási rész pedig, ahogy mondottam, a Teremtés könyv első fejezet 27-28-as vers soraiból, Isten megteremtette az embert saját képmására, Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette. Isten megáldotta őket, és így szólt hozzájuk: legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá, uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai, és minden állat felett, amely a földön mozog. Ezt a szentírási részt több nyelven felolvassák, utána pedig kezdődik a Szent Atya katekézis sorozata olasz nyelven. Maradjanak velünk!

0: قراءة من سفر التكوين. خلق الله آدم على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم انموا.
1: Na swój obraz, na obraz Boga go stworzył. Stworzył ich mężczyzną i niewiastą. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Oto słowo Boże.
2: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
3: Kedves testvéreim, jó napot kívánok, szeretettel köszöntelek benneteket, Isten hozott.
2: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes invita a considerare il moltiplicarsi
3: a Gaudium et Spes konstitúció második fejezetét az emberi közösségnek szentelve arra hív bennünket, hogy az emberek közötti kapcsolatok megsokasodását a mai világ egyik legfontosabb jelenségeként szemléljük. Ennek a valóságnak még teljesebbé kell válnia, mélyebben a személyek közösségében, amelyhez elengedhetetlen az emberek teljes lelki méltóságának kölcsönös tisztelete. Ezek a kijelentések napjainkban még sürgetőbbé váltak. Egyrészt ugyanis a technológiai fejlődés, a tömegtájékoztatási eszközök és a közösségi média elterjedése, valamint a mesterséges intelligencia egyre gyakoribb használata új lehetőségeket nyit meg, lebontva a korlátokat és távolságokat. Másrészt azonban a kapcsolatok egyre kevésbé személyessé, egyre inkább virtuálisá válnak, és fennáll annak a veszélye, hogy hozzászokunk ahhoz, hogy olyan döntéseket bízzunk az algoritmusokra, amelyek kizárólag az emberi lelkismeretre tartoznak. A keresztény közössége tekintetben azzal kíván hozzájárulni a társadalomhoz, hogy elősegíti a társadalmi kapcsolatok valódi tartalmának és személyes mélységének kialakulását. A zsinat arra hív bennünket, hogy kritériumokat és erőt merítsünk Isten teremtő tervéből, aki azt akarta, hogy minden ember egyetlen családot alkosson és testvérként viszonyuljanak egymáshoz. Ezért Isten és a felebarát szeretete az első és a legnagyobb parancs, amely Krisztusban nyert el teljes kinyilatkoztatás és tökéletes megvalósulását. Az emberi személy tökéletesedését és a társadalom fejlődését egymással szorosan összefüggő valóságokként kell szemlélnünk. Ezek szembeállítása vagy egymástól való elválasztása azt jelenteni, hogy mindkettő célját meghiúsítjuk. A történelem, még a közelmúlt történelme is világosan megerősíti ezt az igazságot, ezért nem fáradhatunk bele abba, hogy a II. Vatikáni zsinat atyáival együtt ismételten hangsúlyozzuk. Az emberi személy, akinek természetéből fakadóan feltétlenül szüksége van a társadalmi életre, minden társadalmi intézmény elve, alanya és célja is annak is kell lennie. Ebben a perspektívában a Gaudium et Spes kijelenti, hogy a világban élő személyek és népek sokféleségét nem veszélyként vagy fenyegetésként kell szemlélnünk, hanem a gazdagodás és a fejlődés lehetőségeként. A szembenállás, amely időnként erőszakba torkolik, a bűn hatalmának gyümölcse, valamint annak következménye, ahogyan a bűn minden szinten befolyásolja a gondolkodásmódokat, és a cselekedeteket pusztulást és halált okozva. Egyre inkább meg kell nyílnunk a kölcsönösség, a megosztás és a gondoskodás logikája előtt, ahogyan ez az emberi test különböző tagjai között is történik. Ezen a ponton a lelkipásztori konstitúció az egyetemes közjó rövid meghatározását is megadja. Emlékeztet arra, hogy a közjó a társadalmi élet azon feltételeinek összessége, amelyek lehetővé teszik mind a csoportoknak, mind az egyes tagoknak, hogy saját tökéletességüket teljesebben és gyorsabban elérjék. Ugyanakkor elismerve a népek egymásra utaltságát, a konstitúció kijelenti, minden csoportnak figyelembe kell vennie a többi csoport szükségleteit, jogos törekvéseit, sőt az egész emberi család közjavát is. Ebből a szemléletből kiindulva, a zsinati atyák ezután néhány különösen sürgető gyakorlati következményt is megfogalmaznak. Elsőként az emberi személy tisztelete. A Gaudium et Spes így fogalmaz. Mindaz, ami magával az élettel ellenkezik, mint a gyilkosság minden fajtája, a népírtás, az abortusz, az eutanázia és a szándékos öngyilkosság, mindaz, ami az emberi személy sérthetetlenségét megsérti, csonkítások, testet vagy a lelket érő kínzások, a lelki kényszer, mindaz, ami az emberi méltóságot sérti, az embertelen életkörülmények, önkényes bebörtönzés, deportálás, rabszolgaság, prostitúció, a nők és fiatalok kereskedelme, valamint a szégyenletes munkakörülmények, amelyek során a munkásokat pusztán a haszonszerzés eszközeiként kezelik, nem pedig szabad és felelős személyként. Mindezek és a hozzájuk hasonló dolgok kétségtelenül szégyenletesek. A második következmény a másként gondolkodók és ellenfelek tisztelete és szeretete. Tiszteletet és szeretetet kell tanúsítanunk azok iránt is, akik ellenfeleink, vagy akiknek gondolkodásmódja és cselekvési módja eltér a miénktől. Tehát a keresztény ember nem zárkózhat be a saját véleménye és nézőpontja mögé. A másik ember tisztelete akkor is kötelességünk, ha másképpen gondolkodik, vagy cselekszik, mint mi. És a harmadik következmény, minden ember alapvető egyenlősége és a társadalmi igazságosság, ez minden ember, tehát ezt követeli meg, és a dokumentum így fogalmaz. Az emberi méltóság nem függhet attól, hogy valaki milyen nemű, milyen származású, milyen társadalmi helyzetben él, milyen nyelvet beszél, vagy milyen valláshoz tartozik. Minden ember Isten teremtménye, és ezért tiszteletet érdemel. A zsinati atyák arra buzdítanak, hogy győzzük le az individualista gondolkodásmódot, felelősséget vállaljunk, és vegyünk részt a közösség életében. Az ember nem önmagában másoktól elszigetelten teljesedik ki. Az emberiségnek, mint személyek közösségének ez a szemlélete értékes örökség, melyet a II. Vatikáni zsinat hagyott ránk, és segít mindannyiunknak abban, hogy személyes és közösségi szinten is

0: De leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, le deuxième chapitre de la Constitution Gaudium et Spes est consacré à la
1: Gaudium et Spes Constitutio második fejezete, az emberi közösségnek van szentelve. A kapcsolatok megsokasodása az emberek között, világunk egyik jellemzője, ezek a kapcsolatok azonban csak az emberi közösségen belül teljesedhetnek ki, különösen fontos ez a technológiai fejlődés, jelentette kihívása közepette, amelyek egyre inkább virtualizálják kapcsolatainkat, és olyan döntéseket bíznak algoritmusunkra, amelyek kizárólag az emberi lelkiismeretre tartoznak. A sokféleség nem fenyegetés, hanem gazdagodás lehet, a közjó szolgálatára irányul, a tisztelet, a kölcsönösség, a megosztás és az egymásról való gondoskodás lelkületében. Az individualista gondolkodásmód meghaladásával, valamint a felelősség és a részvétel magatartásának elsajátításával az ember személyes és közösségi szinten is képes lesz a megkülönböztetésre a társadalmi igazságosság szempontjainak fényében, és együtt működhet Istennel, testvéreivel egy emberi világ felépítésében. Köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat, különösen a Párizsból érkező zarándok csoportokat. Az Isten és vele barát iránti szeretet az első és legnagyobb parancsolat. Legyetek a kapcsolatok és a testvériség aktív alakítói. Isten áldjon meg benneteket.
0: Nous saluons l'italien, le Saint-Père vient de dire. Je salue tous les pèlerins de langue française et plus particulièrement le groupe de pèlerins de Paris. L'amour des dieux et du prochain est le premier et le plus grand des commandements. Soyez des acteurs de la relation et la fraternité. Que Dieu vous bénisse.
2: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors would like to wish you a happy birthday and a happy feast of Saint Robert.
1: Boldog születésnapot kívántak a Szent Atyának, hisz nemrég volt a születésnapja.
2: They wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing.
1: Ezt minden nyelven most elmondják, felkérik a Szent Atyát, hogy imádkozzon a világ egyházét, az audiencia végén pedig áldását adja a jelenlévő ifjú házasokra, fiatalokra, ugyanakkor betegekre, amelynek, tehát előbb a latinul imádkozzuk a mi atyánkat, és ennek a végén. Kedves testvérek, a második vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdeti dokumentumáról szóló katekézis sorozatunk folytatásában ma az emberi kapcsolatok fontosságára összpontosítunk. Az emberi közösségről alkotott felfogásunk alapja az emberi személy méltósága. Ahelyett, hogy különbségeket veszélyesnek vagy fenyegetésnek tekintenénk, az emberiségnek, mint személyek közösségének látásmódja lehetővé teszi, hogy együtt munkálkodjunk a közjó keresésén. Amikor túllépünk az individualista gondolkodásmódon, és felelősség teljes részvételre kész magatartást vallanunk, egy emberibb és igazságosabb

világépítésében, társadalmi kapcsolataink valódi tartalommal és személyes mélységgel gazdagodnak. Újítsuk meg, kedves testvérek, elkötelezettségünket, hogy Krisztusban megvalósítsuk emberi mi voltunk értékes ajándékát. Szeretettel köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat, látogatókat, különösen Angliából, Skóciából, Norvégiából, Gánából, Dél-Afrikából, Ugandából, Ausztráliából, Indiából, Izraelből, Fülöp-szigetekről, Vietnámból, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkezőket. Mindannyiótokra, családjaitokra, Urunk Jézus Krisztus örömét és békéjét kérem, Isten áldjon meg benneteket.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia le formulan sus más cordiales augurios en ocasión de su cumpleaños y de su onomástico de San Roberto Belarmino. Desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
1: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis, para continuar reflexionando sobre la
2: constitución pastoral y folytatva a Gaudium Espes lelki pásztori konstitúcióról szóló elműködésünket, az emberi közösség témáját szeretném elétek tárni. A zsinat emlékeztet bennünket arra, hogy Isten azt akarta, hogy az emberek egyetlen családot alkossanak és testvéri lelkülettel bánjanak egymással. Ma olyan társadalomban élünk, amelyet erőteljesen áthat a technológiai fejlődés. Ez egyrészt lerövidíti a távolságokat és lebontja a korlátokat, másrészt azonban veszélybe sodorhatja a személyes kapcsolatokat, amelyek egyre inkább virtuálissá válhatnak. Ezért szükséges, hogy újra megfelelő helyre állítsuk az emberi személyt, és felismerjük annak központi jelentőségét. Ahhoz, hogy elérjük ezt a tökéletességet, amelyre az Úr meghív bennünket, mind az egyes közösségek, mind pedig az egyes emberek esetében, szükség van a közjóra. Ez többek között azt követeli tőlünk, hogy tiszteletben tartsunk minden embert, előmozdítva az életet és elutasítva mindazt, ami az élet ellen irányul, tiszteljük az ellenségeinket, tartsuk tiszteletben minden ember méltóságát. Szívesen köszöntöm a spanyol nyelvű zarándokokat.
3: En estos días muchos países latinoamericanos celebran su fiesta nacional.
2: Ezekben a napokban a számos latin-amerikai ország ünnepli nemzeti ünnepét. Kérjük az Urat, hogy miközben értékeljük.
3: El Evangelio nos abre la mente y el corazón para reconocer que somos parte de un proyecto divino más grande.
2: És becsüljük hazánk sajátos identitását, az evangélium nyissa meg értelmünket és szívünket annak felismerésére, hogy egy nagyobb isteni terv részei vagyunk, és hogy mindannyian részei vagyunk annak az emberi családnak, amelyet Isten teremtett. Az Úr áldjon meg benneteket.

0: Kedves hallgatók, Taps Viharral köszönjük meg ismételt módon a Szent Atya katekézis sorozatát. Mi is megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak az elmúlt 56 percben. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.
3: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdetten Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Hírek.
1: Családi napra készül a Váci Egyházmegye fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmából. Házaspárok közbenjáró imeestje indul az országúti ferenceseknél. 71 éves 14. Leó pápa, Isten éltesse a Szentatyát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma Önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Családi napra készül a Váci Egyházmegye fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmából. A szervezők szeptember 19-én szombaton 9 órától kezdődő családi napon színes programokra, hálaadó szentmisére és ünnepi előadásra hívják a híveket és minden érdeklődőt. A Püspöki Palota kertjében és a Váci Egyházmegyei Könyvtárban bemutatkoznak az egyházmegye intézményei, szervezetei és közösségei. 15 órától hálaadó szentmisét mutat be Marton Zsolt megyés püspök a Nagyboldogasszony Székesegyházban. Olvasható a sajtó meghívóban. A 19 óra 30 perckor kezdődő Együtt építjük című történelmi játék 14 képben mutatja be a Váci Egyházmegye 1000 éves történetét. A darabot, melyet Meskó Zsolt írt és rendezett, a plébániai közösségek és csoportok előadásában a Székesegyház előtti téren láthatja a közönség. Magyarországon egyedülálló kezdeményezés, hogy egy egész estés előadáson több mint 500 ember játszon egy színpadon önkéntes alapon. Házaspárok közbenjáró ima estje indul az országúti ferenceseknél, melynek Budapesten a Margit körút 23 szám alatt található országúti ferences plébánia emeleti kápolnája ad otthont. Szeretettel várnak minden olyan házaspárt, akik szeretnének közösen elcsendesedni és megerősíteni a szövetségüket, tájékoztatott a vasárnap.hu. A programsorozat 2026. szeptemberétől 2027. májusáig tart, és minden hónap első hétfőjén 20 órai kezdettel várja a résztvevőket. Az alkalom mottója Szent Pál kolosszeiekhez írt leveléből származik, mindenek fölött pedig a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Amire a résztvevők számíthatnak, elcsendesedés és közös imádság az oltári szentség előtt, egymásért és a családokért végzett elmélyült imádság, majd beszélgetések, melyeken lehetőség lesz megosztásra és a lelki közösség megélésére is. A szervezők a házaspárokért kukat cjk.hu e-mail címen várják az érdeklődést. 14. Leó pápa szeptember 14-én lett 71 éves. Ez a második születésnapja, melyet pápaként ünnepel. Robert Francis Prevost néven 1955-ben Chicagóban született, ahol előbb az ágostonosok kis szemináriumában tanult, majd 1977-ben matematikából, később teológiából szerzett diplomát. Az ágostonrend tagjaként kezdte szolgálatát, majd hosszú éveken át Peruban lelkipásztorként és püspökként is szolgált. Számolt be róla a Magyar Kurír. 2023-ban Ferenc pápa a püspöki dikasztérium prefektusává nevezte ki, majd bíborossá kreálta. Ferenc pápa halála után 2025. május 8-án a konklávé őt választotta Szent Péter utódává. 14. Leó pápai jelmondata in illo uno unum, vagyis ő benne az egyben egyek. A Szentatya szolgálatának középpontjában a béke, az egység és az emberi méltóság védelme áll. Imádkozzunk 14. Leó pápáért, szolgálatáért és szándékaira. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 16-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok. Kassa Reginát hallották.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
0: Lelkiségi órákban Juhász Gábor atya magyarázza a nap evangéliumát.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, felolvasom az evangéliumot és magyarázatot fűzök hozzá. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Akik hallgatták, az egész nép, sőt, még a vámosok is igazat adtak az Istennek, és fölvették János keresztségét. A farizeusok és a törvénytudók azonban semmibe vették az Isten rájuk vonatkozó tervét, és nem keresztelkedtek meg. Kihez hasonlítsam ennek a nemzedéknek az embereit? Kihez hasonlók? A gyerekekhez hasonlítanak, akik a piacon ülnek, és így kiáltoznak egymáshoz. Furujáztunk nektek, és nem táncoltatok. Siratót énekeltünk, de nem zokogtatok. Mert eljött keresztelő János, kenyeret nem eszik, bort nem iszik, és azt mondjátok, ördöge van. Eljött az emberfia, eszik és iszik, és azt mondjátok, lámfalánk és borista ember, a vámosok és bűnösök barátja, de a bölcsességnek igazat adott minden gyermeke. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! A Lukács evangéliumának ezen mai szakasza előtt Jézus már két másik részben, közvetlenül ezt megelőzően, két másik részben szintén keresztelő Szent Jánosról beszél, illetve azzal kapcsolatos az evangéliumi részlet. Tehát egyrészt Jézushoz mennek János tanítványai, akkor, aki ekkor már börtönben van, és megkérdezték tőle, hogy Jézus-e az eljövendő, akit eddig vártak, vagy valaki mást kell várjanak. De Jézus erre mondja nekik azt, hogy hát látjátok, hogy mennyi csoda történik, a messiási csodák történnek, a süketek hallanak, vakok látnak, a sánták járnak, hát menjetek és mondjátok ezt keresztelő Szent Jánosnak. Ezt követően pedig Jézus tanúságot tesz keresztelő Jánosról, lezárva azzal, hogy asszonyok fiai között nincs, aki nagyobb volna Jánosnál. Tehát mint egy jóváhagyja, igazolja, elfogadja, hogy igen, János az, aki a messiánsra, tehát Jézusra, a végső, az új szövetség isteni bárányára rámutat, valóban ő az a próféta, akit vártak, aki felkészíti, a végleg felkészíti a népet az üdvösségnek, a messiánsnak a befogadására. Tehát ezek után jön a mai evangéliumi szakasz. Jézus elítéli kortársait, azon kortársait, akik Jánost és keresztségét nem fogadták el. Szükségszerűen azok nem fogadják el Jézust sem, akiről János tanúságot tett. Akik hallgatták, az egész nép, sőt a vámosok is felismerték Isten bocsánatának lehetőségét, vagyis beismerték a bűneiket, megkeresztelkedtek. Tehát az egyszerű emberek, akik élik az életüket, és hallják a proféciát, látják ezt az aszkétikus embert, aki valamiképpen újat mond, hogy az új szövetség is újat mond, de nem mond ellent az Ószövetségnek, az Ószövetség szellemiségében jár el, és valóban teljesen hitelesen képviseli azt, és beszél arról, hogy de már itt van, elközelgett a messiás, az új és örök szövetségnek a kora. Ők tehát beismerik a bűneiket, megkeresztelkednek, és felkészülnek a messiás eljövetelére. A farizeusok és az írástudók azonban igaznak tartották magukat, amint ezt oly sok helyen látjuk az evangéliumban. Azt lehet mondani, hogy ezek az igazi intellektuelek. Ők már elgondolták tudásukkal, gyakorlatukkal, hogy hogyan lesz a megváltó, az üdvözítő, a messiás, hogyan fog élni, ha az Úristen akar valamit, akkor vagy alkalmazkodik, vagy hát magára hagyjuk. Tehát furcsán hangzik ez az egész dolog, de gyakorlatilag ez a bizonyos dolog, hogy ha a tények nem alkalmazkodnak az én elgondolásomhoz, annál rosszabb a tényeknek. De hát az élet mégse így működik, hát ilyeneket lehet mondani, de ez valóban ez az igazi intelligencia, ami kitermelődik valahol a 18-19. Században, és ma is meg vagyunk velük áldva. Az ilyenekre mondja azt, Chesterton egy alkalommal valamit hallott a korotársadalmában 20. század elején, és rögtön ezt mondta, aki ilyet mond, aki ezt mondta, az egész biztos, hogy diplomás volt. Tehát, mert csak egy diplomás tud ilyen ostobaságot kitalálni. Tehát valóban az egyszerű ember, aki két lábbal a földön jár, az ilyen őrültséget nem talál ki. Hát most gondolhatunk akár a marxizmusra, akár a nácizmusra, a kommunizmusra. Ezt nem a szántóvető találta ki. Ezt olyan találták ki, akik magas székekben ültek, óriási hírnevük volt az intellektualitásukról, és olyan ostobák voltak, hogy a sátán is zokogva sírt. Zokogva nevetett, amikor hallott, megkísértette őket, és hallotta, hogy milyen ostobák lettek. Tehát ez egy borzasztó dolog, amikor az ember a saját kis agyában bezárja magát, a saját kicsi tudásába, ami lehet, hogy nagy, egy földműveshez képest, de Istenhez képest semmi. És a tények, ez a bizonyos dolog, hogy az Istennek a bölcsességét, az egyszerű emberek, azok igazolták és elismerték, igazat adtak neki. Tehát tényleg felismerték az Isten eljövetelét az új szövetségben. És azt mondja Jézus, hogy a farizeusok és írástudók sem jövették az Isten rájuk vonatkozó tervét, és nem keresztelkedtek meg. Tehát nekik is ki kellett volna nyílni. Zárójelbe kellett volna tenni egy picit azt az egészet, ami csak egy töredék volt az ő buksiukban, és rá kellett volna jönni, hogy a messiás eljött, és ez valóban az Istennek a közeledése, szelíd, alázatos módon, ahogy a proféciákban ez olyan szépen benne van. Ezek után Jézus egy hasonlattal szemlélteti ezt a kettős helyzetet. A piacon ülő gyerekek egyik csoportja játékra hívja a másik csoportot, de azok nem akarják a vidámságot a maga hangulatával, és nem akarnak siratót énekelni sem, egyszerűen nem akartak gyászolni, zokogni, tehát gyerekesen eljátszani, átérezni. Végül is itt mindig arról van szó, hogy valamit eljátszani, átérezni, valamiképpen a valóságot modellezni, elővételezni, így nevelkedik fel az ember. Tét nélküli, játszó kapcsolatokban, és elővételezi a valóságnak részét valamiképpen, és így szépen felnő. De nem akarták. Nem akartak se gyászolni, se szomorú játékot, sem pedig vidám játékot nem akartak. Miért? Mert közömbösek voltak. Akárcsak a farizeusok és írástudók. Tehát ez a mi már elhatároztuk magunkat, ne zavarj össze a tényekkel. Mi már tudjuk, hogy ha eljön a messiás, akkor vagy így jön el, vagy nem érdekel. Tehát a jó Isten alkalmazkodik mi hozzánk, de ilyet a jó Isten sosem mondott. Tehát ez az összes probléma. A jó Isten valóban azt mondta, hogy az Ó és az Ószövetség, az a Szent, és ez nem lesz eltörölve, amint ezt Máté evangéliumának magyarázatában oly sokszor hangsúlyoztuk. A hegyi beszédben Jézus ezt mondja, hogy egy ibetű, egy jottányi, vagy vesző sem vész el az Ószövetség törvényeiből, hanem beteljesedik. De ez a beteljesedés, ez több, ez egészebbé teszi, emberibbé teszi a törvényt, az Istennek a jelenlétét. Ezért is fontos, hogy nekünk most nem egyszerűen törvényünk van, hanem a Szentlélek lakozik az ember lelkében, hogyha megszentelő kegyelemben él. halálos bűneit letette, meggyónta, és valóban az imádságban él. Tehát int bennünket a farizeusok írásdók például, hogy ne éljünk megrögzött életet a magunk dolgaiban. Hányszor halljuk manapság azt, hogy én úgy gondolom, hogy az Isten így, meg úgy, meg amúgy. Hát tudom, hogy a papok azt mondják, meg a hagyomány azt mondja, de én úgy gondolom. De így nem lehet közelíteni ehhez. Az örök életünkről van szó, az Isten igéjéről van szó, ő mondja meg, nem én. Hát ki vagyok én 72. senki, hogy elmondjam az Úristennek, hogy ő hogyan gondolkodjon. Ez egy borzasztó értelmi diszonancia. Jézus ezután megvilágítja a hasonlatnak az értelmét. Keresztelő János az, aki a sirató éneket, éneklőket jelenti, az aszketikus életével, ugye természetes ételt nem vesz magához, vagy mesterséges ételt nem vesz magához, csak természetes ételt a pusztában. Ezt jelenti azt, hogy nem eszik, nem iszik, erre azt mondják rá, hogy ördöge van. Hát Jézusra is ezt mondták, hogy ördöge van, meg hogy megháborodott. És hát látjuk ma is, hányszor kijelentették, lásd a Szovjetuniót, lásd a nácikat, hogy pillanatok alatt bolondok házába raktak teljesen egészséges embereket, hogy ott bolonduljanak meg. Mert bolond az, aki az örök életet, erkölcsiséget, az Istent képviseli. Ebből is látjuk, hogy ezek mind-mind az ördögnek az elméletei. Ezek mind embertelen elméletek. Aki ennek beadja a derekát, a sátán szolgája és a sátán rabja. Mindörökkön, örökké, ha így hal, megtegyük hozzá. Tehát éppen ezért nagyon vigyázni kell az ilyen megítélésekre. Tehát, sőt, ez nem megítélés, hanem ez elítélés, amiket így tesznek az emberek, mind a mai napig. Jézus nem él aszkéta életet, ő a másik oldala, ő a vidám játékot jelenti, hanem lakomákon vesz részt, örömünnepet hirdet, működését mennyegzőhöz hasonlítja. Tehát másképpen azt lehet mondani, hogy keresztelő Szent János a bűnbánati oldalra mutat rá, Jézus pedig rámutat arra, hogy a bűnbánatban megtisztulva az ember a Szentlélek örömében, az Istennel való közösségben élhet, egy szabadságban és egy örömben, miközben ebben az életben megvan egy küzdelem magától értetődő módon. Ez az ősbűn áteredő bűnnek a következménye. És tehát meghirdeti az örömünnepet, és ennek ellenére Isten eljövetelét ő benne se ismerik fel. Pedig az aszketizmusa keresztelő Szent Jánosnak Jézusra utal, és Jézus elismeri keresztelő Szent Jánosnak az aszketizmusának a jelentését. Ezért hangsúlyozott ez, hogy minden boldog életben ott van egyfajta aszketika, önmegtagadás, önuralom, és az valóban a benső Szentlélekben való öröm kíséri, hogyha az ember az hitelesen megéli. Ugye azt mondják rá, hogy Falánk és Borisza, a vámosok és bűnösök barátja, vagyis ez a bölcsességirodalomban előfordul nagyon gyakran, az Ószövetségi bölcsességirodalomban, hogy hát a Falánk, a Borisza ember, az Istennek nem lehet tetsző, az bűnös életet él, hát a vámosokról tudjuk, hogy szépszerűen kiközösítettek voltak, és ezzel, mint azt mondják, hogy madarat tolláról, ember barátjáról, ha ilyeneknek a barátja, akkor ő maga is, Falánk, Borisza, bűnös ember, tehát mint egy megvádolják, megrágalmazzák Jézust a farizeusok, írástudók, és Jézus ezt világosan tudja, és vissza is utasítja, igen, hatékonyan. Végül lezárja beszélt Jézus, de a bölcsességnek igazat adott minden gyermeke. Szintén a bölcsességirodalomban találkozunk ezzel, hogy a bölcsességnek mint egy gyermeke az, aki követi a bölcsességnek az útját, a gondolkodás módját, a bölcsességben születik meg a valódi embersége. És igen, mi magunk is, drága testvérek, minden áldott nap kell, hogy növekedjünk a Szentlélek erejében, ebben az ősi és egyetlen bölcsességben, amit Isten adott a teremtéssel és megváltással, Bizonyos módon minden áldott nap rá kell kérdeznünk, hogy hogyan tudunk tovább növekedni és hogyan erősödni, és Isten minden áldott nap megerősít bennünket a hitben, reményben és az iránta való viszont szeretetben. Tehát ez kell bennünk legyen, hogy egyre gazdagabbak legyünk érzelmileg, megértésben, állásfoglalásban, és Istennel élve, Istennek halunk meg, mint egy nem meghalunk, hanem eltávozunk hozzá, mint egy kiszakad a lelkünk ebből a testből, és elmegy a Jóistenhez, hogy aztán a test is az utolsó napon föltámadjon, és ő is, az is részt vegyen az örök élet dicsőségében. Ámen.
0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 16-án szerdán, önök a Jó Hírek magazin adását hallják. Mai műsorunk tartalmából. Várnai Péter atya gondolatai után örömhírt csak örömmel. Őszi hitoktatói szakmai nap a Kaposvári Egyházmegyében. A Kaposvári Irgalmasság háza lesz a meg nem született gyermek szobrának otthona. Tanévnyitó ünnepséget tartottak az EGRI szemináriumban. Tartsanak velünk! Várnai Péter atya gondolatai. Egyes mértékadó vélemények szerint az ember megtalált egy botot, akkor abból lándzsát készített, talált még egyet, és keresztformát kötözött belőle. A harmadikat is meglelve foci kapufát ácsolt. Szép vonása a kereszténységnek, hogy minden helyzetben keresi a Jézushoz kötődő dolgokat, tárgyakat. Az a hívő buzgalomból fakadó keresés adta és adja a mai napig is az erekjék tiszteletének jogosságát. Ha nem is tudjuk mindegyiknél kimutatni pontosan és precízen az adott szenthez fűződő kapcsolatot, mégis alkalmasak lehetnek, hogy eszünkbe juttassák és felidézzék a küzdő egyházhoz való tartozásunkat. Egy a tárcámban hordott barátomat, gyermekemet ábrázoló fénykép is lehet nagyon szívhez szóló és lélekből fakad.

arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy a hitoktatás szolgálatának alapja az élő, örömmel megélt hit. Fontos élő hitben élni, hogy a szeretet sugározzék a cselekedeteinkből, a tetteinkből. A hitoktatásra nagy szükség van, hiszen a hittanórákon több gyermekkel találkozunk, mint a templomban, így nem mindegy, hogyan vagyunk jelen a gyermekek életében. Örömhírt csak örömmel fogalmazott. A délelőtt folyamán Török Daniella, a Kaposvári Katolikus Társadalmi Napok főkoordinátora rövid tájékoztatást adott a közelgő kattárs rendezvénysorozatról, majd Tomanek Péter atya ismertette az új tanév legfontosabb tudnivalóit és feladatait. A szakmai nap központi témája az első áldozásra való felkészülés módszertana volt, különös tekintettel arra, hogy miként lehet a szülőket bevonni a felkészülésbe. A résztvevőket a Jézus Szíve Nővérek Társaságának tagjai, Guadalupe nővér és Krista nővér, valamint dr. Udvardi Tamás atya vezették be ebbe a szemléletbe. Az előadások és foglalkozások a nap további részében interaktív formában zajlottak. A hitoktatók többször kisebb csoportokban beszélték meg a felmerülő kérdéseket, ötleteket és a gyakorlati megvalósítás lehetőségeit. A bemutatott módszer három alapvető pillére épül: a családi hitélet megerősítésére, a papok és katekéták együttműködésére, valamint a közösségi integrációra. A cél, hogy az első áldozásra való felkészítés ne csupán a gyermekek számára jelentsen ismeret átadást, hanem a családok hitéletét is erősítse. Ennek során különös hangsúlyt kap az Istenkép, az egyházkép és a szülői hivatás kép elmélyítése szoros együttműködésben a szülőkkel és a plébániai közösség papjaival. Dr. Udvardi Tamás atya előadásában a családokkal való kapcsolatépítés egyik lehetséges formájaként a családlátogatás helyett a házszentelést javasolta, amely természetes találkozási pontot teremtett a család és az egyház között. Az együttműködés alapjaként a bizalom, a kommunikáció és a közös küldetés, illetve cél egységét emelte ki. A szakmai napot a Veni Sancte Szent Mise koronázta meg. Homiliájában Tomanek Péter atya az előadásokon elhangzott gondolatokat továbbfűzve fordult a hitoktatókhoz. Arra emlékeztette őket, hogy Istennek szüksége van rájuk, mint hitoktatókra, és nekik is élő kapcsolatban kell maradniuk vele. Adta hírül a Kaposvári Egyházmegye hitoktatási irodája. Martin Hudacsek alkotása, a meg nem született gyermek szobra, egy vándorszobor, amely az ország számos pontján segített már a magzatvesztés és az abortusz gyászának feldolgozásában, gyógyulásban. 2026. szeptemberében a szobor a Kaposvári Irgalmasság házában lett otthonra, az intézmény nyitvatartási idejében megtekinthető. A szobor megtekintésével egybekötve kísérő program, preventív csoportfoglalkozás tartására is van lehetőség a helyszínen, előzetes egyeztetés után. Az Irgalmasság háza küldetésének részeként szeretnének segíteni a magzatvesztéssel kapcsolatos gyász feldolgozásában, melyre több lehetőség is van, például aki egyéni kísérés keretében szeretne gyógyulás útjára lépni. Ezen kívül szeretettel várnak minden érintettet a Ne félj, nem ítéllek el lelki gyakorlatra október 15-e és 18-a között Balatonboglára. Ez a hétvége lehetőség arra, hogy a résztvevők őszintén szembenézzenek veszteségükkel,

0: megosszák történetüket, letegyék akár már régóta cipelt terheiket, megtapasztalják Isten gyógyító szeretetét és a sorstársak támogató közösségét. Emellett továbbra is lehetőség van arra, hogy a szobor valamely más településre ellátogasson 2-3 hétre. Aki így szeretné segíteni, az őszinte párbeszéd és gyászfeldolgozás lehetőségét. Tanúi vagyunk Isten gyógyító szeretetének, a megbocsájtás kiengesztelődés csodájának. Gyere, és tapasztald meg te is! Minden további részletet, információt megtalálnak a Kaposvári Egyházmegye honlapján. Tanévnyitó ünnepséget tartottak az Egri Érseki Papnevelő Intézet és Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium elöljárói és növendékei szeptember 12-én a szeminárium kápolnájában. Varga Pál az Egyházmegyei Missziós Szeminárium spirituálisa beszédében rámutatott, hogy a szemináriumi élet bizonyos aspektusai, például a tanulási előmenetel mérhető, de az imádság a lelki élet mélységére nincs instant válasz. Ezeket végig kell küzdeni. A lelki élet akkor terem gyümölcsöt, ha Istenben gyökeredzik. A Szentírásból tudjuk, hogy a tanítványok életének lényeges része volt, hogy Jézussal együtt élték a mindennapjaikat. Számunkra az is a kihívás a szemináriumban, hogy a tanulás mellett a lelki élettel és a felebaráti szeretet gyakorlásával is megmutassuk, hogy hozzá tartozunk, az ő tanítványai vagyunk. Az ünnepi gondolatok után a jelenlévők az oltári szentség előtt imádkoztak, hogy az új tanév kihívásainak meg tudjanak felelni. Tanévet dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora nyitotta meg. Mint mondta, a sajátos munka formája és gazdagítja az itt tanulókat, és alkalmassá teszi a papnövendékeket Isten és az egyház szolgálatára. Az új tanév új lehetőség, hogy többek és jobbak legyünk, jobban megismerjük önmagunkat és egymást, és igazi testvéri közösséget építsünk, amely segít bennünket a papság felé vezető úton. Az intézmény történetével kapcsolatban a rektor elmondta, hogy az Egri Hittudományi Főiskola a város legrégebbi felső oktatási intézménye, hiszen az Egri szemináriumot Telekesi István püspök 1704-ben alapította, akkor mindössze 4 kis pappal kezdődött a tanév. Most 19 papnövendék kezdi meg a tanévet. Az Egri Hittudományi Főiskolán 4 képzési formában 94 hallgatóval kezdik a szemesztert, akik közül 19 kispap. A levelező tagozaton 75 hallgató van, 42 katekéta és 23 hittanár szakos hallgató. Továbbá 10 pedagógust vettek fel a katolikus hit és erkölcs oktató szakirányú képzésre. A Szent István Televízió tudósítását Pap Ildikó készítette. Kedves hallgatóink, eddig tartott mai Jó Hírek magazinunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Ha lemaradtak valamelyik műsorunkról, visszahallgathatják a Mária Rádió hangtárában. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztő műsorvezetője, Miklósné Dorcsi. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

Imám kezdetén befelé figyelek. Megkeresem magamban az engem szerető Isten figyelő jelenlétét, csendjét. Szeretteimre gondolok, azokra az emberekre, akik nap mint nap velem vannak, megajándékoznak engem magukkal. Felidézem hangjukat, alakjukat. Engedem, hogy eszembe jussanak olyan emberek is, akik Isten egyszeri ajándékát hozták életembe, egy beszélgetés, egy mosoly, egy találkozás által. A szeretet Szent Pál szerint mindennél kiválóbb út. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem nagyra vágyó, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem gondol rosszra, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha meg nem szűnik.

0: Jézus tanítása a szeretet útja. Erről tanít a mai evangéliumban is.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az Úr így folytatta. Kihez hasonlítsam e nemzedék fiait? Kihez hasonlítanak? Hasonlítanak a piacon tanyázó gyermekekhez, akik így kiáltoznak egymáshoz. Furujáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok. Eljött keresztelő János, kenyeret nem eszik, bort nem iszik, és azt mondjátok rá, ördöge van. Eljött az emberfia, eszik, iszik, és azt mondjátok rá, lám a falánk, borissza ember, a vámosok és bűnösök barátja. A bölcsességet azonban igaznak ismerte el minden fia.

Keresztelő Szent János és Jézus ugyanannak az Istennek két nagyon különböző hirdetője. János kemény szavakkal ostorozza a bűnösöket, Jézus leül velük egy asztalhoz. János teveszőr ruhában jár és sáskát eszik. Jézus elfogadja a lábára ömlő drága kenetet és a lakomát, amit kínálnak számára. Mindketten Isten hírnökei. Mindnyájan Isten szeretetét, kegyelmét képviseljük a világban, a magunk különleges, egyedi módján. Egy családból származnak, de egészen különbözőek. Elfogadom-e, hogy embertársam más kegyelmeket kapott, mint én, és ezért más az útja? Meglátom-e a mellettem élő emberek különbözőségében Isten ezer arcát? Vagy akkor örülnék igazán, ha mindnyájan hozzám hasonlóan élnék meg hitüket? Tudok-e együtt táncolni a szívemtől távoli dallamokra, vagy együtt sírni azzal, akinek arra lenne szüksége? Jézus elé tárom gondolataimat, beszélgetek vele.

0: Újra meghallgatom az evangéliumot.
1: Az Úr így folytatta. Kihez hasonlítsam e nemzedék fiait? Kihez hasonlítanak? Hasonlítanak a piacon tanyázó gyermekekhez, akik így kiáltoznak egymáshoz. Furuljáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok. Eljött keresztelő János, kenyeret nem eszik, bort nem iszik, és azt mondjátok rá, ördöge van. Eljött az emberfia, eszik, iszik, és azt mondjátok rá, lám a falánk, borissza ember, a vámosok és bűnösök barátja. A bölcsességet azonban igaznak ismerte el minden fia.

Hálát adok Istennek, hogy tudok szeretni, és adott mellém embereket, akiket szerethetek. Kérem őt, tökéletesítse szeretetemet, hogy minél inkább képes legyek őt szeretni a körülöttem élőkben. Megköszönöm neki az együtt töltött időt, átgondolom, mit kaptam az elmélkedés során.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Családi napra készül a Váci Egyházmegye fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmából. Középiskolásoknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Afrika ismeretlen arcát árul fel a Máltai Szeretetszolgálat fotókiállításán. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett Önöknek és Kassa Regina olvas fel. Családi napra készül a Váci Egyházmegye fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmából. A szervezők szeptember 19-én szombaton 9 órától kezdődő családi napon színes programokra, hálaadó szentmisére és ünnepi előadásra hívják a híveket és minden érdeklődőt. A Püspöki Palota kertjében és a Váci Egyházmegyei Könyvtárban bemutatkoznak az egyházmegye intézményei, szervezetei és közösségei. 15 órától hálaadó szentmisét mutat be Marton Zsolt megyés püspök a Nagyboldogasszony Székesegyházban. Olvasható a sajtó meghívóban. A 19 óra 30 perckor kezdődő Együtt építjük című történelmi játék 14 képben mutatja be a Váci Egyházmegye 1000 éves történetét. A darabot, melyet Meskó Zsolt írt és rendezett, a plébániai közösségek és csoportok előadásában a Székesegyház előtti téren láthatja a közönség. Magyarországon egyedülálló kezdeményezés, hogy egy egész estés előadáson több mint 500 ember játszon egy színpadon önkéntes alapon. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. Feltétel, hogy az utazó csoport legalább egy országhatárt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. A nyertesek 400 000 forint értékű utazási kerettámogatást kaphatnak az utazók számától és a megtett távolságtól függően. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Afrika ismeretlen arca tárul fel a Máltai Szeretetszolgálat fotókiállításán. Az Afrika láthatatlan arca című tárlaton az Ison Művészeti Központban várnak minden érdeklődőt, aki az afrikai élet meghökkentő, megrázó, ugyanakkor örömteli és vidám pillanataira kíváncsi, tudatta a Máltai Szeretetszolgálat. Működésük a magyar emberek segítőkészségének kifejeződése, és ez igaz a hazánktól sok ezer kilométerre is. Középiskolai csoportok számára élménybeszámolóval egybekötött, vezetett látogatásokra is lehetőség nyílik a nemzetközi munkacsoporttal előre egyeztetett módon, a nemzetközi@maltai.hu e-mail címen keresztül. A tárlathoz kapcsolódóan várnak minden érdeklődőt október 14-én 18 óra 30 perctől a Hársfa utca 25 szám alatti központba, ahol a Kenyában végzett segélymunkáról és a 2024 óta zajló komplex gyógypedagógiai programról is beszámolnak majd. A kiállítás kerekasztal beszélgetéssel és meglepetés koncerttel zárul október 28-án 18 óra 30-tól. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 16-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Szeretettel kérem a közös imád, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot, szűz anya közbenjárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáronását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvességéért, Leó pápa egészségéért. Közös imád kérek és imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozzunk az elhunyt szüleimért, nagyszüleimért, testvéreimért, és minden hozzám tartozó szeretteim lelkük üdvösségükért, a tisztított tűzben szenvedő lelkekért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, és a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért. És imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is. Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem a nászulom emlékére és minden halottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, az ifjúság, kicsikért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért és mindenféle káros szenvedélytől mentsen meg a drága jó Isten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegért, a lányomékért, hogy a négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni engemet is, a Mária Rádióért és dolgozóiért, a háború ellen, az úton levőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, minnyájunkért, drága keresztény magyar hazánkért, és minnyájunkért. Én is önökkel imádkozom. Köszönöm szépen.
5: Szeretnék közös imád kérni a bűnösök megtéréséért, a tisztító helyen szenvedő lelkekért, éltető esőért, békéért, az iskolába induló gyermekekért, Lilláért és családjáért, Fanniért és családjáért, Andrásért, egészségem javulásáért, elhunyt Pál, Teréz szülőkért és elhunyt gyermekeikért. Köszönöm szépen!
6: Bertalan atya gyógyulásáért és a felvidéki magyarokért kérnék imád. Köszönettel!
7: Imád szeretnék kérni családunk összes elhunyt tagjaiért, élőkért és elhunytakért. Köszönöm szépen!
8: Kértessék a Jézus Krisztus! Az Isten érgalmasság oltalmába ajánlva kérem a közös imád 97 éves testvérünkért, akit a mai éjjel szólított magához az Úr. Köszönöm.
9: Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Mária, Zsuzsanna, Ilona és Katalin testvéreink gyógyulásáért, a leányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja önöket.
10: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szüzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, egy jó szándékra, hazánk és hitünk ellenségeiért, a betegek gyógyulásáért, a háborúk megszűnéséért, és minden emberért, akik a háborúk következményeit szenvedik. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
11: Megköszönöm a drága jó Istenemnek és a jó szűzanyámnak az eddig kapott sok-sok kegyelmet. Kérem a további segítségüket is, és a fájdalmas szűzanyának a további közbenjárását is. Imád szeretnék kérni fiamnak, hogy megtalálja élete párját, akit a jó Istennek is szán. Ebben is kérem a szűzanyának az oltalmát és a hatható segítségét, a Szentlélek vezetését. Imád szeretnék még kérni családom élő és elhunyt tagjaiért, a Mária Rádió dolgozóiért és hallgatóiért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és azokért a lelkekért, akikért nem imádkozik senki. Imád szeretnék még kérni Magyarország és a világ békéjéért. Nagyon szépen köszönöm.
12: Kérem a közös imát egy kisfiú Otto gyógyulásáért és családtagjaiért, valamint elhunyt Julianna Margitért és élő családtagjaiért. Köszönöm.
13: Megköszönöm minden a kapott kegyelmet drága Jézusomnak és az anyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjaim lelkűvért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért, és magam egészségét, Magyarország és a világ békéjéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Boldog az a nemzet, melynek az Úr az Istene, a nép, amelyet örökségül választott magának. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiatnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Uram, a te tanításod lélek és élet. Örök életet adó igéid vannak. Alleluja.
1: Részlet Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből, azaz a szeretet himnuszból. Szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik és nem kevély, nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel, nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha. A profétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a profétálásunk is. Azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes.
2: Részlet Faustina nővér naplójából. Ahányszor lélegzik a keblem, ahányszor dobban a szívem, ahányszor lüktet a vérem testemben, annyi ezerszer kívánom dicsérni a te irgalmadat, ó legszettebb Szent Háromság! Szeretnék igazán irgalmaddá változni, az élő képmásod lenni, Uram, Isten a legfenségesebb tulajdonsága, végtelen irgalma jusson el szívemen és lelkemben keresztül elmet embertársaimhoz. Segíts meg, Uram, abban, hogy szemeim irgalmasanak nézzenek, és hogy sose gyarakodjanak, és ne ítéljek külső látszat alapján, hanem lássam meg azt, ami fele barátaim lelkében szép, és legyek segítségükre. Segíts meg, hogy irgalmas legyen a hallásom, hogy figyeljek mindig fele barátaim szükségleteire, hogy fülem ne legyen közömbösek, szenvedéseik és panaszaik hallatán. Segíts, Uram, hogy irgalmas legyen a nyelvem, hogy sohasem szóljak fele barátaimról lenézően, negatívan, de mindenki számára legyen vigasztaló és megbocsátó szavam. Segíts, Uram, hogy irgalmasak legyenek a kezeim, telve jó cselekedettekkel, hogy fele barátaimnak csak jót tegyek, és a nehéz fáradtságos munkákat magamra vállaljam. Segíts, hogy lábaim is irgalmasak legyenek, hogy siessenek mindig fele barátaim segítségére, legyőzve saját kimerültségemet és fáradtságomat, valódi pihenésem a fele barátaim szolgálata legyen. Segíts meg, Uram, hogy irgalmas legyen a szívem, hogy együtt érezzek fele barátaim minden szenvedésével. Szívem nem zárom el senki elől.
0: Legirgalmasabb Jézus, szentjeid közbenjárására, főleg azonban legkedvesebb édesanyád közbenjárására, aki kisgyermekkorodtól nevelt téged, könyörgök hozzád, áld meg hazámat, Jézusom. Ne nézz bűneinket, hanem tekints az ártatlanokra. Az ártatlanok miatt részesíts kegyelmedben, melyet hazámnak kérek. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya.
1: Könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: راديو. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária gyermeki ima csoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mikéért?

0: tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát!

0: és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébeted látogatván hordoztál. Figyeld meg a csöndjét, figyeld, hogy hordozza a titkot.

0: öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülöli elborítja egész lényét, és találkozásban kicsördül az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernakulummá válsz, mint Mária, szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröm eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden
1: napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol szűzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódol teljes magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus hódol az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozom, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkati bölcsek, és nem akarsz tőle semmit csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben, csodálkozol haza, örvendezve, az ő békéért indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
1: és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld már a lelki erejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy olakadni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd törjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az új útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azon látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, és ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka. Akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste a evangéliumot, az öröm hírt és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belép Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumra, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, ha megtalálsz, szó öröm hír lesz a szívedben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
6: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával, megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg, kérünk, hogy a titokról a boldogságos Szűz Mária szent oldalának elmondására megemlékezve higgyük, hogy magukba forlanak és elnyerik, amit ígérnek.
0: Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
7: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: 71 éves 14. Leó pápa, Isten éltesse a Szent Atyát. 2000 éves kincseket rejt Róma új föld alatti múzeuma. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. 14. Leó pápa szeptember 14-én lett 71 éves. Ez a második születésnapja, melyet pápaként ünnepel. Robert Francis Prevost néven 1955-ben Chicagóban született, ahol előbb az ágostonosok kis szemináriumában tanult, majd 1977-ben matematikából, később teológiából szerzett diplomát. Az ágoston rend tagjaként kezdte szolgálatát, majd hosszú éveken át Peruban lelkipásztorként és püspökként is szolgált, számol be róla a Magyar Kurír. 2023-ban Ferenc pápa a püspöki dikasztérium prefektusává nevezte ki, majd bíborossá kreálta. Ferenc pápa halála után 2025. május 8-án a konklávé őt választotta Szent Péter utódává. 14. Leó pápai jelmondata in illo uno unum, vagyis ő benne az egyben egyek. A Szent Atya szolgálatának középpontjában a béke, az egység és az emberi méltóság védelme áll. Imádkozzunk 14. Leó pápáért, szolgálatáért és szándékaira. Róma egyik legfontosabb ókori emlékegyüttesének új, föld alatti terei nyíltak meg a látogatók előtt szeptember 8-án Rómában. A Colle Oppio álló Traianus fürdői alatt két különleges leletet, amint egy 10 négyzetméteres Citta di Pintát és a monumentális nagy mozaikot is restaurálták, írja a hely.hu. A szakemberek szerint Róma alatt szinte mindenütt történelmi kincsek rejtőznek. A beruházás nem csak a régészeti emlékek restaurálására terjed ki, de javították a föld alatti terek megközelíthetőségét, és új útvonalat, valamint világítást alakítottak ki. A múzeum nem csak a turistáknak, hanem a történelem iránt érdeklődőknek is izgalmas időutazást kínál az ókorba. Az új múzeumi útvonal szeptember 12-től szombattól látogatható. A látogatások számát azonban korlátozzák, hogy a különösen érzékeny ókori leleteket megóvhassák. Házaspárok közbenjáró imaestje indul az országúti ferenceseknél, melynek Budapesten a Margit körút 23 szám alatt található országúti ferences plébánia emeleti kápolnája ad otthont. Szeretettel várnak minden olyan házaspárt, akik szeretnének közösen elcsendesedni és megerősíteni a szövetségüket, tájékoztatott a vasárnap.hu. A programsorozat 2026. szeptemberétől 2027. májusáig tart, és minden hónap első hétfőjén 20 órai kezdettel várja a résztvevőket. Az alkalom mottója Szent Pál kolosszeiekhez írt leveléből származik, mindenek fölött pedig a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Amire a résztvevők számíthatnak, elcsendesedés és közös imádság az oltári szentség előtt, egymásért és a családokért végzett elmélyült imádság, majd beszélgetések, melyeken lehetőség lesz megosztásra és a lelki közösség megélésére is. A szervezők a házaspárokért@cjk.hu e-mail címen várják az érdeklődést. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 16-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Keresné Hauser Ivett vagyok. Vegyes családban nőttem fel így a hit szempontjából. Édesanyám családja vallásgyakorló volt, de később azért én inkább úgy láttam, hogy ez olyan vasárnapi keresztény hit volt náluk. Édesapám nem volt hívő, de azért jó ember volt. Az ő édesanyja viszont rendszeresen járt templomba, ő pedig inkább a népi vallásosságot képviselte. Édesanyám 6 éves koromban halt meg, ő rákos beteg lett, és az utána következő időszak egy nagyon nehéz időszak volt az életünkben a testvéremmel, mert hát lelkileg meg pszichésen ezt a helyzetet hát nem igazán segítették nekünk, nem igazán kaptunk ennek feldolgozásában segítséget. Fizikailag azért úgy volt körülöttünk segítség, az apai nagymamám sokat jött hozzánk, segített a háztartásban édesapámnak. Tőle tanultam meg például a 3 legfontosabb, legalapabb imát, a mi atyánkot, az Üdvözlégy Máriát, és hát egy számomra nagyon fontos, jelentős, kedves imát, a Most segíts meg Máriát. Emlékszem, hogy ő volt az, aki sokszor mondta nekünk, hogy ha feltesszük egy nem hívő embernek azt a kérdést, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, akkor nem tudna rá válaszolni. Tehát biztos, hogy létezik Isten, mert valakinek valamelyiket meg kellett teremtenie. Hát én ezt gyermekként el is hittem neki. Ő ilyen egyszerű módon próbálta alátámasztani Isten létezését. Ezen felül édesanyám halála után volt vele kapcsolatban egy olyan élményem, aminek következtében attól kezdve én sohasem kételkedtem abban, hogy van a halálon túl is élet. Ha pedig van, akkor természetes volt számomra, hogy Isten is létezik. Rendszeresen úgy aludtam el, amikor édesanyám meghalt, hogy azt mondogattam magamban, hogy anyucika, gyere haza, anyucika, gyere haza. És egyik éjszaka arra ébredtem fel, de ez egy ilyen kristálytiszta élmény volt, nem egy ilyen félálomszerű, homályos valami, hanem egy teljesen kristálytiszta, kézzelfogható élmény, hogy fölém hajolt, adott egy puszit, és utána eltávozott. Úgy gondolom, hogy ő így búcsúzott el akkor, mert én nem tudtam tőle elbúcsúzni. Úgyhogy ez számomra egy ilyen bizonyító erejű élmény volt arra, hogy van a túlvilágon is élet. Kisgyerekkori templommal kapcsolatos élményeimhez tartozik, amikor anyukám már beteg volt, akkor kapcsolatba kerültünk a Tömő utcai kápolnával, a Béke királynője kápolnával, ahol már akkor voltak gitáros misék. Később 18 éves korom körül mesélte el nekem édesanyám egy gyerekkori barátnője, hogy anyukám a betegsége ideje alatt tért meg, úgyhogy a beteg ágyán a Szentírás a párnája alatt feküdt, és rendszeresen azt olvasta. Emlékszem még gyerekkoromból a pásztorjátékokra, ahová az anyai nagyszüleim, nagypapám vitt minket a bátyámmal karácsonykor, és akkor néha, hogyha náluk voltunk, náluk aludtunk, vagy ők jöttek vigyázni ránk, akkor esténként ők imádkoztak velünk. Aztán anyukám halála után 1-2 évvel az ő anyukája vitt minket az iskolából hetente a belvárosi templomba, a Nagyboldogasszony főplébánia templomba, első áldozás előkészítőre. Ő akkoriban arra felé lakott, vagy laktak nagypapámmal, és oda jártak szentmisére. Aztán ott is történt meg az első áldozásunk, illetve hát nyaranta még ugyanezek a nagyszüleim sokat voltak a Mária Remetei nyaralójukban, akkor mi is gyakran voltunk náluk, és ilyenkor pedig a Mária Remetei Kisboldogasszony templomba vittek minket misére vasárnap. Most utólag visszatekintve realizáltam, hogy mind a 3 templom Máriához köthető. Néhány évvel édesanyám halála után apukám aztán újra nősült, és a nevelő anyukám vallásos ember volt a maga módján, ezért a vasárnapi misék rendszeresek voltak az életünkben, de valahogy a mindennapi életünkben, a hétköznapjainkban nem volt nagyon szó a hitről, Istenről. Az ünnepek, a húsvét, a karácsony, az emlékeimben benni arról szóltak, hogy nagyon nagy takarítás, sütés, főzés, aztán így hullafáradtan leroskadás az ünnepi asztalhoz. A bérmálkozásomat a nevelő anyukámnak köszönhetem. Ő annak idején a Felső Krisztina Városi Keresztelő Szent János templomba járt, mikor ott lakott még, és ezért oda jártam előkészítőre. 14 éves voltam akkoriban, és őszintén szólva sajnos nekem nem volt egy túl felemelő élmény a pirmálkozásom. Úgy emlékszem rá, hogy a templomban ültünk sok-sok fiatal a padokban, egy idősebb atya tartotta a tanításokat, amiből nem sok mindent ráemlékszem, mert szerintem nem is igazán értettem. Majd föl kellett készülni a katekizmus kivonatából egy vizsgára, amitől borzasztóan féltem, hogy majd nem fogom tudni bemagolni a kérdésekre a válaszokat. De hát Istennek hála adott mellém egy segítőt, egy évfolyam társamat, aki szintén oda járt előkészítőre. Egyszer csak megkérdezte, hogy nem készülünk-e együtt a vizsgára, illetve mennék-e vele együtt vizsgázni, mert kettesével kellett bemennünk vizsgázni, nem egyedül. Ezt a lányt egyébként Ritának hívták, és most így visszatekintve úgy gondolom, hogy Szent Ritának köszönhetem ezt a segítséget ebben a lehetetlen helyzetben. Sikerült aztán levizsgáznom. Maga a bérmálkozás is szorongó élmény volt számomra. Azt gondolom, hogy nem voltam elég érett én akkor még a bérmálkozáshoz. Arra emlékszem még gyerekkoromból, hogy annak ellenére, hogy gondoltam, hogy Isten létezik, gyakran tört rám egy nagyon mély magányosságérzés. Ilyenkor csak sírni kezdtem, de nem tudtam megmondani, hogy miért sírok. Sokszor éreztem úgy, hogy a bajban egyedül vagyok, nem segít senki rajtam. Gimnazista koromban lett egy nagyon jó barátnőm, aki egy 7 gyermekes, olyan igazi keresztény, katolikus nagy családban élt. Sokat voltam náluk, kialakult egy kis 5-fős baráti társaság. Náluk tartottunk bibliázós estéket, ami úgy zajlott, hogy elolvastunk egy részt a Szentírásból, majd beszélgettünk róla. Ezek az esték, illetve az ő családjuk példája, hogy éltek, ez nagyon sokat adott nekem akkoriban. És aztán itt is nemrég realizálódott bennem, hogy az ő édesanyja vezetékneve Máriás. Tehát Mária jelenléte itt is megnyilvánul. Később gimnázium után nevelőanyukám unokahúga révén, akit egyébként így a mai napig is unokatestvéremnek tekintek, az ő révén tagja lettem a Felső Krisztina Városi Gitáros Együttesnek. Nagyon sokat adtak számomra azok a dalok, amiket énekeltünk, úgy éreztem, hogy ezek közelebb visznek Istenhez, és a mai napig gyakran eszembe jutnak azok közül a dalok közül, mint egy ilyen imádságképpen, amiket akkor tanultam és énekeltünk. Aztán összeismerkedtem a férjemmel, ő viszont egy nem hívő családban nőtt fel, templomban csak kicsikorában, a dédnagymamája révén volt néhányszor. Amikor szóba jött, hogy összeházasodunk, akkor a nevelő anyukám megijedt nagyon, hogy hát hogy lesz ebből így templomi esküvünk. Ezért hát gyorsan elintézte, hogy megkereszteljék, de emögött a férjem részéről azonban hát sajnos nem volt túl sok tudatosság. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilikában volt az esküvünk, és a szertartás végén egy Máriás dalt énekeltek, és emlékszem, hogy ez nagyon mélyen megérintett, folytak a könnyeim. Akkor nem tudtam, hogy miért, csak később jöttem rá, hogy ez valójában a Szentlélek jelenléte volt, és ő hatott rám ilyen módon. Aztán az elkövetkezendő évek úgy teltek, hogy én jártam vasárnaponként szentmisére, de a férjem nem. És amikor megszületett első gyermekünk, akkor egyre többször előfordult, hogy én sem mentem misére. Telt múlt az idő, hogy egyre nehezebben mentek a dolgok körülöttem. Voltak félelmeim a lányommal kapcsolatban is, nehogy valami komoly baja legyen. Ehhez az is hozzájárult, hogy édesapám időközben szintén rákosbeteg lett, és akkor halt meg, amikor én a lányommal 8 hónapos terhes voltam. Egyszer egy napon csöngettek nálunk. Az ajtóban 2 hölgy állt, és katekézi sorozatra hívtak a közeli templomban. Azt mondták, elveszett báránykákat keresnek. Én köszöntem szépen, de úgy gondoltam, nem vagyok elveszett bárányka, így hát nem is mentem el. De aztán megint eltelt egy idő, és egy este a konyhában ültem, akkor már lelkileg egy kicsit mély ponton voltam. Próbáltam imádkozni. A férjem és a lányom már aludtak. Egyszer csak magamban egy ilyen nagyon mély kiáltással fordultam az Istenhez, mint amikor a Zsoltáros azt mondja, hogy a mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Kértem, hogy segítsen rajtam. Akkor egy nagyon különös dolog történt. Sötét volt a konyhában, és ahogy ezt így kimondtam, és a gáztűzhelyre néztem, a legkisebb gázrózsa ilyen alaplángon, nagyon kis lángon égett. Nem is használtam előtte a gáztűzhelyt, tehát nem felejtettem úgy, és nagyon meglepődtem. Az a gondolatom támadt, hogy ég még az a láng, csak őrlángon fel kell szítani. Aztán nem sokkal később megint csöngettek, megint elveszett báránykákat kerestek. Akkor már tudtam, hogy én is egy ilyen elveszett bárány vagyok. Így hát elfogadtam a meghívást, és elmentem erre a katekézis sorozatra. Egy neokatekumenális közösségbe csöppentem, ami akkor egy mentő volt számomra. Jó pár évig jártam velük közösségbe, de a férjemnek nem volt szimpatikus ez a közösség, bár egy alkalommal sem ment el velem. Igaz, nem is nagyon tudott volna menni, mert a kislányomra igazából nem tudott senki vigyázni. Aztán elköltöztünk egy távolabbi kerületbe, ahonnan még egy darabig vissza tudtam járni a közösségbe. Néhány évig tartott ez így. Ezek az évek sokat adtak, sokat jelentettek számomra. Sok mindent tanultam, a hitről tapasztaltam, a hitünkkel kapcsolatban. Kezdtem megtapasztalni azt, hogy hogyan vagyunk jelen mi is az üdvtörténetben az életünk, hogy hogyan van benne az életünk azokban a történetekben, vagy hogyan tudunk párhuzamot vonni azokkal a történetekkel, amik a Szentírásban vannak, és hogyan is van benne Isten a mi életünkben. Megszületett közben a második gyermekünk, Máté fiunkat. Azt gondolom, hogy mindenképpen ehhez a neokatekumenális közösséghez való tartozásnak köszönhetjük, ugyanis Fanni lányunk születése után sokáig nekem mindig volt valami egészségügyi problémám, ami miatt nem tudtunk újabb gyermeket vállalni. Így aztán nem jött össze, ahogy terveztük, hogy hát 3 éven belül akkor szülessen kis testvér. Kifutottunk az időből. Azonban nem tudtam visszamenni dolgozni a munkahelyemre, amikor a lányom betöltötte a 3. életévét, mert neki is voltak olyan problémái, ami miatt nem tudtuk közösségbe adni. Tehát ott voltam állás nélkül, és ráadásul pont abban az időszakban egy gazdasági válság is kezdődött. Hallottuk, hogy mennyien veszítették el az állásukat. Viszont épp akkor adódott egy olyan egészségügyileg alkalmas időszak, amikor úgy dönthettünk, megadhatjuk a lehetőségét annak, hogy a második gyermekünk legyen. Az, hogy egy ilyen helyzetben vettük a bátorságot arra, hogy ezt megtegyük, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, annak köszönhetjük, hogy ebbe a közösségbe jártam, és bizonyos voltam abban, hogy Isten gondoskodik. Isten pedig cserébe megajándékozott minket Mátéval, és hogy bizonyítsa, tényleg gondoskodik, a férjem hozzá vetőlegesen annyi fizetésemelést kapott, tehát nem, hogy elbocsájtották volna, még fizetésemelést is kapott, amennyi kiesett a családi kasszából. Aztán elkezdtünk a közeli templomba járni, amikor a lányom első áldozásra kezdett készülni, és kezdtünk lassacskán így bekapcsolódni az új lakóhelyünk plébániai közösségébe. Férjem is alkalmanként akkor már elkezdett velünk misére járni, és egyszer aztán indult egy alfa kurzus a plébánián, amire minket is hívtak. Erre a férjem is hajlandó volt eljönni, de persze csak úgy, hogy ha én is mentem. Az alfa után aztán egy katekumenátus is indult, és mivel erre is igent mondott, elbúcsúztam a neokatekumenális közösségtől. Akkor még nem is tudtam, hogy ez a katekumenátus mekkora változást fog hozni az én életemben is. Már majdnem a tanév végén jártunk, amikor is Mária Besnyőn tartottak egy lelki napot. Abban az időszakban kicsit nehéz helyzetben voltunk, mert az anyai nagypapám nagyon beteg volt, és én minden nap mellette voltam a kórházban. Mivel más nem tudott a családból vele lenni, azon örlöttem, hogy mi lesz vele, ha én elmegyek arra a lelki napra, és ki lesz vele a kórházban, ki fog neki segíteni. Ugyanakkor azt is éreztem, hogy nekem most Istennel kell lennem, őt kell választanom. Éreztem, hogy kell egy ilyen lelki feltöltődés. Meg kellett hoznom magamban ezt a döntést. Kicsit akkor úgy éreztem magam, mint Ábrahám, hogy fel kell áldoznom a nagypapámat Istenért. Mihest eldöntöttem magamban, hogy lesz, ami lesz, elmegyek a lelki napra. Jött a telefon, és az egyik unokatestvérem hívott, hogy ő azon a napon bent tud lenni a nagypapámmal a kórházban, és én maradjak nyugodtan otthon, és pihenjek egy napot. Isten megint csak gondoskodott. Nekem idézőjelben csak a döntést kellett meghoznom. A jutalom megint csak nem maradt el. A lelki napon a nap egy jelentős mozzanata volt, amikor a kápolnában imádkoztak fölöttünk. Egyébként ez a lelki nap, ez pont pünköst hétfőre esett, tehát ezen az imádkozós alkalmon kérhettünk valamit magunkért, magunknak. Én nem tudtam, hogy mit kérjek, azon gondolkoztam, hát ez egy nagyon jelentős, nagy lehetőség, nem akartam így elaprózni. De nem tudtam eldönteni, hogy mit mondjak, hogy miért imádkozzanak fölöttem, és sokáig vártam is, hogy majd melyik imádkozó pároshoz kerülök, hogy majd ahogy adódik. Úgyhogy utoljára mentem oda, ahol éppen a plébánosunk imádkozott valakivel, és úgy menet közben, ahogy felkeltem a padból, gondoltam, akkor felteszem Istennek a kérdést, hogy ő mondja meg, hogy miért imádkozzak. Úgyhogy feltettem a kérdést, és az volt a válasz, kérjem azt, hogy tudjak szeretni. Én ezen egy kicsit meglepődtem, mert csodálkoztam, hogy hát miért nem tudok szeretni. Hát, ha ezt kell mondanom, ezt kell kérnem. És amikor oda értem az imádkozó pároshoz, plébánosunk ugye az egyik, és ezt így kimondtam, jelentőség teljes tekintettel rám nézett, bólintott, és elkezdett imádkozni. Egy darabig még hallottam, hogy mit mondanak, utána egyszer csak egy ilyen egyre erősödő zúgást hallottam a fülemben, és már semmit nem hallottam abból, amit ők beszélnek. És amikor vége lett az imának, elég nehezen, kicsit tántorogva visszamentem a helyemre, és nem nagyon tudtam, hogy mi történt. Ezek után megváltozott körülöttem minden. Elkezdtek előjönni korábbi meg nem bánt bűnök, amikre én nem is gondoltam, hogy ez bűn, vagy hogy azokat meg is kellene gyónnom. Akkor ismertem fel azt, hogy úgy kell egy szentgyónásra készülni, hogy hívjuk a Szent Lelket. De nekem ezt gyerekként nem tanították meg. Én akkoriban úgy készültem, hogy egy saját útfőből az emlékeim alapján esetleg elővettem egy lelki tükröt, de hogy nem hívtam a Szent Lelket, és előjött olyasmi is, ami hogy mutaszkált bennem többször is, hogy meg kellene valamit tennem, de úgy elhesegettem félelemből is, hogy a férjem mit fog mondani, vagy mit, hogy fog rá reagálni, hogy ez egy túl nagy dolog, amit nem biztos, hogy tolerálni fog. És ez is előjött. De talán most így visszagondolva az lehetett így a legnagyobb, hogy nem az Isten volt az életemben az első helyen. Ott volt a család, a gyerekeim, de nem a jó Isten volt az első helyen. Ezután aztán többször is elmentem gyónni, mire ez a teljes tisztulási folyamat végbe ment, aminek hatására aztán utána képes is lettem megtenni azt, amit az előbb említettem, hogy ott motoszkált a fejemben. Ez is egy nagyon szép történet, mert ott álltam, hogy hát Istenem, most akkor ezt így hogy tárjam a férjem elé ezt a kérdést, és akkor elkezdtem imádkozni, hívtam a Szent Lelket, és kinyitottam a Szentírást, hogy ő adjon választ, és pont egy olyan rész jött elő, ami alátámasztotta a kérésemet, és azzal együtt tudtam oda menni a férjemhez. Mondtam neki, hogy itt nyílt ki, úgyhogy ezt most szeretném, ha megtennénk.
4: És akkor ebben az időszakban történt, hogy elkezdtem nagyon mélyen vágyni rá, hogy minden nap olvassam a Szentírást, és imádkozzak. Emlékszem, hogy minden nap Szent János evangéliumát kellett olvasnom, főleg az utolsó vacsora leírását. Akkor tapasztaltam meg életemben először azt, hogy a Szentírás szavai úgy szólnak hozzám, hogy azok élnek, hogy lángra lobbantják a szívemet, hogy mint az emmauszi tanítványok, amikor lángolt a szívük, ahogy hallgatták Jézust, és hogy az Isten szava az egy valóban éltető, nagybetűs ige. Ekkor tudtam megélni, megtapasztalni életemben először azt, hogy Isten mennyire végtelenül szeret, és hogy az Isten gyermeke vagyok. Ekkor tudtam kimondani azt először, hogy mennyei atyám, és akkor értettem meg, hogy mit jelent az, hogy a lélek által mondjuk abba atya. Mert hiszen akkor, amikor én ezt kértem, hogy tudjak szeretni, ezzel valójában a Szent Lelket kértem. Ezt is nyilvánvalóvá tette számomra. Ő világosított meg engem akkor, ő nyitotta meg a szemem, hogy lássak, ő nyitotta meg a fülemet, hogy halljak, hogy meghalljam az ő szavát, és ő adott nekem húsvérszívet, hogy tudjak igazán jól szeretni, és úgy érezte magam, én vagyok az egyik leprás, akit megtisztított. Akkor jött velem szembe az a szentírási idézet, amit azóta is fontos idézet számomra, akkor volt egy ilyen befogadás, szertartás a katekumeneknek. Azt mondta a plébánosunk, hogy én azért vegyek ebbe részt, mert hogy egy másik közösségből jövök most ebbe a közösségbe. És akkor én is válasszak magamnak egy ilyen szentírási idézetet. És hát ezt igazából, ezt is a Jóistentől kaptam, ezt az idézetet, nem, talán nem is én választottam, hogy senki sem szeret jobban

0: tenni, vagy a figyelmemet. Ez volt a nagy megtérésem időszaka. Hát aztán persze jöttek kísértésekkel teli küzdelmes idők is, mindenféle nehézségek. Megtapasztaltam, hogy hogyan válik Jézus szava számos esetben valósága az életemben. Amikor például azt mondja, hogy nem békét jöttem hozni, hanem kardot, ez is jött utána. Hirtelen sok támadás, ellenségeskedés vett körül innen-onnan. De tapasztaltam azt is, hogy a szeretet sok mindent megold, illetve az ima. Nagyon sok csodálatos ima élményem is van ebből az időszakból, meg hát későbbről is. Vagy azt is megtapasztaltam, hogyha úgy éreztem, hogy az én imám már valamiért nem elég, akkor misét mondatok valakiért, és annak mekkora ereje van, mert ott ugye Jézus maga imádkozik értünk. Jézus nekem a legjobb barátom, a testvérem, megváltom. Ő az, aki mindig velem van, és mindig szeret. És nem azért, amit teszek, hanem önmagamért. És amikor erről megfeledkeznék, mert gyerekkoromból azért vannak rossz beidegződéseim, akkor valahogy ő mindig teremt olyan alkalmat, lehetőséget, hogy biztosítson a felől, hogy ez így van, ő azért szeret, mert vagyok. És nem fárad bele a mennyei atyával, a Szentlélekkel együtt ezt újra és újra megerősíteni bennem. Isten számomra az, akire mindig számíthatok, aki mindig velem van, aki örök hűséggel szeret, aki gondoskodik az életünkről, segít a bajban, mindenkinél jobban szeret. És amióta ezt megtapasztaltam, nem törtek rám többet azok az említett gyerekkori, fiatalkori magányosság érzések. Mondhatni, kigyógyított ebből Isten. Máriával talán a legszorosabb a kapcsolatom. Úgy gondolom, hogy ő nagyon sokat tett értem. A felnőtt megtérésem utáni időszakban kezdtem el hallgatni a Mária Rádiót, és én nagyon-nagyon sok választ kaptam akkor onnan, de mostanában is ez így van. Felmerültek bennem hittani kérdések, a hitemmel kapcsolatban szerettem volna egyre többet tudni. És rendszeresen volt ilyen, hogy felmerült egy kérdés bennem, és akkor éppen tevékenykedtem valamit otthon a házi munkát, kapcsoljam be a Mária Rádiót. Bekapcsoltam, és pont egy olyan műsor ment, amiben pont erről beszéltek, és pont elhangzott a válasz. Szeretem hallgatni a szentmiséket is, vagy együtt imádkozni rózsafüzért, egyéb imákat is. Vannak olyan szentáldozás élményeim, amikor valamiért olyan lelki állapotban vagyok, hogy nem sikerül megnyitnom a szívem, és Máriához tudok szólni, és Máriát kérem, és hogy ez tényleg igaz, hogy Mária visz minket Jézushoz, és akkor megtörténik a szentáldozásnak a csodája. Vannak olyan helyzetek is az életemben, amikor egy olyan feladat előtt állok, amit nagyon nehéznek tűnik számomra, de érzem, hogy Isten szeretné, hogy megtegyem, és ilyenkor szoktam Máriára gondolni, vagy az ő segítségét kérni, az ő igényére, és ezt is többször megtapasztaltam, hogy amikor kimondom az igent, akkor utána jön a segítség. Jó az Istent az életünkben tudni. Jó tudni, hogy ő mindig velünk van. Örömben, nehézségben, hétköznapokban, ünnepnapokon, sosem vagyunk egyedül, és vezet minket. A jó úton vezet minket, hogy célba érjünk. És ha nincs, vagy nem elég erős a hitünk, akkor ezt is a neokatekumenális közösségtől tanultam, hogy akkor kérni kell. A hitet kérni kell, és akkor megkapjuk. A hitben való erősödését egyébként a közösség is sokat tud segíteni. Jó ideje járunk a plébániai házasítanos közösségben, és hát a közös alkalmaink azok mindig úgy zajlanak, hogy először van egy ilyen kivel mi történt az elmúlt időszakban kör, és hát ilyenkor nem csak azt mondjuk el, hogy fizikailag mi történt velünk az elmúlt időszakban, de megosztjuk azt is egymással, hogyha valami örömünk, bánatunk, nehézségünk támad, vagy azt is, hogyha éppen valahogy különösebben megéltük Isten jelenlétét az életünkben. És hát ez mindenki számára ugye megerősítő tud lenni.
1: Kedves hallgatók! Seresné Hauser Ivett tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Hírpercek.
1: Családi napra készül a Váci Egyházmegye fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmából. Házaspárok közbenjáró imeestje indul az országúti ferenceseknél. 71 éves 14. Leó pápa, Isten éltesse a Szentatyát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma Önöknek és Kassa Regina olvas fel. Családi napra készül a Váci Egyházmegye fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmából. A szervezők szeptember 19-én szombaton 9 órától kezdődő családi napon színes programokra, hálaadó szentmisére és ünnepi előadásra hívják a híveket és minden érdeklődőt. A püspöki palota kertjében és a Váci Egyházmegyei Könyvtárban bemutatkoznak az egyházmegye intézményei, szervezetei és közösségei. 15 órától hálaadó szentmisét mutat be Marton Zsolt megyés püspök a Nagyboldogasszony Székesegyházban. Olvasható a sajtó meghívóban. A 19 óra 30 perckor kezdődő Együtt építjük című történelmi játék 14 képben mutatja be a Váci Egyházmegye 1000 éves történetét. A darabot, melyet Meskó Zsolt írt és rendezett, a plébániai közösségek és csoportok előadásában a Székesegyház előtti téren láthatja a közönség. Magyarországon egyedülálló kezdeményezés, hogy egy egész estés előadáson több mint 500 ember játszon egy színpadon önkéntes alapon. Házaspárok közbenjáró ima estje indul az országúti ferenceseknél, melynek Budapesten a Margit körút 23 szám alatt található országúti ferences plébánia emeleti kápolnája ad otthont. Szeretettel várnak minden olyan házaspárt, akik szeretnének közösen elcsendesedni és megerősíteni a szövetségüket, tájékoztatott a vasárnap.hu. A programsorozat 2026. szeptemberétől 2027. májusáig tart, és minden hónap első hétfőjén 20 órai kezdettel várja a résztvevőket. Az alkalom mottója Szent Pál Kolosszeiekhez írt leveléből származik, mindenek fölött pedig a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Amire a résztvevők számíthatnak, elcsendesedés és közös imádság az oltári szentség előtt, egymásért és a családokért végzett elmélyült imádság, majd beszélgetések, melyeken lehetőség lesz megosztásra és a lelki közösség megélésére is. A szervezők a házaspárokért@cjk.hu e-mail címen várják az érdeklődést. 14. Leó pápa szeptember 14-én lett 71 éves. Ez a második születésnapja, melyet pápaként ünnepel. Robert Francis Prevost néven 1955-ben Chicagóban született, ahol előbb az ágostonosok kis szemináriumában tanult, majd 1977-ben matematikából, később teológiából szerzett diplomát. Az ágostonrend tagjaként kezdte szolgálatát, majd hosszú éveken át Peruban lelkipásztorként és püspökként is szolgált, számol be róla a Magyar Kurír. 2023-ban Ferenc pápa a püspöki dikasztérium prefektusává nevezte ki, majd bíborossá kreálta. Ferenc pápa halála után 2025. május 8-án a konklávé őt választotta Szent Péter utódává. 14. Leó pápai jelmondata In illo uno unum, vagyis ő benne az egyben egyek. A Szentatya szolgálatának középpontjában a béke, az egység és az emberi méltóság védelme áll. Imádkozzunk 14. Leó pápáért, szolgálatáért és szándékaira. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 16-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

Magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpáti Novák Ágnes felolvasásában.

Tíz mondat Juhász Gyula az utolsó vacsora című verséhez. Leonardo da Vinci híres festményén Jézus középen ül, és nagyon elszigeteltnek, magányosnak látszik az egymással kisebb csoportokba rendeződött apostolok közt. Juhász Gyula versében Jézus szemének kéksége a végtelennek látszó tenger kékségéhez hasonlóan nagy békét áraszt. Ezzel szemben erős kontraszt a tanítványok baljós nyugtalansága, áramló feszültsége, nagypéntek kálváriájának előérzete. Tamás zavarában a mécslángba néz, Péter zokog, Júdás szeme megvillan. Még a fejét Jézus kebelére hajtó fiatal Jánosnak is gond terhelt az arca, aki magát mindig szeretett tanítványként említi saját evangéliumában. Jézus áldó búcsúimája és a kenyértörés mozzanata előtt csend ül az utolsó vacsora termében. Ám ez a nagy csend nem a béke, hanem a feszültség csendje. A búcsúzkodás ünnepies feszültségét érezzük. Iskolai ballagásunkkor énekelt Komár László dalucska jut eszembe. Nem szól a dal, szomorú, csendes este van, s most még mind itt vagyunk, senki sem szól, hallgatunk. Juhász Gyula, az utolsó vacsora. János a mester nagy szívén pihen, e tiszta szíven, e csöndes szíven pihen. De lelke a holnapra gondol, s fiatal arca felhős lesz a gondtól. Mély hallgatás virraszt az asztalon. Az olajfák felől a fuvalom hűsen, szomorúan a szobába téved. Befáj ma a szél, az éj és az élet. Tamás révedezve néz a mécsvilágra, Péter zokog és árvább, mint az árva. Júdás se szól, csak apró szeme villan, remegve érzi, az ő órája itt van. Csak egy nyugodt, nagy sötétkék szemében mély tengerek derűs békéje élben. Az ajka asztali áldást rebeg, s megszegi az utolsó kenyeret.

Magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpáti Novák Ágnes felolvasásában.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Naprimus Egyesület szeptemberi teremtésvédelmi magazin műsorában. Harazin Piros vagyok, az Egyesület tagja. Szeptember a teremtés hónapja, mely Szent Ferenc ünnepével október 4-én zárul. Utolsó hetében különösen igyekszünk ráirányítani testvéreink figyelmét a teremtett világ védelmére. Ilyenkor közösségeinkben szervezhetünk olyan programokat, ima alkalmakat, beszélgetéseket, melyek elmélyítik a hívekben a teremtett világ iránti szeretetet, és felébresztik bennük a megóvására való késztetést. Ebben lehet segítségünkre a Teremtés heti füzet, mely minden évben megjelenik erre az alkalomra. Idei témája a víz, mely különös aktualitást nyert az idei száraz és forró nyáron. Műsorunkban Hegyi Kevin riportjának szintén a víz lesz a témája, egy tájépítész, táj ökológus és egy geográfus szakember segítségével érthetjük meg jobban, mekkora érték a víz, mind fizikai, mind lelki értelemben. Műsorunkban hallhatunk még az alkalmazkodás korlátairól, az állatok világnapja kapcsán a kisállattartás dilemmájáról természettudatos szemmel, szembesülhetünk a társadalmi struktúrák által szőtt hálóval, mely sokszor megakadályoz bennünket, hogy kilépjünk környezetkárosító szokásainkból, valamint ajánljuk még a Naprimus Egyesület által készített plakátsorozatot, mely a teremtés tudatos rendezvények szervezésében ad segítséget. De vágjunk is bele! Szeptemberi Mi történt rovatunkban Nemes Csaba gondolatait egy kiránduláson látott zöld avarszőnyeg ihlette. A fák egy bizonyos határig tudnak alkalmazkodni a szárassághoz és a meleghez, erre Csaba sok különleges példát hoz nekünk, de az alkalmazkodásnak is van határa, ez viszont pusztuló fenyveseink már mutatják. Ezért is lenne fontos, hogy ne hallgassunk azokra a szakemberekre, akik tévesen azt hangsúlyozzák, hogy most már a klímaváltozás kapcsán csak az alkalmazkodásra kell koncentrálnunk. Cselekednünk kell, keresni a lehetőségeket, hogy energiafelhasználásunkat csökkentsük, mert remény van arra, hogyha elérjük a nettó nulla üvegházhatású gázkibocsátást, ezt majd megtudhatjuk Csabától pontosan, hogy mit jelent, akkor megállna a felmelegedés, maga után vonva ennek összes pozitív hatását.
1: Mi történt? A mikrofonnál Nemes Csaba. Augusztus elején a Bügyben túráztunk a feleségemmel, és még nem láttuk ennyire rossz állapotban az erdőt. Az aszály és az ismétlődő hőhullámok még 900 méteres magasságban is éreztették a hatásukat. A tarkő mesés kilátású helyszínén égett fű és barnára száradt pokol fogadott minket. Nem messze onnan, bent az erdőben, egy fiatal bükkösben friss, zöld avaron sétáltunk. De lejjebb, 700 méteres magasságban, több mint 100 éves fák között is jellemző volt a zöld avar. A kutatók ismerik ezt a jelenséget, a nyári kánukolában a fák zölden dobják el a leveleik egy részét, különösen a bükkfák, ez a nyári lombhullás. Csökkentve ezzel a párolgatható felületet, védve a törzsben és az ágakban található szállító szöveteket a kiszaladástól. A szakkönyvek leírják azt is, hogy például az ezüstás aszályos időben a lebelét a fonákjában felfelé fordítja. A csillagszőrökkel borított ezüstös felület visszaveri a napsugárzást, vagy hát jobban visszaveri, mint a másik oldala, csökkentve a levél hőmérsékletét és a párologtatást. Így kevesebb vizet veszítenek a fák. A kosántalan tölgy képes a leveleit a fénysugarakkal párhuzamosan állítani, így minimális felületet ér el a közvetlen napsugárzás. A nyírfa szintén korai sárulással, levén hullatással reagál a tartós vízhiányra, feláldozva a lombkoronak külső részeit a fa túlélése érdekében. Csak hogy az alkalmazkodásnak is van határa, mint ahogy erről írtam néhány héttel ezelőtt a Magyar Kurírón is. Például a fenyvesek már alig bírják. Egyre több fenyő szárad ki, betegszik meg. A fenyőfélék úgynevezett terpén kibocsátásának, a fenyő egy illóanyagot bocsájt ki, ami egy szerves, illékony vegyület. Ennek a dinamikája kiemelt klímaindikátor is, és az éghajlati visszacsatolási mechanizmusok egyik fajtája. A fák a terpéneket védelmi céllal termelik, például a sejtek hővédelmére, orrokozók és kártevők ellen is. Ahogy a hőmérséklet emelkedik, a fenyők intenzívebben párologtatnak illóanyagokat. Aszályos időszakban a fenyő illóanyag összetétele megváltozik. A legújabb kutatások szerint, például egy friss Nature-ben publikált cikk erre utal, kimutatták, hogy a szárazság előre haladtával a növények átállnak a friss szintézisről a raktározott molekulák kibocsátására. A hőségben fokozott terpénkibocsátás felhőképző kondenzációs magok létrejöttét is jelenti, ami egy extra védelmi funkció, ugyanakkor a szárazság túllépe kritikus határt, mint ahogy látjuk mostanában, az úgynevezett elhalási fázisban a terpénkibocsátás hirtelen összeomlik, ami jelzi az ökoszisztéma összeomlását is egyben. Tehát az alkalmazkodásnak is van határa. Ezért is félrevezető az a néhány szakember által is terjesztett nézet, hogy az éghajlatváltozás kapcsán már nem az okok megszüntetésével, hanem csak is az alkalmazkodással kell foglalkozni. Ennek teljesen ellentmond az éghajlatváltozási kormányközi tárgyalótestület IPCC egyik legutóbbi jelentése, ami több ezer tudományos vizsgálat alapján állapítja meg, hogyha elérjük az úgynevezett nettó nulla üvegházhatás gázkibocsátást, azaz annyit bocsájtunk ki, mint amennyit a természet és az egyéb erre irányuló fejlesztések elnyelnek, akkor a melegedés is gyakorlatilag megállhat. És ennek a következménye nem csak ez, hanem az is, hogy az extrém időjárási események gyakoriságának a növekedése is megállhat, vagy legalábbis kisebb mértékben növekszik, mint ahogy manapság. Így azon klimatikus határok már nem fognak tovább nőni, amelyek az elmúlt 34 évben egyre jobban kitolódtak annyira, hogy sokszor mind a természetes ökoszisztémára, mind a kultúrnövényekre, tenyésztett állatokra és az erdőkben élőkre is veszélyes lehet, és amiben a városi emberek és a faluhelyen élők egyaránt megszenvedik az egyre intenzívebb szárazságot, a hőhullámokat, és a hirtelen jött időjárási változásokat egyaránt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

0: Ahogyan már többször említettük, benne vagyunk a teremtés időszakában, mely szeptember 1-ével a teremtett világért való imanappal kezdődött, és október 4-én Szent Ferenc ünnepén ér véget. Ennek az időszaknak az utolsó hete a teremtés hete, melyre az egyházak tanácsának gondozásában, ökumenikus együttműködésben minden évben megjelenik egy teremtés heti füzet, mely rengeteg segédanyagot tartalmaz az arra a hétre tartandó programokhoz, ima alkalmakhoz, beszélgetésekhez. Az idei füzet címe Víz fakad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Ezekiel proféta látomásának ihletésére. Ez a motto adta Hegyi Kemény szeptemberi riportjának is a témáját. Nagyon erős figyelmeztetést adott az idei nyár arról, hogy mennyire rosszul értékeltük az elmúlt bő 100 évben a tájban jelenlévő vizet, hogyan bántunk vele, és most a klímaváltozás idején miként nehezíti meg ez a becsontosodott szemléletmód az alkalmazkodási lehetőségeinket. Kevin beszélgető társai, Szilvácskó Zsolt, okleveles tájépítész és tájökológus, valamint Balogh Péter geográfus elemzik a kialakult helyzetet és vázolják a lehetőségeket, melyek segítségével nem csak fizikailag, de lelkileg is közelebb kerülhetünk az élet forrásához, a vízhez.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, Hegyi Kevin vagyok, a Napinus Egyesület kommunikációs munkatársa, ez pedig a Teremtésvédelmi Magazin. Ebben a hónapban a víz fakad, és ez a központi témája a Teremtés hetének is. A Teremtés hetének mottója, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Ebben az adásban elfogadták meghívásunkat dr. Szilvácskó Zsolt, egyetemi docens, okleveles tájépítész és tájökológus, valamint Balogh Péter geográfus. Szeretettel köszöntelek az adásban benneteket. Zsolt, rögtön veled kezdenénk, az első kérdés hozzád intézném, mi a teremtés hete, és mi a célja ennek a hétnek?
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye a teremtés hete alapvetően az 1989-ben, hogy úgy mondjam, lett nevesítve, ugye első Dimitriosz ökumenikus pátriárka nevezte ki, vagy jelölte meg az egyébként ortodoxok számára évkezdésnek számító szeptember 1-jét, úgy, mint a teremtésért egy kiemelt napot, hogy ezen a napon a teremtésért szóló imádság napjává tegye, majd ezt az egyházak világtanácsa, amely egy még az ökumenikusnál is tágabb összefogás világszinten az egyházak részéről, ugye egy egész időszakká bővítette ki mindenki a saját egyházában, és így lett szeptember 1-től október 4-ig Szent Ferencig tartó lényegében egy majdnem egy hónapos időszak, vagy még talán több is, és akkor Ferenc pápa, ha jól tudom, akkor 2015-ben nevezte meg a katolikus egyházon belül, hogy szeptember 1-e az legyen egy kitüntetett nap, a teremtés gondozásáról szóló imádság világnapja. Itt ezt azért szeretném kiemelni, mert nem csak pusztán a teremtés napja, hanem a teremtés gondozásáról, és hogy a gondozás szóra keresünk rá, akár magyarban kicsit ezen gondolkodunk, vagy akár az angol care of creation kifejezést nézzük, akkor ebben benne van, hogy ez a gondozás figyelmes, tehát megfigyelő, megértő, odafigyelő, a figyelmes tágértelmében óvatos, alapos, elővigyázatos, ugye is gondoskodó, tehát törődő. Tehát, hogy ezt nagyon fontos itt szem előtt tartani már így az elején, és akkor ebből, ugye 2019-re ebből a napból kibővítve egy ilyen teremtés időszaka lett, amelyet, hogyha rákeresünk a Season of Creation kifejezésre, akkor a vatikáni oldalon, katolikus egyház több oldalán, több országban megtaláljuk ezt az egész több mint egy hónapos időszakot. Ebből lett Magyarországon és több helyen ugye a teremtés hete, és ezzel kapcsolatos ilyen információk az ugye a teremtés ünnepe oldalon találhatók meg mondjuk itt Magyarországon.
1: És már itt most a beszélgetés elején búzítok minden kedves hallgatót, hogy aktívan csatlakozzanak be ehhez a Teremtés hete kezdeményezéshez, hiszen az ország számos pontján, ha jól tudom, szerveznek Teremtés hetéhez kapcsolódó eseményeket, programokat. És ha jól tudom, minden évben készül egy Teremtés heti füzet. Ez a füzet miben tud segíteni plébániáknak, egyéneknek, közösségeknek? Hogyan készül ez a füzet, vagy hogyan és kiknek javaslod a használatát?
2: Készült egy füzet, ami szintén megtalálható ezen az oldalon, Ebben részt vettek teológusok, különböző egyházak, munkatársai, szakemberek, együtt gondolkodtak azon, hogy tulajdonképpen ugye a víz, mint az élet fő jelképe, amely nyilván jelentősége kapcsán, ugye a közösségek mit tudnak tenni. Vannak benne minden napra a hét vonatkozásában elmélkedési szövegek, vannak benne különböző példák, történetek, művészeti vonatkozások, amelyek segítenek így ennek a témának a megértésében, átgondolásában, illetve vannak nagyon gyakorlati példák, ugye a füzetben is, illetve ugye lehet regisztrálni is ezen az oldalon, hogy mindazokat a tevékenységeket, amelyek nem csak ezen a héten végzünk, de mondjuk ezen a héten külön szeretnénk úgy megünnepelni, ránézni, megosztani, kicsit reflexióba tenni, akkor ugye ott lehet regisztrálni különböző eseményekkel is, és meg lehet hívni egyházon belüli, illetve bárki ismerős barátot erre a részvételre, illetve tanulmányok is találhatók ebben a füzetben, ami szintén segít egy picit akár a szakterületi vonatkozásokat átgondolni. Tehát nagyon fontos, hogy amikor így a teremtés ünnepéről vagy egy időszakáról beszélünk, akkor egyrészt a hívő ember saját maga számára kell, hogy egy reflexiót leüljön egy kicsit, átgondolja, hogy ez a hívőségem, tehát az én teljes emberségem, mert érinti, vagy van külön egy szakmám, ahol éppen csinálom, amit éppen diktálnak, amit kell, amit megszoktam, úgy gondoltuk eddig is, vagy pedig képes vagyok ott is időnként leülni, és ahhoz a belső mély értékrendhez, vagy ugye teológiai értelemben, vagy a hitünk szerint ugye Isten rendjéhez próbálja igazítani, tehát folyamatos ilyen reflexióban szerintem segít ez az ünnep, és a füzet is erre vonatkozóan nagy segítséget tud jelenteni, hogy tudom átültetni ezt tényleg a mindennapjaimba, és ennek egy ilyen reflexiós időszaka, elmélyülő, megálló, ünneplő kapcsolatunkat a teremtéssel, és ahogy látjuk, a víz az egyik legjobb példa, hogy köt össze egymással minket és az élő világgal, hogy egymással való kapcsolatunkat, Istennel való kapcsolatunkat így megújítsuk, és akkor tényleg át tudjuk ültetni, hogy valóban ez történjen, nem csak az imádságunkban, a tetteinkben, gondolatainkban, és próbáljunk ne elmulasztani olyan helyzeteket, amikor ezért tennünk kell. És tudjunk csöndbe maradni, amikor viszont nem. Úgyhogy én most csöndbe is maradok.
1: Köszönöm szépen. Nagyon fontos pontokat említettél, azt gondolom, hogy itt már a lelkiségi vonalát is beemeltük a beszélgetésünkbe. De az összekapcsolásnál is itt kapcsolnám be a másik beszélgető partneremet, Balogh Péter geográfust, hogy miért különös aktuális most a víz természeti és társadalmi szempontból is.
3: Hát ugye 2026 nyarán beszélgetünk, illetve ha tetszik, szezon végén, tehát a száraz évszak remélhetőleg végén, de most egyelőre úgy néz ki, hogy kellős közepén, meg nagyon belehasítottunk, és talán mindenki érzi tényleg, hogy országosan még az is találkozott ezzel a témával, aki nem foglalkozott ezzel, vagy ha tetszik, még a városokban is lehet érzékelni a bajt, remélhetőleg, ugye hát én azért egy ilyen vizes buborékban élek, ahol a vízhiány nagyon hát kipukkantja ezt a buborékot. Itt nálunk dőlnek ki a fák szél nélkül, tehát a szárazság miatt repednek meg a házak a faluba. Ténylegesen mondjuk az elmúlt 70-75 napban 10 milli alatt esett, úgyhogy mondjuk biztos, hogy 7-800 milliméter elpárolgott volna, ha lett volna. Tehát őrült nagy baj van. Ha 2022-t emlegetjük használ évének, akkor ez a 2026 sokkal rosszabb. Egyrészt azért, mert az elmúlt 5 évből 4 vízhiányos volt erősen, másrészt meg egyébként is önmagában is rosszabb a helyzet, mint 2022-ben.
2: Kiegészíthetem egy kicsit, amit mondott. Ugye sokszor arra gondolunk, Péter említette a várost, és ugye az épített környezetben élnek nagyon sokan, élünk erősen, alakítjuk saját ízlésünk szerint, vagy vélt, vagy valós szükségleteink, igényeink szerint ugye a környezetünket, és ugye most azzal szembesülünk, ugye, hogy volt egy ilyen részben tévút, hogy rettenetesen féltünk ugye az árvizektől, hogy jön a víz, és mindent elönt, és amivel nem szembesültünk eddig, szerintem ilyen mértékben, tehát hogy már nem a víz jelenléte és töblete, hanem a víz hiánya, hogy a Péter is említette, mi kórházkertekkel is foglalkozunk meg különböző tájakban, tehát a fák dőlnek ki, törnek le, teljesen elvesztik az ellenálló képességüket a forróság során, a vízhiány miatt, illetve fennáll a veszélye, nem akarok riogatni senkit, de bizonyos helyeken autópályák megsüllyedése a vízhiány miatt, akár a Balaton környékén, a nagyberek esetében, ha nincs elég víz a talajban. Budapesten vannak kerületek, de más településeken is, ahol a vízhiány a talajban süllyedő vízszint és a vízhiány miatt süllyednek, repednek meg a házak. Tehát maga az infrastruktúra is veszélyben van már, nem pusztán az életünk és a ökoszisztémák, hanem már az általunk alkotott, nem kellően gondos rendszerekben is már látjuk a sérüléseket és annak a sérülékenységét.
1: Köszönöm ezt a kiegészítést, mert így talán minden kedves hallgató átérezheti ennek a problémának a jelentőségét, komplexitását. Gyakorlatilag az élet minden területén közbe szól ez a probléma. És akkor Péterhez intézném a kérdést, hogy hogyan változott a hazai vízháztartás az elmúlt években, és miért lehet egyszerre túl sok víz, mert néha azt mondják túl sok, de most meg azt tapasztaljuk, hogy túl kevés. Ugye pici kitekintést adjunk a hallgatóknak, hogy hogyan és miként változott meg a vízháztartás a hazánknak az elmúlt években.
3: Igen, tehát a vízháztartást különböztessük meg a vízgazdálkodástól. A vízháztartás fogalom az a természetes rendszernek hát a mérlegére utal, hogy kiadásbevétel ilyesmi szintig, tényleg mint egy háztartásban, ezért is jó szó. És a megváltozás érdekes kérdés. Tehát miért változik meg egy rendszer működése, aminek mondjuk elvágták a torkát? Tehát, hogy mondjuk nem tudom, aki vágott már tyúkot, az tudja, hogy ugye nem azonnal mondjuk pusztul el egy tyúk. Hát felvállalom, hogy ilyen drasztikus példát hozok a helyzeten, és sokkal rosszabb. És egyszer csak megváltozik a működése, tudni kell, pusztul. Na most, hogy miért változik meg? Tehát, hogy önmagától nem változott volna meg. A vízháztartási mérlege, illetve a törvényei ennek a Kárpát-medencének, illetve itt a medence alja, ahol a maradék Magyarország van, mindig is úgy szoktam fogalmazni, hogy sokkal jobban süt a nap, mint amennyire esik az eső. Tehát 100 éves léptékben 500 mm, 5-600 egyébként érkezik, és 8-900 párologna. Tehát van egy másfélszeres arány, ami a nyilván az Alföldön nagyobb, a Nyugat-Dunántúlon most már úgy mondjuk, hogy a termékeny félhold területén ugye meg úgymond jobb, tehát közelibb. A párologási kínálat, úgy mint csapadék, és a párologási kereslet, hát a napsütés aránya. Tehát ez ugye kontinentális, vagy arid, vagy tehát szárassági mutató egyébként, úgy is hívják ezt az arányt. Na most ez a vegetációs időszakban, tehát nyáron, ez az Alföldön, ez 2 pluszos, tehát a 300 milliméterre mondjuk esett 800 milliméternyi párolgási kereslet. Na most ezt ott tartunk, hogy ez sokkal rosszabb lett, és hogyha megnézzük a tankönyvi adatokat, akkor ez már valóban a félsivatag, sőt a sivatagi klíma arány egyszerűen. Tehát mondom még egyszer, párolgási kereslet, párolgási kínálat. De az ok, tehát az, hogyha a kérdésnek az a tartalma, hogy na, mi hogyan változott és miért lett rosszabb, hát kivezették a vizeket, olyan vízgazdálkodási, és akkor ez egy másik fogalom a vízháztartáshoz képest, olyan vízgazdálkodási rendszer épült ki Magyarországon a modern korban, 19. századtól, ami soknak tekintette a vizeket, károsnak, feleslegesnek, vizeknek kártételeiről beszélt, és igyekezett minél hatékonyabban, minél gyorsabban megszabadulni a vizektől. Nem a többletvizektől, mert nincsenek többletvizek ebben a rendszerben, hanem itt többletvízként értelmeztek véletlenül, teljesen helytelenül. Ez tényleg olyan, mint ez a rövid távon többlet. Hát ugye szoktam mondani, hogyha kiugrik valaki az ablakon, akkor az rövid távon repülésként értelmezheti az ő mozgását, de valójában a zuhanás. Na most, tehát ennek megfelelően koncepciálisan hibás az a vízgazdálkodási ötlet, rendszer és teljes gyakorlat, ami nagyon, nagyon verítékes munkával százon éven keresztül kivezette a vizeket az országból, olyan csatornarendszert épített ki, büszkén emlegetve, hogy hogyan tették termővé az országot, tehát nem termővé tették, hanem sivataggá az országot ennek megfelelően. Tehát ez a gyökér oka, alapvető oka, így a felszínborítás, tájhasználat, vízgazdálkodás és mezőgazdálkodás és az összes többi, a legutóbbi ipartelepítésekig, ugye az akkumulátorgyárakra gondolunk, ez mindegy teljesen helytelen, ha tetszik, a földrajzi ismeretek negligálása, hiánya, téves értelmezése miatt jön létre, és ami a nagyobbik baj, hogy a glóbuszon a máshol se voltak sokkal ügyesebbek vagy jobbak, mert hogy ez a kapitalista rendszer ilyen egyszerűen, hogy így elfogyasztja a saját magát, és idáig megy a baj, és így a helyi összeomlások, regionális összeomlásokkal állnak össze, és végül is globálissá, és így a globális hatások így kapcsolódnak a helyi hatásokhoz. Na, tehát körülbelül ez az, ami a, hogy mondjam, természettudományosan leírható helyzet.
1: Adja magát a kérdés laikusként, mert sokakkal beszélgetek ilyen témában is, hogy ha jön csapadék az égből lehulló vízzel, hová lesz? Mit tudnánk tenni, hogy többet meg tudjunk tartani a talajban? Ez közös kérdésként mind a kettőtökhöz intézném, és akinek van hozzá véleménye, gondolata, nyugodtan mondja, hogy ez szokott a legtöbbször. Jön az eső, mi lesz vele? Hová folyik el? Hogyan tudnánk megtartani? Meg tudjuk tartani?
3: Itt folytatom az előzőt, hogy pont a felszínborításnak és ennek megfelelően tájhasználatnak van ebbe kulcs szerepe, hogy amilyen a felszínborítás, és ennek az pedig a tájhasználatunktól függ, annak megfelelően tudjuk felhasználni ezt az érkező csapadékot. És vannak úgynevezett vízpuffer rendszerek, tehát víztározó rendszerei a természetnek, tehát a teremtésnek. Én itt az előző témához ezt szólnám hozzá, tetszik, világiasan, vagy pusztán természettudományosan is, hogy véletlenül a természet szó az a teremtéssel hát analóg vagy egyökerű, és van a nagy teremtés mellett a kis tés teremtése az embernek, tehát hogy az ember, és azt gondolom, hogy itt lehet megtalálni, hogy úgy kell berendezni a saját életét, hogy az ő kis tés teremtése a szolgálja azt a nagy tés teremtést, ami teljesen egyébként profán vagy világi természet olyan materista szinten is meghatározható, tudnék a természet eredendő működése, ha tetszik, mint a Jóisten megnyilvánulása, vagy legnyilvánvalóbb megnyilvánulása, ott van nekünk nem is példaként, hanem iránymutatásként, vagy a törvényként, ha tetszik, szól a natura, mondanám, vagy natura, hogy ehhez kell igazodni, ezt szolgálni, és olyan rendszereket létrehozni, tehát az emberi táj működtetés, azaz eredendő tájműködéshez igazodjon. Mert ezek tudják a csapadékokat is befogadni, ez azt jelenti, hogy nem arra való egy lapos terület, hogy szántsuk, és akkor itt térek konkrétan a kérdésre, hogyha úgy tekintünk, hogy na hát milyen szép lapos ez a terület, lehet szántani és búzát termeszteni rajta, amit jó pénzre el lehet adni, ugye ez volt eddig, és az az érték innentől, hogy szépen egyenesen, szépen simán, szépen ringó búzatábla, de mindenhol, ne zavarja meg semmi, ami élő természet. Na ez volt az értékrend, kialakult egy teljesen biofób értékrend a modern társadalomban, és egy ökológiai analfabetizmus, fogalma nincs az embereknek, hogy van olyan, hogy egyáltalán a természet az egy élőlényként értelmezhető, és értelmezendő lenne, életfolyamatai vannak, részei vannak, és hogy a természet eteti, itatja önmagát eredendően, tehát nem hülye, ha tetszik, hanem itt van egy évezredes, meg évmilliós kísérlet, meg tapasztalat, ha tetszik, hogy hogyan kell minél nagyobb biodiverzitást, illetve bioprodukciót elérni. És ezek az élőrendszerek, ezek tudják a csapadékot hasznosítani, megjegyzem a másút leesett csapadékot is, és akkor ezzel definiáltam az árvizet. Tehát azért nagyon jó az alföld, mert itt nem kell essen az eső ahhoz, hogy elég víz legyen, mert ide folyik a hegyekből a víz, ha tetszik, kegyeskedik ide folyni, és megvan az infrastruktúrája és az eredendő működése a tájnak ahhoz, hogy ez a csapadék, ez a kívülről érkező csapadék, ez itt tudjon hasznosulni. Na mindezeket, ezekkel ment szembe a modern rendszer, és most ott tartunk, és ezzel be is fejezem, hogy hiába esik az eső, vagy esne, és megjegyzem, ezért is nem esik. Tehát, hogyha esik az eső, azt se tudja hasznosítani a táj, a talajok nem tudják befogadni, mert már nincs élet a talajokban, ugye Van az a közhely, hogy na, a talaj a legjobb víztározó, hát nem a talaj, hanem az élő talaj. A talajban levő élet az, ami a vizet tudja, hát nem is hasznosítani, hanem értelmezni, ha tetszik, beleértelmezni a tájba, vagy saját magába. Mondanám, hogy a kék víz, zöld víz, tehát hogy vannak a mesterséges víztestek, meg ez a felfogás, tehát egy szeparációs, a modernizmusnak ez a szeparáció, minden elkülönít, tehát amikor az ember kiszakadt a teremtéstől véglegesen ezzel a racionalizmussal, akkor teljesen elszakította saját magát, és a részére szedi a természeti jelenséget is, például a vizet, meg a folyót az árterétől, meg a mindent minden, az embereket egymástól, az embert a jóistentől, tehát hogy teljes, teljes szeparációba érünk, és ennek a következménye ez a széthullottság, megjegyzem, és ami most már az úgynevezett polikrízisben megnyilvánul. Na most tehát nem tudja hasznosítani a csapadékot a talaj, lefolyik, tehát a száraz talajon lefolyik, pláne, hogy olyan rendszerek lettek képítve, hogy folyjon is le. A legutóbbi időkig kibetonozták, kiegyenesítették és kibetonozták a vízfolyásokat, amit a Zsolt már említett, hogy árvízvédelmi okokra hivatkozva, miközben úgy kell csinálni villámárvizet, hogy gyorsítom a lefolyást. Mert akkor hirtelen folyik le, nyilván, összegyülekezési idő megrövidül, hirtelen jelenik meg a többletvíznek a terhelése, és ami hirtelen lefolyik, az utána meg sokáig nincsen. Tehát mondom még egyszer, alapvető az emberi felelősség, és nem lehet hivatkozni úgynevezett klímaváltozásra, miközben klímaváltoztatásról van szó.
1: Klímaváltoztatás.
3: Igen.
1: Ezt tetszik ez a szó. Zsolt, te hogy látod mindezt?
2: Igen, hallgatom itt Pétert, és ugye mi sokat dolgozunk is együtt, meg gondolkodunk együtt. Két-három dolgot tenném esetleg hozzá. Az egyik, ugye Péter említette itt a tájhasználatot, és ugye felteted a kérdést, hogy hova lesz a víz. Azt is tegyük fel a kérdést, honnan jön a víz. Tehát ugye Péter említette, ugye, hogy vannak olyan területek, ahonnan áldásként hozzánk folyik, vagy adott esetben nálunk esik le csapadék. Ezt is befolyásolja ugye a tájhasználat, nem csak a befogadó képessége változik a tájnak, a természetnek, akár a mi negatív vagy pozitív hatásunkra, ahogy változtatjuk ezt a természet rendje szerint kialakult, a táj eredendő működésében rejlő potenciálokat. Tehát nem csak befogadásról van szó, amivel szembesülünk, ugye, hogy elvezetjük, lefolyik, nem tudjuk befogadni, hanem ugye a keletkezésében is tudunk segíteni. Tehát hozzá tudunk járulni a tájhasználattal, ugye részben a kiskörforgások révén, részben pedig a nagy vízkörforgások kapcsán is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a csapadék az megfelelő útját járhassa be a víz a természet körfolyamataiban. Tehát tudjon időben megérkezni, hajnali páraként tudjon megérkezni, vagy harmadként tudjon megérkezni, esőként tudjon elpárologni, vagy tehát, hogy a növényekről el tudjon párologni, vagy párologtatni tudják a növények, fel tudják venni, tudják tárolni. Tehát ez egy nagyon nagy probléma, hogy Péter említett egy bizonyos fokú analfabetizmus, de hát igazából itt nem akarok senkit vádolni, csak inkább a felelősségünket kiemelni, akár oktatói szinten, akár szakemberi szinten, hogy minden egyes szakterületnek át kell gondolni, hogy számára bármilyen természeti elem, de kiemelten mondjuk a víz, az milyen kulcsfontosságú szerepet játszik. Ez az építészettől kezdve a faápolásig, egészen nyilván a vízgazdálkodásig, az orvosláson keresztül, ezt át kell gondolni. És ugye vissza kell tekinteni arra, hogy milyen elképesztően fontos azért bizonyos dolgokat a természet rendjéről megtanulni, kémiáról, földrajzról, biológiából. Csak néhány szempontot így említek a víz tulajdonságaiból, hogy egy zseniális elem. Tehát ugye ökológiából azt szoktuk ugye mondani, hogy egyik olyan egyszerű molekulánk és olyan vegyület, amely szinte mindenhol ott van, minden életfolyamatnál, de nem maradott sokáig, tehát egy körfolyamatot kell bejárnia, vagy folyamatosan járnia kell a rendszereket, és ezért is nagyon érdekes az, ami most a Teremtés hetében idén, ugye az Ezekiel könyvéből van egy idézet, ez a víz fakad, és hogy ugye a templom küszöbe, a szentély küszöbe alól fakad a víz, először forrásként, utána ugye akkor még csak egy kis vízfolyás, átugorható, átléphető, csak a lábfejemet, utána már térdig érő, utána derékig érő, vagy veséig érő, ez is egy szimbolikus, akkor utána nyakig érő, utána már átúszni is nehéz rajta, Tehát így mutatja ezt az egész rendszert, és nem csak azt felejtjük el, hogy hogy a víznek milyen speciális tulajdonságai vannak, hanem az egész vízrendszernek az egységét. Chesterton mondja még 1926-ban, az angol író, filozófus, újságíró, aki mondja, hogy az az egy probléma, 1926, de hát ezt előbb is észrevették már, de ő így hangot ad neki, amit mi is mindig mondunk Péterrel is, hogy lényegében úgy tűnik, hogy senkinek sem feladata a rendszereket egyben látni. Senkinek sem feladata azt nyomon követni, hogy honnan indulnak dolgok, és hova jutnak, milyen következményei vannak, hogy kapcsolódnak össze, esetleg hogy térnek vissza. És ebből a szempontból kiemelkedően fontos azt látni, hogy a víz az különböző utakat jár be, közvetlen környezetünkben, akár elpárologva, és a közelben, akár a kertünkben lecsapódva, akár a szomszédtájon, tehát összeköt tájakat, összeköt embereket, mástól érkezik, és másnak adom tovább, kvázi. Bocsánat, hogy ilyet mondok, de ez is nagyon fontos, hogy vizeletként is. Tehát kiemelkedően fontos, ugye az emberi vizelet is, ürülék is, az állati, jól hasznosítva hozzátartozik a rendszerhez. Hozzátartozik számos olyan nem látható folyamat, amire Péter is utalt, ugye a talaj élővilága. Ha egyáltalán még beszélünk, sok helyen talajról, nem csak alapkőzetről. Tehát nagyon sok olyan folyamat van, akár a gombáknak a rendszere, akkor ugye a különböző légáramlásoknak a szisztémája. Tehát amit nem látunk, de van, és át kell gondolnunk. És ebből a szempontból nagyon fontos látni a víznek a kiemelkedő szerepét, ugye, hogy nagyon szimbolikus is egyébként a víz, ugye ez egy ilyen poláris molekula, mivel az oxigén az, hogy mondjam, ilyen elektronegatívabb, ezért ugye a víznek van pozitívabb, meg negatívabb oldala is. Ugye ezt szimbolikusan is átnézhetjük, hogy a víznek van egy építő, tehát Péter, mint geográfus, meg ugye sokan ezt jól tudják, van egy nagyon-nagyon fontos építő, és van egy nagyon fontos lebontó, oldó, akár idézőjelben romboló funkciója is. Ez egy körforgásban értelmezve, ez egy nagyon jól működő rendszer. Ugye lehet oldószer, ugye nagyon nagy a fajhője, ez is nagyon érdekes, ugye, hogy képes jelentős hőmérséklet emelkedés nélkül energiát fölvenni. Ugye ez nagyon sokat segít az élő szervezetekben, tehát a fákban, stb. Tehát nagyon sok ilyen dolgot ki lehetne még emelni, ugyanakkor ugye azt látjuk, hogy biológiai szempontból pedig mindenhol ott van. Szállít, szabályoz, élőhelyet ad, enzimek működésében segít. Tehát nagyon-nagyon sok mindenben, és szerintem ennek a komplex látásmódnak a hiánya és a döntéseinkbe való beépítése, ez okoz számos olyan problémát, amiről Péter is beszélt.
3: Itt annyi minden nagyon, nagyon fontos elhangzott. Én a víztározás fogalmat akarnám kicsit cizellálni, vagy értelmezni, de itt még ez, hogy rombol, ugye nagyon érdekes a nyelvünk, nagyon kell vele vigyázni, vagy tudatosan használni. Ez egy értékorientált fogalom, erősen negatív fogalom, hogy rombol. Na most ez teljesen értelmezhetetlen, vagy nem helyén való a természet működése kapcsán, túlzottan antropocentrikus, vagy emberközpontú, és félreviszi az értelmezést. Lehetne éppen használni, hogyha ha egy megfelelő ideológiai alapon, de félre tudja vinni, ahogy Zsolt is óvatosan említette ezt, és so több egyére, tehát old, és ugye az nem feltétlen rombolás, ez a körforgásnak a teljes része, ez a felépít, leépít, de a leépít is, ugye. Tehát minden esetben legyünk tudatosak abban, hogy hogyan lettek negatív értékorientációi fogalmainknak, és azt, hogy mire használjuk. De a tározás kapcsán, mindannak, amit a Zsolt elmondott, például, mert most előkerül, hogy vízet kell tározni, tározókat építsünk, meg víz visszatartás. Na most megint, csak játékból mondom, mert rámutat részletekre és lényegi, mély dolgokra, hogy tulajdonképpen nem tározni kell nekünk a vizet, hanem vízkörforgásba csatolni, megfelelően használni. És nem jó, nem mechanikus, zárt, statikus víztesteket kell létrehozni. Tehát ami a szónak, a tározás szónak egy értelme, hogy úgy letározom, és akkor ott van. És akkor de jó, betároztam. Tehát, hogy ugye nem, hanem a víznek pont a küldetése a természet az élő rendszerben, hogy a az életet hozza viszi. Tehát, hogy a folyamatokat, benne is van a szó, hogy folyik, folyamatok. Tehát a víz Ez a küldetése az élő rendszerben, és amikor víztelenítünk egy rendszert, akkor élettelenítjük, folyamattalanítjuk, állottá tesszük, megállóvá, statikussá, halottá tesszük. És ennek megfelelően nem mechanikus víztesteket kell, tározókat, a folyókat beduzzasztani. Hát teljesen, teljesen nonsens. Tehát a folyó az folyik, benne van a nevében, nem tavak láncolata, hanem folyik. Folyó. Ha azt találta ki valaki, hogy na jó lesz, akkor bedúzasztani, az egy teljesen elrugaszkodott, elszakadott ötlet, de hát hogy muszáj a vizet visszatartani. Nem úgy. A tájakba kell a vizet visszatartani. Kiáradnak a vizek be a tájaikba, az árvíz az árterébe, megint a magyar nyelv segít, és ott hasznosul, belekörforog a tájba, vagy nem is tudom, hogy érzékeltessem ezt. Tehát egyfajta vízvisszacsatolások, vízkörforgatások kellenek, és nem a levezető, hogy akkor menjen be a tengerbe, és akkor majd, meg nem ez a statikus szemlélet. Na hát nem tudom, remélem sikerült érzékeltetni valamit.
1: Teljes mértékben, és nagyon köszönöm ezeket a gondolatokat, és Zsolt is milyen egyetért vele, a reakciójából látom, hogy valóban itt van szerintem ennek a problémának a mélysége, hogy meg akarjuk oldani, de lehet, hogy csak látszólagos megoldásokkal akarják, de nem is látják komplexen, összefüggésben, egységben, amit a Zsolt mondott az előzőekben, hogy nem látjuk egyben ezt az egész történetet.
3: Az a csapda helyzet, hogy az egész, hogyha jelenlegi rendszeren belül rájövünk valami, a megoldás, jaj, hát itt van a megoldás, hát be kell duzzasztani a folyókat. Hát, na most az egész rendszerünk bukik, azt vegyük észre. Tehát az egész modernista, elszakadós, majd azt én tudom, Isten tagadó, Istentől elszakadt rendszerünk hamis, és bukik meg. Tehát ez a 21. század tanulsága és üzenete, hogy ez bukik meg. Tehát új ember kell, ugye ismert fogalom, vissza kell találni az isteni rendhez, ez a természet működésében látszik, tehát nem kell, tehát nem valami elvarázsolt dologról van itt szó, hanem pont a 19. század pozitivista illúzióiból kell kiesni most már végre, és visszatalálni a természet működéséhez, ami teljesen más. Tehát, hogyha találunk egy a jelenlegi rendszeren belül jónak látszó megoldást, na az a rossz. Tehát maga az egész rendszer rossz, úgy, hogy van az összes törvényével, értékrendjével, mindazt, amit megszoktunk, és ez a úgynevezett mainstream, a fogyasztóisága, maga a pénz egyébként teljesen hamis. Az egész, tehát ezért mondják ugye a tudósok, hogy egy értékválság van, tehát nem külön vízválság, meg
1: hanem értékválság. Igen.
3: Általános értékválság van, mindaz, amit gondolt a világról ez a modernizmus, az az, ami megbukik most, és viszont van másik megoldás, őrült fontos, tehát van megoldás, van másik rendszer, amiben kézenfekvőek a megoldások.
1: Itt hoznám vissza Zsoltot a beszélgetésben, hogy remény is van, lehet, hogyha már teremtett világról beszélünk. És itt utalhatnál vissza, amire a beszélgetés elején párszor utaltál, hogy van keresztény felelősségünk. És mi ez, és hogyan? És hogyan tud a környezetvédelemről, ha a világ már nem csak így beszélne, hogy környezetvédelem, hanem teremtett világ és teremtés.
2: Hát igen, erre lehet mondani néhány mondatot, azonban ez, mint ahogy az egész kereszténység egy nagyon személyes kapcsolatra épül Istennel, Jézus példáján keresztül, mindenkinek meg kell találnia erre a választ. Én azt gondolom, ezt nem ússzuk meg. Tehát erre nincs olyan, hogy akkor én megmondom neked, vagy bárkinek, vagy bárki nekem. Tudunk tanácsot adni, tudunk útvonalakat, fonalakat fölni. Most azt szeretnék kapcsolni, amit a Péter mondott, hogy nem kell nagy varázslás hozzá. Én azt gondolom, ez egy oltári nagy varázslás maga, az a valóságunk, amit kvázi cserben hagytunk. Tehát az az anyagi valóság, ami a Péter sokszor úgy hivatkozik rá, hogy a táj alapvető működési rendje, tehát a természetbe ültetett isteni rend, annak a fizikai, kémiai, erkölcsi, kapcsolatrendszeri, hálózati, tanulóképes megoldásai, évszázmilliók alatt kialakult rendszerei, tehát ezek mind be vannak ültetve. Tehát nekünk, hogyha komolyan gondoljuk, vagy egyáltalán keressük azt, hogy bármilyen isteni rendet, akkor nagyon fontos, hogy hogy vegyük észre azt a konkrét valóságot, és térjünk vissza hozzá, ahogy egyébként most Leó pápa is ugye a legutóbbi enciklikájában is ugye az ember csodája, ember fantasztikus léte, és mellette szól ugye a mesterséges intelligenciáról is, hogy az általunk alkotott technológiai, ipari, gépi csodálatos fejleményekből ugye vissza kell térnünk a valósághoz. Tehát vissza kell térni arra ugye az anyagi teremtett világ rendjének felismerésére, ami egyébként az Isten, hogyha hívőként mondom, ugye Isten láthatatlan éltető kapcsolatának a megtestesülése, tehát anyagi jele. Tehát ugye a kereszténységben a test fontos, rendkívül fontos, ugyanúgy nagyon fontos minden olyan létező, élő kapcsolatrendszer, mert ez mind Isten megnyilvánulása itt a világban, tehát hogy a víz ennek egy kiemelt eleme, hogy úgy mondjam, mert ugye mindenképpen összeköt bennünket, ugye nélküle, mint ahogy egyébként Isten nélkül, vagy valamilyen magyarázat az életre nélkül, nincs élet, nincs cél, nincs egy jövő, ami felé tudunk, ugye, mert mindenhol ott van, ugye a víz is részese az életünknek, minden pillanatban, folyamatában, ugye, igazából, ugye mi tudjuk ezt a kapcsolatot elszakítani? Tehát, hogy ezt is tudatosítani kell egy kicsit magunkba, ugye, hogy Isten nem szakítja el ezt a kapcsolatot. Tehát a víz is jönne felénk, ugye, hogyha most így ugrálok a kettő rendszer között, tehát jönne felénk, mi tudjuk elzárni, ugye ezt, mi tudjuk átalakítani, kizárni az életünkből, és ugyanakkor ezeket a hibáinkat, hogyha valóban keresztényként próbálunk élni, akkor van egy reflexiós, egy tanulóképes, újrafelálló, megújuló lehetőségünk, nem tudjuk tökéletesen csinálni egyikünk se. Se rendszerekben, se intézményekben. De tudnunk kell és mernünk kell változtatni. Szerintem ez a kereszténység egy picit ilyen, hogy mondjam, történelme tudunk találni fantasztikus eredményeket, de talán ez egy belső önreflexiós feladat is, intézményi rendszeri szinten, közösségi szinten, mennyire vagyunk képesek tanulni, hibánkkal szembesülni, mekkora a bizalom van köztünk, hogy felvállaljuk azokat a kapcsolatokat, vagy azokat a konfliktusokat, amelyek az értékrendünk alapján visszatekintett, reflektált hibáinkat mérlegelni tudjuk, és változtatni tudunk rajta, elköteleződni, utána meg benne egymás mellett kitartani. Tehát ez szerintem ez kulcsfontosságú, ilyen keresztény szemléleti, ha már teremtett világról beszélünk, de egyébként ez egy józan, környezetvédő, természetvédő gondolkodásban is abszolút benne van.

0: el tudjuk rontani, de ugyanakkor meg bennünk van nagyon jó lehetőség, és technológiailag rengeteg mindent tudunk. Rengeteg minden rendelkezésre áll. Tényleg, hogy Péter is említette, évmilliók alatt alakultak ki rendszerek, folyamatok, oda kéne figyelni. Ugye itt van a természet alapú megoldásoknak a rendszere, az a teremtett világban rejlő rend figyelembevételének a megnyilvánulás. Itt van a biomimikri, hogyan old meg feladatokat, a törés elleni védekezés. Tehát rengeteg olyan fizikai probléma ellen, stb. Talál megoldást. Tehát itt van például a tározás kérdése is, ugye, amit a Péter is említett, és napjainkban is így forog. Tehát, hogyha keresztény szempontból nézem, és a teremtett világból akarok Isten kegyelmével is tanulni, akkor meg kell néznem, hogy milyen válaszokat ad erre a természet. Milyen folyamatok vannak, amit nem megállítani kell, hanem segíteni, hogy tudjuk a saját életünket ebbe így hozzáilleszteni. Tehát ez a reflexiós képesség, ez szerintem nekünk keresztényeknek is egy fejlesztendő. Tanulni tudjunk, szembenézni tudjunk, be tudjuk vállalni azt, hogy elrontottuk, és tudomásul vegyük azt, hogy én kapok másoktól, és én adok tovább. Tehát egy ilyen folyamatnak vagyok én is részese, ezt sokkal tudatosabban tudjuk használni, ebben segít a víznek a szerepének az átgondolása is.
1: Ezekkel a gondolatokkal indítjuk útjára a kedves hallgatókat, szerintem. Leülni, reflektálni és új alapokra fektetni mindazt, amit eddig tudtunk, és mindazt, amit eddig nem, és ebből az adásból tanulhattak meg, vagy hallhattak először a kedves hallgatók. Péter, van-e esetleg egy utolsó záró gondolatod?
2: Nagyon érdekes volt ez az egész, lehetne ez hosszan, tehát az élethez való viszony, halálhoz való viszony, modern embernek, stb., hogy akkor hogyan van ez a végesség, tehát ez mind a félreértése az életnek, és bukik bele a modern ember ebbe, maga ezzel a haláltudattal is, ugye, hogy a körforgás, és akkor tényleg akkor ezzel a Jézusi gondolattal zárnám, hogy aki hisz én bennem, az el nem veszik. Ugye nem azt mondja, hogy nem hal meg, hanem nem veszik el. Tehát, hogy
1: Nem veszik el.
2: nyilván úgy
1: Így van.
2: egyediségében a halál az egyed szinten értelmezhető. De, és akkor mondom az örök élet titkát, ami ökológiai törvényszerűség, az egyén véges, de a közösség végtelen. A fa véges, az erdő végtelen. Az ember mint személy véges, de a közösség végtelen. Hogyha ezt meg tudjuk találni, akkor ez az örök élet titka, és már is feloldódik az, amit nem bír egyébként a modernizmus, a modern, az Istentől elszakadt ember értelmezni, tudniillik hát a saját maga végességét.
1: Köszönöm szépen. Biztatom a kedves hallgatókat, hogy ezután az adás után cselekvésre fel, Teremtés hetében, szeptember 27-e és október 4-e között, amelynek mottója, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Legyünk aktívak, vegyünk részt minél többen, csatlakozzanak minél több helyi kezdeményezéshez, látogassanak el plébániákra, valamint a Naphimus Egyesületet is érdemes követni a közösségi médiában, a Facebookon is jelen vagyunk, és a weboldalunkat is érdemes meglátogatni. Valamint hadd ajánljam továbbá a Naphimus műhelyt, amely az őszi fél évben ismételten várja az érdeklődőket a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. Részletek a Naphimus Egyesület közösségi felületein, valamint honlapján olvashatóak. Köszönöm szépen a vendégeinknek, hogy itt voltak, és ezt a tartalmas beszélgetést elkészíthettük.
2: Köszönjük szépen!
0: Köszönjük szépen!
1: Viszonthallásra!

Mai modern, kényelmes társadalmunk olyan hálót sző körülöttünk, amiből nagyon nehezen tudunk kilépni. Sípos Gyula kis színes rovatában ezeket a szokásainkat villantja fel, melyek már úgy megszokottak, hogy el sem gondolkodunk rajtuk, ha pedig el is gondolkodunk, képtelenek vagyunk rajtuk változtatni, hiszen hogyan is lehetne például komposztvécét használni egy társasházban. A másik eshetőség, hogy mivel mindenki így csinálja, és így kényelmesebb is. Ilyen például a kapszulás kávéfőzés.

0: Sajnos úgy tűnik, a jó szándék, ami a kényelmünket szolgálná, valamiképpen a rossz irányba vezető út kövezete. Adja Isten, hogy ezt felismerjük, gyakoroljunk önmérsékletet, és legalább változtassunk azon, amin lehet.
1: Szép jó napot mindenkinek, Sipos Zsola vagyok, és azon gondolkoztam, hogy olyan civilizációban élünk, hogy még hogyha váltani is akarunk valami természetközelibb vagy barátságosabb életformára, hogy nagyon nehéz nekünk, mert olyan az életünk, hogy szinte kikerülhetetlenül benne van sok olyan dolog, amin hát ha akarunk, se nagyon tudunk változtatni. Ilyen kézenfekvő dolog, hogy a vízöblítéses WC-t, angol WC-t használunk, ami minden WC lehúzással 10 liter vizet legalább elengedünk, ivóvíz minőségű vizet, ami aztán menj lefelé a szennyvízzel együtt, amit szintén még sok mindenre lehetne használni, és vagy tisztítják, vagy nem. Na, de ha azt mondjuk, szeretnénk kevesebb vizet elpocsékolni, hogy mit csináljunk, vagy mit csináljunk azok a lakótelepek, akkor hova lehetne most pattyantós vécéket fölállítani, vagy komposztálni. Ugye nagyon nehéz történet ez, mert egészen át kellene alakítanunk az életmódunkat, de ez egy nagyvárosban ez szinte lehetetlen dolognak tűnik. Aztán van olyan is, amin persze változtathatnánk, de már olyan mélyen beleivódott az életünkbe, hogy még ha változtathatnánk is, nem változtatunk rajta. Egy liter palackozott víz, az legalább százszorosába kerül, mint amit a csapból kiengedünk egy liter vizet, és mégis ugye vesszük rakásra a palackozott, műanyag palackba töltött vizeket, miközben most már arról is tudunk, és azt is olvassuk, hogy minden ilyen palackozott vízbe, műanyag palackokból, ezek a kis mikro műanyagnak a százai, meg ezrei mennek át a szervezünkbe, amik aztán ott lerakódnak, és mindenféle problémákat okozhatnak. De még ha felismerjük, hogy ez baj, akkor is, hát már megszokásból is vesszük. De hát hol vannak már a régi vagy szódás üvegek, ha valaki éppen buborékos vizet akarna inni. Tehát nehezebb rátalálni a barátságosabb megoldásra egyáltalán. Vagy már nem akarunk a hentes pultoknál sorba állni húsért, inkább megvesszük az előre csomagolt műanyag tálcába lefóliázott húst kényelem szeretetből is. Inkább több zöldséget szeretnék venni, azt is, ami a nagyüzemi, az biztos, hogy olyan vegyszerekkel is kezelhették, amit esetleg a házi kertünkben nem tennénk, de hát hány ember engedheti meg magának, főleg, hogyha a városi környezetben él, vagy lakótelepen, hogy neki saját házi kertje legyen, vagy magának termessze meg a gyümölcsöket. Tehát egy nagyon komoly szemléletváltásra lenne szükség, és az egész kultúrának és a civilizációnak az átalakítására, ami szinte tehetetlennek érezzük magunkat. Aztán van az is, ami egyszerűen, hát csak jönnek az újabb és újabb reklámok, és akkor elítetik velünk, hogy akkor ez jó. És akkor ezt együk, és rákívánunk, és bele se gondolunk, hogy ebben mennyi problémát okozunk. Ugye itt van a kávénak az esete, hogy valamikor régen hát simán forró vízzel leöntötték az őrölt kávét, ugye ez volt a fekete leves, és szépen leszűrték, vagy egyszerűen csak megengedték, hogy az acc lemenjen az aljára, és akkor megitták. Hát ugye jó, rendben van, aztán jött a kotyogós kávéfőző, akár elektromos, akár ilyen alágyújtós változatban. Ott még mindig olyan az volt, hogy a vizet felforrolták, a felforraló víz ebben a kis kotyogós kávéfőzőben ugye, átment a kávén, és ami kijött belőle, az jó volt. Aztán már jöttek a presszógépek, ugye egyre drágább volt az előállítások, egyre több áram kellett hozzá, egyre több szemetet termeltek, de mégis, hát ott voltak, és akkor most már volt a szimpla, a dupla, a cappuccino, és lehetett kérni meg tejszint rá, és aztán most pedig itt van a kapszulás kávé, ugye amit aztán most külön kis kapszulákba csomagolnak mindenféle ízbe és dobozokba, és kapszulás kávéfőző kell hozzá, rengeteg nyersanyag felhasználásával, és csak a szemetet termeljük, és tulajdonképpen még mindig ugyanazt a kávét isszük, sőt, valószínűleg ez rosszabb minőségű is, de ehhez nem értek, mivel nem iszok kávét, de mégis itt van az új örület, ígyunk kapszulás kávét, mert milyen egyszerű különben tényleg, mert csak be kell tenni a kapszulát, megnyomni a gombot, és kijön. És a kényelem szeretetünkért, az esetleges többfajta ízért csak még tovább romboljuk a környezetünket, amit egy kis fegyelmezettséggel, kis odafigyeléssel legalább egy picit tudnánk a jó irányba vinni. Hát adja Isten, hogy legalább önmagunkat tudjuk egy kicsit fegyelmezni, és keresni azokat a megoldásokat, amiktől egy kicsit természetközelibb és barátságosabb lesz az életmódunk. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.

0: Az idei nyár okozta jelenségek sok kényszerű intézkedést vontak maguk után, amit magánemberként is kénytelenek voltunk megtenni azért, hogy Magyarország energetikailag talpon maradhasson. Mi marad meg ebből? Hogyan tudjuk továbbvinni mindezt, hogy ne csak szükségszerűségből, hanem önként a teremtett világ iránti szeretetből éljünk egyszerűbben, tudatosabban? Rifi Júlia és Darányiné Szabó Eszter, mit tehetünk mi rovatunkban? Az ezzel kapcsolatos tapasztalataikon túl beszélgetnek még a Szent Ferenc ünnepén tartott állatok világnapja kapcsán a kisállattartás dilemmájáról teremtésvédelmi szempontból, és annak lehetőségeiről, hogy miként tudjuk a természettől elszakadt életmódunkból keletkező űrt a nagy ökolábnyomú házi kedvencek helyett más programokkal, a természetben töltött idővel, a szabadon élő állatok szemlélésével betölteni. Rovatunk végén pedig ajánljuk szeretettel a Naphimnusz Egyesület által készített plakát sorozatunkat, mely a teremtéstudatos rendezvényszervezés egyes lépéseihez ad segítséget, és letölthető Facebook oldalunkról, illetve honlapunkról is.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, sok szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit a nyári szünet után. Réfi Júlia vagyok, és Darányiné Szabó Eszterrel beszélgetünk arról, hogy mit tehetünk mi. Elég durva nyáron vagyunk túl, és a tendenciából azt tűnik ki, hogy azért lesz még ennél durvább nyarunk is, viszont azért most megint egy olyan ponthoz érkeztünk, hogy talán egyre többen rájövünk arra, hogy valamit kéne tenni. Sőt, hát ugye most már így nyár folyamán kaptunk eligazítást arról, hogy mi mindent is tehetnénk, különösen akkor, amikor már annyira vészhelyzet van, hogy tényleg a torkunkon van a kést. Az alacsony Duna színnek köszönhetően itt mindenféle takarékoskodásra hívták fel a figyelmünket, nagyon jó kis tippeket is kaptunk, és hát remélhetőleg sikerült ezeket megvalósítanunk, és akkor az a jó hír, hogy úgymond az ilyen kis lokális veszély elmúltával már nem a közvetlen kényszer miatt folytathatjuk ezeket a fogyasztáscsökkentő gyakorlatokat, hanem egész egyszerűen a teremtett világ iránti szeretetből és az embertársaink és teremtménytársaink iránti érzett felelősségtől vezetetten. Eszter, neked milyen élményeid vannak erről?
2: Én a jó érzést osztanám meg a kedves hallgatókkal, hogy akár mostani nyáron lehetett ezt ugye megtapasztalni adott esetben, hogy nem tudom én, 10-től 4-ig mosunk, meg mosogatunk, meg 10-től 4-ig rengeteg áramot termel Magyarország a napenergián keresztül, de ugye nincsenek tározóink, nem tudjuk eltározni, és ezért jó akkor használni ugye az áramot, amikor megtermelődik. Úgyhogy igazából talán ez volt az a legnagyobb változtatás, amit mi bevezettünk most nyáron, és ezt meg is tartottuk egyébként. Viszont ez nem egy konkrét tipp lesz, hanem én azt az örömmel szeretném igazából így megosztani a kedves hallgatókkal, amit egy-egy ilyen egyszerűsítés vagy a mértékletességben tett előrelépés után érzek, vagy érzünk, így mondhatom azt hiszem családilag is, örömet okoz, ez felszabadít, hogy azt érezzük, hogy az a fogyasztási kényszer, amivel így nap mint nap találkozunk, és elönt minket, és ilyen társadalmi normává teszi a minél nagyobb mértékű fogyasztást, hogy ez alól mi felszabadultunk. Biztos vagyok benne, Júli, hogy ti is hasonlóképpen ezt így megéltétek, és hát igazából remélem az, hogy akik idén-nyáron ennek a kényszerű korlátozásoknak köszönhetően tettek egy-egy olyan lépést, hogy csökkentették a fogyasztásukat, vagy máshogy csoportosították a fogyasztásukat, és ebből megtartanak valamit a év nagyobbik vagy további részére is, ők is talán átérzik ezt az örömet. Júli, ti hogy vagytok ezzel a fogyasztás csökkentett életmóddal?
1: Hát én nekem most már, hogy mondjam, kifejezetten szenvedést okoz az, hogyha olyan dolgot kell megvennem, vagy jön be, amire egyszerűen nincsen szükségem. Tehát nekem már nem adnak örömet ezek a dolgok. Persze, így is azért jönnek. Én mindig azt mondom, hogy minden egyes tárgy, meg élőlény, meg minden az egy plusz felelősség, amit így birtokok, tehát az felelőssége jár. Ugye most volt az, hogy ne locsoljuk a kertünket. Ugye nyilván ez a spórolós időszakban, hogy azért ne olyan eszetlenül, és erről is volt szó, hogy ne kaszáljuk le. és akkor mindenki mondja, hogy ez az én kertem, most csinálok, amit akarok. Nem, a te kerted a te felelősséged, és ez azt jelenti, hogy a teremtett világból te ezért a darabkáért válasz felelősséget. És szerintem valahogy így kéne ilyen kis hercegesen megfogni ezeket a dolgokat. És a másik, ami nekem most ilyen friss élmény volt, hogy vitában vagyok a gyerekeimmel, hogy most akkor legyenek kisállat, vagy ne legyen kisállat, és én annyira próbálom őket abba az irányba terelni, és ezt most az Állatok Világnapjának a közelettével is mondom, hogy tanuljuk már meg becsülni a körülöttünk lévő állatokat, és ne koncentráljuk a figyelmünket és szeretetünket egyetlen egy általunk birtokolt hobbi állatba, és ezzel nem szeretnék semmilyen hobbi átartót, akit tényleg családtagként tekintenek erre az állatra rossz érzésekbe hajszolni, csak én nekem ez valahogy így nem fér bele. Tehát egyszerűen nem is látom, hogy ebben nagyon nem vagyok jó, lehet, hogy erről is kéne egyszer beszélni, hogy lehet fenntarthatóan kisállatot tartani, de hogy én nagyon szeretném a gyerekeimet arra nevelni, hogy egyszerűen észrevegyük és érezzük a felelősséget a kertünkbe található rengeteg állat és élőlény irányába, vagy hát csak kerten túlmutatóan is. Esztert,
2: Nagyon tudok csatlakozni ehhez a gondolathoz. Nekem a gyerekeim oldaláról is nagy a nyomás, hogy legyen valami házi kedvencünk. Ellenállunk, és most már ellen is fogunk állni, mert most már a legkisebb gyerek is 10 éves, úgyhogy most vagy 11, úgyhogy ha eddig kibírtuk, akkor most már ki fogjuk bírni. Hát igen, nekünk is megvannak a, hogy mondjam, a kisállatot helyettesítő kis praktikáink. Egyrészt mi rendszeresen lakáscsere módon költözünk be olyan barátaink háztartásába, ahol vannak kisállatok. Adott esetben pont azért kell beköltözni, mert a háziak, a barátaink elmennek otthonról, és a kisállataikról vagy az állataikról kell gondoskodni. És akkor milyenkor kiéljük ezt vagy a gyerekeim is ki tudják élni ezt a macskázhatnékjukat, hogy úgy mondjam, és ez nagyon jól pótolja időlegesen a saját állatot. Viszont ugyanígy, Julia, hogy te, én nekem is nagyon komoly ellenérzéseim vannak a házi kedvencekkel kapcsolatban. Hát egyrészt az ökolábnyomuk miatt, másrészt ilyen, hogy mondjam, filozófiai szinten is, hogy valóban ez egy nagyon jogos hiányérzete a mai embernek, főleg, hogyha városban él, és lakásban él, hogy nagyon keveset találkozik a természettel, és talán még ennél is alapvetőbb hiányérzet, hogy kevés a kapcsolódása, nem csak a természethez, hanem akár más emberekhez is. És nekem az a véleményem, hogy ezt a hiányzó természet kapcsolatot és a hiányzó kapcsolatokat próbálják betömni a kisállatokon keresztül. Ugye a kisállatok, a házi kedvencek, a macska, kutya azért hozzánk képest, így a gazdájukhoz képest egy ilyen alárendelt pozícióban vannak, tehát ugye mondjuk a kutyának még úgy azt is a gazdája szabja meg, hogy mikor ürít, mert ugye amikor kiviszem sétálni, akkor fog üríteni a kutya. És én ezzel az egésszel úgy vagyok, hogy elismerem ezt a hiányérzetet, amit a természet és az egyéb kapcsolatok hiánya jelent, de máshol kellene ezt így betömni. Tehát többet kellene valószínűleg az ökoszisztémában, a természetben lennünk, és tehát abban megtalálni valahogy ezeket a kapcsolódási lehetőségeket. És talán ezt az aláfölé rendelt viszonyt is egy kicsit át kellene gondolnunk, hogy ugye én tartok egy kisállatot, akkor én szabom meg a kereteit, én mondom meg gyakorlatilag, hogy mit teszik, a létfenntartását hogyan elégíti ki, és ez egy elég arrogáns alapállás szerintem. Hogyha visszamegyünk a természetbe, akkor sokkal inkább kényszerítve vagyunk arra, hogy ilyen egyenrangúként, vagy akár mi vagyunk az alárendeltek. Jön egy vihar, hát hol vagyok én ahhoz? Tehát, hogy szerintem ilyen szempontból is jobb, hogyha az ember ezeket a hiány érzeteit, amennyire lehetséges, nem a házi kedvenceken keresztül, hogy mondjam, tömködi be, mert még az egójával is jó tesz, hogyha egy kicsit a nagybetűs természeten keresztül valahogy így helyre rakja az egóját. Hát ez egy kicsit filozofikus magasságokba ment az eredeti probléma felvetéshez képest.
1: És aktuális dolgokról beszélünk, úgyhogy most itt tényleg az Állatok Világnapja kapcsán, és én nekem nyáron rengeteg lehetőségem volt az ember kicsit többet kiment a természetbe, és annyi élőlényhez tudott egyébként kapcsolódni, hogy ez egy csoda, hogy tényleg én kiülök és nézem a mókustafán a bogarakat, akkor a békákat. Ez olyan szép, ahogy látni ezeket az időszakokat, hogy így ezek a madárajok így ősz elején is fölreppennek, meg nyár végén, és elindulnak. Tehát, hogy tényleg az ember visszacsöppen abba, hogy vannak évszakok, meg időszakok.
2: Ilyenkor van
1: Igen.
2: mindig a kedvenc madárgyűrűző táborunk is. Ugye augusztus közepétől indul a madárvonulás, és ahova mi szoktunk járni, az a Aktelek mellett a Bodvavölgyi Madárvonulás Kutató Állomás. Az augusztus közepétől október szinte legvégéig van, és mi ennyire minden évben ide elmegyünk augusztus legvégén, jó pár napra, úgyhogy pont tegnap este érkeztünk vissza a gyerekeimmel, ugye amikor a beszélgetést felvesszük, és ilyen formán tényleg első kézből tapasztaljuk meg, hogy megindulnak a madárrajok, sőt, augusztus végén elindul a szarvasbőgés is. Úgyhogy mi az elmúlt napokban ennek is fültanúi lehettünk már a kis sátrainkból.
1: És akkor az állatokon túl, ugye itt vannak a növények is, én most egyre több embert látok megbecsülni azt, hogy most ugye, ahogy érnek a gyümölcsök, meg minden, ugye, és én is annyira szeretem, lemegyek szeddet szedni az elvadult bicikli útra, és akkor sütök belőle szeddesütit, ami csak ilyenkor nyár végén van szeddesüti, meg a hullott szilvából ilyenkor van szilvássüti, és nem egész évben mindig mindenkor ugyanaz van. És igazából nagyon be is gőzöltem, amikor egy boltnak a reklámjában azt hallottam, hogy na itt nem idény zöldségeket, hanem igény zöldségeket árulunk, és ez annyira szembe megy mindennel, amit itt próbálunk a műsorban állandóan mondani, hogy nagyon berzenkedtem ez ellen, hogy hú, ez már mennyire nem trendi ezzel reklámozni magunkat. Tehát én azért őszintén remélem, hogy ezek a odafigyelések, ezek lassan trendivé válnak, és egy kicsit tényleg gáz lesz már ezzel hirdetni magunkat. Beszélhetünk el, és igények meg szükségletek, de hát, hogy mennyire rosszat tesz nekünk az, hogyha még decemberben is ragaszkodunk a málnához, meg nem tudom, de hát erről lesz, te nagyon sokat szoktál szeretni beszélni ezekről a dolgokról.
2: Igen, igen, most nem is a szezonális receptjeimmel tukmálnám a kedves hallgatókat, hanem arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Naphimus Egyesülettel készítettünk egy plakátsorozatot. Mindjárt el is mondom, hogy miről szól, és konkrétan van helyi, szezonális élelmiszert használunk, plakátja is, úgyhogy így kapcsolódik ide, hogy ez is része ennek a plakátsorozatnak. Na, miről is szól ez a sorozat? Alapvetően a teremtéstudatos rendezvény szervezésnek az egyes lépéseit készítettük el plakát formában. Méghozzá úgy, hogy ugye mit jelent az, hogy teremtéstudatosan szervezünk egy rendezvényt, akár a legegyszerűbb agapét is mondjuk a mise után. Tehát nem kell, hogy ez egy teremtésvédő rendezvény legyen, vagy a tematikája ez legyen, hanem egy bármilyen közösségi eseményt. Hogyha környezettudatosan vagy teremtéstudatosan szervezünk, akkor ugye mik jönnek szóba? Nem használunk eldobható poharat, szelektáljuk a hulladékot, újra papírra nyomtatunk, hogyha valamit nyomtatni kell, stb. Stb. Igen ám, csak hogyha elkezdjük környezettudatosan szervezni, akkor sokszor, akik mondjuk az, hogy kívülállók, tehát hogy akik még nem túl előre haladottak a teremtéstudatos gondolkodásban, azok nem értik, hogy ez miért van, sőt, akár berzenkednek is, mert hogy nem így szoktuk, meg ez csak macera, meg akkor mosogatni kell, meg szóval, hogy ez egész miért így. És erre készítettünk egy plakátsorozatot, és minden egyes plakát elmagyarázza azt, hogy ez miért jó ez az adott lépés, ez miért jó a bolygónak, és mit mond róla a katolikus vallás. Tehát például nem használunk eldobható poharat, akkor erről szól egy külön plakát, hogy ezen a rendezvényen tartós poharakat, tartós étkészletet használunk. És ugyanazon a plakáton található egy kis szövegrész arra vonatkozóan, hogy ez miért környezetkímélő, és található egy katolikus tanítás is erre vonatkozóan, hogy miért is van az összhangban a katolikus hittel, hogyha mellőzzük mondjuk akár az egyszer használatos poharaknak a használatát. És akármilyen furcsa, erről bizony van katolikus tanítás. És ebbe a plakátsorozatban 12 plakát, és végigvesszük a teremtéstudatos szervezés lépéseit, és azért is álmodtuk ezt meg plakát formában, mert hogyha kirakja az ember az agapéjára ezeket a plakátokat, akkor nem kell neki magyaráznia adott esetben a résztvevőknek, hogy ez miért van így, ez direkt van így, ez nem véletlenül van így, hanem akkor ezeket elolvashatja mindenki, és akkor magától értetődik az egész koncepció. És talán elgondolkodtatunk néhány embert ezzel. Úgyhogy arra szeretnénk biztatni a kedves hallgatókat, hogy a Teremtésvédelem oldalon is, és a Teremtésvédelem Facebook oldalon is közzétettük ezeket a plakátokat, hogy úgyis itt a teremtés időszaka, ugye szeptember 1-től október 4-éig, hát mikor, ha nem most, igyekezzenek a rendezvényeket egy kicsit teremtéstudatosabbá tenni, és hogyha így tesznek, akkor használják bátran ezeket a plakátokat, amiket még egyszer megtalálnak a teremtésvédelem.hu oldalon is.
1: És nekem ugye az a kedvenc, nem az a kedvenc, amikor kezdődött az iskola, hanem egyszerűen az, hogy az iskolai rendezvényeken a gyerekeket még nem késő fülöncsípni, és megmutatni nekik, hogy lehet teremtésvilágosan megcsinálni a rendezvényeket. És hát ugye ennek iskolakezdés kapcsán még azt mondanám el, hogy itt a gyerekeim persze nyilván beezenkednek, hogy de minek, miért kell annyi mindent tanulni, miért kell iskolába járni. Mindig mondom nekik, hogy hát soha máskor, mint most nem láttuk azt, hogy minden mindennel összefügg, és egész egyszerűen már nem működik az, hogy mindenki csinálja csendben a kis a maga dolgát, és nem tudja, hogy milyen hatással van ezzel a dolgokra, úgyhogy hát ezzel próbálom én lelkesíteni az ifjakat az iskolára, és mindenkit hasonlóképpen a tanulásra, mert sose tudhatunk eleget, és gyorsan kell tanulnunk, mert ugye láthatóan azért gyorsan változik körülöttünk ez a teremtett világ, és meg kéne csípni azt, hogy teljesen elvesztegessük azt, amit a jó Istentől kaptunk. Köszönöm szépen a beszélgetést, Eszter, és akkor mindenkinek szép őszi, kirándulós időszakot kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
0: Kedves hallgatóink, mai Teremtésvédelmi magazinműsorunk végére értünk. Reménykedjünk és imádkozzunk, hogy a Teremtő Isten könyörüljön meg rajtunk, és megérkezzenek az őszi esők, víz fakadjon, újra feltöltődjenek a kiszáradt folyómedrek, és mi megtanuljuk értékelni a vizet a tájban, és így újra mindenütt élet lehessen. Még búcsúzóul hírt adunk arról, hogy szeptember 2-án 14. Leó pápa jóváhagyásával megjelent a Nemzetközi Teológiai Bizottság gondoskodni közös otthonunkról, felelős és testvéri válasz a Szent Háromságos Istennek című új dokumentuma. Alapvető megállapítása, hogy az ökológiai kérdés egyben teológiai kérdés is. Az, ahogyan a teremtett világról gondoskodunk, feltárja és alakítja az Istennel való kapcsolatunkat. Bővebben a Magyar Kurír oldalán olvashatunk a dokumentum tartalmáról. Áldott teremtésheti időszakot kívánunk mindnyájunknak. Ha bármiben segítségükre lehetünk, elérhetjük a Naphimnusz Egyesületet az info@teremtésvedelem.hu e-mail címen, vagy Facebook oldalunkon. Harazin Pirost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Családi napra készül a Váci Egyházmegye fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmából. Középiskolásoknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Afrika ismeretlen arca tárul fel a Máltai Szeretetszolgálat fotókiállításán. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett Önöknek és Kassa Regina olvas fel. Családi napra készül a Váci Egyházmegye fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmából. A szervezők szeptember 19-én szombaton 9 órától kezdődő családi napon színes programokra, hálaadó szentmisére és ünnepi előadásra hívják a híveket és minden érdeklődőt. A Püspöki Palota kertjében és a Váci Egyházmegyei Könyvtárban bemutatkoznak az egyházmegye intézményei, szervezetei és közösségei. 15 órától hálaadó szentmisét mutat be Marton Zsolt megyés püspök a Nagyboldogasszony Székesegyházban. Olvasható a sajtó meghívóban. A 19 óra 30 perckor kezdődő Együtt építjük című történelmi játék 14 képben mutatja be a Váci Egyházmegye 1000 éves történetét. A darabot, melyet Meskó Zsolt írt és rendezett, a plébániai közösségek és csoportok előadásában a Székesegyház előtti téren láthatja a közönség. Magyarországon egyedülálló kezdeményezés, hogy egy egész estés előadáson több mint 500 ember játszon egy színpadon önkéntes alapon. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. Feltétel, hogy az utazó csoport legalább egy országhatárt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. A nyertesek 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatást kaphatnak az utazók számától és a megtett távolságtól függően. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Afrika ismeretlen arca tárul fel a Máltai Szeretetszolgálat fotókiállításán. Az Afrika láthatatlan arca című tárlaton az Ison Művészeti Központban várnak minden érdeklődőt, aki az afrikai élet meghökkentő, megrázó, ugyanakkor örömteli és vidám pillanataira kíváncsi, tudatta a Máltai Szeretetszolgálat. Működésük a magyar emberek segítőkészségének kifejeződése, és ez igaz a hazánktól sok ezer kilométerre is. Középiskolai csoportok számára élménybeszámolóval egybekötött, vezetett látogatásokra is lehetőség nyílik a nemzetközi munkacsoporttal előre egyeztetett módon, a nemzetközi@maltai.hu e-mail címen keresztül. A tárlathoz kapcsolódóan várnak minden érdeklődőt október 14-én 18 óra 30 perctől a Hársfa utca 25 szám alatti központba, ahol a Kenyában végzett segélymunkáról és a 2024 óta zajló komplex gyógypedagógiai programról is beszámolnak majd. A kiállítás kerekasztal beszélgetéssel és meglepetés koncerttel zárul október 28-án 18 óra 30-tól. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 16-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
4: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
5: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket. Lukovics Milánt hallották.
6: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el ima szándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.
2: Hírpercek. 18 óra.
3: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
4: Évezredes örökségünk. Kereszténység a Kárpát-medencében. Borsovszky Tibor műsorát hallják.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsaszki Tibor. Tisztelt hallgatóink! Elérkeztünk sorozatunk negyedik részéhez, amely igen nehéz időszakot foglal magában a Kárpát-medencében élő keresztény emberek szempontjából. A 150 éves török hódoltság idejét fogjuk önök elé tárni. Ennek a témának kiváló tudója dr. Papp Adrien, a Pázmány Péter Egyetem adjunktusa, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Szervusz, Isten hozott itt nálunk a Mária Rádióban.
1: Szervusz, köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
0: Kedves Adrien, szerintem kezdjük azzal, hogy néhány mondatban mesélj hallgatóink számára az akkori Oszmán Birodalommal, és ezzel szemben a hódoltság előtti Magyar Királyságról. Tied a szó!
1: Ez az Oszmán Birodalom, az egy hatalmas birodalom volt, ugye, mire elérte a Magyar Királyság határait, azonban nem így kezdődött, ez is egy ilyen kisebb államocska volt valamikor Anatóliának a nyugati részén. Az az érdekes bennük, hogy amikor ők megérkeznek szintén egy ilyen nomadizáló államként, vagy törzsszervezetként Anatóliába, akkor annak a nagy része, annak a keleti része a Szeldzsuk Birodalom fennhatósága alá tartozott, a nyugati része, meg a görög területek, a Balkán jó része pedig a bizánci államhoz. És ekkor, amikor ők valamikor a 13. század folyamán megérkeznek szintén kelet felől, csak ugye ők a tengereket délről kerülték, akkor kijelölik nekik a szállás területüket, mégpedig Anatóliának a nyugati részét, tehát valójában beszorulnak, vagy helyet kapnak a Szeldzsuk Birodalom, illetve a Bizánci Birodalom között. És ez az a geopolitikai helyzet, ami meghatározza a későbbi történetüket is, és jelenti azt, hogy innentől ők nagyon-nagyon korán már elkezdenek akár bizánci szolgálatban is megjelenni európai oldalon, tehát átkelnek, ott is bizonyos ilyen katonai feladatokat látnak el. És ahogy ezek az időszakok telnek, egyre jobban megerősödik maga ez a szervezet, mondjuk úgy, hogy tösszövetség, majd utána valójában egy ilyen államszervezetté alakul át, és ez az, amit utána már majd mi érzékelünk, hogy egy egyre dinamikusabban fejlődő és nagyon-nagyon gyorsan növekvő, hódító államalakulat jelenik meg az ország határainál is. Úgyhogy úgy kell ezt elképzelnünk, hogy ők nagyon-nagyon hamar megismerik ezt a bizánci birodalmat, hogy mit vár tőlük, nagyon hamar megismerik a Balkánnak a déli részét. Tudomásuk lesz arról, hogy néz ki, hogy lehet menni, merre lehet közlekedni, milyenek ott az államok, milyen emberek élnek, milyenek a szokások, és de ugyanezt Anatólia felé is. És ahogy gyengül mind Bizánc, mind a Szeldzsuk Birodalom, valójában nekik egyre nagyobb tér jut, és eljutunk odáig, hogy a 13. század végén, 14. század elején már nekik is saját fővárosuk van, már az Oszmán Birodalom abszolút formálódik, először Bursa ugye a főváros, majd utána viszonylag hamar az 1360-as évektől Edirne lesz a fővárosuk, ahogy elfoglalják. És igazából, amit ma mi Isztambulként ismerünk, és egy, nem tudom, ki járt arra, egy nagyon-nagyon nyüzsgő világváros, és valami fantasztikus a Boszporusz partja, maga az az egész földrajzi környezet is, és ott, ahogy a sok-sok kultúra, meg mindenféle találkozik. Tehát ez csak sokkal később kerül az ő hatalmuk alá. Úgyhogy ahogy elkezdenek formálódni és elérnek majd a magyar határhoz is, ezt egy kicsit úgy kell elképzelnünk, hogy ők pont ugyanakkor, ugyanazzal az intenzitással növekednek kelet felé is. Tehát mint egy lufi fújódik fel az egész innen a Márvány-tenger partjáról, és ugyanannyira terjeszkedik görög területeken, de a dél-balkáni területeken, mint amennyire Anatóliát is körülbelül ekkor foglalják el, hódítják meg. És amikor a magyar foglalások ugye elindulnak az 1500-as évek elején, ők akkor érnek a másik oldalon a közel-keletre, tehát akkor kerülnek a nagy iszlám szent helyek is az ő uralmuk alá, majd utána Egyiptom is, tehát hogy pont amikor Európa felé is terjeszkednek, ugyanakkor Ázsia, illetve hát Afrika területére is átlépnek. Nekik ott a másik oldalon is, tehát a keleti oldalon is van egy nagy ellenlábasuk, ugye a Perzsa Birodalom, míg ugye nyugaton éppen merre járnak, változó, hogy a Balkán mely állama, majd ugye később a Magyar Királyság, Habsburg Birodalom, illetve annak akár a hiszpán, a spanyol ága is. Úgyhogy ez egy olyan hatalmas birodalom, ami tényleg méreteiben, mire a magyar határig elér, addig hát mondjuk azt, hogy európai szinten azért párját ritkítja, és hatalmas gazdasági és társadalmi és katonai potenciál áll mögötte.
0: Engedd meg, hogy megkérdezzem itt Oblikon kívül, hogy akkor ők már Oszmán császárság voltak ők?
1: Hát szultanátus, tehát hogy azért szultánként. Ami egy kis változáshoz ugye ebben az az arab területek elfoglalásával, hogy a kalifa cím is a szultánhoz kerül. Tehát onnantól valójában a vallási vezető is egyben, tehát az iszlám vallás vezetője is egyben a szultán, az oszmán szultán.
0: Értem. A Magyar Királyság területén akkor élő keresztények érzékelték ezt, hogy egy óriási veszély fenyegeti Európát?
1: Hát ebben az időben azért ők úgy érzékelték, hogy magukat, tehát hogy a Magyar Királyságot egy óriási veszély fenyegeti, és abszolút természetesen tudnak erről. Hát a mi királyaink, most akár mondjuk, ahol először ez azért nagyon-nagyon hangsúlyosan megjelenik, azért Zsigmond uralkodása, tehát olyan királyokról beszélünk, aki Európát beutazza, aki a német-római császári trónon is ül, tehát hogy azért ő nekik a tudásuk arról, hogy mi történik Európában, Európa környezetében, abszolút pontos, tehát abszolút, ők abszolút ismerik azt a fenyegetést, ami az Oszmán Birodalom részén. Hát egyre növekszik, mert ugye amikor még olyan picurka, viszonylag kisebb, akkor ez nem egyértelmű. De ahogy már a balkáni államokat, ugye a bolgár területeket, szerb területeket is egyre jobban meghódítják, onnantól azért egyértelmű, hogy ez folyamatosan növekvő veszélyt fog jelenteni.
0: De hagyd kérdezem meg, hogy tulajdonképpen a Magyar Királyság, az akkori Magyar Királyságnak volt kapcsolata az Oszmán Birodalommal, tehát diplomáciai kapcsolat, vagy... Nem tudom, ezt
1: Követségek hogy, nem vannak tudom, ezt hogy természetesen, működött. Tehát egyrészt, másrészt ugye a Balkánon lévő államalakulatokkal a Magyar Királyság folyamatos kapcsolatot tart fenn. Tehát ők pontosan tudják, hogy őket milyen katonai veszély fenyegeti. Bizonyos esetekben ugye támogatást is nyújtanak, akár pénzügyi, mint ahogy később ugye a Magyar Királyság is igényel egy anyagi támogatást, hogy katonailag fel tudjon készülni az Oszmán Birodalom ellen. Ugyanezt korábban a Magyar Királyság is valamennyire biztosítani tudja a déli területeknek, és bizonyos esetekben ugye katonailag is megjelennek ezeken a vidékeken. Ez ugye változó, pont attól függ, hogy az Oszmán Birodalom is éppen merre fordul. Tehát amikor az Oszmán Birodalom is kelet felé hódít, tehát Anatóliába terjeszkedik, vagy a Közel-Keleten, akkor kevésbé nagy a nyomás az európai területeken, vagy ha a Perzsa Birodalom éppen az adott pillanatban nagyobb támadást indít, vagy abba az irányba vannak, ha abba az irányba van lekötve az Oszmán Birodalom katonai ereje, akkor megint kisebb a nyomás valójában Európán, de ez azért a 14. század közepétől, végétől, 15. században folyamatosan ismert fenyegetés, és hát készül rá a Magyar Királyság.
0: Értelek. Mégis meg szeretném kérdezni, hogy tulajdonképpen mi késztette az oszmánokat, hogy Európa felé forduljanak, és az ásványi kincsek, az arany, az ezüst, vagy esetleg a gazdaságnak a megszerzése, és a keresztény eszmék ellenfogadása milyen mértékű volt? Tehát, hogy az Oszmán Birodalom a keresztény eszméket ismerte, amik itt voltak Európában, és ez, elfogadták ezt?
1: Az Oszmán Birodalom születésétől fogva, ugye úgy, hogy Bizánc mellett jön létre, ő ezt a kereti kereszténységet ismeri. Tehát Oszmán Birodalom amiatt, hogy Bizánc szomszédságába jön létre, a kereti kereszténységet ismeri. Valójában nagyon-nagyon hamar már el is foglal olyan területeket, szinte annak a közepén jön létre, ugye azért Anatóliában hatalmas keresztény népesség van ebben az időszakban. Úgyhogy ő abszolút ismeri azt, hogy vannak keresztény emberek, nagy tömegben, mi az ő vallási elvárásuk, milyen jellegű a társadalmi berendezkedésük, milyen az életvitelük, tehát ez számára nem volt újdonság. A terjeszkedés iránya az ebben az időszakban főként tényleg geopolitikai jellegű, tehát amiatt, hogy ők Európa és Ázsia határán vannak a kezdetektől, számukra egyértelmű, hogy Európa felé is kell terjeszkedni, és hát utána ugye ahogy látják, és hát ahogy valójában adja magát a terület, ugye hát a Balkánon lehet észak felé vonulni, úgyhogy ez az, ami számukra ilyen szempontból kijelölt útvonal, de pont ugyanekkor ugyanilyen adottság a kelet felé, Anatóliát végigfoglalni, utána le a közel. Keleten, sőt, valójában a Fekete-tenger északi oldalán is, amennyire lehet, próbálnak megjelenni, és amennyire lehet egy ilyen vazallusi államalakulatokat kialakítani, tehát, hogy ők nem kimondottan azért mennek Európa ellen, vagy indulnak el a hadjáratok, hogy bármiféle ilyen konkrét cél lenne, hanem ez adja, ez az az irány, amerre szintén terjeszkedni tudnak. Az Oszmán Birodalomnak sajátja az, hogy neki terjeszkednie kell, tehát olyan az ő társadalmi, gazdasági berendezkedése, hogy a katonái számára az elfoglalt területeken földeket, területeket jelölnek ki, aminek a birtokokat jelölnek ki, amiknek a jövedelmét hát használják, illetve ez az, ami számukra a fizetséget jelenti, ebből tudják azokat a javakat megszerezni, amik magának, annak az adott katonának a felszereléséhez, életviteléhez, mindenéhez szükséges. Úgyhogy számukra fontos az, hogy új területeket tudjanak meghódítani, mert akkor tudják ezt a hatalmas hadigépezetet működtetni.
0: Engedd meg, hogy kérdezzek pár dolgot ezzel kapcsolatban. Az egyik kérdésem az lenne, hogy Erdélyt külön kezelte a Oszmán Birodalom, hisz ott nagyon sok külön nagy urak voltak Erdélyben. Tehát az nem a magyar királysághoz tartozott, de mégis nagy urak voltak. És ezt külön kezelték, a másik a rácokkal kapcsolatban. És a harmadik egy mai kérdés lenne, hogy tulajdonképpen a mai déleurópai népek között, ugye az albánok, Bosznia-Hercegovina, mind muzulmánok, az a török Oszmán Birodalomnak a hagyatéka?
1: Nagyon sok szép összetett kérdést tettél fel nekem, hogyha megpróbálok szépen sorban válaszolni rájuk. Ugye Erdély helyzete sajátos. Valójában 1526 után, tehát a Mohácsi csata elvesztése után az Oszmán Birodalom hirtelen rögtön azonnal a teljes Magyarországot ugye nem foglalja el. De Szulejmán szultán bevonul Budára, tehát az egész hadsereg, az a nagyon sok tízezres, az végigvonul az ország közepén, bevonul Budára, majd onnan hazamegy. És akkor elindul valójában ennek az országnak a feltérképezése, meghódítása, illetve ennek az egésznek az előkészítése. Szapolyai időszakát ma már egyre jobban úgy tekintjük, hogy ez az az időszak, amit az Oszmán Birodalom ekkor már úgy tekint Magyarországra, mint egy vazallus államra. És János király halála után, amikor ugye csecsemő az örökös, akkor áll ez az a helyzet, hogy az Oszmán Birodalom számára nincs egy olyan partner, akivel ezt a vazallusi státuszt továbbra is meg tudna erősíteni, tehát innentől kerül szóba az, hogy annektálni próbálja az országot, tehát teljes mértékben beépíteni a saját bürokratikus, adminisztratív rendszerébe. Ehhez viszont konkrét katonai hódításokra van szükség, hiszen valójában a Habsburg uralkodók irányából nagyon komoly megtámogatása van a magyar területeknek, tehát ők nem engedik azt, hogy az egész ország hirtelen rögtön azonnal oszmán fennhatóság alá kerüljön, tehát itt indul az a háborús időszak, amikor tényleg katonailag el kell foglalni azokat a területeket, amit be tud az Oszmán Birodalom csatolni a saját rendszerében. Ehhez képest alakul ki ugye mellette Erdélynek egy nagyon sajátos helyzete, ami valójában vazallus államként működik, egy nagyon érdekes rendszerben, tehát minden egyes erdélyi fejedelemnek a státuszát megerősítik Isztambulból. Valójában olyan ember nem kerülhet az erdélyi fejedelmi trónra, akit Isztambulból nem támogatnak, vagy nem értenek vele egyet. Bármikor leválthatóak éppen ezért, ha megjelenik egy nagyobb oszmán sereg, amelyik ezt mondjuk forszírozza.
0: Még Erdélye kapcsolatban én úgy tanultam, és a történelem folyamán az ottani fejedelmek hol a török oldalán voltak, hol a magyar királyság oldalán, hol az osz. Ez igaz? Mi volt az érdekük, hogy ezt csinálják? Pénz?
1: Hát a túlélés, tehát hogy valójában azért van egy olyan államalakulat, ami új, ehhez képest kell valahol pozícionálni magát. Erdélyben olyan nagy területekkel rendelkező földesurak, arisztokrácia, mint ami a Magyar Királyság többi területén volt, vagy abban az időszakban nem volt, tehát egy kicsit máshogy működik az egésznek a rendszere is. Ráadásul pont amiatt, hogy az oszmánok abszolút ragaszkodnak Erdélyhez, mint egy vazallus államhoz, tehát hogy jön az utasítás Isztambulból, hogy bizonyos területek ellen katonailag meg kell mozdulni, akkor nekik valójában kötelességük ennek eleget tenni, ha nem, akkor annak az komoly retorziói lehetnek. És minden mellett próbálja természetesen az erdélyi fejedelem, amennyire lehet megőrizni az önállóságát. Nagyon nagy államok között, tehát ugye mind a Habsburg birodalom ekkor azért egészen komoly méretekkel, katonai potenciállal rendelkezik, de ugye gyakran előfordul, hogy Erdély trónjára olyan fejedelem kerül, akinek nagy birtoktestjei vannak Erdélyen kívül a királyi Magyarországon. Nekik innentől óhatatlanul érdekük az is, hogy a Magyarország területén milyen politikai irányok kerülnek elő, ha kell, akkor ugye azokba akár be is avatkozik. És hát amikor nagy szultáni hadjáratok jönnek, azért az is föladja a leckét, hogy ezekbe hogy tudnak integrálódni, vagy hogy tudnak belőle kimaradni. Az erdélyi fejedelmeknél óhatatlanul a lengyel trón is mindig egy olyan hely, ahova van, amikor meghívják őket, van, amikor maguk mennek, van, amikor szeretnék megszerezni, máskor ugye kevésbé elérhető. Tehát, hogy nagyon-nagyon összetett politikai szituációban kell nekik tudni minél inkább megőrizni a saját függetlenségüket, éppen mekkora van és éppen mekkora adódik, de hogy azokat a lehetőségeiket meghagyni, amit addig akár már kiküzdöttek maguk számára.
0: És ugyanez volt a rácokkal is? Mert ugye ott Rínyi féle, tehát ugyanez volt?
1: Hát a rác ez egy egészen más társaság, tehát most azt látjuk, hogy az oszmán előrenyomulással párhuzamosan előtte, hát maga a szerb nép is úgy megmozdul, hogy újabb területekre költöznek át. Már a Mohácsi csata előtt is van egy nagyobb beköltözés délről, ugye a szerbek részéről a Magyar Királyság területére, majd ahogy az ország középső részét az Oszmán Birodalom elfoglalja, kvázi nyitva van az út, tehát a déli területekről azt látjuk, hogy van egy népmozgás, tehát és őket nevezzük többé-kevésbé rácoknak. Az érdekesség ebben valójában az, hogy míg az Oszmán Birodalom, ahogy elfoglalja a Magyar Királyság középső részét, oszmánokat csak az erődítményekbe találunk, tehát abszolút katonai objektumokban. Nincsenek mezővárosokban, mint egy Kecskeméten, nincsenek falvakban, hanem az oszmánok, akiket annak tartunk, majd erről is egy kicsit még egy pár szót, hogy ők azért nem törökök, hanem egy egészen más dolog ez, hogy oszmán valaki. Tehát ők ezekben az erődítményekben vannak, és nagyon nagy részük tényleg katona, és hozzájuk csatlakozó civil lakosság, tehát kézművesek, kereskedők. Ellenben azt lehet megfigyelni, hogy a déli területeken, de ezért viszonylag magasra, körülbelül azért Kalocsa környékéig felhúzódva, elkezdenek megjelenni falvak, amik viszont nem oszmán falvak, hanem ilyen a Balkán felől felhúzódó, valószínűleg szerb, de mi most éppen rácoknak nevezzük, tehát egy délszláv lakosság érkezik ide, akik korábban nem itt éltek, tehát egyértelműen az oszmán hódítás után nyomulnak be, vagy keresnek új területeket, ahol ők élni tudnak, és az ő falvaik azok nem egyenlőek a korábbi magyar falvakkal, sokszor mellette vannak, elhagyott magyar falvak mellett, vagy attól függetlenül jönnek létre. Őket nevezzük ma rácoknak. Nagy részük valószínű ortodox keresztény, tehát hogy ők nem iszlamizált lakosságnak tartjuk őket, és nagyjából ezt mutatja a régészeti leletanyaguk is. És egy kicsit arra, hogy mi is az, hogy oszmán. Ugye magyar nyelvben török birodalomnak, meg török hódításnak, meg ilyesminek hívjuk, ez egy történetileg kialakult fogalom, és teljesen rendben is van. Az oszmánok oszmánnak hívják, vagy hívták magukat, és valójában ez a török szó abban az időszakban az inkább egy ilyen sértés volt, ha valakit letörököztek. A butával volt körülbelül egyenértékű, vagy tanulatlannal. Mert hogy az oszmán birodalomban nagyon-nagyon, tehát nagyon-nagyon sokféle nemzetiségű, nyelvű ember élt, és ennek a birodalomnak a legtetején, bürokratikusan is, sokféle nemzetiségű, nyelvű ember lehetett. Tehát a Balkánról rengeteg szláv ember, a Anatóliából, Közel-Keletről, tehát mindenhonnan. Mégis egy egységes módon tudjon működni. A birodalomban kialakult egy sajátos államnyelv, ez az oszmán, aminek alapjai törökök, de rengeteg perzsa és arab jövevény szavat tartalmaz, tehát éppen ezért egy egyszerű török embernek nem feltétlen volt érthető. Ráadásul ugye az arab írás az nem igazán alkalmas a török hangok leírására, mert ugye ott is sok ő, ű, ilyesmi van, és az arab ABC ezt nem tudja kezelni. Tehát maga volt egy olyan ABC is, amit nagyon komolyan tanulni kellett, hogy ezt írni, olvasni tudja az adott ember. Úgyhogy kialakult egy olyan réteg, akik ők azért tényleg iszlamizáltak, tehát ismert ez a gyermekadó dolog is, tehát sokan bekerülnek ebbe a rendszerbe gyermekként, de őket tanítatják, tehát egy része tényleg katona janicsár lesz, másik részük akár művész, építész, vagy kaligráfus, tehát hogy nagyon sokféle dolog lehet belőlük, de náluk azért tényleg előírás volt, hogy ha eredetileg ugye keresztények voltak, akkor is az iszlám hitre át kellett élni. De ez nem jelentett egy ilyen nagy takadást. Tudunk olyan családról, például a Szokollu család, amelyik nagyon komolyan részt vett itt a budai építkezésekben, és Budának a leghosszabb ideig működő Begler bégét, tehát a tartományi vezetőjét adta ez a család. Náluk például a nagyvezír is ebből a Szokollu családból származik, de a család másik ága az maradt azon a területen, ahonnan származnak, és ők például az ortodox egyházban nagyon komoly tisztségeket betöltő, feladatokat elvállaló személyekként ismerjük, sőt azt is tudjuk, hogy ők folyamatosan tartották a kapcsolatot, tehát az, hogy a családfele

0: rokonokat, más szokollú gyermekeket, akik ugyanúgy kihasználva ezt a rendszert, beletanultak, megtanulták, és utána magas hivatalokat töltöttek be az Oszmán Birodalomba. Tehát ha ebben nem kerülnek be, ugye akkor nincs lehetőségük arra, hogy magas tisztségeket, nagy jövedelmeket tudjanak szerezni, úgyhogy ez egy ilyen út volt a számukra.
1: Értelek. Viszont szeretném tőled megkérdezni, hogy valóban úgy volt, hogy az előre nyomulások során, amelyen voltak portyázó török csapatok, voltak hadseregek, a keresztény templomokat a Magyar Királyság területén meggyalázták, az embereket üldözték, kivégezték. Tehát ez egy jellemző dolog volt abban az időben?
0: Ez egy háborús helyzet. Tehát nekünk az jutott, hogy a frontvonal a 150 évig itt volt az ország területén. Na most az azért elég kemény. Tehát amikor valójában ez egy olyan időszak, amikor a közbiztonság az, ami teljesen megszűnik. De a kérdésedet ketté választanám, mert egyrészről ugye maga ez a háborús helyzet hozza azt, hogy akkor itt tényleg szörnyűségek történnek. Ez ilyen mind a két oldalos szörnyűség. Ha fölvonul a szultáni hadsereg a sok tízezer emberével, akkor azok hatalmas hadjáratok, az tényleg, amikor amerre jár a hadsereg, azért, tehát amerre jár a hadsereg, annak az élelmezését biztosítani kell tudni. Ez abban az időben a portyázásokat ugyanúgy lehetővé tette. Másrészt, ha nem is voltak nagy hadjáratok, akkor is a kisebb oszmán urak is szerettek a környező területekre ilyen rabló hadjáratokat, rabló potyákat vezetni, amiben nagyon-nagyon sokan meghalnak, falvakat fosztanak ki, tehát ilyen abszolút előfordul. De például az egyik budai pasát, akinek ugye itt a budai várban volt a háza, a székhelye, a Szépvölgyi úton fogták el a másik oldalról, tehát magyarok, és került el Bécsbe a Habsburg Birodalom területére. Tehát, hogy ez mind a két oldalról egy ilyen nagyon bizonytalan helyzet volt, tehát pont azért, mert az oszmánok csak az erődítményekben éltek, tehát az egyik erődítményből még átjutott a másikba, bármi történhetett. Nem olyan rég, talán 2 éve, a Budafoki úton került elő 9, hát lefejezett csontvász, tehát akiknek nem volt ott a fejük. Semmi nem volt mellettük, és azt lehetett látni, gödörszerű, vagy ilyen lapályszerű valamiben húzkodták őket be. Ólomgolyók, tehát amit abban az időben ugye a puskákban használtak, olyan volt az egyik áldozatnak a lapockájánál, tehát innen tudtuk korszakban elhelyezni, mert más semmi nem volt náluk. Nem tudjuk, hogy ők magyarok voltak, vagy oszmánok, tehát pont amiatt nem tudjuk, mert hogy azokat az anatómiai jegyeket nem lehet rajtuk megfigyelni, amit általában ugye a koponyák hordoznak. De magának a korszaknak abszolút mutatja azt a közbiztonság teljes hiányát. Tehát, hogy bármikor megtörténhetett ilyen, hogy egy ilyen 9 fős társaság, aki valahonnan valahova tartott, azokat elfogták, megölték, lekaszabolták, a fejüket levágták, mert ebben az időszakban fejpénzt, tehát tényleg fizettek a bevitt fejekért például az oszmánok. Tehát ennek egy ilyen rettenetes hozadéka volt erre a 150 évre, úgyhogy ez nem egy szép időszak ilyen szempontból. A templomokkal kicsit más a helyzet. Ahogy halad, nyomul előre az Oszmán Birodalom, és elfoglal egy várost, akkor abban a városban az első pénteken el kell mondani az imát. És ez az első pénteki ima az, ami az iszlám világhoz csatolja az adott várost, az adott területet. Innentől minden muzulmán embernek úgy a kötelessége azt megvédeni, nem adhatja föl, tehát, és innentől az iszlámhoz tartozik. Ennek az első imának, ugye, első péntekre rendelkezésre kell állni egy helynek, egy dzsáminak, ahol ezt el lehet mondani. Azt tapasztaljuk, az a gyakorlat, és valójában az írott források is ezt erősítik meg, illetve minden ilyen egyéb épületkutatás is, hogy a meglévő álló keresztény templomok közül választottak ki egyet, tehát ezt nagyon látjuk, hogy a szakrális építmények általában szakrális építményként hasznosulnak oda-vissza. Tehát, hogy abból választanak ki lehetőleg a legnagyobbat, tehát ami a legreprezentatívabb, a településnek a legjobban az értékét mutatja, és utána ezt nagyon gyorsan, villámgyorsan átalakítják dzsámivá, ami azt jelenti, hogy kihordják a padokat, lemeszelik a szentképeket, kiviszik az oltár, a szobrokat, tehát ezek nem maradhatnak benn. Freskók meg szoktak maradni, szentképek, egyebek a lemeszelés alatt, tehát ilyeneket föl tudunk tárni, meg tudunk találni. És utána ugye kialakítanak egy fülkét, a mihrábot, ami mutatja az ima irányát, Mekka irányát. Ez nálunk a déli fala szokott lenni a templomoknak, ugye a középkori templomok keleteltek, keletre van a szentélyük, úgyhogy ahogy a dzsámivé átalakul, a déli oldalfal válik azzá, ahova a mikráb bekerül és az ima irányává, és hát szőnyegek kerülnek bele a dzsámik jellemző belső kialakításaként.
1: Nagyon jó, hogy erről beszélsz. Nagyon sok kérdés felmerült, mert nem. Menjünk talán sorba.

0: az építészet, a török építészet, tehát fürdők, minaretek, stb. Magyar építőkkel lettek tervezve és építetve? Ezen az első kérdésem. A második kérdésem, a török fennhatóság, a pasák, bégek előírásait hogyan hozták meg egyáltalán, megkérdezték a magyarokat most, hogy ide építünk egy ilyen fürdőt, vagy bármit, harmadik, szintén az építészethez. A törökök építettek utakat, és van-e megmaradt török muszlim temető jelenleg Magyarországon?
1: Az Oszmán Birodalom egy nagyon-nagyon bürokratikus és nagyon központosított állam volt. Ennek megfelelően az építészet is központosítva volt, ami azt jelentette, hogy létezett egy birodalmi főépítész, aki Isztambulban, hát kvázi egy óriási építészeti irodát üzemeltetett. A legnagyobb birodalmi építész ebben az időszakban élt, őt mi már Sinánnak hívják, és a mai napig a törökök őt tartják a legnagyobb építésznek. A helyzet pikantériája, hogy ő valójában egy keresztény ember volt születése kor, és a 20 éves kora körül ezzel a gyermekadóval került be a rendszerbe. Körülbelül olyan 90 éves kora után halt meg, és addig teljesen, hát megreformálta is olyan mértékű hagyatékot hagyott maga után, és olyan szinten hatása volt az oszmán építészetre, hogy mai napig ő a non plus ultra. És ő az, aki például ismerünk így népszerűnt, és még egy jó pár birodalmi főépítészt, aki meghatározta, hogy az egész birodalomban milyen jellegű épületeket lehet építeni. Ez úgy működött, legalábbis a mai tudásunk szerint, hogy bizonyos épületek építéséhez engedély kellett, ilyenek voltak például a dzsámik. Mert hogy az iszlámban nagyon komolyan elvárás a gazdagok felé, hogy a társadalomnak adjanak vissza, és a társadalmat annak a szegényebb rétegei támogassák, tehát magát, azokat a dzsámikat is a gazdag, az oszmán birodalomban élő gazdagok építették, általában egy ilyen vallási alapítványt hoztak létre, ez a mai napig működő rendszer az iszlám területeken, és ezek a vallási alapítványok után a szegényházakat üzemeltettek, iskolákat üzemeltettek, szegénykonyhákat, kórházakat, tehát sok minden ilyen szociális ellátásban részt vettek. De magát az, hogy egy ilyet létre lehessen hozni, ehhez engedély kellett, és engedély kellett ahhoz is, hogy ez hogy nézhet ki. Úgyhogy ilyenkor vagy az építész, a birodalmi főépítész adott néhány tervjavaslatot, hogy akkor ezt, vagy azt mondta, hogy például amilyen Edirnébe akármelyik dzsámi, olyat tessék építeni, és akkor olyat lehetett építeni. Úgyhogy azt látjuk azért a 16. század második fele 17. században, hogy pontosan megegyező jellegű épületek épülnek az egész birodalomban, a keleti felén, illetve itt a nyugati végeken is. Tehát ezeket nem adhok jelleggel találják ki. A fürdőknél még egy nagyon érdekes dolgot lehet megfigyelni. Számukra ugye itt Budán, Budapesten teljesen természetes az a 4 darab török fürdő, ugye, ami megmaradt, ez a Rudas, a Rácz, a Király és a Császárfürdő. De ezek nagyon-nagyon extra fürdők, olyan szintig, hogy például a Rudas, amin ugye 8 darab oszlop tartja, ehhez hasonló a Isztambulban Szulejmán szultánnak a fürdője, a Szokollu Mehmet Pasa nagyvezírnek a fürdője, illetve a szultáni háremben vannak hasonló fürdők. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon extra dolog, ami mutatja azt is, hogy az, aki ezt építette, ez Szokollu Musztafa Pasa volt, az ő nagybácsia volt akkor a nagyvezír. Ő pontosan ismerte az isztambuli divatot, az isztambuli trendeket, és annak megfelelőt építetett itt Budán, és kapott engedélyt rá, hogy ilyet építsen. Úgyhogy azt látjuk, hogy a 16. század második felében nagyon komolyan a pasák, azok olyan irányba fejlesztették itt például Budát is, ami az isztambuli trendeknek megfelelő, tehát ők, és mondjuk például fürdőt építeni, ilyen kupolás dzsámit építeni, hát az oszmán mesterek tudtak, ugye ez azért a gótikából nem jön, meg a reneszánszból sem feltétlen. Úgyhogy ezeket mindenképpen úgy gondolom, hogy ezt csak is oszmán mesterek építhették. A fürdő meg egy nehéz műfaj, tehát annak működni tudni kell. Tehát azt úgy kell összerakni, hogy annak a víz folyjon, meg elfolyjon, meg mindenféle legyen vele. Úgyhogy ott bizonyosan, hogy maga az, aki az építkezést irányította, az ebben nagyon-nagyon profi is volt. De biztos, hogy a helyi embereket és a helyi infrastruktúrát, forrásokat használták, mert hogy például a Rudas fürdő alatt egy fél erdőbe van cölöpökként verve, mert ugye a Gellért-hegy és a Duna között ez a terület azért egy nagyon olyan rész, ahol a fürdő félig fönt van a sziklán, félig viszont a Dunának ezen a hordalikos részén, és hogy hát ez azért ott stabilon álljon már 500 éve, ezt azért elég jól megcsinálták, úgyhogy rengeteg fa van alatt, olyan a nagy facölöp, és mivel a mai napig vizes az a rész, meg is maradtak, úgyhogy azt valahol azért nem túl messze vágták ki és hozták ide, és ebbe bizonyosan, hogy a magyar lakosság is részt vett.
0: Nagyon megy az idő, És nagyon sok kérdésem van még. Tiszteletem, megkérdezem tőled, hogy milyen pénzegységben dolgoztak a törökök? De néhány mondatban. És a másik dolog, hogy hogy kommunikáltak itt a magyarokkal? Tehát milyen nyelven beszéltek? De tényleg csak néhány mondatban, mert még nagyon sok kérdés van, mert a téma nagyon érdekes, tisztelt hallgatóim.
1: A törököknek akcsinak nevezzük a pénzét, vagy ez egy picike ezüstpénz, és hogyha ennek van egy aranyváltozata, ez az altun. Ugye ebben az időszakban a pénz értékét a nemesfém tartalma adja meg. Azt lehet tapasztalni, és ez mondjuk írott források alapján, hogy amikor például az adót beszedik, akkor azt mindenféle pénzbe hozhatták az emberek, tehát a Habsburg denárok, a lengyel pénzek ugyanúgy előfordulhattak itt az országban, mint a török akcsék. Teljesen lényegtelen volt, mert ugye az ezüst tartalma fontos, és utána ezt ők átszámolták maguknak, hogy a beérkezett pénz az valójában mennyi akcsénak felel meg így számítási értékben. Találunk is ásatásokon akcsét, tehát hogy bizonyosan tényleg voltak forgalomban, de pont ugyanebből az időszakból nagyon sok Habsburg érmet is találunk, tehát tényleg viszonylag sok lehetett erre ugyanígy forgalomban. Aranyból az régészeti feltáráson kevés szokott megmaradni, ugye azzal a vigyáznak. Van az erdélyi bástyában Terei György kollégám találta egy olyan kincsleletet, amiben ilyen török aranyak voltak benne, úgyhogy néha-néha előfordul ilyen is. Ott például 900 ezüstakcsével volt néhány török arany, tehát hogy azt látjuk, hogy ez azért már olyan érték néhány aranypénzt és mondjuk 900 darab ezüstpénzt elrakni, ami már egy ilyen komoly értéknek számított abban az időszakban. Nagyon érdekes módon azért ebben az időszakban figyeltek arra, hogy tolmácsoknak lenni kell, tehát hogy tolmács, mint olyan azért egy létező hivatásnak nem mondanám, de hogy ez egy működő dolog volt, aminél az volt a kérdés, hogy kinek a tolmácsát használják, tehát hogy a szultán a sajátját ugye abba bízott, lehetőség szerint ugye a másik fél is szerette a sajátját, mert abba bízott, de pont amiatt, hogy itt azért együtt élnek az emberek hosszú ideje, gondoljunk arra, hogy azért az 1600-as évek második felébe az itt lévő oszmán lakosok egy része már itt született magyar területen, tehát hogy hiába volt ő muzulmán és oszmán, ettől még ő valójában ezt tekintette hazájának. Tehát közöttük azért voltak bőven olyanok is, akik akár tudtak magyarul, a budai pasák magyar nyelvű levelezése fönnmaradt, tehát hogy ők a magyar az egy olyan nyelvé vált ebben az időszakban, ami egy nagyon jó közvetítő nyelv volt az oszmán és akár a Habsburg birodalom egyéb nyelvei felé. Úgyhogy azt lehet látni, hogy bár tolmácsokat használnak, sok esetben tényleg a magyar az egy működőképes közvetítő nyelv volt.
0: Egy nagyon fontos kérdésről kell beszélni, de tényleg röviden a hadseregről. Hogy oldották meg a hadsereg utánpótlását, hisz messze van ugye Isztambul a Magyar Királyságtól, és ami nagyon fontos, én szerintem, hogy a szultánoknak mi volt az elképzelése, fönnmaradt-e olyan, hogy meddig akartak ők eljutni Európában, és tulajdonképpen miért akartak odáig eljutni? Tehát meg akarták hódítani egész Habsburg birodalmat, vagy egészen Franciaország, bár a franciákkal jóba voltak, én úgy tudom, tehát diplomáciai kapcsolatuk volt a franciákkal. Hogyha erről egy pár mondatot mondanál hallgatóinknak, és aztán megyünk tovább, mert még lennének kérdések.
1: Hát a hadseregnél ugye kétféle rész, vagy akár három is van, tehát hogyha nagy birodalmi hadjárat van, akkor az a birodalom teljes területéről gyűlökezik össze Isztambul alatt, és onnan indul a hadsereg föl, adott esetben magyar területre, de ugyanígy mehet keletre, délre, bármerre. Viszont ugye állomásoznak az itteni erődítményekben is katonák, őnekik egy részük portai alakulat, tehát a portáról kapnak fizetést, onnan küldik, cserélik őket. Más részük meg javadalom birtokot kap a hódoltságban, és bár nem feltétlen ott él, hanem valamelyik közeli erődítményben, mégis az ő kötelessége, hogy ennek az összegéből, az onnan befolyó pénzből, jövedelemből, ő maga mellé még ki tudjon állítani valamennyi katonát, tehát azokat föl tudja szerelni, egyáltalán élelmezni, a mindennapi ellátásukat biztosítani, tehát hogy ez a kettő működik együtt. Vannak az állandóan itt állomásozó és állandóan itt létező katonák, ennek nagyon jó, hát ilyen zsordlisták, meg összeírások vannak, úgyhogy Hegyi Klára az, aki ezt ilyen háromkötetes munkában abszolút földolgozta, kiadta, és lehet nézni. Azt tapasztaljuk, hogy köztük azért a legtöbben a Balkánról érkező szláv nevű emberek szerepelnek. Jó részük muzulmán, de találunk köztük ortodox keresztényeket is, tehát mind a kettő előfordul. És hát az, amikor meg tényleg a nagyobb hadjáratnál az egész birodalom csapatai, vagy az anatóliai és a rumélia is, az európai is összeáll, az meg egy tényleg egy másik történet, akkor az csak egy hadjáratra szerveződik össze, és utána el is hagyják a hódoltság területét. Hogy mi volt a cél? Ugye mindig a következő, tehát hogy alapvetően úgy tűnik, hogy azért a Magyarországon túlmutató célok voltak, és az, amit kevésbé hangsúlyozunk, hogy ennek az országnak az érdeme, hogy meg tudta akasztani ezt az oszmán előrenyomulást, és valójában itt az ország közepén beragadt, mondjuk úgy, ennek az oszmán terjeszkedésnek a határa. Budánál is emlegetik a kvázi az aranyalmát, hogy ez az, amit szeretnének elfoglalni, és ez egy ilyen vágyott célként jelenik meg. Ez néha Bécsre is vonatkozik, tehát hogy ezek, én úgy gondolom, hogy mindig a következő, tehát hogy a következő mellettünk lévőtnek a meghódítása a cél. Ugye azt láttuk azért, vagy mutatja a történelem, hogy Bécs ellen nem lehetett úgy fölvonulni, hogy Budát nem építette be, és a Magyar Királyságot nem annektálta, amennyire lehetett, nem foglalt el az Oszmán Birodalom, tehát az nem működött, hogy a háta mögött ott volt ez az ország, és nem lehetett megugrani és átugrani, és úgy Bécset támadni. Úgyhogy valójában, mint a következő lépcső, ha sikerül, akkor persze haladnak előre, ha nem, akkor meg eddig.
0: Én azt gondolom most, hogy erről beszélgetünk, hogy beugrott nekem, hogy tulajdonképpen ez a 150 év, hát Európának köszönetet kellett volna mondani, hogy nem terjeszkedett az Oszmán Birodalom Európa fele.
1: Ez nagyon kettős, mert hogy...
0: Bocsáss meg, hogy mondanék ezzel kapcsolatban, igaz-e az, mert olvastam, hogy a török hódoltság előtt hazánk lakósága ugyanannyi volt, mint Angliáé. És a 150 év uralom után már csak a fele volt Magyarország lakóságnak a száma. Mert ha ez így van, akkor az keresztények nagy részét megölték itt Magyarországon.
1: Kettőre együtt, vagy egymás után így válaszolni. Tehát ugye a Magyar Királyság magában anyagilag nem tudta finanszírozni ezt a háborút, ahogy a középső területe oszmán hódoltság részévé vált, és ugye a nyugati északi része Habsburg Birodalomé. Tehát a Habsburg Birodalom, a Német-Római Császárság nagyon komoly anyagi támogatást biztosított folyamatosan a Magyar Királyság területére, hogy ezt a frontvonalat itt lehessen tartani, és nem mozduljon el. Például erre egy érdekes példa, Nagykanizsa mellett van egy Bajcsa nevű helység. Föl volt osztva ugyanis ez a határszakasz, hogy mely területek a Habsburg Birodalomból támogatják anyagilag, ez a Steyr területekhez tartozott. A Steyrek egy erődítményt, egy várat építettek Bajcsára, ennek a régészeti nyomait Kovács Gyöngyi meg is találta, föl is tárta, és Steyr katonák állomásoztak benne. Tehát innentől, hogy a Magyar Királyság a Habsburg Birodalom része lett, bár ugye a Német-Római Birodalomé nem, de a Habsburgé igen, aminek a trónján ugye gyakran Habsburg uralkodó ült, innentől azt az anyagi támogatást, azt abszolút megkapta, hogy ez ellen tudjon állni az oszmán területeknek. Ez csak magyar büdzséből nem ment volna, tehát, hogy ami szigorúan ez a rész, úgyhogy valójában Európa folyamatosan beletette ezt a pénzt, hogy meg lehessen állítani az oszmán birodalmat, tehát a pápától is érkezik folyamatosan hatalmas anyagi támogatás, előtte is, utána is. Valamennyire azért egy európai összefogás, ami itt megállítja.
0: Igen, de tulajdonképpen a vérünket mi ontottuk ki azért, hogy tulajdonképpen a művelt nyugat ne kerüljön az oszmán birodalom hatása alá. Tehát én azt érzem ebben a dologban, és itt föl is tenném, hogy az európai nemzetek, ugye aztán később 1686-ban, miért 150 év után segítették kiverni az oszmánokat? Tehát miért kellett 150 évig várni? Ez egy nagyon nehéz kérdés, de nem is tudom, hogy meg lehet ezt válaszolni.
1: Árnyaltabban kellene nézni, én úgy gondolom. Tehát például a Mohácsi csatában most, hogy szedik össze ugye az áldozatokat, rengeteg cseh ember volt. Tehát, hogy az elejétől kezdve a Magyar Királyság uralkodója általában valami más területekhez is kapcsolódik, és azoknak a más területeknek az anyagi és emberi erőforrását mozgósítja. Tehát a magyar területekre is érkeznek katonák is abszolút a Habsburg Birodalom egyéb területeiről, sőt ugye a visszafoglaló háborúk során a magyar csapatok mellett jelentős mennyiségű bármilyen más lengyel, német, osztrák, mindenféle, cseh, mindenféle csapatok vannak. De nem szabad elhanyagolnunk, hogy komoly magyar csapatok is vannak benne, de hogy ez soha nem csak magyar, hanem mindig van benne mindenféle más is. tehát már folyamatosan azért itt nagyon komolyan részt vesz benne mindenki. 1500-as években az Oszmán Birodalom egy iszonyú komoly birodalom. Tehát az, amelyik abban az időszakban el tudja foglalni Egyiptomig a területeket, hatalmas katonai, hatalmas anyagi potenciállal, illetve emberi erőforrással rendelkezik. Ezt abban az időszakban nem lehetett mondjuk úgy, hogy nem volt olyan másik állam, ami visszaszorítani is tudta volna. A 17. században beakad ez az egész oszmán terjeszkedés, aminek ugye a lételeme lenne a finanszírozásban maga a területnövekedés, és utána hát nagyon sok mindennek úgy kell alakulni, tehát tényleg az, hogy a háttérben az országok meg a hátország, tehát a másik oldalán valakinek ne legyen ellenérdekeltsége, kialakuljanak azok az összefogások, amelyek meg tudják állítani, vagy visszafelé tudják fordítani ezt az egész folyamatot. Ugye valószínűleg az egyik ilyen nagy lökést ennek a visszafoglaló háborúknak az a Bécs ostroma adta, tehát amikor az oszmánok megint azt gondolták, hogy el tudják foglalni Bécset. Tehát ez volt az, ami lehet, hogy egy kicsit azért kiverte a biztosítékot, és mindenki úgy gondolta, hogy akkor jó, akkor most még egyszer próbálja, akkor most meg lehet próbálni. Tehát ha ott győztünk, akkor össze lehet állni, és akkor meg lehet csinálni azt, hogy tolni vissza-vissza-vissza az oszmán haderőt egészen a határig, vagy ugye azon túl is. Úgyhogy az adott egy ilyen nagy rendületet, de azért folyamatosan voltak, ugye volt a 30 éves háború, ami lekötötte az európaiakat, tehát akkor megint nem feltétlen lehetett úgy. De volt egy 15 éves háborunk is, ugye a 16. század vége, 17. század eleje, amikor megint nagyon komoly próbálkozások voltak az oszmán birodalom visszaszorítására, valamennyire sikerült is, de nem olyan mértékig, mint ugye 100 évvel utána.
0: Nagyon elment az idő, de azért még néhány dologról kellene beszéljünk. Engedjék meg, kedves hallgatóink, hogy elmondjam azt, hogy ha akkor nincsenek nekünk olyan hőseink, mint Hunyadi János, Zrínyi, Juricsics, Dobó, és az ismeretlen hősök, és még sorolhatnám, akkor nem lenne Magyarország, sőt Európa sem. Kérem tisztelt hallgatóimat, hogyha Kőszegen járnak, olvassák el azt az idézetet, amely a várnál található. Megéri, és mindent meg fognak érteni. Hála és dicsőség az elesett hősöknek. Kedves Adrián, még egy pár mondattal, hogyha volnál olyan kedves, a török hódoltság után hogy alakult a Magyar Királyságban a kereszténység helyzete, hogyha erről mondanál egy pár mondatot?
1: Szerencsére azért ez az oszmán hódoltság kereszténység helyzetét, én úgy gondolom, hogy nem ingatta meg, tehát arról szó nem volt, hogy itt nagy tömegekben térnének át emberek az iszlámra. Úgyhogy azt tapasztaljuk, hogy ahogy ezekből a pontszerű erődítményekből eltűnnek az oszmánok, tehát ugye visszaszorulnak, ezek a területek gond nélkül újra keresztény városokká válnak, és hát integrálódnak a maguk módján vissza. Ugye ennek van egy ilyen nehézség, hogy azért mégis 150 évig olyan furcsa státuszban voltak, akár a városok komolyabb önállóságot, önkormányzatot alakítottak ki maguknak, hogy ezeket hogy lehet visszaintegrálni abba a rendszerbe, ami kialakult vagy fejlődött közben az ország további részein. Maga az, hogy itt keresztény államról van szó, ez egy pillanatra nem kérdőjeleződött meg.
0: Tisztelt hallgatóink! 150 év a török hódoltság alatt nagyon hosszú idő, és mégis megmaradtunk hitben és szeretetben a sors kegyelme által. Nem tudom, kedves hallgatóink, hogy más népeknek volt-e hasonló történelmi időszakuk, de úgy gondolom, hogy mi, akik a szűzanya országában élünk, háláthatatunk, hogy megmaradtunk. Ezért sem értem, hogy a mai emberekben nincs béke és megnyugvás, hogy itt vagyunk. Itt maradtak mementóul azok a török építészeti emlékek, mint fürdők, minarettek, stb., amelyeket figyelmükbe szeretnék ajánlani, és emlékezzenek erre a rég elmúlt 150 évre, és mondjanak egy imád keresztény elődeinkért. Még egy mondatot, Adrián, hogyha volnál olyan kedves, hogy milyen régészeti emlékekre hívnád föl a hallgatók figyelmét, amit esetleg nézzenek meg a török hódoltság idejéből?
1: Hát vannak ugye olyan nagyon szép épített emlékeink, amiket emlegettél. Talán ezekből a legjobban élvezhetőek tényleg a fürdők, de ugye Pécset járva azért azt is meg lehet nézni, hogy hogy néztek ki ezek a dzsámik, milyenek belülről. Amit egy kicsit azért hazabeszélnék, mert én az egyetemi oktatás mellett a Budapesti Történeti Múzeumban is dolgozom, és hogy jövőre készülünk egy nagy kiállítással, ami ezt a korszakot próbálná megmutatni, mert hogy nagyon érdekes, hogy tényleg hogy éltek az emberek együtt, egymás mellett, mennyire hatottak egymásra az oszmánok, a magyarok, ez az egész világ hogy alakult ki. Úgyhogy bízom benne, hogy jövő év végén majd egy ilyen nagy kiállításban fönt a Budai Várban ezt meg lehet tekinteni. Addig igazából az állandó kiállításunkban is van egy ilyen rész, ahol egy nagyon jó pofa, ilyen rövid bemutatója van ennek a korszaknak, és lehet látni, hogy hogy változott. De hát amit én személy szerint nagyon javasolnék, hogyha főként, ha valaki Budapesten él, akkor a pesti belvárosi plébánia templomba menjen el. Én nekem az az egyik kedvenc épületem. Az egy gyönyörű gótikus templom, bár kívülről baroknak látszik. Nagyon szép középkori freskók vannak benne, amik ugye úgy élték túl, hogy az oszmánok lemeszelték, és nem leverték, és éppen ezért meg tudtuk találni az oszmán kori ilyen meszelésréteg alatt, vagy megtudták a restaurátor kollégák. De például ott mindig előkerül valami kis érdekes emlék, hol a középkorból, hol a törökkorból. Most egy törökkori ilyen ajtó került elő, ilyen kis falfirkákkal rajta, úgyhogy annak mindig vannak olyan részletei, amik ilyen mutatja ezt a, hát pont amit mondtál, ez a megmaradásunkat, tehát hogy ugye annak van egy nagyon korai periódusa annak a templomnak, és hogy ez végül is hogy tudja túlélni, hogy tud átalakulni, hogy tud visszaalakulni, és hogy tud ma is templomként nagyon szépen funkcionálni.
0: Köszönöm szépen. Hát kedves Papadrén adjunktus asszony, köszönöm, hogy elfogadtad meghívásomat, és sorozatunk negyedik részében tudtunk beszélgetni a kereszténység helyzetéről a török hódoltság idején, természetesen a teljesség igénye nélkül, hisz ez egy nagyon nagy téma. Kedves hallgatóink, sorozatunk folytatódik a következő hónapban is, és várom önöket a készülékekhez. A szerkesztő műsorvezetőt hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Évezredes örökségünk. Kereszténység a Kárpát-medencében. Borsovszky Tibor műsorát hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves Mária Rádió család! Van valami különleges a Mária Rádióban. Amikor bekapcsolod, nem szakítja félbe reklám az imádságot. Nem egy szponzor dönti el, miről beszélhetünk. Nem üzleti érdek határozza meg, milyen értékeket képviseljünk. A Mária Rádió azért lehet szabad, mert a hallgatói tartják fenn. Ez a kezdetektől így van. Olaszországban a Mária Rádió mára 850 FM adóállomáson és a digitális rádióhálózaton keresztül az egész országban hallható. Püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők és világi hívek vesznek részt műsoraiban. Plébániák, kolostorok, kórházak, sőt börtönök közönsége is bekapcsolódnak a közös imádságba. Mindez úgy épül fel, hogy a rádió nem adta fel a szabadságát, és éppen ezért van szüksége újra és újra hallgatóira. Nálunk is minden adás mögött nagyon is valós költségek vannak. Működtetni kell a stúdiót és a technikai rendszereket, biztosítani kell a sugárzást, el kell jutni az élő közvetítések helyszíneire, és fenn kell tartani mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy amikor bekapcsolod a rádiót, az megszólaljon. Ezért kérjük most a segítségedet. Gondolj arra az idős emberre, akinek a Mária Rádió jelenti a kapcsolatot az imádkozó közösséggel. A betegre, aki a rádió mellett mondja el a rózsafüzért. Arra, aki autóvezetés közben hall meg egy mondatot, amely egész nap elkíséri. Vagy arra az emberre, aki talán hosszú évek után éppen egy rádióműsoron keresztül kezd újra Isten felé fordulni. Értők is szól a Mária Rádió. Ha megteheted, kérünk, segíts egyszeri vagy rendszeres adománnyal. Már egy kisebb, rendszeresen felajánlott összeg is sokat jelent, mert kiszámíthatóvá teszi a rádió működését. Ha pedig most nem tudsz anyagilag támogatni bennünket, imádkozz értünk, és mondd el másoknak is, miért fontos számodra a Mária Rádió. Mert amikor a Mária Rádiót támogatod, nem egyszerűen egy rádió működéséhez járulsz hozzá. Segítesz, hogy az evangélium hangja eljusson valakihez, akinek talán éppen ma van rá a legnagyobb szüksége. Köszönjük, hogy velünk vagy. Segíts, hogy a Mária Rádió holnap is szólhasson. Isten fizesse meg minden támogatásodat.
3: Almási Tamás atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Istenem, add, hogy mindannyian rá tudjunk fókuszálni. Azok az emberek, akik egy picikét a lelkük mélyén te feléd tekintenek, hallják meg a te szavadat. És nem biztos, hogy egy emberi hallható szóra kell itt gondolni, hanem bármilyen jelzésre, amelyet a lelkük mélyén megkapnak. Erre kérlek, Istenem, hogy a Szentlélek sugallata, lelkületek is, szellő fuvallata, láng nyelve érintse ezeknek a fiataloknak a lelkét, hogy bátran induljanak el te feléd, hiszen a döntetlen állapotok nem jó. Döntést kell hoznunk minden pillanatban, hát az életünk legfontosabb pillanatai a pár, vagy választás, vagy a hivatás választás, ebben légy velük, Istenem. Amen.
3: Almási Tamás atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
0: Mária Rádió.
5: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Ez 2008-ban tett meg igazán mély tartalommal. Férjem és az édesapám fél év különbséggel lett nagyon súlyos beteg, és az addig ilyen nagyon kiegyensúlyozott, boldog, nyugodt életem hirtelen egyik napról a másikra felborult, és megtelt fájdalommal, szomorúsággal, a kiszámíthatatlan jövő miatt érzett rettegéssel. Végig küzdöttem, nagyon nehéz év volt, nagyon kemény év, nagyon küzdelmes, és nem volt mindig reményteljes, néha nagyon kilátástalan pillanatokat éltünk meg. Ennek ellenére én végig tudtam, hittem azt, hogy nem veszíthetem el a férjemet és édesapámat. Ugyanakkor az is nagyon világos volt, hogy ehhez én nem vagyok elegendő, tehát az én erőfeszítéseim, az én küzdelmeim bármennyire legyenek kemények és kitartóak, akkor se elegendőek, és hogy Isten segítségére is szükség van. És 2010-ben, amikor ott álltam egy szikrázó fehér havas sípáján, és körülnéztem, és ott volt mellettem a férjem, az édesapám és a három egészséges, gyönyörű kisfiam, akkor feltekintettem az égre, és azt mondtam, hogy köszönöm Istenem, hogy ezt lehetővé tetted nekünk. Ezek olyan időszakok az életben, és olyan pillanatok, amikor az ember közvetlenül megtapasztalja azt, amiben addig is hisz és él, hogy ott van Isten, és segít akkor, amikor ő elérte a határaihoz a saját erőfeszítésein végére.

0: Hadházi Barbara szociológus gondolatait hallották. A Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából a felvételt a Mária Rádió készítette. Hírpercek.
1: 71 éves 14. Leó pápa, Isten éltesse a Szentatyát. 2000 éves kincseket rejt Róma új föld alatti múzeuma. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. 14. Leó pápa szeptember 14-én lett 71 éves. Ez a második születésnapja, melyet pápaként ünnepel. Robert Francis Prevost néven 1955-ben Chicagóban született, ahol előbb az ágostonosok kis szemináriumában tanult, majd 1977-ben matematikából, később teológiából szerzett diplomát. Az ágoston rend tagjaként kezdte szolgálatát, majd hosszú éveken át Peruban lelkipásztorként és püspökként is szolgált, számol be róla a Magyar Kurír. 2023-ban Ferenc pápa a püspöki dikasztérium prefektusává nevezte ki, majd bíborossá kreálta. Ferenc pápa halála után 2025. május 8-án a konklávé őt választotta Szent Péter utódává. 14. Leó pápai jelmondata in illo uno unum, vagyis ő benne az egyben egyek. A Szentatya szolgálatának középpontjában a béke, az egység és az emberi méltóság védelme áll. Imádkozzunk 14. Leó pápáért, szolgálatáért és szándékaira. Róma egyik legfontosabb ókori emlékegyüttesének új, föld alatti terei nyíltak meg a látogatók előtt szeptember 8-án Rómában. A Colle Oppio álló Traianus fürdői alatt két különleges leletet, amint egy 10 négyzetméteres Citta di Pintát és a monumentális nagy mozaikot is restaurálták, írja a hely.hu. A szakemberek szerint Róma alatt szinte mindenütt történelmi kincsek rejtőznek. A beruházás nem csak a régészeti emlékek restaurálására terjed ki, de javították a föld alatti terek megközelíthetőségét, és új útvonalat, valamint világítást alakítottak ki. A múzeum nem csak a turistáknak, hanem a történelem iránt érdeklődőknek is izgalmas időutazást kínál az ókorba. Az új múzeumi útvonal szeptember 12-től szombattól látogatható. A látogatások számát azonban korlátozzák, hogy a különösen érzékeny ókori leleteket megóvhassák. Házaspárok közbenjáró imaestje indul az országúti ferenceseknél, melynek Budapesten a Margit körút 23 szám alatt található országúti ferences plébánia emeleti kápolnája ad otthont. Szeretettel várnak minden olyan házaspárt, akik szeretnének közösen elcsendesedni és megerősíteni a szövetségüket, tájékoztatott a vasárnap.hu. A programsorozat 2026. szeptemberétől 2027. májusáig tart, és minden hónap első hétfőjén 20 órai kezdettel várja a résztvevőket. Az alkalom mottója Szent Pál kolosszeiekhez írt leveléből származik, mindenek fölött pedig a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Amire a résztvevők számíthatnak, elcsendesedés és közös imádság az oltári szentség előtt, egymásért és a családokért végzett elmélyült imádság, majd beszélgetések, melyeken lehetőség lesz megosztásra és a lelki közösség megélésére is. A szervezők a házaspárokért@cjk.hu e-mail címen várják az érdeklődést. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 16-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
3: Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk emléknapján az esti dicséret zsoltárait a 4. zsoltár hét szerdai napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsősége megnyilvánulása napján majd újjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért szidnak benneteket, mert a dicsőség lelke, vagyis az Isten lelke lebeg fölöttetek.

0: Ebben az órában, amikor a vértanúk királya felajánlotta életét az utolsó vacsorán, és feláldozta a kereszten, mondjunk köszönetet neki e szavakkal.
1: Magasztalunk téged, Urunk!
0: Urunk és üdvözítőnk, minden vértanúság forrása és példája. Köszönjük neked, hogy mind halálig szerettél minket.
1: Magasztalunk téged, Urunk!
0: Te örök életet ígérsz jutalmul a megtérő bűnösöknek.
1: Magasztalunk téged, Urunk!
0: Te véredet, az új és örök szövetség zálogát kiontottad a bűnök bocsánatára, és egyházadra bíztad, hogy áldozatként felajánlja.
1: Magasztalunk téged, Urunk!
0: A mai napon kegyelmet segítségével álhatatosak maradtunk a hitben.
1: Magasztalunk téged, Urunk!
0: Ma sok elhunyt testvérünket megváltó halálod társává tetted.
1: Magasztalunk téged, Urunk!

0: Könyörögjünk! Istenünk, te Szent Kornél pápát és Szent Ciprián püspököt néped gondos pásztorává rendelted, és megadtad nekik, hogy vérük ontásával tegyenek tanúságot rólad. Engedd, hogy közbenjárásukra gyarapodjunk a hitben és álhatatosságban, és odaadó lélekkel munkálkodjunk az egyház egységén. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, őrizzen meg minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

Interarma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 630. adásában köszöntöm Önöket, a szerkesztő Fodor Endre vagyok. Köszönöm, hogy ismét hallgatják műsorunkat. Adásunk tartalmáról.

0: Buda visszafoglalásának 340. évfordulójára emlékeztek azon a Szent Misén, amelyet szeptember 2-án a budavári Mátyás templomban tartottak. A Szent Misét Berta Tibor, tandártábornok, katolikus tábori püspök celebrálta.
1: 152 év után felszabadult Buda, felszabadult a magyar királyi főváros. Ez egy nagyon nagy ünnep kéne, hogy legyen nekünk. Az az üzenet, hogy élni akarunk.
0: Honvédség a katolikus tábori püspökség híreiből válogatunk, amelyben többek között beszámolunk arról, hogy befejezi külszolgálatát a KFOR 34. váltása, amelynek tábori lelkésze Horváth Kornél őr.

0: nagy volt. Ő celebrált az utolsó szent misét a koszovói táborban. Ezt idézzük, majd ezt követően a külszolgálatról hallják a tábori lelkészt.
1: Az, hogy ott a nap 24 órájában össze vagyunk zárva, ugyanabban az életritmusban élünk, ugyanott lakunk, ugyanott eszünk, ugyanazt tesszük, ugyanazok a külső tényezők hatnak az életünkre, az egy nagyon komoly kohézió és egy nagyon erőteljes kapocs, ami végigkíséri az embernek az életét.
0: Folytatjuk Nádos Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
2: A katonai gépezetben nem az igazság dönt, még a legmagasabb helyen sem. Kíváncsi vagyok, mikor vehető észre rajtam is az az idegesség, ami alól már senki sem vonhatja ki magát. Jönnek hozzám a doktorok, a nővérek, a műtések, és mintha összebeszélnének, mindazt mondja, jaj, de jó a páternek, hogy ilyen nyugodtan bírja ezt a pokoli állapotot. Ha tudnák, hogy ő miattuk tűrtőztetem magamat és csitítom őket.

0: a katolikus tábori püspökség hírei közül válogatok. Szeptember 2-án a budavári Mátyás templomban Buda 1686-ban történt visszafoglalásának 340. évfordulójára emlékeztek. A katonai ordinariátus katonai tiszteletadása egybekötött ünnepi szentmisét tartott. Berta Tibor dandártábornok katolikus tábori püspök mondta a szentbeszédet. Ebben többek között a következőket mondta. Néhány nappal korábban, augusztus 29-én a Mohácsi csata hőseinek fél évezred után megadott végtisztességen állhatott, ahol a tömegsírokból feltárt és azonosított csonterekjék ünnepies gyászszertartás keretében nyertek végső nyugalmat. A mohácsi vész után több mint másfél évszázados éjszakai sötétség borult az Oszmán Birodalom által megszállt ország részre, és a magyarság súlyos emberveszteséget szenvedett. A katolikus tábori püspök hangsúlyozta, ami a középkori magyar királyság sorsát megpecsételő mohácsi vereségnél és az azt követő évtizedekben hiányzott, valamivel több mint 150 évvel később 11. Ince pápa kezdeményezésére a Szentligában megvalósult. A közös ügy mentén létrejött szövetség 1686. szeptember 2-án felszabadította az oszmán uralom alól Budát, a magyar királyság egykori székhelyét. Idézem Berta Tibort. Szándékunk szerint ebben a szentmisében nem egy hadi eseményt ünneplünk, hanem hálát adunk Istennek, hogy gondviselésével megadta a lehetőséget 11. Ince pápának arra, hogy megszervezze a nemzetközi összefogást és megteremtse azt az egyetértést és elhatározást, amely alapja lehetett Európa egészséges védekezésének. Ha ez akkor nem valósul meg, ma talán nem lenne, vagy legalábbis nem így létezne Magyarország, húzta alá püspök. Majd kiemelte, a pápa intenzív diplomáciai munkával és jelentős anyagi támogatással járult hozzá a Szentliga létrejöttéhez, és a másfél évszázados hódoltság felszámolásában szerzett érdemeiért méltán kapta a Magyarország megmentője elnevezést. Berta Tibor Budavár visszafoglalásának kiemelkedő hősei között említette Boldog Gavianói Márk kapucinus szerzetes pap tábori lelkész szerepét is, aki fakereszttel a kezében az elsők között jutott fel a bárfalra, majd szeptember 3-án hálaadó szentmisét mutatott be. Felidézte azt is, hogy 11. Ince pápa a Buda visszavételére adott jelszóként a boldogságos szűzat segítséget mondatot választotta, amelynek kezdő betűi a Buda nevet adják ki. A katonai ordinárius szerint a budai vár felszabadítóira és a Szentliga katonáira emelt fővel kell emlékezni. Berta Tibor kiemelte, példamutató mai korunkban is a nagyszerű és kérlelhetetlen elszántság, amellyel eleink szívében 150 évnyi megszállás után is megmaradt az, hogy szabadságra vágyó magyarnak vallják magukat. Kiemelte, Buda visszavétele nem egyszerűen idegen hadak győzelme volt, hanem az egész kereszténység közös öröme és Magyarország visszaszerzésének ígérete. A történelmi évforduló legfontosabb üzenete ma is az összefogás lehetősége. Idézem, egy ország bár elveszíteti szabadságát, egységét és jövőjének biztonságát, de ezeket az összefogás erejének munkájával vissza lehet szerezni. Berta Tibor szentbeszédében hangsúlyozta, a múlt sohasem csupán múlt. A történelem feltárhatja azokat az utakat, amelyeket érdemes követni, és azokat is, amelyeket el kell kerülni. További részleteket olvashatnak a Katolikus Tábori Püspökség honlapján, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Természetesen nem csak a honvédségről, hanem a tábori püspökség mindennapjairól is olvashatnak itt. Buda visszafoglalásának 340. évfordulóján megtartott szentmiséről a honvédelem.hu is beszámolt. A honvédség híreiben most ezt hallják. A felvételt a Zrínyi Katonai Filmstúdió készítette. Ebben megszólal majd az elhangzás sorrendjében Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Sándor Zsolt vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke, és Berta Tibor katolikus tábori püspök.
1: 77 napig tartó, embert próbáló küzdelem következett, de sem a hőség, sem a betegségek, sem az aknaharcok és az elkeseredett török ellenállás nem tudta eltántorítani az ostromlókat. Így válhatott 1686. szeptember 2-a a hősies helytállás és a győzelem napjává.
2: Mohácsnál kezdődött 500 évvel ezelőtt, ahol az ország elvesztette függetlenségét, és sokan azt gondolták talán, hogy ezzel Magyarország megszűnik, a magyar nemzet nem létezik tovább, de a rákövetkezendő 140 év, 150 év bebizonyított, hogy nem így van, a magyar ember nem adja föl, lehet, hogy meghajol a rabság súlya alatt, de megtörni nem fog megtörni. Ezért is fontos az, hogy Magyarország képes legyen partnereket találni, képes legyen koalíciókat kötni, annak érdekében, hogy továbbra is fennmaradjon a nemzet, az ország.

0: 152 év után felszabadult Buda, felszabadult a magyar királyi főváros. Ez egy nagyon nagy ünnep kéne, hogy legyen nekünk. Az az üzenet, hogy élni akarunk, hogy a magyarság élni akar, hogy Magyarország él.
1: A katolikus tábori püspökség hírei között olvashatunk arról is, hogy a külszolgálat lezárása és a szeptemberi hazautazás előtt magyar nyelvű szentmisét mutatott be augusztus 30-án a Korváth Kornél őrnagy, a KFOR 34. váltásának tábori lelkésze a koszovói táborban. A Szent Mihály arkangyalról elnevezett kápolnában tartott szertartáson részt vett Dux László Magyarország pristinai nagykövete, valamint családja, továbbá a magyar külképviselet munkatársai, a KFOR magyar kontingensének elüljárói, valamint a KFOR több nemzetközi szolgálat teljesítője, köztük amerikai, brit és szlovén katonák. A vasárnap esti liturgia egyben a magyar váltás utolsó közös szentmiséje volt, a missziós feladatok átadása és a hazautazás előtt. Horváth Kornél, ahogyan olvasom a tudósításban, Horváth Kornél őrnagy homiliájában az evangélium Krisztus követésének és keresztvállalásának üzenetét kapcsolta össze a katonai szolgálattal. Mint kiemelte, a feladatellátást nem lehet idő előtt befejezetnek tekinteni, csak azért, mert szeptember 1-én már megkezdődik az átadás átvétel a váltásukra érkező KFOR 35. kontingenssel. Idézem Horváth Kornélt, egy őrség sem akkor ér véget, amikor az őr már látja közeledni a váltását, hanem akkor, amikor a szolgálatot valóban átadta, és az utána érkező biztonsággal elfoglalta a helyét. A katona lelkész szentbeszédében hangsúlyozta, 6-7 hónapos külszolgálat utolsó napjaiben is fontos a feladatok maradéktalan elvégzése és a tapasztalatok átadása. Idézem, egy közösség attól lesz erős, hogy a különbözőségeink ellenére is képesek vagyunk együtt dolgozni, megbízni egymásban és tanulni a másikból. Horváth Kornél őrnagy a szentmise végén köszönetet mondott a közös szolgálatért, a bajtársi közösségért és a misszió során szerzett tapasztalatokért, egyúttal békés hazatérést kívánt a katonáknak. Olvasom a Katolikus Tábori Püspökség honlapján a tudósítást, amelyet Navarai Mészáros Márton, a tábori lelkészség sajtófelelőse írt. Samár Horváth Kornél tábori lelkészt említettük, akkor idézzük fel egy korábbi interjút, amelyben a külszolgálati feladatokról beszélt a tábori lelkész.
2: Májusban, amikor kim voltunk Lourdesban, az egyik honvédtisztjelölt valamelyik este azt mondta nekem, hogy atya, ha mi rajtunk katonákon múlna, akkor nem lenne háború, mi mindent meg tudunk egymással beszélni. És valahogy nekem ez a mondat az, ami így beleggi áthatja az én adventemet, hogy nagyon jó lenne, hogyha katonákon múlna ezen a világban sok minden, mert akkor lehet, hogy minden békésebb lenne. De nekem az idei adventem az így lelki értelemben a békéről, a reményről és a szomszédunkban zajló háborúnak a végéről szól. Az ima szándékaim is ezekről szólnak.
3: Ez nagyon szép gondolat, Kornél. Ugye te külszolgálatban többször részt vettél.
2: Irakban voltam külszolgálaton advent idején, és akkor úgy nézett ki, hogy az első 3 vasárnapot szépen meg tudtam tartani, viszont utána a vízkereszt utáni vasárnap volt az első, amikor tudtam közös misét és gyertyagyújtást, ami ugye már nem volt, de még így bepótoltuk, és akkor még meggyújtottuk a koszorunkon az utolsó gyertyát. A többi alkalmakkor a biztonsági helyzet nem adott erre lehetőséget, ami egy ilyen különös pikantériát adott a magának az egész időszaknak. Annyival egészen biztos vagyok, hogy másabb, hogy külszolgálaton az ember mindig egy speciális élethelyzetben van. Távol a családjától, távol az otthonától. Ugye adott esetben az ember esténként haza tud menni a saját környezetébe, a családhoz, feleséghez, férjhez, baráthoz, barátnéhoz, gyerkőchöz. Külszolgálaton, mikor véget ér az aznapra az adott szolgálat, akkor a körletbe tud bemenni a bajtársaihoz, ami egy egész másfajta szeretetteljes kapcsolat, egy egész másfajta millió és egy egész másfajta hangulat. Én nagyon élveztem ezt, éppen a lelkész kollégáknak, mikor meséltem erről, én mondtam, hogy nekem annak ellenére, hogy milyen megpróbáltatásokon mentem keresztül, az életemnek az egyik legszebb karácsonya volt. Az egészen biztos, hogy az a fajta bajtársi kötelék, ami a honvédségben uralkodik, azt nem tudja visszaadni semmilyen civil munkahely, és éppen ezért nehéz is a szavakkal kifejeznem, hogy mit él át az ember egy ilyen helyzetben, mert én még nem találtam meg rá a megfelelő szavakat. De az, hogy ott a nap 24 órájában össze vagyunk zárva, szinte ugyanabban az életritmusban élünk, ugyanott lakunk, ugyanott eszünk, ugyanazt tesszük, ugyanazok a külső tényezők hatnak az életünkre, az egy nagyon komoly kohézió és egy nagyon erőteljes kapocs, ami végigkíséri az embernek az életét. Talán itt tudnám ezt megfogalmazni. Itthon meg azért csak másfajta hatások érnek minket, és ezek határozzák meg azt, amit átélünk.
1: Nagyon sok visszajelzést kaptunk ez alatt a 15 év alatt arról, hogy sokan szeretik Nádasi Alfonsz hadinaplóját. Annak ismertetését másodjára kezdtük pár hónappal ezelőtt, és most ezt folytatjuk. A tábori lelkész gondolatainak felolvasását ezúttal is Bőzsöny Ferencnek köszönhetjük.
4: Március 16-a. Egész délelőtt mászkálnom kellett. Azért mondom ezt ezzel a szóval, mert teljesen fölösleges volt. Apró cseprő semmiségek, amelyek arra sem méltók, hogy megemlékezzem róluk, de amelyeket mégis el kell intézni. Németh József fel a 106-osokhoz, onnan ki poligomba, a hadtesthez. A hadtestnél megint gyönyörűen viselkedett a főnök. Egyszerű, tehetségtelen, semmit át nem látó ember, akit az aranyszalag teljesen elkábít, mármint a saját zubonyán lévő aranyszalag. Képtelen valamit önállóan eldönteni, ami nem az általa ismert papírszagú rendelette megszülötte. Akik azt gyártották, azt sem tudták, mi a háború, és mi a pillanat alatt változó helyzet. Aztán még ehhez egy ilyen tohonyapap. Kellett neked ez, Nádasi Alfonsz? Délután megjöttek új sebesültjeink. De sajnos sokkal több a betegünk, hiányos felvilágosítás, rossz ivóvíz, átfázás, az önfegyelem hiánya. Nem ritkán az a szándék sem, hogy ilyen áron is minél hamarabb hazakerüljenek. Butyán Kornéltól elkértem a fogászati szobát, mert nálunk kártyacsaták folynak, nem akarok részt venni bennük. Így persze dolgozni sem tudok. Most miattam akármit kiabálhatnak, és csapkodhatnak a harmadik szobában. Feldúlt bolondok ház az oszlop, mindenki mindenki ellen van, és mindenki hozzám jön panaszkodni. Hiába örülök a bizalomnak, de a tehetetlenség miatt már én is a plafonon járok. Látom a főnökből kiinduló összes bajt, amely mindenkit összeugraszt, de nem tudok rajta segíteni. Elmondtam a tábornoknak is. Helyeselte a véleményemet, igazat adott mindenben, és lám még sincs semmi segítség. Ja, a katonai gépezetben nem az igazság dönt, még a legmagasabb helyen sem. Kíváncsi vagyok, mikor vehető észre rajtam is az az idegesség, ami alól már senki sem vonhatja ki magát. Jönnek hozzám a doktorok, a nővérek, a műtések, és mintha összebeszélnének, mindazt mondja, jaj, de jó a páternek, hogy ilyen nyugodtan bírja ezt a pokoli állapotot. Ha tudnák, hogy ő miattuk tűrtőztetem magamat és csitítom őket.
1: Köszönöm a figyelmüket. A mai műsorban többek között beszámoltunk Budavár visszafoglalására emlékező Szentmiséről, Horváth Kornél őrnagyot tábori lelkészt a külszolgálatról hallották, és folytattuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását. Egy hét múlva jelentkezünk friss tartalommal. Felhívom figyelmüket, hogy ismétlésben műsorunk meghallgatható szombaton délután és hétfőn éjszaka. Magam, a tábori püspök és a tábori lelkészség valamennyi munkatársa nevében megköszönve a figyelmüket búcsúzom, és kívánok további tartalmas rádiózást. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
5: Hírpercek. Családi napra készül a Váci Egyházmegye fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmából. Házaspárok közbenjáró imeestje indul az országúti ferenceseknél. 71 éves 14. Leó pápa, Isten éltesse a Szentatyát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett Önöknek és Kassa Regina olvas fel. Családi napra készül a Váci Egyházmegye fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmából. A szervezők szeptember 19-én szombaton 9 órától kezdődő családi napon színes programokra, hálaadó szentmisére és ünnepi előadásra hívják a híveket és minden érdeklődőt. A Püspöki Palota kertjében és a Váci Egyházmegyei Könyvtárban bemutatkoznak az egyházmegye intézményei, szervezetei és közösségei. 15 órától hálaadó szentmisét mutat be Marton Zsolt megyés püspök a Nagyboldogasszony Székesegyházban. Olvasható a sajtó meghívóban. A 19 óra 30 perckor kezdődő Együtt építjük című történelmi játék 14 képben mutatja be a Váci Egyházmegye 1000 éves történetét. A darabot, melyet Meskó Zsolt írt és rendezett, a plébániai közösségek és csoportok előadásában a Székesegyház előtti téren láthatja a közönség. Magyarországon egyedülálló kezdeményezés, hogy egy egész estés előadáson több mint 500 ember játszon egy színpadon önkéntes alapon. Házaspárok közbenjáró ima estje indul az országúti ferenceseknél, melynek Budapesten a Margit körút 23 szám alatt található országúti ferences plébánia emeleti kápolnája ad otthont. Szeretettel várnak minden olyan házaspárt, akik szeretnének közösen elcsendesedni és megerősíteni a szövetségüket, tájékoztatott a vasárnap.hu. A programsorozat 2026. szeptemberétől 2027. májusáig tart, és minden hónap első hétfőjén 20 órai kezdettel várja a résztvevőket. Az alkalom mottója Szent Pál kolosszeiekhez írt leveléből származik, mindenek fölött pedig a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Amire a résztvevők számíthatnak, elcsendesedés és közös imádság az oltári szentség előtt, egymásért és a családokért végzett elmélyült imádság, majd beszélgetések, melyeken lehetőség lesz megosztásra és a lelki közösség megélésére is. A szervezők a házaspárokért@cjk.hu e-mail címen várják az érdeklődést. 14. Leó pápa szeptember 14-én lett 71 éves. Ez a második születésnapja, melyet pápaként ünnepel. Robert Francis Prevost néven 1955-ben Chicagóban született, ahol előbb az ágostonosok kis szemináriumában tanult, majd 1977-ben matematikából, később teológiából szerzett diplomát. Az ágostonrend tagjaként kezdte szolgálatát, majd hosszú éveken át Peruban lelkipásztorként és püspökként is szolgált, számolt be róla a Magyar Kurír. 2023-ban Ferenc pápa a püspöki dikasztérium prefektusává nevezte ki, majd bíborossá kreálta. Ferenc pápa halála után 2025. május 8-án a konklávé őt választotta Szent Péter utódává. 14. Leó pápai jelmondata in illo uno unum, vagyis ő benne az egyben egyek. A Szentatya szolgálatának középpontjában a béke, az egység és az emberi méltóság védelme áll. Imádkozzunk 14. Leó pápáért, szolgálatáért és szándékaira. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 16-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok. Kassa Reginát hallották.
6: Híreinket hallották.
7: Mária Rádió.
8: Szeptember 16-a, Simon István napja a Mária Rádióban, a mai nap költője sorozatban, hiszen ő 1926. szeptember 16-án született. Simon István annak a korosztálynak a gyermeke, aki egészen fiatalon megélte a háborút, annak a korosztálynak a gyermeke, amelyik megszenvedte nagyon súlyosan azt, ami világégésként van jelen. 18 évesen katona és 47-ben került csak haza az orosz fogságból, de ugyanakkor itthon pedig egy olyan közeg fogadja 46-47-ben, ami a fényes szelek nemzedéke titulussal van illetve, amelyiknek az a jellemzője, hogy felemeli a tehetséges és szegény fiatalokat, és tanítatja őket. Sokat köszönhet tehát ennek a kezdetnek Simon István, és ugyanakkor ennek a kezdetnek a lelkesedése végtelül megtörik, amikor az 50-es évek elején megkezdődik egy nagyon, nagyon embertelen, felfoghatatlanul ostoba diktatúra Magyarországon, és még nagyobb törés éri őket az 56-os forradalom és annak leverése során. Mindez végkíséri Simon István gondolkodását, életét, és lehet, hogy ez is belejátszott abba, hogy 48 évesen ment el tőlünk. Szeptember 16, Simon István a mai nap költője sorozatban. Szeptember 16, Simon István születésnapja, ezért ma a mai nap költője sorozatban néhány versét fogjuk megmutatni itt a Mária Rádióban, és felidézzük Simon István életét. Szegény paraszti családból született a Zala megyei Bazsiban. 1926-ban. Ez a szegény paraszti család, amelyik földművelésből élt, de nem a saját földjeit művelte igazán, ezt a gyereket mégis tanítatta. Az általános iskoláit nyilván a saját falujában végezte, és aztán Sümegen járt középiskolába. Behívták 18 évesen katonának, és 47-ben került csak vissza az orosz fogságból. Még az a nagy szerencse, hogy visszakerült, hiszen sok-sok tízezer ember nem került vissza az orosz fogságból. Volt annak az időnek ez a fényes szelek nemzedéke egy nagyon pozitív folyamata, vagy mozgalma. Ez pedig az, hogy a tehetséges, szegény gyerekeket, azokat felkarolták úgy, hogy tanították igen magas szinten. Simon István is először népi kollégista, majd ötvös kollégista lett, és elvégezte az egyetemet magyar-német szakos tanárként. Valamikor volt egy kicsi törés az életében az egyetem alatt, mert abba hagyta az egyetemet, de aztán újra elvégezte, 52-ben kapta meg a diplomáját. 26 évesen tehát. Amikor hazaért, versei azonnal megjelentek az Új Hangban, aztán a Szabad Népben. Ő pedig újságíró lett, az Új Hang főszerkesztője volt 55-56-ban. 57-től a Kortárs egyik alapítója és rovatvezetője, és 64 és 74 között pedig főszerkesztője volt. Simon István közéleti szerepet is vállalt, 1963-tól országgyűlési képviselő volt. És 71-től haláláig, az 1975-ben bekövetkező haláláig Színház Művészeti Főiskolán magyar irodalom tanárként dolgozott. A Magyar Írók Szövetségének titkára is volt, és aztán Bazsin helyezték el nyugalomra, miután egy súlyos betegségben 48 évesen meghalt. Költészetét érdemes felidéznünk, és éppen ezért ma néhány verse a Mária Rádióban elhangzik. Szeptember 16, tehát Simon István napja a mai nap költője sorozatban. Simon István gyerekkori karácsony este. Hirtelen milyen tág teret nyitott óriási ereje a fagynak. A jeges mezőn szinte tériszonyt érezve csak gubbasztanak a varjak. Meredeznek a reggel még komor hegyek fái is, talpig zuzmorásan. A ház asztalán fölragyog a bor, fenyők zúgnak a harangkondulásban, és az erdei mélyutakra szorul a hófúvás. A szomszéd faluból hát torony iránt jön a plébános úr imbolyogva karácsonyra hozzánk. A havas fényben látni még, ahogy némán fölnéz az úti feszületre, hol szegként lógnak már a jégcsapok, mielőtt a fiú megszületne. Simon István.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Tenni és tenni. Munkálkodni mindig. Nemzetünkért kiáltunk Istenünkhöz. Fegyelmezettek vagyunk a mindennapi imában, hiszen összejövünk, gyertyát gyújtunk, imádkozunk együtt. De az embernek az ima is dolga, de a tett is dolga. Hangyaszorgalommal, erőnk végső határáig lankadatlanul kell dolgozni, ott, ahova az élet bennünket vár, ott, ahova az élet bennünket helyezett. Ezt tanítja nekünk Széchenyi István is, hallgassuk őt. Munkálni nagyban, s ha nem lehet, munkálni kicsiben, de munkálni mindig. Másban csak akkor keresti elmaradást, mikor már rajtunk nem múlt, és mindenek fölött kötelességet teljesíteni, ha más nem teljesíti is. Nem csak ültetni kötelesség hasznos növényeket, de azokat öntözni és ápolni is illik. Minden nap, s minden bármely csekély tehetség, amely a kérdésben levő ügy közelébe vitelérben nem használtatik, ehhez képest legsajnosabb veszteség. Én a céljaink elérésére minden nap dolgozom. Keserűen esik az némelkor, nem tagadhatom, mert igen magam vagyok. Az én legfőbb tulajdonságom olyan hangyaféle minőség, amelyhez képest soha nem unom meg a munkát. Habár elszedik vagy elgázolják is előttem a tojást. Nem, mi nem születtünk reformátoroknak. Előbb mi magunkat kell megreformálnunk. Látogatnunk kell az alázat, az önmegtagadás iskoláját. Ha nemesek akarunk lenni, s maradni, s ezen nevezetet meg is érdemleni, amely felette helyes kívánat, akkor oly fenyítéket szükség magunk közt állítanunk, mely a selejtest egy pillanatig se tűri köztünk, aminek nagy hasznát fejedelemtől lefelétán senki sem veheti kérdés vagy kétségbe, magukat a selejteseket kivéve.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl. Ismételten tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves minnyájukat a Makránci filiális templomból.
0: Kedves testvéreim, Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fényességét fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Ma este idézzük emlékezetünkbe Urunk Jézus Krisztus két mondatát. Nélkülem semmit sem tehettek. És én veletek vagyok minden nap a világ végéig. De emlékezzünk a Szent Atya boldog emlékű Ferenc pápa 2021-ben a Hősök terén mondott szavaira is. Az eukarisztikus himnusz negyedik verszaka, amely végig kísérte az eukarisztikus kongresszust is, így hangzik. A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa, most is Krisztus jelenlégyen jobb jövődnek záloga. Kívánom nektek, hogy a kereszt legyen számotokra továbbra is a híd, a múlt és a jövő között. 20 éve, hogy 2006. szeptember 17-én Erdő Péter bíboros úr Budapesten boldoggá avatta a kassai születésű Salkaházi Sára szociális testvért, akinek oltalma alatt immár 12 éve egyházi iskolaközpont működik Szepsiben. Az idén 277 növendékkel, akiknek képviselete szeptember 13-án a Szent István Bazilikában részt vett a hálaadó Szent Misén, bizonyítva, hogy a jövőben is ragaszkodni kívánunk gyökereinkhez, amelynek éltető nedve a vallásos meggyőződés. Nem felejtve, a földbe szórt kereszt nem csak arra indít bennünket, hogy jól meggyökerezzünk, de arra is, hogy a magasba nyúlva kitárjuk karjainkat mindenki felé. Arra hív, hogy ne elégedjünk meg csupán ragaszkodni a gyökereinkhez, de merítsünk a forrásból, és adjunk inni mindazoknak, akik korunkban szomjaznak. Imádkozzunk, hogy a jövőben is megalapozottak, nyitottak, mélyen gyökerezők, és másokat tisztelők legyünk.
1: Urunk, add, hogy a benned hívők evangéliumod tanításának fényében egy szívvel és egy lélekkel szolgálják a lelki megújulás ügyét.
2: Kérünk téged,
1: Urunk, add, hogy a benned hívők egymással társfelelősséget vállaljanak, a kételkedőkkel pedig megsejtessék a lelki megújulás fontosságát és lehetőségét.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, add, hogy a benned hívők hiteles kapcsolatokat ápoljanak mindenkivel, és készségesen vegyenek részt az egyházi, a társadalmi, a kulturális és a politikai életben.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Kéréseinket támasszuk alá azzal az imával, amelyre az Úr Jézus parancsára áldott jó szüleink és nagyszüleink tanítottak bennünket imádkozni.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentelkedj meg.

0: szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökünk örökké. Amen.
1: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Az Úr lelkének segítségül hívásával győzzük le önmagunkat és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Ha vétettünk, kérjünk bocsánatot. Ha minket bántottak meg, bocsássunk meg. A boldogasszony örömére engesztelődjünk ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Irgalmas Istenünk, mennyei jó atyánk, a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket.
1: Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy örömmel mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellé, hogy családjuknak az imádság és a béke példaképei legyenek.
0: Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben éljünk.
1: Adj erőt, hogy ellent tudjunk mondani a sátánnak. Segíts minket legyőzni önmagunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez minket, másokat és teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, de az igazak igazára és szeretetére épül.
0: Boldog asszony, az örök igének szülőanyja, Mária, jó anyánk, Szent István királyunk oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Jár közben értünk szent fiadnál. Könyörög érettünk, hogy mindig örömmel tegyük meg azt, amit fiad mond nékünk.
2: Urunk és Istenünk, ragyogtass ránk arcot fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járjunk sőségére, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
3: Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl. Közös imádságot hallottak a Makranci filiális templomból, eszünkbe idézve boldog emlékű Ferenc pápa Budapesten elmondott szavait. Hajdan, ti magyarok, tiszteletből Máriát úgy szólítottátok meg, mint királynőt, pátronát. Nos, a boldog asszony, a ti régi nagy pátronátok.
4: Mária Rádió.
5: Napsugaras tornyok. Bodó Péter művészettörténésszel beszélgetünk a 20. század első felének templom építészetében.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat itt a Mária Rádión. Következő műsorunk a Napsugaras tornyok dr. Bodó Péter művészettörténésszel. A műsorvezető Bodnár Anita. Műsorunk a 20. századi elejé templomokról szól. Az előző adásban protestáns templomok sorát vettük végig. A legutolsó templom a Városligeti Fasori evangélikus templom volt. Ez a templom Budapesten van, és azon is belül a pesti oldalon. Van a budai oldalon is ilyen evangélikus templom, ami ebben az időszakban épült?
1: Köszöntöm a hallgatókat én is, és köszönöm a szót. Van valóban egy evangélikus templom Budán is, a várban, egész konkrétan a Bécsi kapu téren található, de igazából nem mindig itt állt. A története még a reformkorba nyúlik vissza. A dísztéren kapott telket a budai evangélikus egyházközség még a 1840-es években, ugyanis József Nádornak a harmadik felesége, Mária Dorottya, ő evangélikus volt, ami elég nagy botránynak számított, ugye a Habsburg monarchia, vagy a Habsburg ház közismerten mély katolikus volt, és hát a harmadik feleségül egy evangélikus választott. Hozzá kell tenni, az első két felesége sajnos gyermekágyi lázban halt meg, tehát hogy nem elvált tőlük. Így 43 évesen már a harmadik feleségét vette feleségül József Nádor, és ő lett az evangélikus Mária Dorottya, és az ő közbenjárására kapta meg a telket a budai evangélikus egyházközség. A mai dísztéren állt egy klasszicista épület, amit azonban miután a budai vára kiegyezés után a várat elkezdték fejleszteni, hát kellett a hely, és a Honvédelmi Minisztérium kapta meg, vagy kérte el a telket egész konkrétan az egyházközségtől, és cserébe a Bécsi kapu téren kapott egy másik telket az egyházközség, és akkor odaépítette fel az új templomát, ami ma is áll, a tervezéssel egy Kallina Mór nevű Morvaországból származó építészt bíztak meg, aki 1895-ben készítette a terveket, és fel is épült még a milleniumra tulajdonképpen a templom. Egy neobarokk épületről van szó, ami a első ránézés a külsején is látszik, ugye a barokknak általában a tekergés az egyik sajátja, maga a szó is azt jelenti, hogy tekergő, és hát itt sincsenek teljesen merőlegesek az épületben, ugye tulajdonképpen látszik a főhomlokzatán, hogyha ránézünk, hogy íves, ugye a Bécsi kapu felől, hogyha megközelítjük, akkor látható, hogy az alaprajz is íves, ami különösen ilyen igazi barokk jellegzetesség. A torony az szintén ehhez a stílushoz köthető, kicsit furcsának tűnhet, ugye igazából egész kisméretű az épület, ugye a rendelkezésre álló hely sem volt túl nagy, és ehhez képest, a templomhoz képest igazából illik is ez a karcsú torony, csak tényleg nagyon karcsú a templom tornyokhoz képest. És a neobarokk stílus látható még a bejárati architektúrán is. Egész konkrétan arra gondolok, hogy a fő bejáratot két oldalról két korintoszi fejezetű fal, egy háromnegyed oszlop övezi, és ezek még így az előtt vannak, hogy elkezd rövidülni, illetve a félkörívben rövidülni az épület. De egyébként az oldalhomlozatai is láthatólag a sarkain, ott már hát pilasztereknek hívják ezeket az oszlophoz hasonló faltagoló elemeket.
0: Igen, itt látszódik így az oldalképen, hogy tényleg nem egy nagy templomról van szó, igazából egy ilyen vidéki kisvárosi templom méretű.
1: Igen, így van, így van. Ugye a helyi szűkössége is ez, ennek az okozója. És tehát, hogy 1896-ra, így a milleniumra felépült a neobarokk templom, a belső terében viszont, hát ugye megvoltak az eredeti klasszicista templomból a berendezések, áthozták. Úgyhogy a belseje klasszicista volt, a szószék is, az úrasztala is ilyen stílusú volt. Sajnos viszont

0: városban kigyulladt a templom. Úgyhogy így történt az, hogy ha most belépünk a templomba, akkor egy viszonylag egyszerű épületet látunk. Donga boltozat fedi, pontosabban ugye az ablakoknál ilyen félkörüves ablakok vannak az oldal falakon, és így hát fiókos donga boltozattá válik ezek miatt, az ablakok miatt a mennyezet, és a bejárata szemben végében egy egyszerű kereszt található most a szentélyben. A szentélyt egyébként ilyen kazettás famennyezet borítja, és a bejárat fölött pedig egy új orgona található. Ez tényleg vadonatúj, vagy hát még nincs 10 éves se. Ugye a reformáció 500 éves évfordulójára 2017-re készült el. Korábban a II. Világháborús újjáépítéstől 1948-ban adták át a helyreállító templomot, egészen 2017 elejéig egy másik orgona működött az épületben. Azt egyébként az is most is megvan, csak az angyalföldi evangélikus templomban hallható, oda szállították át, szétszerelték és átszállították az angyalföldibe, amiről egyébként majd szintén lesz majd szó, amikor sokadik részében a műsornak, mert ez a két világháború között épült, egy bizonyos Sándi Gyula nevű építész tervei alapján, akit én elég jól ismerek, sokat kutattam.
1: Akkor érdekes ezzel a templommal kapcsolatban, hogy ebbe a templomba, régi templomból hoztak át elemeket, és még ebből a templomból pedig egy másik templomba is átvittek elemeket.
0: Vagy igen, vándorol a berendezés valóban. Igen. Úgyhogy van egyfajta kontinuitás így a dísztér és az angyalföldi templom között. A Bécs kaputérre viszont visszatérve, az orgona, amit most látunk, ez is egy Bach orgona tulajdonképpen, hasonlít ahhoz, amit a ceglédi evangélikus templommal kapcsolatban is említettem. És jelenleg ez a barokk stílus orgona az ország legnagyobb ilyen barokk orgonája. És hát érdemes meghallgatni. Én mondjuk még nem hallottam, hogy ezen játszanak, de azt szoktam látni, hogy elég gyakran vannak hangversenyek, vagy előadások a bécsi kaputéri evangélikus templomban. És hogy ezen a képen is láthatjuk, az evangélikus templomokra általában jellemző, hogy karzat fut minden oldalon a belső térben, ugye a befogadó képesség növelése érdekében, ugyanúgy így ezt itt is látható, hogy nem csak a bejárat fölött van karzat, hanem az oldal falak mentén is fut.
1: Az evangélikus templomok után térjünk át egy református templomra. A külső kerületekben is épültek ilyen protestáns templomok? Vagy csak a budai kerületekben, budai-pesti kerületekben?
0: Van persze, egészen konkrétan a kőbányai református templomra gondoltam, hogy arról lenne még érdemes beszélni, mert hogy ez pont a századfordulón épült, ugye ebben a korszakban teljesen jól beleillik, 1900-ban tervezte Sodics Lajos, egy neogótikus stílusú épületről van szó. Viszonylag messze van a belvárostól, de ez már igazából a 19. század elejétől a város vérkeringésébe tartozott, ugye, ahogy nevéből is következik, ugye kőbányák voltak ezen a területen. Ezek innen bányázták tulajdonképpen azokat a köveket, amiből a pesti épületeket építették. Ugye nem is annyira külváros, de valóban nem erre gondol az ember, hogyha így Budapestre jön föl a szó. És hát két utca találkozásánál épült ez a kőbányai református templom, és ennek köszönhetően aszimmetrikus is az elrendezése, Ugye általában, ha, hogyha egy

0: sarokterekre kerül egy épület, akkor azt a részét, ami a két utca találkozásánál van, azt szokták hangsúlyozni, hogy kiemelje azt a sarok jelleget. Úgyhogy azért alakult úgy, hogy a két tornya az egészen máshogy néz ki. A sarokra néző tornya az négyzet alapú és egész magas, jóval magasabb, mint a másik, és a két, tulajdonképpen kétszintes, tehát, hogy ha úgy nézzük, hogy a bejárat fölötti párkány például az alsó szint, akkor van egy másik teljes szintje még ennek a toronynak, ami a főhomlózat oromzatá van egy magasságban, és akkor a fölött van még a toronysisak. A főhomlózat másik oldalán egy sokkal kisebb torony áll, nem is annyira különálló tulajdonképpen, és egy 8 szög alaprajzú toronytörzs emelkedik ki az épület tömegéből. Mondhatni, ez egy lépcsőházi torony, egy nagyon szűk kis ablakok vannak rajta, és ebből látszódik, hogy megy fel a lépcső, azt követik a kis ablakok. Nagyon igazából bájos kis torony, szintén hasonlóan magasra törő toronysisakja van, annak a lábánál viszont ilyen aprócska, háromszögű végződések, ilyen vimpergák sorakoznak, ez mint egy dísz tulajdonképpen, egy nagyon szép neogótikus dísz.
1: Akkor ennek, ez, hogy a másik torony, az teljesen másképp néz ki, ennek van valami egyházi vagy vallási építészeti szándéka, vagy ez csak így tervezett? Egy kicsit szokatlan, hogy a két torony az eltér.
0: Igen, én azt gondolom, hogy ez csak így az esztétikum miatt, tehát egy stílus választás volt, hát tulajdonképpen beleillik. Neogótikában előfordulnak ilyenek, most hirtelen a kicsit más, messzi példa, de a Franciaországban Chartres székes egyház, ott is ugye két eltérő tornya van az épületnek. Itt is ez így szerintem belefér a neogótikába. És amit még jelöl a templomról szeretnék elmondani, az, hogy tégla borítja a homlokzatát, és egész ilyen szépen megoldotta, attól függetlenül ez a tégla, ugye tégla gótikáról van szó tulajdonképpen, ez mindig magában hordozza a monotonitás veszélyét, ugye a téglát nem lehet olyan szépen díszíteni, de mégis megoldják az építészek, és a Sodics Lajos is ügyes volt, hogy az alapfelületeket sárga téglával rakta ki a fontos tagoló elemeket, a pilléreket, az ablakkereteket, meg pirosból, és akkor így van egyfajta, hát ilyen bikrómia, tehát ilyen kétszínűség, ezt mindenféle negatív visszhang nélkül mondom, a kétszínűséget, van egy ilyen bikrómia a homlokzaton, és van egy szép nagy rózsa ablak is a bejárat fölött, és az épületben pedig, hogyha bemegyünk, a bejárattal szemben az úrasztal és a szószék, és ott, egyébként ott van az orgona is a szószék mögött, fölött, és itt is a két oldalt, egy háromhajós elrendezésű, és a két oldalhajó fölött karzatok vannak.
1: Mit tudunk a templom tervezőjéről?
0: Mint említettem, Sodics Lajosnak hívják. 1872-ben született Pesten, akkor még külön volt Pest és Buda, és arról híres, hogy sokáig tanított a felső építő ipariskolában. Ez egy olyan intézmény volt, ahol tulajdonképpen az építészetnek a gyakorlati oldalát oktatták, tehát hogy a kőműveseket, a pallérokat, akik az építésvezetők voltak tulajdonképpen.
1: Akkor a fizikai helyszíni munkákat.
0: Így van tulajdonképpen. És hát ennek a felsőépítő iparoskolának volt sokáig az oktatója. Az oktatási tevékenységén kívül természetesen elég sokat tervezett is. A fő épületei a 19. kerületben valósultak meg, vagy hát pontosabban a mai 19. kerületben állnak Kispesten, akkor még Kispest is különálló város volt, vagy település. A egészen konkrétan a Vekerle telepre tervezett két épületet, az egyik a rendőrpalota, a másik pedig a Kós Károly térnek az egyik bérháza, és hát ez a két épület, ugye de maga egész Vekerle telep tulajdonképpen így az erdélyi népi építészetnek a hatását mutatja, ő is így a népi építészetnek a sodrában volt. De, mint ahogy láttuk a kőbányai templomon, tudott máshogy is tervezni. Ezt már többször említettem, hogy az egyházi épületeket általában neogótikus, vagy legalábbis a középkori stílusok valamelyikében, vagy neorobánban, vagy neogótikusban tervezik, mert hogy ez így az emberek tudatában az egyház most felekezettől függetlenül a középkori stílusokkal kötődik össze.
1: És most zenével folytatjuk.

0: A zene után folytatjuk adásunkat. Mit lehet tudni a görög katolikus templomokról?
1: Igen, ez jó kérdés. Ez egy nagyon régi történet. Tulajdonképpen a görög katolikusok ugye szertartásuk szerint továbbra is a görög keleti hagyományokat követik. Ugye egészen 1054-ig kell visszamenni az egyház szakadásig, a skizmáig, amikor ugye a nyugati és a keleti egyház ketté vált, és a 17. században kezdtek itt a Kárpát-medencében is visszatérni a görög keletiek egy csoportja a nyugati egyházba. Tulajdonképpen egy ilyen kompromisszumról volt szó, hogy el kell ismerniük a római pápa primátusát, és bizonyos hittételeket el kell fogadjanak, amiben korábban nem értettek egyet. Ezért cserébe viszont továbbra is megtarthatják a megszokott hagyományaikat, a megszokott ritusukat, és egyre többen aztán visszatértek, ugye a 1646-ban volt az első magyarországi, az ungvári egyezmény, amikor a ruszinok tértek vissza, a kárpátaljai ruszinok a katolikus egyház kebelébe, azután a szerbek, románok is, ugye főleg a keleti ország részben éltek, ugye görög-keleti hívek is akart, tehát belülük lettek tulajdonképpen a görög katolikusok. Önálló egyházmegyéjük csak a 18. század vége fele lett egyébként, de nem ugye a mi műsorunknak a témaköre az mégiscsak a 19. század vége és a 20. század eleje, úgyhogy így a történeti bevezető után a konkrét épületekre térnék rá. Az első épület a miskolci búzatéri görög katolikus templom lenne, ami ugye ebben a korszakban épült, és ez historizáló stílusú is, mint ahogyan az eddigi épületek is szinte kivétel nélkül, amikről beszéltem. A külsőn is látszik egyébként, hogy görög katolikus, ugye általában a keleti egyházaknak centralizáló, tehát középpontos elrendezésű szokott lenni a temploma, de ezen nem is annyira feltűnő a külsején. Van egy középtornya és két alacsonyabb lépcsőházi vagy oldaltornya, és tégla borítja az épület alsó részét. Ami viszont általában a görögkatolikus templomoknál az érdekesség, az a belső tér. Ugye itt van nagy eltérés a általunk megszokott katolikus templomokhoz. Ugye itt a görög rítus szerint zajlanak a szertartások, és emiatt itt megmaradt az ortodox hagyományban kialakult a szentét és a hajót elválasztó ikonosztáz, ami tulajdonképpen egy fal, ami képekkel van teledíszítve, teljesen teleaggatják a különböző szent képekkel ezt a falat. Van rajta mindig három kapu, a hagyományok szerint három kapu van, középen egy szélesebb, ez a királykapu, amin csak a püspök vagy az áldozópap léphet be, és a két oldal kapu, azt használhatják a diakónusok, illetve segítők. És a képekben, amik ezt a falat díszítik, abban is van rendszer, a hagyomány szerint mikor kialakult az ikonosztáz, akkor négy kép volt az alap, balról jobbra volt mindenképpen vagy Szent Miklós, vagy Szent Mihály, vagy Keresztelő Szent János állt a bal oldalt, mellette volt Szűz Mária, az Istenszülő, mellette volt Jézus, mint bíró, és a másik szélen pedig a templom cím, ünnepe címszentje, ez a négy kép volt az alap, és azután e fölé még három sorban kerültek különböző szent képek. A kapuk fölött van, a király kapu fölött van az utolsó vacsora képe, e fölött van Krisztus király, illetve a főpap képe, és legfelül pedig Szent Kereszt, alatta, mármint hogy az utolsó vacsora alatt van Szűz Mária és Szent János képe, akik ugye nagypénteken a keresztövében álltak. És az utolsó vacsora képét jobbra és balra pedig a bizánci egyház 12 fő ünnepét ábrázoló képeket szoktak ábrázolni, vagy azok szoktak lenni. Tehát az ikonosztázon mindig megtalálható még a Krisztus király és bírói képe mellett két oldalt a 12 apostol, ezek fölött a legfelső sorban pedig 12 próféta képe van. Ugye elvileg összesen 48 kép díszíti az ikonosztázt. Ugye ez az alapvetés, viszont azért eltérések lehetnek itt a miskolci templomnál is csak 19 kép van az ikonosztázon, illetve azt is hozzá kell tenni, hogy az újonnan épült, tehát 20.-21. században épült görögkatolikus templomokban pedig már sosem is hagyják az ikonosztázt. Megvan viszont a debreceni Attila téri görögkatolikus templomban, ez lenne a következő épületünk, ami a 20. század elején épült, ifjabb Bobula János tervei szerint, és az a története az még a 19. század legvégére nyúlik vissza. Ugye a debreceni görögkatolikus hívek ekkora még a hajdúdorogi parókiához tartoztak, és mikor 1890-ben Ferenc József császár és király látogatást tett Debrecenben, hát akkor azt szóvá tette bizony, hogy az egyik nagy magyar városban nincs saját templomuk, sőt, még saját egyházközségük se a görög katolikus híveknek. Úgyhogy úgy érezték, hogy most már muszáj lesz, akkor van mit változtatni, úgyhogy elkezdtek szervezkedni, és hát 1900-ra sikerült egy kápolnát, egy bérelt helyiségben, egy belvárosi bérelt helyiségben kialakítani, és azt 1900-ban tehát felszentelték, és 1907-re jutottak olyan anyagi helyzetbe a debreceni hívek, hogy meg tudták kezdeni az Attila téren a templom építését, amit, mint mondtam, ifja Bobula János tervezett neobizánci stílusban. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a külsején is látszódik, hogy ez tényleg nem egy római katolikus ritusú épület. A legjellegzetesebb jegye az a kupola, és annak is egy különleges formája van, ugye ez a félgömb kupola viszonylag nyomott formájú, ugye ez valóban hát a mediterrán vidékről, illetve a közel-keletről ismerő és keresztény ortodox templomoknál láthatunk sokszor hasonlót. Ugye ez a maga a kupola is egyébként ez a fajta egy bizánci találmány. Ugye ezt úgy állítják elő, hogy egy négy négyzet alakú tér fölé, ugye a sarkokba úgynevezett csegelyeket, ilyen gömb háromszögeket építenek, és így csinálnak a négyzetből karikát. Hát is lehet így egyszerűen fogalmazni, ugye a köralaprajzú a kupola, maga a tér, ami alatta van, az egy négyzetalaprajz, és a kettőt között valahogy ki kell egyenlíteni, és ezekkel a csegélyekkel oldják meg ezt. Azok adták a lehetőséget, hogy ez a fajta templomépítkezés megvalósulhasson, és ez nagyon, ugye ennek tulajdonképpen ilyen vallási szerepe is van, ugye ilyen szimbólum a kör, mint a tökéletes mértani forma, a tökéletességhez, az Istennek a szimbólumot lehet, és emiatt előszeretettel használták a kör alaprajzú mértani testeket, így a kupolát is, ami egy félgömb tulajdonképpen a templomokban. Úgyhogy ez a kupola tulajdonképpen kívülről is hirdeti, hogy itt egy görög katolikus templomról van szó. Ami még érdekes így a külsejét nézve, a torony, ennek is olyan különleges formája van, főleg a torony sisak szokatlan így a historizáló építészetben, meg maga a toronynak a kinézete is ugye felfele keskenyedik, úgy hívják ezt, így sudarosodik szaknyelven. Ez is kicsit szokatlan. De az a torony sisak, és ez a keskenyedés együtt, ez már előre jelzi, hogy itt azért nem teljesen csak a bizánci stílus van jelen, hanem egy picikét már a szecesszió is megérintette a tervezőt. Ha bemegyünk a belsőbe, akkor viszont továbbra is a bizánci eredet figyelhető meg a középpontos elrendezés miatt. Ugye az egésznek az alaprajza is görögkereszt alaprajzú tulajdonképpen, amit talán korábban már beszéltem róla, hogy az a görögkereszt, aminek a két szára azonos hosszúságú. Itt ugye a két szár metszéspontjában van a kupola, és a két szárnak a végein vannak az ablakok, az egyiknek a bejárat van a végén, a másik végén a szentély, a másik szárnak a két végén pedig az ablakok láthatók. Úgyhogy ez az elrendezés uralja a belsőt, de ha belép az ember, akkor igazából mindenkinek a tekintete a kupolára irányul. Ugye tulajdonképpen ezért is építették, ez a kupolának a lényege, hogy a mennyet is, a mennyboltot is jelképezi. Úgyhogy ez uralja az épületet, és ennek megfelelően a díszítése is ennek a legszebb. A kupolát tartó gömb háromszögek, ezek a csegelyek, ezek hordozzák a legszebb festményeket, szentképeket helyeztek ide, illetve azok a kupolát tartó pillérek között félköríves hevederek futnak, és ezeknek az élét is díszítő festéssel látták el, illetve természetesen a szentély is nagyon szépen ki van festve. A szentély félkörívesen záródik, hogyha felülről nézzük, de igazából ha szemből nézzük is, mert hogy egy a diadalív mögött találhat ugye a szentély, egy félköríves diadalív mögött. Ugye ez a diadalív választja el a hívők számára kialakított teret a szentélytől. És a szentélyt egy negyed gömb, egy apszis kupola, vagy egy apszis boltozat borítja, és ezt nagyon szép festménnyel díszítették. És ugye itt a görögkatolikus templom lévén a szentélyt és a hívők számára kialakított hajót még egy ikonosztázis elválasztja, ami egyébként egészen új a 1910-ben szentelték fel a templomot, és a 100 éves évfordulóra készült csak el, tehát 2010-ben a maga ez az ikonosztáz. Ezt viszont nem úgy kell elképzelni, mint a Miskolcinál volt, vagy mint a legtöbb ikonosztáz. Ez nem fut egészen a falig, tehát hogy ne a mennyezetig, nem egy egész fal, tulajdonképpen ez csak egy ilyen kisebb szentélyrekesztőnek lehet felfogni, de a négy alapkép, amiről korábban beszéltem, az itt is megfigyelhető, illetve megfigyelhető a két kapu is, a két szélén a diakónusok számára készített, tehát a segítők számára készített kapuk, illetve középen a király kapu. Nagyon érdekes még a szószék is, amit a bal oldalra helyeztek, hogy szemben állunk a szentél, akkor bal oldalt látható a szószék, főleg a hangvetője. A hangvető az a része a szószéknek, ami a felette van az egész építménynek. Ugye az a funkciója, hogy a szószéken álló pap hangját irányítja, tulajdonképpen ugye felfele ne terjedjen, hanem szétszórja. És ez nagyon szép architektúrált és kialakítása van ennek a hangvetőnek is. Nagyon szépek még, és ugye nagyon színes is maga az egész épület belülről, főleg a legsűrűbben a kupola felülete természetesen díszített, illetve az ablakok, az oldalsó ablakok, amelyeket ilyen lépcsőzetesen helyeztek el, vagy alakítottak ki, hogy a két szélén alacsonyabbak, félkörívesek, és a középső pedig magasabb és félköríves. Egyébként 5-5 ablak van, tehát így fokozatosan, lépcsőzetesen emelkednek befele, haladva ezek a félkörívesek záródás ablakok, és ezekben is színes üvegeket tettek. Úgyhogy tulajdonképpen egy nagyon szép színes belsőbe találja magát az ember, ha belép ebbe az épületbe. Annyit még hozzátennék egyébként, hogy maga a festés az sem teljesen eredeti, 1950 és 58 között készült csak el, tehát egy fél évszázaddal, közel fél évszázaddal a fennszeretelése után keletkezett. És ez volt az utolsó épületünk a historizáló stílusú blogban. Ugye ebben is már említettem, hogy a szecesszió már felütötte a fejét, ezek után majd a szecesszióval megyünk tovább, de majd csak a következő részben.
0: Köszönjük szépen! Kedves hallgatók, köszönjük megtisztelő figyelmüket! A Napsugaras Tornyok műsort hallhatták dr. Bodó Péter művészettörténésszel, aki a 20. század elejé templomokról mesélt nekünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, ámen.
2: Napsugaras tornyok. Bodó Péter művészettörténésszel beszélgettünk a 20. század első felének templomépítészetéről.

0: Hírpercek.
1: Családi napra készül a Váci Egyházmegye fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmából. Középiskolásoknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Afrika ismeretlen arca tárul fel a Máltai Szeretetszolgálat fotókiállításán. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett mérnöknek és Kassa Regina olvas fel. Családi napra készül a Váci Egyházmegye fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmából. A szervezők szeptember 19-én szombaton 9 órától kezdődő családi napon színes programokra, hálaadó szentmisére és ünnepi előadásra hívják a híveket és minden érdeklődőt. A Püspöki Palota kertjében és a Váci Egyházmegyei Könyvtárban bemutatkoznak az egyházmegye intézményei, szervezetei és közösségei. 15 órától hálaadó szentmisét mutat be Marton Zsolt megyés püspök a Nagyboldogasszony Székesegyházban. Olvasható a sajtó meghívóban. A 19 óra 30 perckor kezdődő Együtt építjük című történelmi játék 14 képben mutatja be a Váci Egyházmegye 1000 éves történetét. A darabot, melyet Meskó Zsolt írt és rendezett, a plébániai közösségek és csoportok előadásában a Székesegyház előtti téren láthatja a közönség. Magyarországon egyedülálló kezdeményezés, hogy egy egész estés előadáson több mint 500 ember játszon egy színpadon önkéntes alapon. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. Feltétel, hogy az utazó csoport legalább egy országhatárt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. A nyertesek 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatást kaphatnak az utazók számától és a megtett távolságtól függően. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Afrika ismeretlen arca tárul fel a Máltai Szeretetszolgálat fotókiállításán. Az Afrika láthatatlan arca című tárlaton az Ison Művészeti Központban várnak minden érdeklődőt, aki az afrikai élet meghökkentő, megrázó, ugyanakkor örömteli és vidám pillanataira kíváncsi, tudatta a Máltai Szeretetszolgálat. Működésük a magyar emberek segítőkészségének kifejeződése, és ez igaz a hazánktól sok ezer kilométerre is. Középiskolai csoportok számára élménybeszámolóval egybekötött, vezetett látogatásokra is lehetőség nyílik a nemzetközi munkacsoporttal előre egyeztetett módon, a nemzetközi@maltai.hu e-mail címen keresztül. A tárlathoz kapcsolódóan várnak minden érdeklődőt október 14-én 18 óra 30 perctől a Hársfa utca 25 szám alatti központba, ahol a Kenyában végzett segélymunkáról és a 2024 óta zajló komplex gyógypedagógiai programról is beszámolnak majd. A kiállítás kerekasztal beszélgetéssel és meglepetés koncerttel zárul október 28-án 18 óra 30-tól. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 16-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Annak idején piarista gimnáziumban, szeptember 8-án, általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. És valóban szeptemberben így az elején rögtön egy hét alatt három szép Mária ünnepünk van. Kisboldogasszony Mária születésnapja, Mária nevenapja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, Boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szentkereszt felmagasztaltatásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptember is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is szűzanya rádiójaként, újra és újra szeretnénk a szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni. És a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek fönntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákost, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
6: Istenem, áldalak téged, mert neveden szólíthatlak téged, és mert engem is nevemen szólítottál a szüleimben, szólítottál a testvéreimben, szólítottál a barátaimban, és aztán szólítottál egy közösségben is, amelynek egyháza neve. És áldalak téged, mert megengedett, hogy újra meg újra nevükön szólítsak embereket. Kérlek téged, hogy ne vesszen el az egyházból ez a megszólítottság. Kérlek téged, hogy áld meg azokat, akik személyes titkukat előtted szeretnék kimondani. Áld meg mindannyiunkat, hogy meg tudjuk becsülni azt a kegyelmet, hogy megszólított emberek vagyunk, meghívottak, és hogy ne eresszük el egymást ebből a szeretetből. A te szereteted és az emberi igyekezetünk az összekapcsolódhasson, hogy minél boldogabb emberek legyenek itt körülöttünk. Először az egyházban, és rajtunk keresztül a világban is. Amen.
5: Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
0: Mária Rádió.
7: Kedves testvérek, kérem tartsanak velünk és kapcsolódjanak be az esztergomi Szent Anna templom közösségének ima órájába.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: elmúlt a nyár, itt van az ősz, és az ősz mindig egy kicsit a megújulásnak is az ideje. Már igaz, hogy a természet lassan nyugovóra tér, de mégis a gyermekeink életében egy új szakasz, egy új fejlődési lehetőség érkezik el minden évben szeptemberrel. Az új tanév mindig új lehetőségeket is hordoz magában. És amíg a gyerekek az iskolában tanulnak, bízunk benne, hogy nevelődnek is, addig nekünk felnőtteknek kicsit talán kötelességünk is, hogy az egész tanévben folyamatosan imádkozzunk gyermekeinkért, imádkozzunk, hogy tényleg tudjanak nem csak tudásban, hanem a hitükben is fejlődni, tudjanak közelebb kerülni elsősorban a fölséges Istenhez, és igyekezzenek a saját hitükben egyre jobban elmélyülni. A mai ima óránkon ezekről a dolgokról elmélkedjünk.
2: Elkezdődött a tanév. Katolikus intézményeinkben mindenhol Veni Sanctével, a Szentlélek segítségű hívásával indult a munka. Természetesen így volt ez nálunk is, a plébániánkhoz tartozó iskolákban. Ilyenkor különösen is fontos átgondolni, mit is akarunk kezdeni a gyermekeinkkel, mi a cél, mit szeretnénk átadni, mit szeretnénk elérni velük és általuk. Ha a célokat jól tudjuk megfogalmazni, a fiatalok számára is elfogadhatóan bemutatni, akkor menni fog az együttműködés a gyermek, család, iskola háromszögben. Az igazi motiváció pedig a nevelésben a példa. Ez nagyon hangsúlyos a keresztény és magyar jövőnk szempontjából. A gyermekeinket a templomba nem küldeni kell, hanem velük együtt menni. A hittan nem csupán tananyag. Ha a szülők, nevelők csak teljesítendő feladatként tekintenek a hitbeli nevelésre, hát zengő érc és pengő cimbalom, csekély hatással. De ha a célkeresztbe Jézus is befér, mi több a legfontosabb szempont, akkor a nem túl kedvelt tantárgyak, vagy éppen az elfogadható viselkedés és hozzáállás is menni fognak. 6. Pál pápa híres mondása szerint a mai embert jobban érdeklik a tanúk, mint a tanítók. Ha mégis hallgat a tanítókra, azért teszi, mert azok egyben hiteles tanúk is. Ez különösen is érvényes a gyerekekre vonatkozóan. Bízom benne, hogy a mai morfondírozásomat nem kioktatásnak veszi senki, csak néhány gondolatot, szempontot kínálok ma este, hogy közös célunkhoz, Krisztushoz közelebb kerülhessünk, és általunk gyermekeink is. Hiszen a mai kor kifejezetten ellenségesen viszonyul a keresztény értékrendünkhöz, mentalitásunkhoz. Erről az értékzavarról írt Robert Sara bíboros. A jó és rossz összekeverése korunk legnagyobb drámája. Az értelem úgy látszik, már nem képes ilyen megkülönböztetést tenni. Az ész nem tudja többé, mi az, ami ártalmas az emberi természetre és az emberi életre, és mi az, ami nem. Túl sok fiatal és felnőtt félreismeri, vagy kategórikusan tagadja a világ nagy alapigazságait. Elveszítettük az iránytűt, amelynek irányítania kellene az ember erkölcsi életét. Bár az értelem képessége megvan az igazság megtalálására, de úgy látszik, beleveszett a mocsárba és a ködbe, amely elvakítja és megakadályozza, hogy megjöjjön az igazságra. A nyugati ember saját magát szennyezi be. Megfigyelhető egy megdöbbentő párhuzam a környezetszennyezés és az emberszennyezés között. Tudjuk, hogy a terméshozam növelésére tilos bizonyos vegyszereket használni, mégis megtesszük. Így van ez az erkölcsi élettel is. Az ember elveszítette az abszolútum iránti érzékét. Beleragadt az érzéstelenítő relativizmusba. Ezért szétszórt, lehangolt, és nem találja többé az útját. Nos, ebben a világban kell nekünk biztos irányt mutatni gyermekeinknek, unokáinknak, miközben a sátán szolgái teljes erőbedobással dolgozva igyekeznek a fiatalok figyelmét a lényegről elterelni. És sajnos mennek is a szirén hangok után. A felnőtti világ, akik még tisztában vagyunk mindezzel, csak Istenbe kapaszkodva tudunk ennek gátat vetni. Kezdjük is közös imával. Gondviselő Istenünk, eléd hoztuk a jövőnk reménységét, hogy mint egykor Jézus a gyermekeket megáldotta, tartsd oltalmazó kezedet ifjúságunk fölé. Áld meg gyermekeinket, hogy személyes élmény vezesse őket hozzád, hogy életkorukból következően kedvel és nagy összeszedettséggel szívják magukba mindazokat az értékeket, melyek üdvösségre segítik őket. Áld meg mindazokat, akik ezekért a legkisebbekért áldozzák életüket, idejüket és energiájukat. Áld meg a gondozónőket, óvónőket, valamennyi pedagógust, professzort. Áld meg mindazon papokat és mozgalmak vezetőit, akik szemében épp olyan kedvesek a gyermekek, mint neked, Atyám. Amen. Az imaóra első felében kicsit menjünk az iskola irányába, hiszen a család után itt történik a nevelés, nem csak az oktatás. Hiszen a szaktárgyi tudással egyenértőkű, ha nem fontosabb a nevelés. Idézek néhány véleményt ehhez. A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fákja, amit lángra kell lobbantani, mondta Galilei. Az, hogy az iskola és benne a tanár milyen volt, csak jó 10 évvel az iskola elvégzése után kezd kiderülni. Ezt Németh László mondta, az ő megállapítása. A boldog gyerek a helyes nevelés bizonyítéka. A tanár legnagyobb sikere, ha elmondhatja, a gyerekek úgy dolgoznak, mintha ő a világon se volna. Mária Montessori szerint. A legjobb tanár éppen az, aki lassanként feleslegessé teszi magát, George Orwell szerint. Ha egyszer a pedagógus szereti a munkáját, akkor jó pedagógus lesz. Ha szereti tanulóit úgy, mint az apja és az anyja, akkor jobb pedagógus lesz annál, aki minden könyvet elolvasott, de nem szereti sem a munkáját, sem a tanítványait. Ha pedig egyesíti magában munkájának és tanítványainak a szeretetét, akkor tökéletes pedagógus. Ezt Lev Tolsztoj mondta. Az intézményi nevelő munka bölcsődétől az egyetemig bizony nem könnyű feladat. Idénként komoly kihívás. Elhivatottság szükséges, céltudatosság, alázat és egyben bátorság. A sarkalatos erényekre is szükség van. Ugye ezek az okosság, igazságosság, lelkierőség, mértékletesség. Ezek nélkül hamar skatujába kerülnek a ránk bizottak.
1: Charles de Foucault szeretni valakit. Szeretni valakit azt jelenti, hogy mindig reménykedem benne. Attól a pillanattól kezdve, amikor megítéltük, korlátozzuk iránt a bizalmunkat, egyenlővé tettük és azonosítottuk azzal, amit tudunk róla. És felhagytunk azzal, hogy szeressük. Éppen emiatt aztán már nem is lesz képes jobbá és nagyobbá válni, hiszen bezártuk őt. Minden jót fel kell tételeznünk a másikról, és mernünk kell a szeretetnek lenni abban a világban, amely már képtelen szeretni.
2: Igen, a szeretet nélkül semmire sem jutunk. Láthatjuk a jelen magyar valóságot, a katasztrofális megosztottságot, gyűlöletkeltést. De most képzeletben üljünk be az iskolapadba a napi első órára. Mondjuk közösen a tanítás előtti imát, hiszen sokkal kezdtük így a munkanapunkat annó. Jöjj, Szentlélek, Úristen, igazság és szeretet lelke. Adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást ahhoz a munkához, amelyre meghívtál. Világosíts meg értelmünket, hogy a természetben és az emberi életben fölfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait. Nevelj és alakíts bennünket, hogy egész életünkben alkalmasak legyünk az igazság szolgálatára, és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Nosztalgiázunk tovább. Idézzük fel az iskolába járásunk első napját.
3: Kányádi Sándor, kicsi legény, nagy tarisznya. Horgas inamat verdeső tarisznyában palavessző, palavesszős palatábla. Így indultam valamikor legelőször iskolába. Le az utcán, büszkén, bátran lépkedtem a tarisznyámmal. Hova viszed ugyan biza azt a legényt, te tarisznya? Tréfálkoztak a felnőttek, akik velem szembe jöttek. Máskor pedig ilyen formán mosolyogták a tanisznyám. Éhes lehet a tudásra az, kinek ilyen hosszú, ilyen nagy a tarisznyája. De csak mentem, még büszkébben, míg az iskoláig értem. Az iskola kapujában gyökeret vert a két lábam, és álltam, míg csak bátorító szóval nem jött a tanító. Rámosolgott. Ej, kislegény, gyere, fiam, bátran, ne félj! Kézen fogott, bevezetett. Emlékszem, bemelegem lett. Évek teltek, múltak, de még most is érzem olykor-olykor jó tanítom meleg kezét.
2: Bizonyára mindenkinek volt életét meghatározó tanítónénie, bácsia. Ahogy ma mondják, az ilyen pedagógusokon csüngnek a gyerekek. Ez a szeretetészség napjainkban talán még jobban megtapasztalható, mint a mi gyermekkorunkban. Hogy ezt milyen mentalitással lehet elérni, a következő ima sejteni engedi.
4: Ismeretlen szerző, egy tanár imája. Segíts, Uram, hogy meg tudjam érteni diákjaimat. Add, hogy végighallgassam őket türelmesen, és kérdéseikre szeretettel válaszoljak. Ne engedd, hogy a szavukba vágjak, vagy letorkoljam őket minden ok nélkül. Add, hogy mindig tapintatos és udvarias legyük velük szemben, mint hogy én is elvárom ezt tőlük magammal szemben. Adj erőt, hogy soha se takargassam előttük hibáimat feleslegesen, hogy tudjak tőlük bocsánatot kérni, ha valamit rosszul tettem volna, vagy megbántottam őket. Ne engedd, hogy tetteimmel valaha is sebeket ejtsek érzelmi világukban. Ne engedd, hogy nevessek hibáikon. Nem akarok úgy büntetni, hogy megszégyenítem, vagy nevetségessé teszem őket a többiek előtt. Mindenek előtt azt kérem, Uram, hogy soha ne töltsem ki rajtuk mérgemet, pusztán csak azért, hogy önzésemnek eleget tegyek. Tégy engem napról napra alázatosabbá, és segíts, hogy hagyjak fel diákjaim szüntelen szidásával és fejmosásával. Vezess, hogy minden órán szavaimmal és tetteimmel is erősítsen bennük azt a meggyőződést, hogy a becsületesség a boldogság alapja. Tégy elnézővé diákjaim apró hibáival szemben, és segíts, hogy észrevegyem a legkisebb jót is bennük. Adj ajkamra megfelelő szavakat, ha valamelyik dicséretet érdemel, ne engedd azt várnom tőlük, hogy felnőtt módjára érveljenek, s hogy olyan ítélő képességük legyen, amelyet csak az élet hosszú tapasztalata adhat. Add, hogy minden kérésüknek engedjek, ha azok észszerűek és erkölcsileg megengedhetők, és adj hozzá kellő határozottságot, hogy tudjak nemet mondani, ha valami megítélésem szerint ártalmukra lenne. Ne engedd, Uram, hogy elvegyem tőlük annak lehetőségét, hogy önállóan gondolkodjanak, és hogy ők hozzák meg saját döntéseiket, és ők gondoskodjanak magukról. Add, hogy ne legyek személyválogató, hanem igazságos, és szeretetteljes legyek mindegyikükkel, és így tiszteletük őszinte lehessen irántam. Tégy méltóvá, Uram, hogy diákjaim szerethessenek, és általam közelebb kerüljenek hozzád. Ámen.
2: A gyermek szóban ritkán tudja megfogalmazni érzéseit, de a szeretetre érzékenyen reagál, ahogy Csík Sándor írja, friss antennája minden szeretetnek. Észreveszi, érzékeli tanárai szeretetét, odafigyelését, ezt azután imájában is megfogalmazza, ahogy Janka ezt most mondja nekünk.
5: Mennyei atyám, köszönöm pedagógusaimat, kérlek adj nekik sok türelmet minden napra, hogy szeretettel és megértéssel figyeljenek ránk, ragyogjon az arcukon kedves mosoly, amely megvidítja a mi lelkünket és tantermünket. Segítsd őket, hogy türelemmel tanítsanak, és mindig mellettünk álljanak, ha elakadunk. Vezessék a lépteinket, és mutassák meg az utat hozzád, hogy Jézus Krisztus szeretetében növekedhessünk. Áld meg a munkájukat és családjukat. Amen.
2: Nagyobb korukban azonban már tudatosul bennük a szeretve vagyok érzés, ami azután túlmutat a nevelő személyén, felsejlik egy magasabb dimenzió. Akkor talán így imádkoznak a nevelőik.

fénylenni fognak, mint a csillagok, az enyészhetetlen örökké valóságban. Amen. Adjunk hálát közösen és pedagógusainkért itt most is, és énekeljük az Áróni áldást.

0: a jó pedagógusok a jövő megalapozói. Sokszor kemény helytállás jelent a neveletlen szülők még neveletlebb gyermekeik között hatásosan működni. Itt jegyzem meg, a szülők hozzáállásán sok múlik, egy-egy osztályközösség szellemi-lelki állapotával kapcsolatban. Csibészkedő gyermekeink mindenáron való megvédése sokat árt az adott osztályközösségnek is, és azután majd az elkényeztetett gyereknek is. Erről sokat mesélhetnének a pszichológusok. Szóval a pedagógusnak időnként minden tudományát, tapasztalatát be kell vetni egy-egy nehéz szituációban. A humor is nagyon fontos kellék.
1: Lackfi János, tanári ária. Van, aki nem ért valamit? Vagy mehetünk tovább? Mit lehet itt nem érteni? Nyissak egy óvodát. Kérdés, óhaj, sóhaj, egyéb. Nem csoportmunka volt. Én nem állok jót magamért, ha abba nem hagyod. Lehet, hogy szigorú vagyok, de miattad teszem. Hiszen az életnek tanulsz, és biztos nem nekem. Megvárom, míg befogja a száját Kovács Peti, de tűvel is bevarhatom, majd megemlegeti. Nem árulhatom el, ki volt, azt sem, hogy mit csinált. De aki tette, tudja jól, és szégyelje magát. Te hozzád képest gyors vonat egy reumás csiga. Mozogjál, mint aki él, vihogsz, mint egy liba. Na, csak gratulálni tudok, ez ám a színvonal. Szólj, ha befejezted, fiam, a magánszámodat. Ő kezdte, te meg folytatod. Kipenderítelek. Mi ez a macska kaparás? Írásnak nevezed? Ez nem divat bemutató. Hát gombold be a köppenyt. Öltözködjél rétegesen. Még megfázol nekem. Nem kapsz szemtengely ferdülést? Hányszor mondjam? Ne les! Megbukik a szomszédod is. Úgyhogy felesleges. Iskola undorítiszed volt neked, azt hiszem. Hiányoztál, de kinek is? Hát biztosan nem nekem. Köszönni luxus? Felelés! Most legyen nagy a szád. Mása letesd meg ezt szívem. Én is voltam diák. Mire vársz? Tapsra, kiskomám. Füleden ülsz talán? Édesanyád mit szólt ehhez? Tudja egyáltalán? Mi lenne, ha lélekben is visszatérnél közén? Kérvényt nyújtsak be neked? Vagy szóban is elég? Édes kevés, és harmatos volt ez a felelet. Te hányasra értékeled? Ne adjunk tippeket. Csak a jó szívemnek köszönd. Kegyelem kettes ez. Nyert

0: élet sétált, kisfiam, irány a szemetes. Ha még egyszer meghallom ezt, ugrom az ablakon. A sok hátul beszélgetőt, ugye nem zavarom? Habár minden bogár rovar, sok rovar nem bogár. Ha a hülyeség fájna, te folyton ordítanál. A pótvizsgán találkozunk, állítsd le magadat. Közlöm, van szemem hátul is. Mi megy a pad alatt? Én ráérek szünetben is, biztos fontos dolog. Akkora egyest kapsz, fiam, a naplóból kilóg. Melyik jó madár mondta ezt? Gratulálok neki. Magadtól vagy ilyen zseni, vagy segít valaki? A házi feladat magát majd megírja talán? Tanárnak szól a csengetés. Ez egy jelzés csupán.
1: Nem csak hozzáállásunkkal, hanem imáinkkal is segíthetjük a pedagógusaink szolgálatát és gyermekeink szellemi-lelki fejlődését. Tegyük ezt most is, imádkozzunk. Istenünk, ahogy a gyermekek nőnek, úgy tágul látókörük, úgy tárul fel előttük egyre több és több szép világot titkaiból. Ne engedd, hogy a te életed és üzeneted örökre titok maradjon előttük. Segítsd őket, hogy a jó szülők és lelki atyák vezetésével megismerjék és egyre jobban megszeressék Jézust, aki az út, az igazság és az élet. Segítsd a fiatalokat és szüleiket, hogy elfogadják a mindannyiunkért életét áldozó Krisztus üzenetét. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Add, hogy az örök életért készek legyenek mindenről lemondani, de téged és hitüket ne adják fel soha senkinek és semmiért. Segítsd egyházközségünk minden fiatalját, hogy amint előre haladnak a világi tudományokban, úgy haladjanak előre vallási ismeretekben is. Egyre érettebb és felnőttebb értelemmel keressék és hallgassák meg üzeneteidet, és mindenkor keresve a földi boldogságot is, közeledjenek feléd az örök boldogságra vezető úton. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. A gyerekek érzik, megérzik a felnőtti világ feszültségeit, a családban is, az iskolában is. Zavartságuk, csibészségük, agresszivitásuk gyakran ebből adódik. De a közösségi létet is tanulni kell, egymásra figyelni kell, alkalmazkodni, türelmesnek lenni. Erre figyelmeztet a következő vers. Bár Istenről, hitről nem esik szó benne, az értékrendünk azonban egyértelműen megmutatkozik.
2: Szép Zsuzsa, egy a világ. Ha asztalod már tele finom falatokkal, ha poharadból a víz soha nem fogy el, gondolsz-e, mondd, akár egyszer azokkal, kiket sorsuk a forráshoz nem enged el. Ha kinn a sötétség, de benn lámpa világít, ha kinn hideg szél fúj, fagyos hóban a táj, s te szobád melegében megtehetsz bármit. Mondd, gondolsz azokra, kiknek létezni fáj. Ha kosarad roskadásig már teleraktad, ha nálad mindig bőség és béke lakik, tudsz-e azokról, akik jól sose laktak, s hiszed-e, hogy minden rendben van itt? Ragaszkodsz-e születés jogaidhoz? Hiszed-e a világ csak terát figyel, s gondolsz-e arra, A jövő még mit hoz? S mások jövőjéért mond, te mit teszel? Mert egy a világ, ki nem léphetsz belőle, ami egynek rossz, az mindenkinek fáj. Ideje hát, hogy ne csak követelj tőle, hanem adj is neki, hogy emberré válj.
1: Jó embernek lenni Isten nélkül is lehetséges. Erre látunk példát környezetünkben, ismerőseink körében. De a végső kérdésekre csak Jézusnál találhatunk megnyugtató választ. Adjunk is mindig hálát ezért, hogy mi is az ő példájára, az ő segítségével tudatosan és örömmel tehetjük a jót ebben az értékzavaros korban. Imádkozzunk! Te, aki válasz lettél imádságunkra, kenyér éhségünkre, segíts, hogy mi is válasz és kenyér legyünk azoknak, akik hiányt látnak mindabban, amiben mi bővelkedünk. Segíts, hogy mi is meghalljuk azt a kiáltást, amit te meghallottál, és megérthessük azt a szükséget, amit te megértettél. Hadd szolgáljuk azt az emberiséget, amelyet te is szolgáltál. Tárd fel előttünk asztalod titkát, az egy kenyér és egy emberiség titkát. Amen. Kisgyerek kis gond, nagygyerek nagy gond, mondja a közhelyes szólás. A szülő-gyerek kapcsolat nem konfliktusmentes. A gyermek, különösen is a kamaszkor körül, általában lázad, keresi a helyét, keresi önmagát. Ilyenkor a felnőtti világ részéről nagy türelem és bölcsesség szükséges, hogy a fiatal rátaláljon a saját útjára, önálló identitásként Istenhez is eltaláljon. Ha az indítás jó volt, akkor ez megvalósul, de ez nem mindig jön össze. Ennek azután a felnőtti létünkre is kihatása van.
3: A szülő-gyermek kapcsolat soha véget nem érő történet. Bármi történik is a felszínen, a szüleink bennünk vannak, belőlük vagyunk. Az anyánk és az apánk vagyunk. Lehet, hogy szeretetben és békében vagyunk velük, de az is lehet, hogy ádászharcot vívunk velük, és folyamatos belső konfliktusban élünk. Esetleg dühösek vagyunk rájuk, úgy érezzük, hogy képtelenek látni és érteni bennünket, hogy elhanyagoltak minket, vagy hogy valamiből nem kaptunk eleget. Pedig mindent megkaptunk. Ez a minden azt jelenti, hogy élünk, itt vagyunk, és úgy, ahogy te, elboldogulunk. Megkaptunk mindent, amit adni tudtak. Amit nem kaptunk meg, azt azért nem kaptuk meg, mert abból nekik sem volt, és nem adhatták. Ez a belátás a felnőtté válás ára. Enélkül dacos gyerekek maradunk, és életünk utolsó pillanatáig a szüleinknél reklamálunk, ahelyett, hogy élnénk azt az életet, amit kaptunk. Ez azonban néha nagyon nehéz, mert a bennünk élő gyerek a lelkében mélyen kötődik a szüleihez és a családjához, és mindent megtesz azért, hogy oda tartozhasson. Szívesebben marad gyerek, mert így biztonságban van, és ártatlan maradhat. Vállalja, hogy inkább szenved a szülei helyett, hogy neki jobb legyen. Vállalja sokszor azt is, hogy feláldozza magát. Ahhoz, hogy tovább léphessünk, néha rá kell néznünk a bennünk élő gyermek érzéseire, a szüleink és saját magunk sorsára, és arra, hogy mit akar tőlünk az élet.
1: A kamaszkor viharai után általában letisztulnak a dolgok, viszonyok, és felismerjük, mekkora érték a szerető családi háttér, ami megtartott, irányt mutatott és elengedett bennünket. Erről szól a következő dal.

0: Az imént említettem a humort, ami kizökkenteti a gyerekeket a dacos hisztis gödörből. Még egy dolog hatásos lehet, nálam bevált, a meghökkentés. Egy váratlan mondat tett a gyerek által nem várt történés. Nálam ez egy kis arcra föcskölt hidegvíz jelentette a hisztiző unokámnál. Mondhatom, hatásos volt, a hiszti hirtelen abba maradt, és a papa hiány csak erősödött utána. A következő tanmese is valami hasonló történet.
1: Egyszer egy fiatal szamuráj felkeresett egy zen szerzetest. Tisztelettel köszöntötte, és elmondta, hogy azért jött, hogy megkéri a szerzetest, mondja el neki, mi a menny és mi a pokol. Te akarod tudni, mi a menny és a pokol? Te, aki a saját ruháját sem tudja felvenni normálisan. Te, aki a saját kardját sem tudja tisztán tartani. Koszos és mocskos vagy. Így mersz elém állni? Szégyelhetnéd magad. A szamuráj arca elvörösödött a méregtől, a szemében a gyűlölet lángja lobogott, a teste remegett az idegességtől. Egész lényét elöntötte a düh, a gyűlölet, a harag. Előrántotta a kardját, hogy leszúrja a szerzetest. Ekkor a szerzetes megszólalt. Ez a pokol. A szamuráj hirtelen elengedte a kardját. Gondolatok kavarogtak a fejében. Elszégyelte magát, mert megértette a szerzetes szavait, aki még az életét is kockára tette a tanításával. A hála és a meghatottság könnyei csorogtak végig az arcán. Ez pedig a menny, mondta a szerzetes.
0: A nevelésben döntő jelentőségű az időtényező, vagyis a gyermekeinkkel töltött úgynevezett minőségi idő. Azt gondolom, e téren mindenkinek nagy adóssága van. Amit kiskorukban nem adtunk meg, elmulasztottunk, később nem tudjuk pótolni. És már nem is biztos, hogy igényük erre megmarad. Kamaszkorra gondolva, amikor ciki a szülővel megbeszélni a dolgokat, vagy egyáltalán barátaik körében együtt mutatkozni. Ez az iskolai környezetben is megjelenik, de döntően a családban jellemző. A felnőttek jelenlétére, odafigyelésére elemi szüksége van a gyerekeknek. A tényt és a következményeket ismerjük, nem is sorolom. A következő kis történet meg egy zoránddal bemutatja a jelenséget. Egy kis jelenet, a címe az igazi játék. Hazafele rohanva, ahogy szokták, felfedezték, hogy a sarkon új játékbolt nyílt, beestek és egymás szavába vágva, ahogy szokták, bombázni kezdték az eladót.
2: Jaj, tudja, egész nap dolgozunk.
3: És a gyereknek ma van a születésnapja.
2: Valami értelmes játék kéne.
3: Aminek örül.
2: Ami leköti.
3: Amivel jó sokáig el van.
2: Tudja, olyasmire gondoltunk.
3: Amitől nem lenne olyan magányos napközben.
0: Az őszülő eladó szeliden rájuk mosolygott. Értem. Igazán sajnálom, de ebben a boltban szülőket nem árusítanak.

Kisgyerekeket hoztak hozzá, hogy megérintse őket, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus észrevette, helytelenítette. Hagyjátok, mondta, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, hisz ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem jut be oda. Azután megölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Márk evangéliumában olvassuk Jézus szavait. Én még hangsúlyosabban így fogalmaznám önmagunknak. Hozzátok hozzám a gyermekeket. Ez az iskola és a szülők szent kötelessége. Ehhez kérjük folyamatosan Mesterünk segítségét, ahogy ma is, akitől mára viszont elköszönünk.

0: Ma néhány gondolatot felvetettünk a gyermekeink nevelésével kapcsolatban, talán a legfontosabbak említésre kerültek, hiszen látjuk, mire megy a világ Isten nélkül. Ha hitünket megélve, hiteles emberként, keresztényként tudunk jelen lenni, közösségben lenni Istennel és embertársainkkal, akkor talán követésre érdemes példát tudtunk adni. Mert erre van a legnagyobb szükség. És nagyobb ajándékot nem adhatunk a fiataloknak, mint hogy elvezetjük őket Jézushoz. Ha ez sikerült, örömmel adhatunk hálát, hogy nem éltünk hiába. Gyermekeinket Jézus közelében látni számunkra is a legnagyobb ajándék, akár pedagógusként, akár szülőként, nagyszülőként. A mai utolsó szövegünk a krisztusi értékrendünket hangsúlyozza.
1: Álláshirdetés. Egy embert keresünk, egyet a több milliárd közül. A testmagasság és a külső megjelenés nem döntő. Hogy van-e takarékbetétkönyve és autója, nem számít. Amit ajánlunk, érdekes tevékenység. Amit kérünk, az embertelenül sok. Gyakrabban kell másokat hallgatnia, mint beszélnie. Többet kell másokat megértenie, mint megítélnie. Többet kell segítenie, mint panaszkodnia. Egy embert keresünk. A háláért nem vállalunk felelősséget. Ha ön úgy érzi, hogy alkalmas erre a munkára, akkor azonnal jelentkezzék, amilyen gyorsan csak lehet, a legközelebbi embertársánál.
0: Imaóránk befejezéseként stílszerűen mondjuk együtt a tanítás utáni imát. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az út, amelyen járnunk kell, az igazság, amelyet keresve keresünk, az élet, amely egyetlen boldogságunk. Hálát adunk mindenért, amit ma kaptunk tőled. Áld meg egyházunkat, hazánkat, szüleinket és tanárainkat. Segíts továbbra is, hogy úgy szeressük egymást és minden embert, ahogy tanítványaidhoz illik. Add, hogy eredményeink és kudarcaink egyformán hozzád vezessenek. Te pedig vezess minket Atyádhoz, aki veled és általad dicsérünk, most és mindörökké. Amen. Nyugodalmas jó éjszakát, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Kedves testvérek, köszönjük, hogy velünk tartottak és bekapcsolódtak az esztergomi Szent Anna templom közösségének ima órájába.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: 71 éves 14. Leó pápa, Isten éltesse a Szent Atyát. 2000 éves kincseket rejt Róma új föld alatti múzeuma. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. 14. Leó pápa szeptember 14-én lett 71 éves. Ez a második születésnapja, melyet pápaként ünnepel. Robert Francis Prevost néven 1955-ben Chicagóban született, ahol előbb az ágostonosok kis szemináriumában tanult, majd 1977-ben matematikából, később teológiából szerzett diplomát. Az ágoston rend tagjaként kezdte szolgálatát, majd hosszú éveken át Peruban lelkipásztorként és püspökként is szolgált. Számolt be róla a Magyar Kurír. 2023-ban Ferenc pápa a püspöki dikasztérium prefektusává nevezte ki, majd bíborossá kreálta. Ferenc pápa halála után 2025. május 8-án a konklávé őt választotta Szent Péter utódává. 14. Leó pápai jelmondata in illo uno unum, vagyis ő benne az egyben egyek. A Szentatya szolgálatának középpontjában a béke, az egység és az emberi méltóság védelme áll. Imádkozzunk 14. Leó pápáért, szolgálatáért és szándékaira. Róma egyik legfontosabb ókori emlékegyüttesének új, föld alatti terei nyíltak meg a látogatók előtt szeptember 8-án Rómában. A Colle Oppio álló Traianus fürdői alatt két különleges leletet, amint egy 10 négyzetméteres Citta di Pintát és a monumentális nagy mozaikot is restaurálták, írja a hely.hu. A szakemberek szerint Róma alatt szinte mindenütt történelmi kincsek rejtőznek. A beruházás nem csak a régészeti emlékek restaurálására terjed ki, de javították a föld alatti terek megközelíthetőségét, és új útvonalat, valamint világítást alakítottak ki. A múzeum nem csak a turistáknak, hanem a történelem iránt érdeklődőknek is izgalmas időutazást kínál az ókorba. Az új múzeumi útvonal szeptember 12-től szombattól látogatható. A látogatások számát azonban korlátozzák, hogy a különösen érzékeny ókori leleteket megóvhassák. Házaspárok közbenjáró ima estje indul az országúti ferenceseknél, melynek Budapesten a Margit körút 23 szám alatt található országúti ferences plébánia emeleti kápolnája ad otthont. Szeretettel várnak minden olyan házaspárt, akik szeretnének közösen elcsendesedni és megerősíteni a szövetségüket, tájékoztatott a vasárnap.hu. A programsorozat 2026. szeptemberétől 2027. májusáig tart, és minden hónap első hétfőjén 20 órai kezdettel várja a résztvevőket. Az alkalom mottója Szent Pál kolosszeiekhez írt leveléből származik, mindenek fölött pedig a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Amire a résztvevők számíthatnak, elcsendesedés és közös imádság az oltári szentség előtt. Egymásért és a családokért végzett elmélyült imádság, majd beszélgetések, melyeken lehetőség lesz megosztásra és a lelki közösség megélésére is. A szervezők a házaspárokért@cjk.hu e-mail címen várják az érdeklődést. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 16-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
4: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: Könnyíts a lelkeden. Karácsony Tibor atya műsora.

Dosztojevszkij évente egyszer elutazott Dresdába, hogy a Sixtusi Madonna képe előtt időzzön. A kérdésre, hogy miért teszi, azt feleli az író: legalább évente egyszer fel kell tudnom nézni egy emberre, hogy ne rendüljön meg a hitem önmagamban és a többi emberben. A Madonna szemlélése, akit Raffaello szép nőnek festett meg, gyógyító volt az író számára. Nagy szüksége volt arra, hogy magába engedje Mária szépségét, mert a foglalkozás a szép nővel lehetővé tette számára, hogy elfogadja önmagát, és ne essen kétségbe saját törékenysége miatt. A Máriában rejlő szép bizalommal töltött el az emberek iránt is. Dosztojevszkij nagyon sok gonosz és destruktív emberrel találkozott életében, és regényeiben meg is jelenítette őket, romlottságukban és kétségbeesettségükben. Befogadva a szépséget, az megváltoztatta látásmódját a gonosz emberekkel kapcsolatban. Bennük is meglátta a lelkük mélyén rejlő szépet, a szép által merített reményt, hogy ezek az emberek is engedik, hogy megérintse őket a szép, és ezáltal legyőzzék magukban a gonoszt. A szépség témája Dosztojevszkijnél mindenekelőtt a Fél kegyelmű című regényében jelenik meg. Heinrich Böll az általa ismert legjobb Krisztus regénynek nevezte ezt a művet. A beteg Miskin hercegben felsejlik valami Krisztus tisztaságából és szépségéből az emberek között. A tragikus az, hogy ez a belső tisztaság korunkban, véli Dosztojevszkij, éppen egy beteg ember alakjában ragyog fel. A regényben az író bemutatja az ateista Ippolit és Miskin herceg beszélgetését, és Ippolit így szól a herceghez: igaz, herceg, hogy ön egyszer azt mondta, a szépség váltja meg a világot? Uraim, kiáltotta hangosan mindenkinek, a herceg azt állítja, hogy a szépség váltja meg a világot. Én meg azt állítom, azért vannak ilyen játékos gondolatai, mert most szerelmes. Uraim, a herceg szerelmes. Az imént, mihelyt bejött, tüstént meggyőzöttem erről. Ne íruljon, piruljon, herceg, mert még sajnálkoznom kell önön. Micsoda szépség váltja meg a világot? Ön buzgó keresztény? A herceg nem felel a kérdésre. Carlo Maria Martini olasz jezsuita és bíboros, aki ezt a helyet Milyen szépség menti meg a világot című könyvében megemlíti, és elmélkedik róla, így értelmezi a hallgatást. Szinte azt a látszatot kelti, mintha hallgatása azt mondaná, a szépség, amely megmenti a világot, a szeretet, amely osztozik a fájdalomban. A szavaiban bujkáló gúny ellenére Ippolit fontos témát érint. Egyrészt a szépség megmentő, gyógyító és megváltó hatását. Másrészt pedig annak két feltételét, hogy higgyünk a szépség gyógyító hatásában: a szeretetet és a keresztény létet. Csak az fedezi fel az emberi arcban és a természetben a szépet, aki szeret. És ehhez éppen arra a keresztény spiritualitásra van szükség, amely Isten megtestesülésében hisz. A szép Isten egyfajta megtestesülése. Ilyenkor Isten láthatóvá válik az anyagban, a világban. Isten testé válása Jézus Krisztusban, mint egy a megtestesülés tetőpontja. Az ember Jézusban, mondja János evangéliuma, látjuk Isten dicsőségét és szépségét. Láthatóvá válik, ám Krisztusból kiindulva a szépség fénye is kijárhat minden szépre, amelyet megcsodálhatunk az emberekben és a természetben. Nem tudtam szabadulni a mondástól,
A szépség váltja meg a világot. A szépség menti meg a világot. Újra olvastam Dostojevszkijt, és olvastam róla szóló könyveket, mindenek előtt Romano Guardinitől és Zenta Maurinától, mondja Anselm Grün, és tovább írja a Szépség című könyvében, és elgondolkodtam a szépségről, amely megmenti a világot. Szépség. Ez Dostojevszkij számára a hasznosság ellentéte. A szép egyszerűen jelen van. Ha mindent a hasznosságnak vetünk alá, akkor megfosztjuk az embert méltóságától. Szépség nélkül, mondja Dostojevszkij, az ember boskomorságba süllyed. Ezért úgy értelmezi Jézus megváltó tettét, hogy a szépséget az emberek lelkébe ülteti. Mivel Krisztus önmagában és igéjében hordozta a szépség eszményét, elhatározta, hogy elülteti azt az emberek lelkében, a béli meggyőződésből, hogy az emberek lelkükben ezen eszménnyel egymás testvéreivé válnak. Érdekes, hogy itt egyáltalán nem morális követelményről van szó, hogy szeressük vele barátunkat. Azáltal, hogy engedjük Jézusnak, hogy elültesse lelkünkben a szépség iránti érzéket, mindannyian fivérek és nővérek leszünk. Így megváltozik a kapcsolatunk. A szép felébreszti bennünk a testvérek iránti szeretetet. Dostojevszkij a szépségről vallott nézeteinek kifejtésekor Jézus igéjét hirdeti, idézi, nem csak kenyére él az ember. És ebből erre a következtetésre jut, ha csak kenyeret adunk nekik, akkor az unalomtól a legádázabb ellenségekké válnak. A szép az, ami valóban táplálja és emberré teszi az embereket. A szép az orosz író számára nem csak egy esztétikai fogalom. A szépség sokkal inkább magába foglalja a jót is. Erkölcsi és vallási dimenziója van. Amikor egy bába Dostojevszkij környezetében öngyilkosságot követett el, az író 1876. június 10-én írt levelében abban látta ennek okát, hogy csak a puszta hasznosságról prédikáltak az asszonynak. Dostojevszkij hisz abban, hogy ez az asszony a világban lévő szépség és az emberek után vágyakozott. Arra szomjazott, hogy nemes cselekedetet vigyen végbe. Ám látásmódját kipusztították belőle. Ha nincs nemes lelkűség, akkor az életnek sincs értelme. Így ír Dostojevszkij. E bába öngyilkossága a bizonyíték az ember lelki eredetére. Az ember nem élhet csak kenyérrel. Szépség nélkül nem tud létezni. Dostojevszkij nem a szépség sértetlen világába akar elvezetni bennünket. Ő ismerte a feszültséget a szépség utáni vágyunk és életünk meghasonlottsága között, amelyet sokszor egyáltalán nem nevezhetünk szépnek. Hiszen ezt a mondást a beteg Miskin herceggel jelenteti ki. Az ő lelkének és életének szépsége elrejtőzik egy betegség mögött.

Dosztojevszkij számára. Nem a nyugodt, kiegyensúlyozott arcok szépek, hanem azok, akikben Isten és az ördög küzdenek, és az ellentétes partok összeérnek. Azok az emberek szépek, akiket elemészt a jó utáni vágyakozás, különösen akkor, amikor a bűn áldozatául estek. Minél hevesebb ez a vágy, annál szebb az emberi arc. Ez válik kivehetővé Nastasia Filippovna arcán is, amely annyira elbűvöli a herceget. A szépséget látja ebben az arcban, és egyben ráeszmél, hogy hihetetlenül kellett szenvednie. Egy büszke arcot fedez fel benne, és a herceg azt kérdezi magában, csak azt nem tudom, hogy jó ez a nő. Ej, bárcsak jó volna, akkor minden meg volna mentve. Azután ezt írja Dosztojevszkij erről az arcról. Ez a vakító szépség, a halovány arc, a kissé beesett orca, az égő szempár szépsége szinte már kibírhatatlan volt, különös szépség. A herceg csak bámulta egy percig, aztán hirtelen felócsudott, körülnézett, gyorsan ajkához emelte és megcsókolta a képet. A herceg megcsókolja a képet, mert eltelt együttérzéssel az asszony meghasonlottsága és boldogtalansága miatt. A regény egy másik fontos asszonyának szépségéről ezt mondja a herceg. Ön rendkívül szép. Olyan szép, hogy az ember nem ismer ránézni. És később a szépségről nehéz véleményt mondani. Erre még nem készültem fel. A szépség talány, mondja Dosztojevszkij.

Romano Guardini így értelmezi ezeket a mondatokat. A szépség az a mód, ahogyan a lét a szív számára arcot nyer, és beszédessé válik. Benne a lét erőssé válik a szeretetre, és azáltal, hogy megérinti a szívet és a vért, megérinti a lelket is. Ezért olyan erős a szépség. Trónol és uralkodik, könnyűszerrel is megrendítően. Miután azonban megjelenik a bűn, a csábítás hatalmával rendelkezik. Győzedelmeskedni látszik, mint a játékban, mert a szép lét képe közvetlenül a legbensőt érinti és gyújtja meg, mondja Guardini. Ezért a szépség mindig ambivalens.

A szépség megrendíti az embert és magához vonza. Néha a szépség az, ami tükrözi a jót. Ám létezik a csábító szépség is, amelynek hatalma van felettünk, ám nem a jóra, hanem a romlásba vezet minket. A szépség talány, és az is marad. Csak ebbe a rejtélyességbe tudjuk belemondani, a szépség menti meg a világot. Csak az a szépség tud megmenteni bennünket, amely a jót tükrözi, amely tiszta és makulátlan. Ám a büszkék és meghasonlottak szépségében is felvinnal a remény szikrája, hogy ez az ember jó legbelül, hogy ő is megmenthető. Éppen a meghasonlottság és a szépség feszültsége, amellyel Dosztojevszkijnél találkoztam, mondja Ansel Grün, az indított arra, hogy írjunk valamit a szépség megmentő és gyógyító hatásáról a gyakran nem szép világban. A teremtés szépségét észrevenni, ahogy a természetben találkozunk vele, megállni egy szép virág előtt, ahogy egy katolikus ószövetség kutató Fridolin Stier újra meg újra tette. Ez a keresztény spiritualitás fontos vonása. A szépség jót tesz nekünk. Isten szépsége naponta felragyog számunkra a teremtésben. Ezért a teremtés szépségével együtt az emberi lélek gyógyulásának fontos eszköze. A Kolosszeiekhez írt levél pedig azt mondja nekünk, hogy a teremtésben Jézus Krisztussal és az ő szépségével találkozunk. Ő a láthatatlan Isten képmása, és minden teremtmény első szülöttje.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.

Örömmel tudatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Imalánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-1705. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.

0: Szeressétek egymást! Pacsa Dávid atya homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Péter egy alkalommal odament Jézushoz, és azt mondta neki: Uram, hányszor vétkezhet ellenem a testvérem? Hányszor kell megbocsájtanom neki? Talán 7-szer? Jézus azt felelte: nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem 77-szer. Hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte az elszámolást, odavitték hozzá az egyiket, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megadnia, az Úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyet csak van, és úgy fizessen. A szolga erre a földig hajolt, és leborulva kérte: légy türelemmel irántam, és mindent megadok neked. Az Úr szíve megesett a szolgán, elbocsájtotta hát őt, és még az adósságot is elengedte neki. Ez a szolga azonban, mihelyt kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta őt, folytogatta és követelte: meg kell annod, amivel tartozol. Szolgatársa földig hajolt és kérlelte: légy türelemmel irántam, és megadom neked. Az azonban nem engedett, hanem elvitte és börtönbe vitette őt, amíg meg nem adja a tartozását. Amikor a szolga társai látták és a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszélték uruknak mindent, ami történt. Akkor az Úr magához hívatta őt, és azt mondta neki: te gonosz szolga, én az egész tartozást elengedtem neked, mert kértél engem. Nem kellett volna neked is irgalmasságot cselekedned szolgatársaddal, hogy én irgalmas voltam hozzád? És az Úr haragjában átadta őt a börtönőrnek, ami meg nem adja egész tartozását. Így tesz majd mennyei atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsájt a testvérének. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a megbocsájtás témaköre igen kényes téma, hiszen elemi erővel szól önmagunkról. És magunkkal szemben igen elfogultak vagyunk, magunkat szeretjük, tehát minden bűn az egóból indul ki, magamból, nekem jár, nekem legyen kényelmes, engem sértettek meg, és én dédelgetem a sértést, mert akkor közben én magammal foglalkozok. És milyen jó magammal foglalkozni. Milyen jó sajnáltatni is magamat, és milyen jó az, ha rám figyelnek. És milyen jó, ha adóásszon a kezemben, hogy vissza tudok lőni másoknak azzal, hogy engem megbántottak. És az Isten nagyon jó és ügyes pedagógus. Mert nem azt mondja mindössze, hogy ne foglalkozz magaddal, meg hogy bocsáss meg előnek erejével, hanem megpróbál jó pedagógusként az ember szívére beszélni. Hogy bocsáss meg azért, mert neked is megbocsájtottak, hogy ezt halljuk az Ószövetségi olvasmányban. Hogy remélsz az Istentől bocsánatot, ha te nem gyakorod azt? Magadnak nem tudsz megbocsájtani, mert mindig ott van a kételj. Hogy valóban jól döntöttem-e? Hogy elfedjük a lelkiismeretünket ilyen pót cselekvéssel, úgymond legális kábítószerrel. Ugye az etanol, az alkohol az legális kábítószer. Mint hogy a koffein, meg a nikotin is, ami az idegrendszert megváltoztatja, az mind annak számít. Szóval elfedjük a lelkiismeretünk fúdalását, ami aztán újra előjön. És kell valaki, aki nekünk kimondja, hogy én megbocsájtok neked. Valakitől, akitől elnézést, bocsánatot kérünk. Mert valaki kell a megerősítés, hogy a lelkiismeretem nyugvó pontra kerüljön. Mint amikor valaki jön hozzánk bocsánatot kérni, keresve a kiengeszelődés, és keresve azt, hogy együtt legyünk újra. Nem véletlenül, hogy Szent Péter bazilika előtt is sugárotat, via riconciliazione, kiengesztelédés útjának hívják. És az út összeköti a Szent Péter bazilikát a Tevere folyóval. Miért? Mert akkor jött a kiengesztelődés ugye, a Róma annektálása után. A kiengesztelődéshez két embernek keresnie kell egymást. Akkor helyreáll a béke. Helyreáll a viszony. És az Isten emlékezteti a Sirák fia szerzőjét, és azon keresztül az olvasót, a hallhatót, akik mi is vagyunk, hogy emlékezzünk a törvényre, a szövetségre. Mi az a szövetség? Az Isten kiválasztja a népet, és megfogadja, hogy hűséges lesz hozzá. Akkor is, amikor a nép eltévejedik. És ezért küld az Isten prófétákat, hogy nép lelkére beszéljen. És tudjuk, hogy nem tetszett a népnek, amit a próféta mondott, és ilyen sok próféta halt erőszakos halált. De az Isten nem adja föl, és Jézus küldi végül, hogy a nép szívére beszéljen, hogy változzon meg. És gyakorolja azt, amit az Isten gyakorol vele. A hűséget, a kitartást, az áldozatvállalást. Mert emberi kapcsolatokban bizony van miért harcolni. Van kiért harcolni. Akkor lássuk a másik emberben a bűnt, a bőre való hajlamot, a tévedést, a éretlenséget, a rossz döntéseinek a háttér okait. Akkor is vele akarok még maradni. Akkor is keresem be vele való kapcsolatot. És ezért bocsájtok meg neki. Ezért gyakorolom a türelmet, mint ahogy az Isten gyakorolja velem is a türelmet. A Szentleckében Pál apostol arról ír, hogy egyikünk sem él csak önmagának, egyikünk sem hal csak meg önmagának. Ez a példaadásról szól. Mert hogyan legyen valaki majd türelmes a saját gyerekeivel, ha mi nem vagyunk vele türelmesek? Hogyan legyen valaki irgalmas és nagylelkű, ha nem mutatunk előtte példát az irgalomra és a nagylelkűségre. Hiába dédelgetjük és szeretjük magunkat, de elfeledkezzük arról, hogy mi társas dimenzióban élünk, közösségben élünk. És a szavunk példa, a tettünk példa. És amikor úgy érezzük, hogy nehéz, hát pont Jézusra tekintünk, aki példát ad arra, akkor is fölkelni a kereszt mellől, a földről, amikor nehéz. Az evangélium ráutat egy másik gyöngességre, a hálátlanságra. 10 000 talentum hatalmas összeg egy államadósággal mérhető összeg. És az Úr is tudja, hogy a szolga soha nem tudja azt megfizetni. És megesik rajta a szíve. Mert maga mellett akarja a szolgát. És nem tudja az Úr, hogy neki is tartoznak. De benne van a gondolatban, hogy őt megkegyelmezem neki, elengedem a tartozását, akkor ezt a példát, ahogy beszél a Szentlecke, tovább fogja adni. Ez a szolga nem adja tovább a példát. 1 dénár, ez egy napi munkabér, tehát 100 dénár azért megfizethető összeg idővel. És ugyanezeket a szavakat használja a szolga felé az ő adósa, mint amit ő mondott az Úrnak. Szóról szóra. És nem esik meg rajta a szíve. Elfeledkezik mindarról, amit kapott az Istentől. És be akarja vasalni rajta a tartozást. És ezt meghallja majd az Úr is, harara gerjed. Az irgalmas szívű Úr harara tud gerjedni. Ez nagyon fontos, mert ne csak áltassuk magunkat így az irgalmas Jézus gondolattal, hanem ott van az ítélet is, a jogos. De az a folyamat, hogy én mit teszek meg addig, igyekszem-e, törekszem-e a jóra, az mind-mind beszámítódik. A mi atyánkban imádkozzuk, hogy bocsássak a vétkeinket, és a görög máshogy mondja, és a német mi atyánk jobban visszaadja az eredeti görög értelmet. Schuld, igen, szavakkal, tartozás. Tehát nem az, hogy bocsássak a vétkeinket, hanem engedd el a mi tartozásunkat. miképpen mi is elengedjük mások tartozását. És ez a tartozás az a szeretet, hogy nem szerettünk úgy, ahogy kellett volna. Mert dominált bennünk az ego, a kényelem, a sértődöttség, a büszkeség. De hát minket se szerettek sokszor úgy, ahogy kellett volna. Mert másnak a szemét elhomályosította a saját egója, vagy éppen az ő körülményei. De amikor mi megbocsájtást gyakorlunk, akkor is, amikor tudunk, hogy hazudik. Tudjuk, hogy félrevezet. Akkor az Istent utánozzuk, aki továbbra is megtartotta maga körül a maga tanítványait. Azért, mert szerette őket. A megbocsájtásnak vannak fokozatai, Robert Wright amerikai vallás szociológus szerint. Van a bosszú álló megbocsájtás, hogy neki is ugyanúgy fájjon, ahogy nekem fájt. Van a kártalanító, hogy kompenzáljon valamivel, ajándékokkal. Van a megbocsájtok a tekintélyből való nyomás miatt, ez a gyereknek oda megy a tanárhoz, de felnőtteként a bíróságra megyünk, nekem az jár, adják meg, ami jár. Ez megbocsájtok, mert rosszba lenni, valójában szeretetből bocsájtok meg. 70-szer, 7-szer, végtelen sokszor, magyarán szólva, készséges vagyok mindig a megbocsájtásra. Ez egy habitusomnak a része kell, hogy legyen. És ez egy szabadságot ad önmagamtól, a saját rossz képemtől, az egómtól. Milyen jó érzés nem fölvenni a sértést. Milyen jó érzést szabadnak lenni. Milyen jó érzés nem foglalkozni annyit magammal. Milyen jó érzés másokra tekinteni, és látni a feladatot, hogy hová tudom őt formálni. Mivé tudom őt jobbá tenni. Milyen jó példával tudok előtte járni. Ha csak így gondolkodnánk, akkor szabadok lennénk, és szabadon élnénk. Kedves testvéreim, egyikünk sem él csak önmagának, egyikünk sem hal meg csak önmagának. Az életünk egy példa, egy példaadás. A eukarisztia a görögül hálaadás. Hálát adunk Jézusnak a önmagának a feláldozásáért és életpéldájáért. Kezébe vette, hálát adott, megtörte, odaadta a tanítványainak. Hangzik az átszáztatás előtti gondolat. És így a Kántorról egyeztetve, így vasárnaponként most már mi atyánkot énekelve imádkozzunk. Legalábbis kérem a testvéreket. Mert amikor éneklünk, akkor a szívünk ajtaja egy kicsit jobban, szélesebben nyílik. Ágoston mondta, aki énekel, az kétszeresen imádkozik. És a mi atyánknak mélységes, mély üzenete van. Sok imát írtak szentek, de egyedül a mi atyánkat tanultuk az Úrtól. Mert átformálja az embert. Jobbá teszi. És megtanítja arra, hogy elengedje mások tartozását, és így bízva kéri az Urat, hogy engedje el az ő tartozását is. Az a tartozás, amely a szeretet gyakorlása, az odafigyelés a másokra, amely a közösséget építi, a családot építi, az embertársi kapcsolatokat építi. Ebben a kapcsolatban élünk és mozgunk, és ebben a kapcsolatban való teljesítésünk, életvonulásunk, példát ad, amely a mások szívében tovább őrződik, tovább öröklődik.

0: Radio. Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Müller Péter egyik bejegyzése nagyon megragadott, és sokszor olvasgatom, a következőképpen szól. Sok angyal van közöttünk, aki nem csupán áruhát öltött, de a születése pillanatában odafennhagyta az angyal múltjára való emlékezetét is. Ő maga sem tudja, hogy angyal. Nem emlékszik rá, csak érzékenyebb, finomabb. És bármilyen sötét és mélyre süllyedt genszter világban élünk, ő úgy érzi, hogy mégsem tehet meg mindent. Neki nem szabad. Mindenki lop, neki nem lehet. Mindenki megbízhatatlan, Link, ő nem lehet az. Mindenki gátlástalanul hazudik, ő elpirul. Nem engedi hazudni a származása. Egyszerű, romlatlan lelkű emberek. Jók, tiszták és becsületesek. Rengetegen vannak. Ezekre mondjuk, hogy rendes emberek. Nem idevalók. Emlékeznek még egy erkölcsre, amit ma már régóta nem tanítanak. Hozzák magukkal. Bár nem tanulták, nem is tapasztalhatták sehol, a vérükbe van írva. Tudják, hogy másokhoz jónak kell lenni, és bár roppant hátrányos manapság, tisztességesnek kell maradni. Hogy angyallal beszélsz, azt onnan tudod megállapítani, hogy felelősséget érez érted. Nem profétálni kezd, hanem vállal téged, mert el kell számolnia veled. Fontos vagy neki. Akkor is, ha egyszer lát az életében. És azt szeretné, ha ő is fontos lenne neked. Akár csak egy futó pillanatig. Jó az ilyen angyalokkal találkozni. És higgyünk benne, hogy vannak. Isten műve rajtuk keresztül különösképpen is dolgozik. Alakítja és formálja ezt a világot. Mi is csatlakozzunk ebbe az angyal műbe, ebbe az angyali csoportba. Nem egyszerű, de nagyon megéri. Ha sokszor úgy tűnik, hogy megsebződünk, kudarcot is vallunk, mégiscsak megéri. Mindennél többet ér.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.
3: Hírpercek.
4: Családi napra készül a Váci Egyházmegye fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmából. Házaspárok közbenjáró imeestje indul az országúti ferenceseknél. 71 éves 14. Leó pápa, Isten éltesse a Szentatyát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma Önöknek és Kassa Regina olvas fel. Családi napra készül a Váci Egyházmegye fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmából. A szervezők szeptember 19-én szombaton 9 órától kezdődő családi napon színes programokra, hálaadó szentmisére és ünnepi előadásra hívják a híveket és minden érdeklődőt. A Püspöki Palota kertjében és a Váci Egyházmegyei Könyvtárban bemutatkoznak az egyházmegye intézményei, szervezetei és közösségei. 15 órától hálaadó szentmisét mutat be Marton Zsolt megyés püspök a Nagyboldogasszony Székesegyházban. Olvasható a sajtó meghívóban. A 19 óra 30 perckor kezdődő Együtt építjük című történelmi játék 14 képben mutatja be a Váci Egyházmegye 1000 éves történetét. A darabot, melyet Meskó Zsolt írt és rendezett, a plébániai közösségek és csoportok előadásában a Székesegyház előtti téren láthatja a közönség. Magyarországon egyedülálló kezdeményezés, hogy egy egész estés előadáson több mint 500 ember játszon egy színpadon, önkéntes alapon. Házaspárok közbenjáró ima estje indul az országúti ferenceseknél, melynek Budapesten a Margit körút 23 szám alatt található országúti ferences plébánia emeleti kápolnája ad otthont. Szeretettel várnak minden olyan házaspárt, akik szeretnének közösen elcsendesedni és megerősíteni a szövetségüket, tájékoztatott a vasárnap.hu. A programsorozat 2026. szeptemberétől 2027. májusáig tart, és minden hónap első hétfőjén 20 órai kezdettel várja a résztvevőket. Az alkalom mottója Szent Pál kolosszeiekhez írt leveléből származik, mindenek fölött pedig a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Amire a résztvevők számíthatnak, elcsendesedés és közös imádság az oltári szentség előtt. Egymásért és a családokért végzett elmélyült imádság, majd beszélgetések, melyeken lehetőség lesz megosztásra és a lelki közösség megélésére is. A szervezők a házaspárokért@cjk.hu e-mail címen várják az érdeklődést. 14. Leó pápa szeptember 14-én lett 71 éves. Ez a második születésnapja, melyet pápaként ünnepel. Robert Francis Prevost néven 1955-ben Chicagóban született, ahol előbb az ágostonosok kis szemináriumában tanult, majd 1977-ben matematikából, később teológiából szerzett diplomát. Az ágostonrend tagjaként kezdte szolgálatát, majd hosszú éveken át Peruban lelkipásztorként és püspökként is szolgált, számolt be róla a Magyar Kurír. 2023-ban Ferenc pápa a püspöki dikasztérium prefektusává nevezte ki, majd bíborossá kreálta. Ferenc pápa halála után 2025. május 8-án a konklávé őt választotta Szent Péter utódává. 14. Leó pápai jelmondata in illo uno unum, vagyis ő benne az egyben egyek. A Szentatya szolgálatának középpontjában a béke, az egység és az emberi méltóság védelme áll. Imádkozzunk 14. Leó pápáért, szolgálatáért és szándékaira. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 16-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Emberi személyek egymásért felelős közössége az emberiség. 14. Leó. Az új vértanúk Krisztus világosságát tükrözik a világban. A Jordán trónörökös felkereste Jézus megkeresztelkedésének helyszínét a 2000. évforduló előtt.

0: Leó pápa katekézise. Emberi személyek egymásért felelős közössége az emberiség. Az emberi közösség címmel tartotta meg Leó pápa szerdai katekézisét, a Szent Péter téren összegyűlt, mintegy 20 000 zarándok előtt, folytatva a Gaudium et Spes kezdetű, az egyház és a világ kapcsolatát elemző lelkipásztori konstitúció magyarázatát. A teremtőjétől kapott emberi méltósága jegyében a személy közösségi felelősséget is hordoz magában, élete szűkebb és tágabb körében, tekintettel Isten egész emberi családjára. A Szent Atya a Gaudium et Spes konstitúció emberi közösségnek szentelt második fejezetét elemezte, amely a mai világ egyik legfontosabb szempontja.
1: Questa realtà necessita però di trovare il suo compimento più profondamente nella comunità delle persone.
0: Ennek a világnak mind mélyebben a személyek közösségében kell kiteljesednie, amelyhez elengedhetetlen teljes lelki méltóságú kölcsönös tisztelete. Indította katekézisét a Szent Atya. Ez az elvárás még sürgetőbb napjainkban, amikor a technológiai fejlődés, a tömegtájékoztatás és a közösségi média elterjedése, valamint a mesterséges intelligencia egyre növekvő használata új lehetőségeket nyit meg. Miközben lebontja a korlátokat és a távolságokat, addig a kapcsolatok egyre személytelenebbé és mindjobban virtuálissá válnak, és így fennáll a veszélye annak, hogy megszokásból algoritmusokra bízzuk a döntéseket, amelyek pedig kizárólag az ember lelkiismeretéhez tartoznak. A keresztény közösség feladata, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a társadalmi kapcsolatok valódi tartalommal és személyes mélységgel rendelkezzenek, emelte ki a Szent Atya. A zsinat arra hív minden keresztényt, hogy Isten teremtő tervéből merítsen támpontot és erőt, aki azt akarta, hogy az összes ember egy családot alkosson és testvérként bánjon egymással. Ezért az Isten és a felebarát szeretete az első és legnagyobb parancsolat, amely Krisztusban nyerte el teljes kinyilatkoztatását és teljes megvalósulását. A konstitúció alapján a világban élő egyének és népek sokféleségét nem szabad veszélynek vagy fenyegetésnek tekinteni, hanem inkább a gazdagodás és a növekedés lehetőségét kell meglátni benne. Az ellentétek ugyanis, amelyek olykor erőszakba torkolnak, a bűn hatalmának gyümölcsei, amelyek pedig minden szinten befolyásolja a gondolkodásmódunkat és a tetteinket, pusztítást és halált is okozva. Ezért egyre inkább meg kell nyílnunk a kölcsönösség, a megosztás és a gondoskodás logikája felé, ahogyan az emberi test különböző tagjai között is megtörténik, miként erről Pál apostol ír első korintusi levele végén. A különböző tagok kapcsolatának a leírására a lelkipásztori konstitúció, folytatja a pápa, a közjó, tömör meghatározását adja, miszerint a közjó azon társadalmi életfeltételek összessége, amelyek lehetővé teszik mind a csoportok, mind az egyes tagok számára, hogy teljesebben és könnyebben elérjék kiteljesedésüket. Ugyanakkor, elismerve a népek közötti kölcsönös függőséget, megerősíti, hogy minden csoportnak figyelembe kell vennie más csoportok szükségleteit és jogos törekvéseit, sőt, az egész emberiség közjavát. Az általános szempontok után Leó pápa a dokumentum néhány sürgetőbb gyakorlati következményeire mutatott rá.
1: Anzitutto, il rispetto della persona umana.
0: Első szempont az emberi személy tiszteletben tartása. Szégyenletes dolog mindaz, ami ellenséges magával az élettel, mint például a gyilkosság, a népirtás, az abortusz, az eutanázia és az öngyilkosság is, bármi, ami sérti az emberi személy integritását, mint például a csonkítás, a test és a lélek kínzása, a pszichológiai kényszer, továbbá bármi, ami sérti az emberi méltóságot, mint például az embertelen életkörülmények, a jogtalan bebörtönzés, a deportálás, a rabszolgaság, a prostitúció, a nő- és gyermekkereskedelem és a megalázó életkörülmények. Második gyakorlati következményként a Szentatya arra tanít, tisztelettel és szeretettel forduljunk ellenségeink és azok felé, akik gondolkodás és cselekvés módja eltér a miénktől. Harmadik szempont a minden ember alapvető egyenlőségének elve, amely társadalmi igazságosságot követel meg. A dokumentum kimondja. A személyi alapvető jogaival kapcsolatos mindenféle megkülönböztetést, legyen az társadalmi vagy kulturális jellegű, továbbá nem, faj, bőrszín, társadalmi helyzet, nyelv vagy vallás alapján fenntartott megkülönböztetés, le kell győzni és meg kell szüntetni, mivel az ellentétes Isten tervével. Végül a zsinati atyák arra buzdítanak, hogy győzzük le az individualista gondolkodásmódot és felelősséggel forduljunk egymás felé. Kedves testvéreim, szólt végül katekézisében a Szentatya. Az emberiség személyek közösségeként való értelmezése a II. Vatikáni zsinat értékes öröksége. Ez a felfogás segít minket személyes és közösségi döntéseinkben, hogy felelősen értékeljük a mai társadalmi és politikai projekteket, az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság és a közjó építésében való szabad részvétel szempontjai alapján.
1: Perché il futuro dell'umanità dipende dall'impegno di ciascuno per collaborare con Dio e con i fratelli a costruire un mondo più umano.
0: Az emberiség jövője ugyanis attól függ, hogy minden egyes ember elkötelezetten együttműködik-e Istennel és testvéreivel egy emberi világ építésében. Zárt a szerdai katekézisét 14. Leó pápa. A Szentatya köszöntései a katekézis után. A résztvevő csoportok köszöntésekor a Szentatya szeretettel köszöntötte a Szlovák Köztársaság fegyveres erői tábori lelkészségének 20. nemzeti zarándoklatát, amelyet a tábori püspök és a szlovák közintézmények képviselői vezettek családjaikkal együtt. Majd így folytatta a pápa. Tegnap, szeptember 15-én, kedden ünnepelték Szlovákiában az ország patronája, a fájdalmas szűzanya ünnepét.
1: Rinnovate sempre la vostra fede mediante la venerazione alla Madre di Gesù.
0: Újítsátok meg hiteteket mindig Jézus anyja tiszteletével. Bizalommal kérjétek segítségét, hogy tanúságot tegyetek a keresztény értékekről a mindennapi életben, és kérjétek anyai közbenjárását, egy igazságos, testvéri és békés világért. Teljes szívemből megáldalak benneteket, áldott egyen Jézus Krisztus. Leó pápa köszöntötte a nagyszámú lengyel csoportot is, különösen a Pvoki egyházmegye zarándokait és szeminaristáit, akik püspökükkel együtt indultak Koszka Szent Szaniszlón nyomdokaiba, és így Bécsből, Dillingenen át érkeztek Rómába. Gonzága Szent Olajossal együtt, szenti avatásuk 300. évfordulóján szüntelenül imádkozzanak a fiatalokért, hogy védőszentjei közbenjárására ne féljenek bátor döntéseket hozni az életben, miközben az Isten és fele barát szolgálatába állnak.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
3: 14. Leó, az új vértanúk Krisztus világosságát tükrözik a világban. A pápa szeptember 16-án fogadta a 21. század a vértanúk új korszaka című konferencia résztvevőit. A tanácskozást a Szenti Avatási Ügyek Dikasztériuma és az új vértanúk a Hit Tanúi Bizottsága szervezte. Úgy tekintünk ezekre a testvéreinkre, mint az önzés és az elnyomás sötétségében ragyogó csillagokra. Segítik az egyházat, hogy még teljesebben tükrözze Krisztus Urunk világosságát, és ezáltal megmutassa a mai emberiségnek a szeretet civilizációjához vezető utat, hangsúlyozta 14. Leó pápa. A tanácskozást kedden tartották Rómában, az Augustinianum pápai patrisztikai intézetben. A találkozó a mai vértanúság jelenségének tanulmányozására és elmélyítésére adott lehetőséget, különböző földrajzi térségekből származó tanúságtételek és korunk keresztény tanúságtételének sokféle formáját bemutató előadások segítségével.
2: Testimoni della fede. Questa denominazione vuole indicare una categoria più ampia.
3: Leó pápa emlékeztetett arra, hogy az új vértanúk, a hit tanúi megnevezés egy szélesebb kategóriát jelöl. Megkülönbözteti őket egyrészt azoktól a vértanúktól, akiknek boldogávatási ügye jelenleg folyamatban van, másrészt azoktól, akiket már hivatalosan a boldogok és szentek sorába iktattak. A Ferenc pápa által 2023-ban létrehozott bizottság feladata, hogy a kánoni eljárástól függetlenül összegyűjtse azoknak a tanúságtételeit, akik Krisztusért vesztették életüket, hogy példájuk ne merüljön feledésbe. Olyan testvéreinkről van szó, hangsúlyozta 14. Leó, akik különböző földrajzi, történelmi és politikai körülmények között életüket adták az evangéliumért. A pápa rámutatott, hogy tanúságtételük fontos üzenetet hordoz napjaink számára. Korunkat egyrészt a hatalom kultúrája, a korlátlan erő és a fegyverrendszerek szüntelen fejlesztése jellemzi, ugyanakkor azok hősiességének is tanúja, akiket a hit új tanúságtevőinek nevezünk. Sokukat a hatalommal való visszaélés vagy bűnszervezetek erőszakos fellépése következtében ölték meg, mert keresztényként az evangélium nevében szembeszálltak az igazságtalansággal.
2: Il concetto di testimone della fede è stato formulato proprio per accogliere e onorare situazioni storiche complesse.
3: A hit tanúja fogalmát éppen azért alkották meg, magyarázta 14. Leó, hogy olyan összetett történelmi helyzeteket is magában foglaljon, amelyekben az elkövetők indítéka nem vezethető vissza egyértelműen a hit elleni gyűlöletre. Az új bizottság munkája ezért elsősorban történelmi és nevelő jellegű, nem pedig jogi természetű. A hangsúly nem az üldöző indítékaira, hanem az áldozat magatartására helyeződik. Arra, hogy az illető evangéliumi küldetését teljesítve egészen a halálig hűséges maradt Krisztushoz. A hit e tanúságtevőiben világosan látható, hogy a jóban való kitartás és a szeretetből fakadó teljes önátadásig megőrzött hűség abból a győzelemből merítette erejét, amelyet a feláldozott bárány aratott a rossz fölött, ami az egyetlen bizonyosság, amely képes mély békét adni azoknak, akik hisznek benne, hangsúlyozta Leó pápa.
2: In essi si manifesta eroicamente lo stile del cristiano, che mai cerca la contrapposizione ma piuttosto la disinnesca con l'efficacia dell'amitezza.
3: Bennük a keresztény életforma hősies módon mutatkozik meg. Soha nem keresi a konfrontációt, hanem a szelídség erejével lefegyverzi azt. A hittanúi nem egy ideológiát képviselnek, hanem a mindennapokban megélt hitet mutatják meg. Hitelességük szavaik és cselekedeteik összhangjából fakad, amely gyakran egészen a legnagyobb áldozatig, életük odaadásáig vezet. A közömbösség által jellemzett kulturális környezetben a szomszédunkban megélt életszentség és a csendes hősiesség a tanúságtétel jelentős formáivá válnak, amelyek mindenkit képesek megszólítani, még a legbizalmatlanabbakat is, mutatott rá 14. Leó. A Szentatya végül ismét kifejezte az egyház csodálatát a hit tanúságtevői iránt, akik Krisztus világosságát tükrözik és utat mutatnak az emberiség számára. Azzal, hogy életüket adták az igazságosságért, az igazságért, a békéért és a szabadságért, a hit tanúságtevői hatékonyan hozzájárultak annak az új égnek és új földnek az eljöveteléhez, amelyet Isten irgalmában bízva várunk. 14. Leó hangsúlyozta, hogy ebből a küldetésből minden kereszténynek ki kell vennie a részét. Mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy hozzájáruljunk az elkötelezettségnek ehhez a távlatához, a reménynek ehhez a műhelyéhez. A pápa végül megköszönte a konferencia résztvevőinek értékes szolgálatát, majd apostoli áldását adta rájuk.

0: A Jordán trónörökös felkereste Jézus megkeresztelkedésének helyszínét a 2000. évforduló előtt. Al-Hussein bin Abdullah Jordán trónörökös felkereste Jézus Krisztus megkeresztelkedésének helyszínét, a Jordánon túli Betániát. Látogatása során hangsúlyozta, hogy gondosan fel kell készülni a 2030-as jubileumi ünnepségekre, amelyek Jézus megkeresztelkedésének hagyomány szerinti 2000. évfordulójára emlékeznek. 2030-ban lesz 2000 éve annak, hogy a hagyomány szerint keresztelő Szent János megkeresztelte Jézust. A Jordánon túli Betániát, amelyet ma Al-Maktas néven ismernek, Krisztus megkeresztelkedésének helyszíneként tartják számon. Al-Hussein bin Abdullah, Jordán trónörökös, szeptember 13-án tett látogatása során utasításokat adott a helyszín fejlesztésére, annak érdekében, hogy még megfelelőbb körülmények fogadják a keresztény zarándokokat és látogatókat. A Jordán királyi Hasimita udvar közleménye szerint a trónörökös hangsúlyozta, hogy gondosan meg kell tervezni a 2030-as milleniumi ünnepségeket, amelyek Jézus Krisztus megkeresztelkedésének 2000. évfordulójára emlékeznek. Az előkészületeknek méltón kell tükrözniük a helyszín és az esemény rendkívüli történelmi jelentőségét, egyúttal meg kell erősíteniük Jordánia szerepét, mint a keresztény zarándoklatok egyik kiemelkedő célpontját. A trónörököst elkísérte Ghazi bin Muhammad herceg, a király vallási és kulturális ügyekért felelős főtanácsadója és személyes megbízottja, aki egyben a Keresztelés Helyszíne Bizottság kuratóriumának elnöke. A látogatás során a trónörököst tájékoztatták a zarándokoknak és látogatóknak nyújtott szolgáltatásokról. Al-Hussein bin Abdullah trónörökös kiemelte annak szükségességét is, hogy Jézus megkeresztelkedésének helyszínét szélesebb körben ismertté tegyék. Ennek érdekében együttműködésre szólított fel a Turisztikai és Régészeti Minisztérium, a Jordán Turisztikai Hivatal és valamennyi érintett partner között. A jordániai Al-Maktas területén végzett régészeti feltárások során templomok és kápolnák maradványait, remete barlangokat és egy keresztelő medencét tártak fel. Ezek a keresztény kultuszhelyek Jézus megkeresztelkedésének emlékezetéhez kapcsolódnak. A területet 2015-ben felvették az UNESCO világörökségi listájára. Három pápa is elzarándokolt ide, Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió.
2: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
3: Augusztus 16-án a Mária Pócsi nagyboldogasszony búcsún dr. Székely János celebrált szent misét. A következő percekben püspök atya szent beszéde hangzik el. A felvételt a Görög Katolikus Média Központ készítette.
4: Kedves érsek atya, püspök atyák, paptestvérek, kedves zarándokok! Nagy öröm látni ezt a sok-sok zarándokot, a ragyogó arcokat, zengő éneket. Öröm látni ezt az eleven, élettel teli görögkatolikus egyházat, annak sok értékét és kincsét, amelyet hoztok ide a szűzanya elé, az Úristen elé. A szép és népes családjaitokat, az ősi keleti liturgia szeretetét, szépségét, annak a 300 fiatalnak lelkesedését, őszinte hitét, akik 5 napon át gyalogosan jöttek el ide Mária Pócsra. Azoknak az áldozatát, akik megtartották a szokásos ünnep előtti böjtöt. Hozzátok ide a nagy boldogasszony elé a szeretet sok-sok cselekedetét, amit a görögkatolikus egyház tesz napról napra a legszegényebbek felé, tanodákat, iskoláitokat, a Damján tábort. Hozzátok ezt a hiteles élettel, imádsággal, szeretettel teli egyházat ajándékul a szűzanyának, a mennyei atyának, és ajándékul a világnak. Kedves zarándokok, mi ennek a mai ünnepnek az üzenete, örömhíre a számunkra? Talán így is megfogalmazhatjuk, nyisd ki a szívedet, az életedet az ég felé, Isten felé, ahogyan a szűzanya tette, az ő hatalmas igennyével. És akkor te is megtapasztalod azt a boldogságot, amely ajándékul osszány része lett a boldog asszonynak. Nyisd meg az életedet az ég felé. Nincs más teljesség, ami az emberi szívet egészen be tudná tölteni, csak a föntről jövő isteni béke. A földi dolgok sebzettek és végesek. Az emberi szívet, a családjainkat, a társadalmat egészen betölteni, a helyes útra rásegíteni, csak a teremtő Isten tudja. Ha szeretnénk boldog emberi életet, boldog családokat, boldog társadalmat, olyasfajta életet, amely osztályrésze lett a boldog asszonynak, akkor ki kell nyitni az életünket, családjainkat, társadalmunkat az ég felé. A szűzanya egész élete egy hatalmas igen volt Istennek. Isten nem erőszakkal lépett a világba. Várta, hogy lesz valaki, aki egész szívével befogadja őt. Igent mond neki. Ő végtelenül tiszteli az emberi szabadságot. Szent Bernát így mondja, az Úristen évszázadokon át kopogtatott az emberiség ajtaján, hogy lesz-e valaki, aki egész lényével egy hatalmas igent mond neki, kinyitja a szívét, az életét, az emberi történelmet az Isten felé. Évszázadokon át várt Mária igenyére. A szűzanya igenje a szeplőtelen fogantatás kegyelmének is az ajándéka, de ezzel a kegyelemmel ő a szabad akaratával egy életen át, nagy szívvel, nagy hittel, hősiesen, a kereszt alatt is, egy élet odaadott hűségével együtt működött. Ha a modern ember bezárja az életét az ég felé, azt mondja, Isten törvénye nekem akadály, a szabadságomban korlátoz, Isten nem kell, akkor elveszítjük azt az egyetlen igazi teljességet, ami az embert, a családot, a társadalmat valóban boldoggá és teljessé teheti. Akkor a társadalma

Erkölcsi törvény, jó, nem akadály. A boldogulás egyetlen hiteles útját mutatja. Az a meggyőződés, hogy van bűnbocsánat és megváltás, van örök élet. A kereszténység tette igazán szép és gazdaggá az európai kultúrát. Addig van jövőnk, amíg ebből a forrásból meríteni tudunk. Ahogyan Izajás próféta mondta, ha nem hisztek, nem maradhattok meg. Ha Európa eldobja ősei hitét, akkor ennek a kultúrának vége. Addig van jövőnk, amíg ebből az éltető forrásból meríteni tudunk. Egy ateista gondolkodó, Bertrand Russell mondta azt, mindaz, amit az ember alkot, utak, műalkotások, épületek, nem más, mint egyfajta szennyeződés, amit az ember nevű féreg a föld felszínére termel, és amit majd az idő vasfoga menthetetlenül, nyomtalanul lemar a föld felszínéről. Ez az a radikális pessimizmus, mondja ő, amire minden emberi alkotást építeni kell. Nem gondolom, hogy ilyesfajta életszemléletre, igazán emberhez méltó, és valóban boldog életet, jövőt építeni lehetne. Egy pogány sírfelirat így hangzik, a semmiből a semmibe, milyen hamar visszahullunk. Ha az ember ezt gondolja, a létének különösebb oka nincs. A világnak igazi, létrehozó oka, forrása, teremtője nem létezik. És a létünknek igazi célja sincs. A halálunk után mindaz, amit nagy szeretettel, sok áldozattal fölépítettünk, az életünk háza, emlékeink, élményeink, kapcsolataink, mind megy a süllyesztőbe, a semmibe. Ezt gondolja az ember, hogy a semmiből a semmibe tart az élete. Akkor az egész élete válik értelmetlenné, abszurdá, reménytelenné. Ha szeretnénk boldog életet, csillogó szemű embereket, reményteli családokat, hogy ki kell nyitnunk az életünket az ég felé, a boldogasszony példájára. Mit is jelent konkrétan igent mondani Istenre, kinyitni az életet az ég felé? Jelenti azt, hogy ki igent mond a maga élethivatására. És ebben az igenben hűségesen kitart. Ezzel egyé válik, ahogyan tette a szűzanya, aki egész önmagát, a megtestesülés és a megváltás művének a szolgálatába állította. Ezzel a küldetéssel egészen egyé lett. Ennek a szent titoknak lett a temploma, égő csipkebokra. Jelenti ez azt, hogy aki Istennek szentelt életre kapott meghívást, az jókedvű adakozóként, nap mint nap az életét tegye föl az oltárra. Ne vonogassa vissza azt, amit valaha Istennek odaígért. Aki pedig a házasság szent hivatását kapta, az éjjel a házastársi igenben soha ne vonogassa vissza. Az az igen zengje végig az életét. Olvastam egy asszonynak a tanúságtételét, aki leírta, két gyönyörű lányuk volt, körülbelül 20 éve voltak házasok, amikor rádöbbent, hogy férjének van valakie. Az asszony összeomlott. Azt érezte, ami a legszentebb, a legdrágább volt az életében, azt taposták meg. Azt tépték darabokra. Napokig vívódott, töprengett, mit is mondjon a férjének. És végül, amikor a férje elé állt, maga is meglepődött, teljesen mást mondott, mint amit eltervezett. Azt mondta neki, tudom, hogy én sem voltam mindig tökéletes feleség. Igen gyakran mindennek úgy kellett történnie, ahogy én akartam.
Nagyon gyakran nem tudtam neked megadni, amire pedig szükséged lett volna.

0: Köszönöm. Bocsáss meg. S kezdjünk újra. Próbáljuk meg újra. Férfi megdöbbent, erre nem számított, de két héttel később ott hagyta. Családját, feleségét, gyermekeit. Az asszonya azt érezte, hogy belehal a fájdalomba. Imádkozott, zarándoklatokra ment. Lassan kezdte föladni a reményt, amikor egyik nap csöngött a telefon. Férje volt az. Azt mondta neki, képzeld, tegnap bementem egy üres templomba. Több mint egy órán át ültem ott. És akkor egészen más szemmel láttam az egész életünket. Ha hazajönnék, visszafogadnál? Az asszony gondolkodás nélkül igent mondott. Nem volt könnyű az újrakezdésük. Szinte a nulláról kellett mindent újra fölépíteni. De a férfi őszinte döntése a felesége és a gyermekei mellett, és az asszony föltételek nélküli megbocsátása olyan szikla volt, amire tudtak építeni. Egy-két hónap után ebbe a családba visszatért az öröm, a derű, a mosoly. Egy fél év után pedig a feleség döbbenettel vette észre, hogy újra áldott állapotban van. Hogy később kiderült, egy kisfiút várt a két gyönyörű lánya után. Úgy érezte, ez Isten ráadás ajándéka az ő hűségéért, nagy lelkűségéért. A házastársi szeretet lényege szerint föltételek nélküli. Olyan, mint a szülő szeretete a gyermek iránt. Föltétel nélküli. Kedves zarándokok, most nagy boldogasszony ünnepén, újítsd meg a lelked mélyén ezt a föltételek nélküli igent. A házastársadra, a családodra, annak minden súlyával, terhével, örömével és nehézségével. Igent mondani Istennek a szűzanyával együtt jelenti azt is, hogy igent mondunk az élet ajándékára. Ahogy a szűzanya életében is ez igen, gyümölcs oltó igen volt, termékenyé tevő igen. Ha egy társadalom úgy dönt, hogy az emberi élet, az élet egy bizonyos szakaszában, a fogantatástól a harmadik hónap végéig, akár el is vehető. Ott a gyermekek akár kiszelektálhatóak, a felnőttek akarata szerint, akkor az egész társadalom változik meg gyökeresen. Akkor a végtelen és sérthetetlen emberi méltóság vészel, illetőleg sebződik meg. Ha csak annak van joga az élethez, aki ezen a három hónapos halálzónán átjutott, akiről valaki azt döntötte, hogy neki szabad élnie, akkor a végtelen, sérthetetlen emberi méltóságunk vész el, illetőleg sebződik meg. Egy dankoros felnőtt mondta el azt, hogy valahányszor egy dankoros csecsemőt elvetetnek. Ő mindig azt érzi, az ő életére is nemet mondtak. Az ő emberi méltóságát is megkérdőjelezték. Azt üzenik neki, hogy neki sem lett volna szabad megszületnie. Fölöslegesen él, ő csak egy teher. Hittan tanítottam kisgyerekeknek, és eljutottunk az ötödik parancsig. És úgy éreztem, nem hallgathatok az emberi élet szentségéről a fogantatástól kezdve. És elmondtam a gyerekeknek a Néma Sikoly című filmnek a képsorát, ahol látszik az, ahogy az orvos műszere a magzatburkot széthasítja, a magzatvíz elfolyik, és a kisgyermek megijed, próbál elhúzódni. Látszik az, ahogy hevesebben dobog a szíve, és látszik az is, ahogyan az orvos műszere odaér a testéhez, és szakítja le kis lábait, kezeit. Kisgyermeknek a szája kinyílik, és sikolt. Talán erős volt ezt elmondani 9-10 éves gyerekeknek. Eltelt vagy 10-12 év, csöngött a telefon, Egyik lány hívott ebből az osztályból, és azt mondta, atya, nagy baj van, babát várok. És a fiú, akitől van, teljesen komolytalan, hogy meghallotta, hogy gyermeket várok, kiabált velem, és ott hagyott. Rettegtem, mi lesz a következő mondat. De a lány így folytatta, atya, én ott voltam azon a hittanórán, és akkor 9-10 évesen elhatároztam, hogy ha Isten valaha is kicsi gyermeket ad a kezembe, kicsi életet bíz rám, soha orvosok kései alá adni nem fogom. Világra hozom, szeretni fogom, akármi is történik. Gyere majd el, kereszteld meg. Nagyon örültem. Meg is tartottuk a keresztelőt. A gyermek apja el se jött keresztelésre. Aztán eltelt körülbelül 2 év. Újra csöngött a telefon, a lány volt az. Azt mondta, atya, képzeld el, a fiú, akitől van a kislányom. Egy évvel ezelőtt eljött újra. Könnyek között bocsánatot kért. Elkezdte látogatni a kislányát. Aztán elkezdett udvarolni. 1,5 évvel ezelőtt megkérte a kezemet. Gyere majd el, tartsd meg az esküvőt. Így is lett. Megtartottuk az esküvőt. Azóta ennek a családnak 3 gyönyörű kislánya van. És az édesanyja szeme csillog. Talán azért is, mert akkor azt a rettenetes döntést nem hozta meg. Szeretnénk olyan társadalmat, ahol az emberek szeme csillog, ahol van igazi boldogság. Ha szeretnénk az élet kultúráját építeni, és nem a halálét, akkor tisztelnünk kell az élet szentségét a fogantatástól a természetes halálig. Igent mondani Istennek a szűzanyával együtt jelenti azt is, hogy igent mondok az ő törvényére, igazságára, amely nem gúzsba köt, hanem fölszabadít. Az igazi szabadság nem a valóságtól független önkény. A valóság nem ellenségünk. Az igazi szabadság nem az, hogy bármi, ami éppen egy embernek eszébe jut, függetlenül a többi embertől, függetlenül azoktól a kötelékektől, amelyekkel a szeretet őt összefűzi házastársával, gyermekeivel, családjával, a tágabb közösséggel, függetlenül az objektív külvilágtól, az abba beleírt gyönyörű isteni rendtől. Ő a szabadság nevében akármit, ami hirtelen eszébe jut, megtesz. Az igazi szabadság nem ez. Jézus azt mondja, az igazság szabaddá tesz benneteket. A világba bele van írva egy gyönyörű isteni rend. A sejtjeinkbe, kromoszómáinkba, az atomokba, a galaxisokba, a lelkünkbe. Ennek a mentén tud az emberi élet kibontakozni. Aztán igent mondani a szűzanyával együtt jelenti azt is, hogy megnyitjuk a családjainkat az ég felé. Milyen szép volna, ha minden este a keresztény családoknak a háztetői kinyílnának az ég felé, és beengednék szülők s gyermekek Isten fényét és békéjét. Gyerekkoromnak az egyik leggyönyörűbb emlékei az adventi esti hosszú közös imák és éneklések. Azt éreztem ilyenkor, hogy egy titokzatos kéz emeli az ég felé a családunkat, szüleimet, a 3 testvéremet. Hatalmas békesség, egészen különleges kegyelem, szépség, öröm szállt ilyenkor a szívünkbe, a családunkba. Igent mondani Istennek jelenti azt is, hogy beengedjük őt az iskoláinkba. Márton Áron püspök mondta, hogy ha az iskola nem templom, akkor barlang lesz. Ha nem nyitjuk a gyerekek lelkét az ég felé, ha nem értik azt meg, hogy honnan vagyok, s miért vagyok, ha csak matematikát, meg angolt, meg kompjútert tanítunk, de nem tanítunk emberséget és reményt. Ha az iskola nem templom, akkor barlang lesz. Ha bedeszkázzuk a gyerekek fölött az eget, ha nem tanítjuk meg látni őket, az életük igazi távlatát, akkor nem fogunk tudni csillogó szemű fiatalokat nevelni. És végül igent mondani a szűzanyával együtt Az is jelenti, hogy beengedjük Istent a társadalmunkba. Beengedjük az ő gyönyörű törvényét, a szeretet törvényt a társadalmunkba. Boldog és egészséges társadalmat, gyűlöletre, bosszúállásra nem lehet fölépíteni. Boldog és egészséges társadalmat csak igazságra, jogrendre, szeretetre, szolidaritásra lehet fölépíteni. Ha szeretnénk egy valóban boldog társadalmat, akkor be kell engednünk Isten fényét a világunkba, a kultúrába, az egyetemekre, a közéletbe, a művészetekbe. Ki kell nyitnunk az ablakokat az ég felé. Kedves zarándokok, nagy boldogasszony ünnepén lépjünk a szűzanya nyomába. Nyissuk meg az életünket, családjainkat, társadalmunkat az ég felé. És akkor meg fogjuk tapasztalni azt a boldogságot, amelyről Szent Erzsébet, amikor a szűzanyával találkozott, így vallott: boldog vagy, aki hittél mindannak beteljesedésében, amit az Úr mondott neked, és azt a boldogságot, amelyről maga a szűzanya vallott a gyönyörű hálaadó énekében: lám, mostantól boldognak hirdet engem minden nemzedék. Amen.
1: Augusztus 16-án a Mária Pócsi nagyboldogasszony búcsún dr. Székely János celebrált szentmisét. Az elmúlt percekben püspök atya szentbeszéde hangzott el. A felvételt a görögkatolikus médiaközpont készítette.
2: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
3: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
4: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
5: Istenem, jöjj segítségemre!
6: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, mindkében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
7: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
6: mert vétkezzünk ellened.
7: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
6: és add meg nekünk az üdvösséget.
7: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
6: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Szelíd és alázatos szívű Urunk, Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Hagyj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Családi napra készül a Váci Egyházmegye fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmából. Középiskolásoknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Afrika ismeretlen arca tárul fel a Máltai Szeretetszolgálat fotókiállításán. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett Önöknek és Kassa Regina olvas fel. Családi napra készül a Váci Egyházmegye fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmából. A szervezők szeptember 19-én szombaton 9 órától kezdődő családi napon színes programokra, hálaadó szentmisére és ünnepi előadásra hívják a híveket és minden érdeklődőt. A püspöki palota kertjében és a Váci Egyházmegyei Könyvtárban bemutatkoznak az egyházmegye intézményei, szervezetei és közösségei. 15 órától hálaadó szentmisét mutat be Marton Zsolt megyés püspök a Nagyboldogasszony Székesegyházban. Olvasható a sajtó meghívóban. A 19 óra 30 perckor kezdődő Együtt építjük című történelmi játék 14 képben mutatja be a Váci Egyházmegye 1000 éves történetét. A darabot, melyet Meskó Zsolt írt és rendezett, a plébániai közösségek és csoportok előadásában a Székesegyház előtti téren láthatja a közönség. Magyarországon egyedülálló kezdeményezés, hogy egy egész estés előadáson több mint 500 ember játszon egy színpadon önkéntes alapon. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. Feltétel, hogy az utazó csoport legalább egy országhatárt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. A nyertesek 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatást kaphatnak az utazók számától és a megtett távolságtól függően. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Afrika ismeretlen arca tárul fel a Máltai Szeretetszolgálat fotókiállításán. Az Afrika láthatatlan arca című tárlaton az Ison Művészeti Központban várnak minden érdeklődőt, aki az afrikai élet meghökkentő, megrázó, ugyanakkor örömteli és vidám pillanataira kíváncsi, tudatta a Máltai Szeretetszolgálat. Működésük a magyar emberek segítőkészségének kifejeződése, és ez igaz a hazánktól sok ezer kilométerre is. Középiskolai csoportok számára élménybeszámolóval egybekötött, vezetett látogatásokra is lehetőség nyílik a nemzetközi munkacsoporttal előre egyeztetett módon, a nemzetközi@maltai.hu e-mail címen keresztül. A tárlathoz kapcsolódóan várnak minden érdeklődőt október 14-én 18 óra 30 perctől a Hársfa utca 25 szám alatti központba, ahol a Kenyában végzett segélymunkáról és a 2024 óta zajló komplex gyógypedagógiai programról is beszámolnak majd. A kiállítás kerekasztal beszélgetéssel és meglepetés koncerttel zárul október 28-án 18 óra 30-tól. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 16-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Szeretettel köszöntjük a rádió hallgatóit, a Szent Mónika ima csoport, a dicsőséges rózsafűzért imádkozza, kérjük, hogy tartsanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlő légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. A feltámadás fénye beragyogta a mindenséget, lehullottak a test és lélek bilincsei. A feltámadás titka már földi életemben is átjárja lelkemet, ha engedem. Egy-egy rossz szokás elhagyása, vagy ha felülkerekedek fájdalmaimon, legyőzöm nehézségeimet, ez mind-mind a feltámadás misztériumát hirdeti bennem. Feltámadott Krisztus, adj erős hitet nekem, törd szét félelmeim bilincseit, és árazd el lelkemet a feltámadás örömével. Hiszem, hogy szereteted áttör bennem minden zártságot, amely még lelkemet uralja, és így felragyoghat bennem, és eláraszthat engem a te szent békességed. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges Rózsa Füzér második titka, aki a mennybe fölment. Mielőtt felment Jézus a mennybe, kiadta missziós parancsát. Menjetek el az egész világra, és hirdetésed az evangéliumot minden teremtménynek. Tudatosítom-e, ez a parancs engem is kötelez. Kell, hogy életem tanúságtétel legyen testvéreim számára. Tovább kell adnom az élet evangéliumát. Jézus földi küldetésének befejeztével felment a mennybe, hogy a mennyei atya jobbján elfoglalja a helyét, melyet engedelmességével kiérdemelt. Jézus a búcsú beszédében megígérte, hogy helyet készít számunkra is az örök boldogságban. Ezt azonban ki kell érdemelnünk cselekedeteinkkel. Kérlek Jézusom, add kegyelmedet, hogy szép gondolataim, esetleg szavaim mellett legyen elég erőm a te szolgálatodban, embertársaim javára a szépet jót cselekednem is, hogy a mennybe juthassak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Az apostolok a szűzanyával együtt imádkoztak. Tudok-e én is a szűzanyával együtt imádkozni? Az ő segítségét kérni, hiszen a Szentlélek siet, ha a szűzanyát, a jegyesét találja egy ember szívében. Csak is a Szentlélek kegyelme emeli a lelket a hitnek abba a világosságába, hogy mélyebben betekinthessen Isten belső életébe, a szeretet titokzatos világába. Ő ihleti a lelket arra, hogy dicsőítse, magasztalja az Urat. Jöjj, Szentlélek, Úristen, stöld el lelkemet, hogy minduntalan dicsőíthesselek, és magasztalhassalak téged minden jó tételményedért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária,
5: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.

0: asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges Rózsa Füzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Mária a keresztövében együtt halt meg fiával. Éles tör járta át a szívét, s ezzel megérte az első halált. Ettől kezdve már nem halhat meg, csak elalszik, mint István diakónus, aki látta a megnyílt eget és Isten dicsőségét. A második halál nem árthatott annak, akit az Atya kiválasztott, és kitüntetett módon szeretett, megőrizve őt minden bűntől. Végül a szeplőtelen szűz, az áteredő bűn minden szennyétől épségben megőrzöttem, földi életének végén testestől lelkestül felvétetett a mennyei dicsőségbe. Felmagasztalta, a mindenség királyává tette őt az Úr, hogy még teljesebben hasonuljon fiához, az uralkodó urához, aki legyőzte a bűnt és a halált. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál

0: bűncsökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokolt tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A dicsőséges Rózsa Füzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Mária, a mi királynőnk, égnek és földnek királynéja. Csak egy kívánsága van, hogy Krisztus királysága, szent fia országa növekedjék. Ezért imádkozzunk Istenhez, Szűz Mária közbenjárása által az egész dicsőséges egyház színe előtt. Szűz Mária nem áll dicsőségének fényében tétlenül, hanem mint egykor Kánában a jóságos anya látja, szorongattatásban lévő minden gyermekének szükségét, és hatalmas ködben járunk, szüntelenül imádkozik értünk. Papok és családok királynője, nemzetek anyja, ments meg szolgáidat és családjainkat a világ romboló hatásaitól, védj bennünket oltalmazó palástod alá, hogy mindannyian hűségesen kitartsunk hivatásunkban, és maradéktalanul teljesítsük állapotbeli kötelezettségünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltó vehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
4: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tóth Krisztina Teréz nővér vagyok, Szent Ferenc kisnővérei közösség tagja, Miskolcon élek. Születésileg gyerekkoromban Budapesten nőttem fel, onnan származom, belvárosból, egy vallásos keresztény családból származom a szüleim. Előttünk jártak jó példával, ők maguk is hétről hétre jártak a templomba, vagy bennünket is vittek a testvéreimmel. Heten vagyunk testvérek, én magam vagyok a legidősebb. Nagyon szerettem, hogy egy nagy családban élhetek. Jó hangulatú családunk volt, van azt hiszem. És hát ez, hogy a szüleim nem elküldtek minket a templomba, hanem ők maguk vittek, nagyon meghatározó az életemre nézve, az ő hitelességüket látom ebbe és tapasztaltam, hogy amit ők maguk fontosnak tartottak, azt élték, és abba olyan nagy természetességgel bevontak bennünket, gyerekeket is. Ez már akkor is így nagy hatással volt rám, és hát biztos nem véletlen, hogy aztán így a szerzetesi életben találtam meg a helyemet, ide hívott az Úristen, biztos, hogy már akkor is elültetett valami kis magot a szívemben. De hát sok időnek el kellett telnie ahhoz, hogy ezt a hivatást felismerjem. Érettségi után a tanítóképzőbe jelentkeztem, tanár lettem, tanító, illetve már akkor a hittanszak is érdekelt, mert hát az Isten dolgai, azok éreztem, hogy olyan fontos dolgokat rejtenek, hogy azzal érdemes foglalkozni, és ezért szintén az érettségi után beiratkoztam a Sapientia szerzetesi hittudományi főiskolára, és aztán ez a kettő úgy együtt volt jelen az életemben, mármint a tanítás, az iskola világa, meg úgy az Isten dolga is foglalkoztattak. És aztán azt éreztem, hogy mikor már elvégeztem a tanítóképzőt, dolgoztam a Patrona Hungária iskola központban, és azt éreztem, hogy ez úgy a helyén van, rendben van, erre készültem, ezt csinálom, de mintha valami hiányozna még az életemből, és kerestem, hogy mi az, ami még hiányzik, valahogy úgy a hivatásom, vagy a hivatásomnak egy másik arca, másik formája. Akkoriban azt gondoltam, hogy ez a családos élet, és hogy a párkeresés, ami a feladatom, jártam közösségekbe, például a Műegyetemi Katolikus Közösségnek voltam tagja, de több más keresztény katolikus közösségben is megfordultam. Nagyon kedves emlékek ezek számomra. Eljutottam az Eger-Szalóki ifjúsági találkozóra is. Gondoltam, hogy jó lehetőség az ismerkedésre, találkozásra, de ezen az ifjúsági találkozón egy különleges lelki élményem volt. Egy rövid beszélgetésbe keveredtem valakivel, aki egyébként ismert engem, és valahogy ugye a jövőmre vonatkozó kérdés is előkerült, és ahogy említettem, az volt fókuszban számomra, hogy családot alapítsak. Nagy családot szerettem volna, hogy mi is többen vagyunk testvérek, így képzeltem el én is az életemet. De akkor ott valahogy ebben a beszélgetésben olyan különös módon világossá vált számomra, az Isten tette világossá, hogy ő a szerzetesi életre hív engem. Tulajdonképpen nehéz is ezt így szavakba önteni meg megfogalmazni, de azt éltem meg, hogy valóban van vágyam a családos életre, de minthogyha még mélyebb vágyam lenne arra, hogy az Istent szerzetesi életformában szolgáljam. Ez a gondolat először úgy egy kicsit össze is zavart, hogy hát akkor most hogyan és mint is. Bementem ott a templomba, gondoltam, hogy ezt akkor megbeszéljük az Istennel, hogy ha most itt születik egy döntés, akkor az biztos legyen, így ez volt a vágyam. És akkor beültem a templom csendjébe, és csak azt kérdeztem az Istentől, hogy ez biztos? És a nagyon különös belső élmény volt az, ahogy egyetlen szóval, határozottan, de mégis engem teljesen szabadon hagyva, nagy szeretettel hallottam visszhangozni a szívembe ezt az egy szót, hogy biztos. Tehát amilyen az ember, vagy amilyen én vagyok, megismételtem ezt a kérdést újra, a Jóisten újra válaszolt, még sokszor feltettem neki, vagy százszor ott röpke 10 perc alatt, de mindahányszor kérdeztem, ugyanúgy válaszolt rá, és nagyon meghatott az Istennek ez a végtelen nagy szeretete, és ahogy odafigyelt akkor rám, És ha még megkérdeztem volna még többször, akkor is hiszem, hogy ugyanolyan szeretettelű válaszolt volna nekem, egészen addig, amerre úgymond így szükségem lett volna, vagy volt, hogy ezt így, ahogy én tudom fogalmazni, megbeszéljük vele. És akkor egy ponton azt mondtam neki, hogy jó, rendben van, akkor rálépek erre az útra, és tulajdonképpen ez egy valóban mai napig meghatározó élmény nekem, én ide kötöm ezt a konkrét meghívás élményt. Noha, ahogy említettem, biztos, hogy ez már régebb óta valahol ott formálódott bennem, csak amire így konkrétumot öltött, az ezen a találkozón volt. Először azt képzeltem, hogy majd hazamegyek arról a találkozóról, és az internetre majd beírom, hogy milyen szerzetes közösségek vannak, és akkor elkezdek így körülnézni, feltérképezni a lehetőségeket. De az azért bennem volt, hogy valakivel meg kellene osztani ezt az élményt még ott a találkozó alatt, mert féltem, hogy egyébként úgy könnyen elszáll, feledésbe merül talán, ha nem is teljesen, de az a lendület alább hagy, amivel ott így megajándékozott a Jóisten. Úgyhogy akkor ott hát kerestem egy nővért, akivel úgy megosszam ezt a bennem történt élményt, és nagyon érdekes volt számomra, hogy ez a nővér arról kezdett el beszélni, hogy szerinte azzal kapcsolatban, hogy melyik közösséget válasszam, vagy melyik közösség lehetne az, ahova belépek, vagy jelentkezek, nyugodtan hallgassak az érzéseimre. És ez a korábbi elképzeléseimhez képest, hogy majd végigbogarászom az interneten a közösségeket, egy egészen új lehetőséget villantott fel számomra. Sőt, igazából, ahogy ezt meghallottam, rögtön a Szent Ferenc kisnővérei közösség jelent meg előttem. Rögtön ők kerültek a szemem elé lehetőségként. Korábbról már valamennyire ismertem a közösséget, mert a családommal még gyerekként a Ferences ifjúsági zarándoklaton vettünk részt többször, és ott jelen voltak a kisnővérek közösségéből is nővérek, és őket ott megismertük, szóval nem teljesen volt idegen ez a közösség, hanem ahogy mondom már, volt némi kapcsolat. Ezen az egerszalóki ifjúsági találkozón is többen jelen voltak közülük, és már ott is egyik-másik nővérrel beszélgettem a találkozó alatt, és valahogy a Jóisten ott ezt helyezte a szívembe, és akkor ezt a gondolatot úgy nem mondtam persze, hogy senkinek, de a szívembe így dédelgettem, forgattam. A találkozón kaptam egy CD-t a nővérektől, amin különböző felvételek voltak, és sokat megnéztem meg, az úgy nagyon érdekelt. Volt például egy rövid kis videó ezen a felvételen, és azt éreztem, hogy minden egyes mondata teljesen nekem szól, vagy annyira jól esett azokkal a mondatokkal, képekkel, imádságokkal, szövegekkel találkoznom, amik ott voltak, hogy ezek mind ilyen nagyon apró megerősítések voltak, de úgy valahogy belül formálódott, hogy talán ez az én utam, ez az én közösségem. Sőt, ami egy nagyon érdekes dolog, hogy ezen a videó felvételen, az utolsó képkockán még a családom egy nagy része is ott volt, mert az egyik nővérnek az örök fogadalmáról volt ott egy kép, amin részt vett a családom is. A családom nagy része, én éppen nem tudtam elmenni, de többen ott voltak, és ez először nem is vettem észre egyébként, hogy azon a képen ők rajta vannak, de mikor még ez is kiderült, akkor ez is megerősítésként hatott. Aztán elkezdtem fölvenni a kapcsolatot a nővérekkel, írtam e-mailt, aztán ott segítettek, hogy kivel, hogyan kell fölvenni a kapcsolatot. És aztán azt éreztem, hogy az Isten úgy lépésről lépésre egyengeti az utat előttem, hogy mindig a következő lépés valahogy úgy, mintha ki lenne jelölve, vagy egyengetve lenne előttem az út. Nagyon hamar én még ezen a nyáron beadtam a jelentkezésemet a közösségbe, anélkül, hogy a családomnak vagy bárkinek erről szóltam volna, és hát valóban egy bölcs hozzáállás volt az, hogy azt mondták, hogy egy év múlva léphetek be, tehát gyakorlatilag akkor ez az év nekem ilyen fókusszal telt el, hogy készültem a nővérekhez való belépésre. Miután beadtam a jelentkezést, akkor utána azért elkezdtem erről így beszélni szépen lassan. A családomnak nagyon különleges élmény az, talán ők is könnyen fölemlegetik, nemrég az egyik testvérem is emlegette ezt a jelenetet, mert leültettem mindenkit a családba, és mondtam, hogy szeretnék valamit mondani, és akkor mindenki leült, és akkor várták, hogy mondjam, és egészen egyszerűen nem tudtam elkezdeni, nem jött ki a hang a torkomon, és nem tudtam elmondani. A szegény anyukámon úgy láttam, hogy ő inkább fél, hogy valami rossz dolog történt, és nem tudok róla beszélni. Aztán végül is apukám közel járt az igazsághoz, és akkor végül is így megosztottam velük, de nagyon-nagyon különös. Valószínű, hogy annak a megérintettségnek a hatása alatt lehettem, hogy az Isten, amikor így egy elér a szívünkhöz, vagy én azt éltem meg, hogy olyan különleges érintését tapasztalhattam, amit hát nem is olyan könnyű elmondani, vagy megosztani másokkal. Nagyon jól esett aztán, hogy mögém álltak. Azt mondták, hogy ha ebben találom meg a boldogságomat, ez az utam, akkor ők ebben támogatnak, és én ezért végtelenül hálás vagyok nekik, mert hát ezt látom akár a nővértársaim körében is, hogy ez nem ilyen egyértelmű, ezt nem mindenki tapasztalja így, sőt, van, akinek nagyon nagy nehézségbe ütközik, akár a saját családjával való kommunikáció, és én azért végtelenül hálás vagyok, hogy a szüleimnek ebben is megnyilvánul a hitelessége, hogy ahogy mondtam gyerekként is, hogy ők maguk, amit fontosnak tartottak, az Istennel való kapcsolatot, abba bennünket, gyerekeket is bevontak, és hogy hozzáállásuk, hála Istennek, nem változott. Igazság szerint ez nem is az első, úgymond ilyen falat volt a szüleimnek, mert addigra már az egyik öcsém 4 évvel fiatalabb nálam, de már előttem belépett a szalézi szerzetesekhez. Ő rögtön érettségi után úgy döntött, hogy szerzetesnek megy, úgyhogy nem az első voltam ilyen téren a családban. Talán ez is segíthette a szüleimet, bár rólam nem sejtették, ahogy én magamról se, szemben az öcsémmel, aki már kisgyerekkora óta igazából arra készült, hogy ő pap legyen, szerzetes, és az ő esetében erre lehetett számítani. És aztán a jóisten humora, hogy miután én beléptem a nővérekhez, azután nem sokkal másik öcsém, szintén a szalésziakhoz lépett be, úgyhogy hát a jóisten hármunkat is megajándékozott a szerzetesi hivatás örömével, kegyelmével, nagyon különleges ajándék ez számomra is. Ahogy említettem, azt hiszem én inkább ilyen gondolkodós vagyok, aki úgy szereti átgondolni, meggondolni, hogy mit, hogyan és miért csinál, és így a szerzetes közösségek közti választásba is nekem így ez lett volna a természetes út, hogy akkor átgondolom, hogy hova, miért megyek, de rögtön azt is érzékeltem, hogy mindent nem tudok megnézni. Például ellátogatok egy közösséghez, akkor ott mit nézek? Hogy mondjuk tetszik-e a kápolnájuk, vagy kedvesek-e a nővérek? Hát igen ám, de lehet, hogyha oda belépek, és eltelik több év, jön egy új valaki, belép oda, akit már úgymond nem vizsgáltam meg, hogy most akkor az jó lesz-e nekem. Szóval azt éreztem, hogy ez egy ilyen elég sérülékeny dolog, és azt hiszem, hogy ezért is segített sokat ez a, hiszem, hogy Szentlélektől jövő tanács vagy gondolat, hogy ahova egy a vágyaim visznek, vagy az érzéseim, hogy szabad erre így hallgatni, nyilván aztán a megkülönböztetéssel is ott lenni mögötte, de hogy így ilyen módon megragadni, vagy felsorolni, hogy mi az, ami miatt ezt a közösséget választottam, és amiben élek, azt nekem így nehéz is megragadni. Nyilván van, ami tetszik, ami szimpatikus, csak attól is tartok, hogy felsorolom ezeket, és akkor hát azt is lehet mondani, hogy hát ilyen máshol is van, és teljesen igaz. Vagy azt is lehet mondani, hogy ahol meg nincs, például az, ami nálunk van, mondjuk mi szeretünk zenélni, meg a Jóisten úgy válogatott minket össze, hogy többen zenélünk a közösségbe, de ahol meg abban a közösségben, ahol esetleg ez nincs, ott meg lehet, hogy van más olyan dolog, ami nekem nagyon tetszik, vagy tetszene, de éppen nálunk nincs. Szóval, hogy inkább egy ilyen nagyon erős vezetettséget élek meg abban, hogy itt lehetek ebbe a közösségbe. Azt tudni kell azért rólunk, hogy mi egy fiatal közösségnek számítunk. 35 éve alapított bennünket Szőlősi Júlia Krisztofóra nővér, a mai napig még él egyébként Ausztriában. Tehát a közösségünk ebből fakadóan egyszerre egy nagyon dinamikus, lendületes, ugyanakkor nagyon sok keresésbe is benne vagyunk. Tehát nem olyan kialakultak például a szokásaink, a rendszereink. Sokat beszélgetünk arról, meg sokat dolgozunk azon, hogy hát hogyan éljünk a hétköznapi életekben, ilyen keretekre gondolok, vagy szokásokra, ami így is jó, úgy is jó, de hát valahogy mégiscsak lennie kell. Szóval a nagy, sok száz éves közösségekhez képest ez nekünk egy ilyen keresés időszak is, és valahogy én ezt is élvezem, hogy hát jó Isten így vezet bennünket, és szüntelenül éberségre, meg nyitottságra hív. Na akkor ő milyen közösségnek szeretne bennünket látni? Nyilván, hogy veszünk régi hagyományokból, úgy értem, hogy ferences közösség lévén, a Szent Ferenc hagyományáig, vagy az ő életéig, az ő példájáig nyúlunk vissza. Tehát azért nekünk is vannak ilyen értelemben nagyon régi mély gyökereink. Ez a mélység párosul egy lendületességgel, egy frissességgel. A karizmatikus megújulásnak is egyébként a tagjai vagyunk. A Szentlélek működése így különös fókuszban is van közösségünkben, talán fogalmazhatok így. És én magam az elköteleződés útján egy nagyon szép időszakban vagyok, nemrég tettem örökfogadalmat a közösségben, ez azt jelenti, hogy végleges az elköteleződés, nagy öröm ez számomra. Bár a hétköznapjaim nem változnak attól, hogy örökfogadalmas vagyok, előtte is ugyanazt az életet éltem, amit azután is, de mégiscsak nagy ajándék az, hogy ezt az odaadottságot és ezt a kölcsönös megajándékozottságot így a Jóistennel kimondhattam véglegesen, nagy ajándék, ez kegyelem, ilyen hordozottság, a Jóisten megengedi, hogy ilyet mondjunk a földi életben, hogy örökre vele akarunk lenni, és ez olyan megérintő. Az imaformákkal kapcsolatban, a közösségi gyakorlatban többféle imaforma is van. Szeretek többféle formában imádkozni. Mi mondjuk a zsolozsmát reggel, délben, este, az egyház hivatalos imája, ezt én van, hogy ezt a példát szoktam használni, hogy ez olyan, mint a fa, és annak az ágai adnak egy ilyen stabilitást a napunknak, és aztán minden más ebből az imádságból tud fakadni, levelek, virágok, gyümölcsök, de a zsolozsma végzésén kívül természetesen szentmisére is elmegyünk minden nap. Vannak olyan idők is, amit személyesen csak egyedül az Istennel töltünk, ez nálunk naponta egy óra imádság szokott lenni, szentségimádás formájában legtöbbször, ez van, hogy csendes szentségimádásban, szemlélődésben történik, de van, hogy dicsőítésben, akár éneklésben, én magam is szeretem ezt a formát is. Ugyanakkor, hogyha éppen az segíti az Istennel való kapcsolatot, akkor a természetben is eltölthetjük ezt az időt az Isten művein, a teremtett világ szépségein keresztül, dicsérve a teremtőt, az alkotót. Az, hogy nekem mikor melyik segít, vagy melyik áll közel, ez közül nehezen tudnék most választani. Van olyan is, hogy a Szentírás vagy a napi evangéliumnak a mondatain elmélkedünk. Mostanában egy olyan ritmusa szokott kialakulni a napomnak, hogy reggel a közös zsolozsma végzés után egy kicsit a napi evangéliumról elmélkedek, azt úgy azért szeretem, mert megadja egy kicsit az egész napnak az irányát. És utána szoktam a szentségimádásra menni. A Szent Háromság személyei nagyon aktuális kérdés. Mostanában sokat foglalkoztat, hogy hogyan tudok kapcsolódni velük, vagy ők hogyan tudnak velem kapcsolódni. Ami legerősebb kép most bennem így velük kapcsolatban, az a híres Szent Háromság ikon, ahol egy asztal körül ül a Szent Háromság három személye, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és az asztal negyedik oldalánál ott van a hely az embernek, ott van a hely nekem is. Hát néha egy azt is érzem, hogy hú, hát én nem is vagyok méltó, hogy odaüljek az asztalhoz a három személy közé, és hát újra és újra meg kell küzdenem azt, hogy elhiggyem, hogy az Isten annyira, annyira szeret, hogy egészen bevon az ő Szent Háromságos közösségébe. Még ez hagyján, ha így próbálom elképzelni, hogy egy asztal körülnek hárman és én negyedikként, de ők még valahogy attól is szorosabb egységet alkotnak, mint hogy három különálló emberként vagy angyalként képzeljük el őket. Valami olyan mély egység van közöttük, amit azt hiszem egy életen keresztül próbálgathatunk ízlelni, és olyan mély meghatottsággal tölt el az, amikor valamit abból megsejtek, hogy ebben a közösségben még nekem is helyem van. Hát ez szinte elképzelhetetlen emberi értelem számára, be se fogadható, de valahogy az imádságok meg mindig oda vezetnek, hogy vele lenni, hogy bekapcsolódni az Istennek ebbe a végtelen nagy szeretetébe, annak átadni magamat egészen, kiszolgáltatni, engedni, hogy ő egészen betöltsön a szeretetével. És bizony az azt is jelenti számomra, hogy ha ráfigyelek, engedem magam neki, akkor másra éppen nem tudok figyelni, akkor bizony a hétköznapi életnek a problémái, gondja, bajai megoldani való feladatai háttérbe kerülnek, és én magam is háttérbe kerülök olyan értelemben, hogy akkor nem én vagyok az erős, az ügyes, aki megoldom a problémákat, a feladatokat, hanem a fókuszom az Istenre kerül át. És igazából azt hiszem, hogy ez az én életemnek a forrása. Most egyre inkább erre találok, hogy engedni az ő vezetését, és egészen átadni magamat neki. Nagyon vágyom az egyértelműségre, a hitelességre, az egyenességre, ezek nagyon inspiráló fogalmak számomra, és én azt egy ponton nagyon egyértelműen meg tudtam fogalmazni magamról, hogy én arra vágyok, hogy én boldog legyek. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy erre így szabad így vágynunk keresztényként is, a boldogságra, sőt, hogy arra vagyunk teremtve, és valahogy én ezt nagyon mélyen hiszem, és ezt tapasztalom az életemben, hogy igazán boldog, egyedül az Istenben tudok lenni. És olyan egyszerű számomra ennek a magyarázata is, hogy ő alkotott, ő akarta, hogy legyek, az ő gyermeke vagyok, de aki nem hívő, az is szerintem oda tud jutni, hogy az, hogy valaki miért van, vagy miért nincs, persze, hogy a mi emberek közreműködünk, próbálunk értetenni, vagy olykor megpróbáljuk megakasztani a természetes folyamatokat, de végső soron, hogy az élet hol születik és hol nem születik a fölött, nincsen nekünk döntésünk, nincsen hozzáférésünk, ezért hiszem, hogy az Isten adja az életet, és ha ő adja, ő akart engem, olyannak teremtett, amilyennek ő akart, amilyennek ő a saját hasonlatosságára, saját képére teremtett, akkor hiszem, hogy csak ő tudja megadni azt az igazi boldogságot, amire vágyok. És hiszem, hogy az a vágy, ami bennem van, ez a boldogság iránt, az igazából ráirányul, igazából őt keresem, és igazából egyedül ő tudja betölteni. Valahogy ez bennem egy ilyen nagyon erős bizonyosság. És ezért vágyom arra, hogy hát mindent akkor vele tenni. És ez nem jelenti azt, hogy nincsenek, nem lesznek, nem voltak nehézségek az életben. Mert vannak, csak nem mindegy, hogy ezeket hogyan, kivel tudom áthidalni. És a kivel, itt most azt értem, hogy vele, hogyha tudom, hogy ő valóban igazán jó, jót akar, ő meg tudja adni azt a boldogságot, amire vágyok. Persze, hogy az élet nehézségei nem kerülhetők ki, de nem mindegy, hogy kinek a kezét fogom. Ha az ő kezét fogom, az a legbiztosabb, és akkor ő átvezet ezen.
2: Kedves hallgatók, a Szent Ferenc kisnővéréhez tartozó Teréz nővér tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: A közösség szolgálatában Márton Áron püspök élete és kora.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját innen a budapesti stúdióból. Márton Áronról szóló havi műsorunkat hallják. Szeretettel köszönti önöket a szerkesztő műsorvezető Sós Károly. Az elmúlt adások alkalmával elkezdtük megismerni a hegyi beszédről tartott beszéd sorozatát Márton Áron megyés püspöknek. Ebben az esztendőben ünnepeljük Márton Áron születését, 130. évfordulóját, és az előző augusztusi adásban meg is emlékeztünk erről a 130. születési évfordulóról. Gondoljunk arra, hogy ez az évforduló Márton Áron év egész Romániában a román állam, a román parlament döntése alapján nem csak a gyulafehérvári egyházmegye életében. És az a tény, hogy a román parlament megszavazta, hogy Romániában ez az idei esztendő Márton Áron év legyen, jelzi azt, hogy Márton Áron szellemisége, személyének kisugárzása, tanítása, az igazságot hirdető magatartása a mai napig is sokak számára abban az földi országban lényeges és fontos és egyfajta életpéldának tekintik. Ami számunkra különösen is életpélda Márton Áron élete, és az a egyenes jellem, mély elkötelezett hit, bátran mondhatom, hogy Jézus Krisztus szerelmese volt. Egész életében, és ez a Krisztus iránti kimondhatatlanul mély szeretet volt az, ami átadotta az ő egész életét és tevékenységét, főpásztori szolgálatát, azt megelőző lelkipásztori szolgálatát is. És hát ez a mély Isten kapcsolat volt az, ami a nehéz időkben, az számára nehéz időkben, a börtönévek alatt, a házi őrizet évei alatt megtartotta őt azon az úton, amelyre a papszentelésben vállalkozott. Isten megáldotta őt bölcsességgel, jó humorral, tiszta értelemmel, mély érzésekkel. Márton Áronról úgy tartjuk, hogy szent lett. Ez valóban így van, és reményeink szerint ez hamarosan az apostoli szentszék is igazolni fogja, és a pápa majd kihirdeti a boldoggá avatását, illetve azt követően a szenté avatását. Az, hogy ez ebben a formában megtörténhessen, ahhoz szükség van az isteni jelre, az Isten igazolására, hogy itt valóban egy szentéletű testvérünkről van szó, azaz a csodára. Ezért, kedves hallgatók, tisztelettel és szeretettel kérlek titeket, hogy imádkozzatok Márton Áronhoz, kérve az ő közben járását életetek valóban fontos dolgában, és ez a hozzáfordulás, ez a bizalom feléje, ez majd az adott esetben Istentől igazolás nyer, akkor, amikor ezt Isten a maga végtelen jóságában a mi számunkra jónak és hasznosnak fogja látni. Márton Áron, akiről a boldogavatási eljárás lényegében már túl van, már megkapta a Szentatyától az Isten szolgája cím, mert tehát így említjük őt mindig, hogy Isten szolgája, Márton Áron püspök. Hát az élete során erre az életszentségre fokozatosan jutott el. Akik közelről ismerték, azt mondják, hogy a börtönből, amikor kijött, akkor azt követően már észre lehetett rajta venni a életszentségnek, a szentnek lenni ségen, bocsánat ezért a magyartalan kifejezésért, szóval az életszentségnek az első jeleit. Én mindenkinek azt tanácsolom, vagy azt ajánlom, hogy próbáljon meg szerezni egy Márton Áron fényképet, amelyen a püspök, különösen az idős püspök látszik, és szemléje a képet, a püspök mosolyát, amelyenben, hát így mondanám, mint egy feldereng a mennyek országa, az Isten országa. Abban a mosolyban nem csak az emberi öröm, vagy az emberi vidámság van, hanem valami ennél sokkal szebb, és sokkal nagyobb, és sokkal jobb az isteni szeretet. És akkor most elolvasnám a hegyi beszéd sorozatában, boldogok, akik sírnak, szentírási, jézusi mondattal kapcsolatban Márton Áron a következőket írja. A sírás a fájdalomnak a jele, a fájdalom pedig a boldogság ellentéte. Van ugyanolyan sírás is, amelyiket váratlan nagy öröm indít meg, de azt mondhatjuk, hogy itt is az előbb összegyűlt, a csendes és tartós fájdalom alatt belül megfagyott könnyek olvadnak fel a megjött boldogság melegében. És az Úr Jézus szerint a sírásnak a szenvedő ember arcán könnyebben és fájdalomban kiverődő, megmutatkozó boldogtalanságnak boldogság szerző ereje van, amit a világ szerencsétlenségnek szokott tartani. Nagyobb kitörései előtt néha döbbent részvéttel állunk meg, az ember esettségét, gyöngeségét egy láthatatlan hatalommal folytatott küzdelemben szerzett láthatatlan sebek vérzését látjuk benne. És az Úr Jézus azt mondja, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ígéri, hogy az esett embert éppen a könnyekkel beismert fájdalmát, az elesettséget őszinte, nem palástolt panaszását fölemeli, az élet kerekei alatt összeroncsolódott embert ölbeveszi, sebeit meggyógyítja. A fájdalom torzvonásait mosolygásra, a szenvedés gyötrelméből fakadt könnyeket a boldogság gyöngyeire változtatja. A Szentatyák értelmezése szerint ennek a helynek is kettős jelentése van. Első, boldogok, akik bűneik miatt, kettő, boldogok, akik az élet bajai kísértései és nyomorúságai miatt sírnak. Ma foglalkozunk az első jelentéssel, a bűnök miatt felfakadt könnyek vigasztalásával, és nézzük meg, egy, megtalálható-e az ember életében a bűn? Megtalálható-e a bűn miatti sírás, és mi ebben a sírásban a vigasztalás? Bűnt azt követel, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsolatának. Így határozza meg a bűnt a katekizmus. És a történelem tanúsága szerint így határozta meg az emberiség minden kultúrfokon. Egyik ősrégi kőrevésett babiloni imában az évezredek távolságából is a bűn alatt vívódó embertestvér bánatos hangja a zsoltáros nemes alázatával zeng. Isteni úrnőm, tekints kegyesen reám, és fogadd el esedezésemet, hagyj bocsáthassam meg bűneim, töröltethessem el gonosz tetteim. A felfogás elhomályosodott, a bűn meghatározása is zavaros lett, mert eltorzult az Isten fogalma. De a nagy erkölcsi törvények éltek, s bűnön mindig az istenség megsértését értették. Erről tanúskodnak a primitív népek imái. A nagy kultúrái népek liturgiája és Szókratésznek, Platónnak, Arisztotelésznek, Cicerónak az etikája. Szent Tamás a középkor nagy bölcselője, akire ma annyi hivatkozás történik, ide vonatkozó legfontosabb tételét, hogy a bűn szándékos rossz cselekedet, Arisztotelésztől vette. Szeneka pedig az erkölcsi megítélés döntő mozzanatát nem a cselekedetre, hanem az azt megelőző érzelemre vezeti vissza, amivel a pogány bölcselő már a hegyi beszéd radikális, végtelenül magas alapszabályát érinti. Chamberlain, itt Houston Stuart Chamberlain angol születésű német esszéistára kell gondolni, aki az árja faj felsőbbrendűségét hirdette. Ezt írja a Márton Áron a püspök. Chamberlain az ember és Isten színű munkájában azt írja, hogy ő az Úr Jézus tanítását a képzett világi ember nézésével tanulmányozta. De bármelyik teológus zavarba hozná, mert a bűnről szóló tanítást, amit belemagyaráznak, amit az Úr Jézusra hivatkozva tanítanak, nem találja benne. A Szentírásból eddig még mindenki kihozta, vagy legalábbis megpróbálta kihozni azt, amit akart. Azonban, ha a Szentírást elfogadjuk a hiteles könyvnek, ahogyan az irodalomtörténeti kritika izzadságos eredményei után nincs más józan választásunk, s ha az Úr Jézust elfogadjuk annak, akinek az evangéliumok mondják, ahogy a szövegkritika és a történeti tények egybevetése után az őszinte kereső nem tehet egyebet, akkor el kell fogadnunk azt is, ami abban van, és ahogy ott van. Abban pedig már az előzetes híradásokban az van, hogy Krisztus fájdalmak férfia, aki megsebesítetik a mi bűneinkért. És úgy van benne, ahogy amikor eljött, a szemére vetették, hogy a bűnösökkel eszik, megvádolták, hogy Istennek teszi meg magát, mert bűnöket bocsát, s csak ugyan bűnbocsátott magához.

az embert megváltsa. Nem értjük ezt a titkot sem. Nem értjük azt a másik ellenvetés sem, hogy éppen az Úr Jézus tanításában végtelen irgalmunknak ismertetett Isten miképp teremtheti meg azt az embert, miként engedheti be szabad akarattal a jó és a rossz közötti választás földi útjára azt az embert, akiről minden tudásánál fogva tudja, hogy útjának vége az örök kárhozatba törik bele. Nem értjük a bűnnek a titkát sem egészen. A teológia őrködik, hogy a titkokat is lehetőleg közel hozza a gyarló, de nyugtalan emberi értelem előtt legalább az ellentmondásokat eltávolítsa. De nem értem. Nem értem a bűn összefüggését Istennel és a kegyelemmel. De azt belátom, hogy ésszel nem fürkészhetem ki az Isten kifürkészhetetlen gondolatait, hisz még embertársam lelkébe sem tudok belátni, és még a földi tudás határain belül is zsákutcába tévedek. És belátom azt is, hogy a bűnt mégiscsak én követtem el, meglehetősen szabadon. S hogy bűnös szívem elfogultságával csak a bűn vádló hangjától szeretnék hitvány eljárással szabadulni, a bűn okát megkísérlem áttolni Istenemre. A mai embernek azonban mindez semmi. Néhány évvel azelőtt a világ protestáns felekezetei közös konferenciát tartottak Stockholmban, és az egyik jelentés szerint a bűnt és az Úr Jézusnak a bűn helyreállításáról szóló tanítását tárgyaló előadások iránt nem érdeklődött senki. Keresztény egyházak gyűltek össze, a különböző felekezetek teológusai találkoztak azért, hogy hitrendszerük sarkalatos tételeit megvitassák. A hívek elé állandó és adandó vallási kérdéseket, a hívekre kötelező hittételeket kiemeljék, és lehetőleg egységes tartalommal megfogalmazzák. És a bűn iránt nem érdeklődött senki. Az Úr Jézus életének és szenvedésének megváltó, a bűn válságából felszabadító jelentősége a teológusok szemében is jelentését elveszítette. Talán ez a rövid híradás fejezi ki a legérthetőbben a bűnnel szemben tapasztalható gondolkozást. Egyszerűen kiveszett a szótárunkból. Az újkor embere kimondta, hogy a jónak és a rossznak a fogalmán, az emberi cselekedetnek ezen a naív, a primitív gondolkodásmód csökevén és maradványára visszavezethető megkülönböztetésén már egyszer túl akar jutni. És teljesen úgy viselkedik, mintha túljutott volna. A jó és a rossz, az erény és a bűn közötti különbséget nem ismeri. A csoda embernek még talán igen, így mondja, az egyéniségnek, a maga felismerésére eljutott önhatalma embernek már nem lehet előhozni. A templom falain belül még emlegetik. Az egyház év liturgiája, violaszínre hamvazása lelki gyakorlatai akarnak a bűnre emlékeztetni. A gyuntatószékek gyéd látogatása egy kisebb százalék bűntudatáról még beszél, de ez a templom a falain kívül zajló életre alig van hatással. Sőt, a bűnt palástoló felfogás annyira elhatalmasodott, hogy az egyházi befolyás alatt álló újságok egyházi rendhez tartozó írók és nagy ünnepek alkalmával némiképp divattá lett vezércikkekben mindenről beszélnek, csak a bűnről nem. Sőt, amint a felhozott stockholmi konferencia esetes szomorúan bizonyítja, ez a közömbös állásfoglalás a bűnnel szemben még azokat is megfogta, akik vallásuk képviseletében gyűltek össze. Tárgyaltak a kegyelemről, megváltásról, azért jöttek össze, hogy hitrendszerük sarkalatos, a hívek elé adandó tételeit megvitassák, de a bűnt az Úr Jézus tanításából, életéből, szenvedéséből, a bűnről szóló részt nem tartották fontosnak. Tagadjuk a bűnt, és a világ fuldoklása kényszerít, hogy megint felismerjük. A filozófia kitalált hangzatos és jó leső mentségeket, jogi elméletünk alapján hoztunk felmentő törvényeket,
berendez

0: kettőnk ezek szerint, s egy pár évtizede rohanvás rohant a világ a bűn útján. De hiába ismételgette szaporán elméleteit, hiába találta ki újabb elméleteket, amelyikkel megfoltozta a fogyatékosnak felismert előbbieket, a megtagadt bűn ár örvényes forgataga kényszerít, hogy ezt az avas fogalmat megint megismerjük, és a templomon kívül is komolyan vegyük. A mikorunk ezt egészen elfelejtette. Erkölcsi kódexe szerint szabad volt a hatodik parancsot semmibe venni, s mai létünkben megtámadott népek kétségbeesésükben sterilizációs törvényekkel kísérleteznek, hogy az elszabadult nemiség következtében elszaporodott hülyék, idegbetegek, terheltséggel, átkozott jövő nemzedékek elemi csapásával a degenerálódás megindult végzetével szemben gátat emeljenek. Szabad volt az ötödiket, hetediket, nyolcadikat, szabad volt mind a tizet elvetni, életnek, tulajdonnak, tekintének, igazmondásnak a törvényeit megkerülni, s ma liberális törvénykezések ízlelhetik a saját termésük keserű gyümölcsök keserves ízét, s elveikkel szögesen ütköző rendelkezésekkel a pornográfiát tiltó intézkedéseket, véleménynyilvánítást korlátozó cenzúrával, a cselekvés szabadsága elé emelt statáriummal, békét akaró direktóriummal kénytelen jönni, hogy legalább a primitív néveknél soha el nem kapott törvényeknek, a civilizált népeknél érvényt szerezzen. A filozófia hangzatos és jóleső mentségeket talált ki, jogi elméletünk alapján felmenő, ravasz törvényeket hoztunk. Egy pár évtizede rohanvás rohant a világ, a bűnnek az ember jogaival és a haladás nevével burkolt útján, és hiába volt a foltozás. Az úttest alá öntött iszap örvényes forgataga fellépte az életkövet, a bűn széthányta, elégtelennek, hamisnak bizonyította az emberi törvényeket. Nem minden szenvedés bűnnek a következménye. De mert a bűnökre egyenesen visszavezethető nagy fekélyek, népek lázongása, tömegek átka, milliók könnye figyelmeztet, hogy hiába bölcselkedünk, hiába nagyképűsködünk, bűn van, mert vannak az egyetemes érvényű nagy törvények, amelyeknek a megsértését bűnnek kell venni minden időben és minden helyen, hogy a bűn avas fogalmát és megvégző tartalmát alkalmazásba kell venni, a templomon kívül is, a javítás pedig valahol mélyebben kell elkezdeni. Felszakadt nagy fekélyek, népek lázongása, tömegek átka, milliók keserű könnye figyelmeztet, hogy felsőbb törvények jelzik az igaz utat, melyről a letérés önállítást és pusztulást jelent, s hogy az eltévedt rossz gyermeknek bensőnkben síró hangja minden tagadás ellenére igaz. A bűnnek egyetlen korrekciója a bánat. Az újkor filozófusai a nyomukban a tanulékony, de agynélküli módon gúnyolódnak. Az emberiség mindig bánatos volt. Arcán pontosan a paradicsomi bukás óta mindig ott ült a fájdalom. Alig van megdöbbentőbb és egyetemesebb tény a történelemben, mint az emberi bánkódás az elveszett Isten után. Emberi gondolatokkal és képzelettel kereste, és szörnyeket alkotott. A vétkezés és elkárhozás lehetősége is a teremtésnek és a kegyelemnek fel nem tárt döbbenetes titka. Ez igaz. Különösen nehéz megválaszolni azt, hogy éppen a Szentírásból végtelen irgalmasabbnak megismert keresztény Isten hogyan teremtheti meg, hogyan engedheti rá a jó és a rossz közötti választás útjára azt az embert, akiről minden tudásánál fogva tudja, hogy útjának a vége egy helyrehozhatatlan örök kárhozatba törik bele. A teológia erőlködik, hogy közel hozza, hogy a gyarló, de nyugtalan, a végtelennel szemben is követelőző emberi értelem elő legalább az ellentmondásokat eltávolítsa. Azonban sem a kereszténység, sem más vallás nem tud teljesen megvilágított feleletet adni. Én sem értem, és nem is erőlködöm. A hívő ember alázatos beismerésével csak annál maradhatok, hogy elmémmel nem fürkészhetem ki az Isten kifürkészhetetlen terveit, hisz nem látok be még embertársam lelkébe se, és még a földi tudás határain belül is mindegyre zsákutcába jutok. A teremtés végeredményben az Isten körül forog, és nem körülöttem. Teocentrikus és nem antropocentrikus. Ő tart össze mindent, mint a naprendszerek, a bolygók millióit. Nem tudom, hogy mennyi embernek lesz sorsa a kárhozat, de azt tudom, hogy amint a természeti törvényekkel kormányozza a világ értelem nélküli hatalmas nyüzsgését, ugyanúgy erkölcsi törvényeket és megtartásukra vonatkozó szabadságot adott nekem. És ígérve ígérte, hogy őszinte megtérés esetén minden bűnömet megbocsátja, a vigasztalást a bűneimmel veszélyeztetett boldogságot könnyeimért, bűneim ellenére megadja. Egy blazírt úr halálos ágyán azzal utasította vissza a papokat, hogy hagyja tisztelendő úr, ne fárassza magát, én nem reflektálok a mennyországra. Ez a megdöbbentő cinizmus az, ami megérteti a pokol eredetét. Megvilágítja azt a katolikus tanítást, hogy a pokol nem az Isten, hanem az emberek teremtették meg. Nem értem az Isten terveit, de úgy látszik vannak emberek, akiknek a mennyország egyszerűen és pokolian nem kell. Elfordultak az Istentől, s nem is akarnak hozzá visszafordulni. Az Isten nem tehet mást, a szándékos elfordulás tudomásul veszi. Akinél a próbaidő leteltével ezt találja, ezt a szabadon akart beállítottságot hagyja, rögzíti örökre. Ezért mondja az Úr Jézus, boldogok, akik sírnak, sírni tudnak. A Szentírás egy másik intelme. Tartsatok bűnbánatot, görögül annyit jelent, metanoeite, változtassátok meg belső érzelmeiteket, belső érzéseiteket, a gondolkodásotokat. Ha elfordultatok az Istentől, ha ellenségesek voltatok, forduljatok hozzá vissza. Titokzatos erők hatnak reánk. A dolgok vad ingerrel, a test és az anyag és az indulatok ereje jobban szédít, elkápít, lever. De a bánat a vétkező szabad akarat tulajdonsága. Lélektani szükségesség, hogy valaki megbánhassa a rosszat, amit elkövetett, s nem lehet szégyen, hogy az Isten előtt leboruljak, s tőle a boldogságnak visszaadását kérjem. És amint a kegyetlenség volna a gyermeket lebeszélni arról, hogy megbántott édesanyját kiengesztelje, javulást ígérve forduljon felé, ugyanúgy embertelenség és örök boldogtalansággal fenyegető végzetesség elfojtani a szándékot, hogy alázatos beismeréssel leboruljak az Isten előtt. Ezt a Szentírás mondja. A Szentírás a boldogság forrásának. A boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ó, aki nem tud sírni, akinek a bűn fölött nem voltak, vagy nincsenek befelé hulló forró könnyei, az szerencsétlen cinikus ember, s kérje, ostromolja az Istent, hogy éles vágással is, de fakassza fel a benne könnyek forrását, indítsa meg a szenvedés égetésével is a lélek zokogását, nehogy a vigasztalás boldogságát örökre elveszíthesse. A mi egetverő gondolkodásunknak nehéz közel hozni a bűnbens és naív történetét. Mindenben a kézzelfogható bizonyítékát követeljük, de Ádám lássát a teremtés kezdetén legkézügybe esőbb eszközökkel nevetségesnek tartjuk. Az értelemnek isteni szerepet juttatunk. Az értelmet, tudást megtettük, az igazságok és a törvények kizárólagos forrásának, de a rajtunk elhatalmasodott érzékiség folytonos csiklandozás alatt már az első emberpár végzetes cselekedetéből is a nemi ösztön nyerítését véljük kihallani. Lelki világunk az első ember megkísértésének lényegét kitevő intellektuális elemet, a kísértésbe egyedül hangsúlyos minden tudásnak, isteni levésnek szuggesztív ingerét már nem tapogatjuk. A naivitást, kiutakat és kimagyarázósokat keresünk, hogy a bűnnek folytatódását, cselekedeténk bűnös voltát, így felsőbb hatalom alatt lázadó felkeléseink felelősségét letapogathassuk. Ugyanazt a kegyetlen, végzetes eljárás, mintha a gyermek, aki az édesanyját megbántotta, bocsánatkérés helyett szemére vetni, hogy ettől miért nem tartotta vissza. Az ember bálványok tömegét teremtette meg, misztériumokat csinált, orgiákat ült, véres és emberáldozatokban marcangolta magát, képtelen mitológiák, hajmeresztő babonák kábulatába kábultak magas kultúrájú, megbámult művészetű államok népei. A fájdalom, a törvényszegés tudata, az engesztelés vágya, a felsőbb hatalom előtti megalázkodás első ösztöne űzte egyik babonából a másikba. Szabó Dezső, a protestáns író mondja, hogy a gyónás úgy jön, mint ahogy a testbe beleütött törnyomán kiszökik a vér. A fakír meg tudja tenni, hogy tör szúr a testébe, és vér nem ömlik. De az egészséges ember természetes állapota az, hogy a testbe ütött kés nyomán vér fakad. Lehet a lelket is fakírrá tenni. Lehet traumába egészségtelen élettel tetszhalott állapotba ejteni. Lehet a természet fölötti élet áramlásába kapcsolt vérkeringést megfagyasztani. De az egészséges lélek természetes állapota az, hogy érzi felsőbb törvények kötelezését, és ha vét tett ellenük, ha az Istennel kapcsolódás lelkébe beleszúrt, az fáj, könnyekre fakad. Ma a blazírtság a divat, és sok a blazírt ember. Erőltetik a pliarcot, amelyik mögött nem járnak érzelmek. Érzéketlen arccal, csak az önmagukban emelt bálvány előtt hajlonganak. De olyan a világ is, amit alkottak. Érzéketlen, sivár és kietlen. Alig találni benne emberséget, emberies közeledést, egymásra mosolygó, egymáshoz jó akarattal közelítő embereket. Alig van boldogság, mert az emberek fejükbe vették, hogy annyi tudás és kultúra között méltatlan hozzájuk a sírás. Add Uram a könnyek vigasztalását. Ember vagyok, aki vétkeztem, bűnös, aki megtagadtalak sokszor. De nem szégyellem a szégyenemet bevallani, nem tartom méltatlannak. Előtted a méltatlanságát beismerő szolga könnyes szemeivel megjelenni. Metanoeite, erre figyelmeztettél, s a világ is együttműködve keresi megnőtt boldogtalanságában ezt a fordulást, külső reformuk útján keresi a belső reform formáját. Segíts rá az útra bűneink beismerésére, s add meg nekünk egyenként is a bánat vigasztalását, a sírás természet fölötti boldogságát. Amen. Eddig Márton Áron beszéde a Boldogok a sírnak 8 boldogság mondathoz. Kedves hallgatóim, megköszönöm a mai műsor megtisztelő figyelmüket. Imádkozzanak Márton Áron boldogávatásáért, imádkozzanak önmagukért, családjaikért, betegekért, szenvedőkért, az éhezőkért, a gyermekekért, újszülöttekért, a világ békéért, különösen is Ukrajna békéért, a Szentatyáért. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk egy hónap múlva ugyanebben az időben, és akkor folytatjuk a nyolc boldogságról tartott Márton Ároni beszédek megismerését. Isten áldja mindannyiunkat, dicsértessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok! Elköszönt a műsorvezető, szerkesztő Sós Károly.
1: A Közösség szolgálatában című műsorunkban Márton Áron püspök életét és korát mutattuk be.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Rebicki Gyula, ima könyvem. Aranykötésű ima könyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus ingben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre fűmet, hogy fölidézzem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt, épp a kedves akác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén. Apám ott állt a ravatalnál, és velem együtt sírt szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mi sárgák, s kopottak elapok. Rég volt, midőn ez imakönyvből, még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve van itt hajamból egy kevés, aranyos fürteimhez akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja, amit egy szentnek vézna képe, és egy régi, halvány Mária. Elnézem, éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel, kísérőm a nehéz úton, s vigasztalást vegy itt a kínhoz, a te imádó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszolom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, és hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem megalázva, idegenek közt éltem én. De azt a régi imakönyvet, s emléked, szentül őrizém.
1: Mária Rádió.
2: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
3: Szeptember 17-e. Az egyház az isteni kegyelemért folyamodik. Az egyház Isten kegyelmének igazságát vallja, amely feltárul a megfeszített és újra feltámadt Krisztusban és számtalan módot nyer kifejezésére. Az egyház arra is törekszik, hogy élő gyakorlattá tegye az emberiséggel szemben gyakorolt kegyelmet a férfiak és a nők segítségével, mivel ez elengedhetetlen feltételnek érződik ahhoz, hogy ma is, holnap is egy jobb és emberibb világ létrehozására törekedhessünk. Azonban egyetlen történelmi időszakban, egyetlen időpontban sem feledkezhettünk meg az imádságról. Az egyház nem feledkezik meg az imádságról, különösen nem teheti ezt egy olyan válságos korban, mint amilyen a miénk. Az imádsággal Isten kegyelméért könyörgünk a sokarcú gonoszsággal szemben, amely rátelepszik az emberiségre és fenyegeti azt. Esdekeljünk imáinkkal, hogy vezényeljen minket a hit, vezényeljen a remény, vezényeljen az irgalom, amelyet Krisztus szívünkbe vésett. Ez a magatartás ugyanakkor az Isten iránti szeretetet is jelenti. Korunk embere néha elfordul Istentől. Kívülállónak tekinti őt, és minden módon kinyilvánítja, hogy Isten fölösleges. Így hát ez az a szeretet, amit Isten iránt érzünk, átérezzük az ember sértő és visszautasító viselkedését vele szemben, és imáinkkal készek vagyunk Krisztussal együtt felkiáltani a kereszten: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ugyanakkor ezt a szeretetet az emberiségnek adjuk. Ez a szeretet az emberiségnek is szól. Az egész emberiségnek kivétel vagy megkötés nélkül, faji, kulturális, nyelvi vagy világnézeti különbségekre való tekintet nélkül, anélkül, hogy ellenséget és barátot megkülönböztetnénk egymástól. Ez az emberiség iránti szeretet, amely igaz javát kívánja az emberiség minden tagjának, minden közösségnek, minden családnak, minden nemzetnek, minden társadalmi csoportnak, a fiataloknak, a felnőtteknek, a szülőknek, az időseknek, a betegeknek, mindenkinek kivétel nélkül. Ez a szeretet, vagyis az azzal való gondos törődés, hogy mindenkinek biztosítsunk mindent, ami valójában a javát szolgálja, és távol tartsunk tőle, legyőzzünk mindent, ami gonosz.
2: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Következő műsorunkban Róna Széki János atya beszélgetését hallhatják Keresztes Ilonával, az Együtt az Életért Egyesület elnökével, az életvédelemről. A beszélgetés a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
4: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit itt a Café Francescóban, és mindazokat, akik a internetes felületeinken követik a mai esti beszélgetést. És külön nagy szeretettel köszöntöm Keresztes Ilonát, a mai este beszélgetésének a vendégét, az életvédelemnek a témájáról fogunk majd beszélgetni.
5: 5 vagyunk lánytestvérek. A szüleim pedagógusok voltak, édesanyám zenetanár, édesapám történelem szakos tanár, és azután mindannyian családot alapítottunk, Mohai Tamás a férjem itt kávézik jó ízűen, és 4 fiúgyermekünk van. Ez nagyon vicces volt, hogy mi 5 voltunk lányok, és azután nekem 4 fiam lett, úgyhogy átálltam erre az oldalra. Most már a fiaink is felnőttek, 2 már családot alapítottak, és 4 unokánk van. Én 23 évig dolgoztam a Kossuth Rádióban. Azt hiszem, hogy nekem ezt a hivatást adta a Jóisten. Van egy zenetanári diplomám, de az nem az igazi helyem volt. A rádiózásban viszont megtaláltam azt a lehetőséget, hogy amennyi szépet, jót el lehet mondani, vagy amennyi igazságot ki lehet bontani, amennyi belefér a műsorfolyamba, annyit megpróbáljak bele tölteni. Elsősorban igazából minden téma érdekel egy kezdő.